vagyok, és jó ez a rádió.

Hát ezekben maradsz is, egy te jut rendszerű 100 milliárd csillag beleüvöltesz, végtelen visszhang, egyetlen naprendszer és 9 bolygó az egy helyben.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

kabát. Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem. Kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb, nekem is hagyj egy kis helyen. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: hívják, de bocsánat.
1: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot, man.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttalak és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál. Ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált. A szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma. Szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam. A jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen. Nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Sziasztok, Dan von Schulz vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét a 98.0-án.

0: újra vidámabban.
1: Starsky és High Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabban.
1: Starsky és High Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és High Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Saint-Jacques.

Jó reggit, kafé hallgatók! Miksa vagyok a Ladenyben 27 frontvonalából, ez pedig a Rádió Café.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Megszavazta az országgyűlés a dízelautósok támogatását. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. Az Egyesült Államok bevallotta, hogy fegyvereket telepítettek az űrbe. Kellemes őszi idő lesz sok napsütéssel, de időnként megélénkülő széllel. Délután 26 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megszavazta az országgyűlés a dízelautósok támogatását. A kormány havi 5000 forintos támogatást ad az év végéig a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak, közölte a pénzügyminiszter. A mezőgazdasági termelők számára pedig átmenetileg teljesen visszaigényelhetővé teszik a gázolaj jövedéki adóját. A majdnem 1 millió érintetnek a pénzt a NAV-nál nyilvántartott bankszámlákra, bankszámla hiányában pedig postán kézbesítik. A közlekedési és beruházási miniszter szerint bizonyítható túlárazás történt az M6-os ügyében. Vitézi Dávid videóban mutatta be az autópálya üzemeltetési szerződésének dokumentumait. Állítása szerint ezek bizonyítják, hogy míg a jelenlegi üzemeltető 44 milliárd forintért látja el a feladatot, addig a korábbi tárcavezető annak a koncessziós cégnek adta volna az üzemeltetési jogot, amelyik 149 milliárd forintos ajánlatot tett ugyanerre a munkára. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz frakció azt állította, az előző kormány nem hozott döntést az M6-os autópálya koncessziós üzemeltetéséről. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. Tegnap előállították Jellinek Dániel üzletembert, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. A nyomozó főügyészség május 15-e óta folytat saját erős felderítést a 2015 és 18 közötti buszbeszerzések és más ügyletek miatt. A nyomozásban mintegy 10 milliárd forintos feltételezett vagyoni hátrányt vizsgálnak. Az Index úgy értesült, hogy Jellinek Dániel korábban eleget tett a hatósági idézésnek, vallomást tett, az eljárás során pedig végig elérhető maradt és együttműködött a hatóságokkal. Cége az Indotech Group jelezte, Jellinek Dániel az érintett üggyel összefüggésben semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a vizsgálat alatt a cégcsoport működése zavartalan. Az Egyesült Államok bevallotta, hogy fegyvereket telepítettek az űrbe. Az amerikai légierő minisztere egy konferencián azt mondta, már olyan föld körüli pályára telepített űrkontroll fegyverekkel rendelkeznek, amelyek képesek megvédeni az amerikai haderőt az ellenséges akciókkal szemben. Troy Menk ugyanakkor azt nem árult el, pontosan milyen fegyverekről van szó, és arra sem adott választ, mikor kerültek az eszközök az űrbe. A CNN beszámolója kiemeli, Washington korábban sosem ismerte el nyilvánosan, hogy ilyen fegyverrendszerekkel rendelkezik az űrben.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Évforduló.
2: ingyenes minikoncertekkel, rendhagyó tárlatvezetésekkel, gyermekfoglalkozással, valamint filmvetítéssel és pódiumbeszélgetésekkel várja az érdeklődőket szeptember 17-e és 19-e között a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont. A jubileum alkalmából szeptember 18 és 19-én este a Klukon Edit Ránki Dezső zongora művész házas párat hangversenyt. Az összegzésben felidézték 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont a régi Zeneakadémia épületében Budapesten, az Andrássy út és a Vörösmarty utca sarkán. A Zeneakadémia az évforduló alkalmából Liszt Múzeum 40 címmel szervez rendezvénysorozatot. A közlemény idézi Cselényi Máté zenetörténészt, az intézmény igazgatóját, aki kiemelt célnak nevezte Liszt Ferenc életművének minél szélesebb körben való bemutatását. Ezért is öröm, hogy színházak, múzeumok, közgyűjtemények munkatársait, zene iránt érdeklődő felnőtteket és gyerekeket egyaránt köreinkben köszönthetünk a Liszt Múzeum 43 napja során, fogalmazott. A tájékoztatás szerint szeptember 17-én csütörtökön a múzeumba belépőjegyet váltók kis koncertet is hallhatnak az eseménysorozat alkalmából. Másnap a tárlatvezetés extra elnevezésű programon a múzeumi belépő a zeneakadémiai hallgatók kis koncertjét, a múzeum látogatást és a tárlatvezetést is tartalmazza. Szeptember 19-én szombaton délelőtt pódiumbeszélgetést tartanak, amelyen Mácsai János zenetörténész Eckhart Máriával, a Liszt Múzeum alapító igazgatójával idézi fel az intézmény múltját. Délután 2 órától a gyerekek számára múzeum pedagógiai foglalkozást tartanak, amelyen megszólalnak a múzeum különleges hangszerei, mint például az üvegzongora vagy a pianino harmónium. Ezt követően a résztvevők egy ingyenes, de regisztrációhoz kötött nyomozós játék részeként Liszt Ferenc a nagy utazó nyomában megismerkedhetnek Európa egyes népeinek zenéjével. Szombat délután Alan Walker, brit-kanadai zenetörténésszel és Liszt kutatóval, a róla szóló film vetítése után pedig annak rendezőjével, Joe Sabiával, a Tudós egyik magyar fordítója Fejérvári Boldizsár beszélget. Ezt követően Alan Walker dedikálja Liszt monográfiájának új kiadását. Szeptember 18-án 19 órától, másnap pedig 18 órától Klukon Edit és Ránki Dezső ad koncertet. A zongora művész házas pár az intézmény megnyitása óta állandó fellépő az intézményben. Repertoárjuk alapját képzik Liszt zongora művei, amelyet előszeretettel párosítanak különleges, ritkán hallható remek művekkel. Az előadásokon a romantikus zeneszerző saját négykezes átdolgozásában csendülnek fel Liszt Ferenc, amit a hegyen hallani, az ünnepi hangok, valamint a Bölcsőtől a sírig című szimfonikus költeményei.
0: Színház.
2: Szeptemberben megkezdődik a Katona József Színház 44. évada, amelyben a kortárs színházi gondolkodás és a klasszikus művek jelen idejű értelmezése mellett nemzetközi alkotók és együttműködések is fontos szerepet kapnak. Szeptember 17-én tartják az első bemutatót, a Proton Színház Parallax című előadása lesz látható. A Mundruczó Korné rendezésében a társulat improvizációi és Weber Kata szövege alapján készült produkciót az elmúlt években számos európai országban játszották sikerrel. Magyarországon most lesz először látható. Az őszi bemutatók próbái is elkezdődtek már. A nagy színpadon októberben Ödön von Horváth, Kazimir és Caroline című művét mutatják be, amelyet Amelie Niemeyer, német opera és színház rendező állít színpadra. A Kamrában pedig szintén októbertől lesz látható Anthony Burgess Gépnarancs című művének új színpadi feldolgozása Sándor Dániel Máté rendezésében. A színház évadnyitó társulati ülésén az idén is átadták a Vastaps díjakat, amelyekkel a társulat tagjai és kiemelt támogatói az előző évad kiemelkedő művészi teljesítményeit ismerik el. A legjobb rendezésért járó elismerést ifjabb Vidnyánszky Attila kapta a Néma Csend című előadásért, a produkcióban való játékáért a legjobb férfi főszereplő díját nyerte Glovicki Bernát, míg a legjobb női mellékszereplőnek Kanyó Katát, a legjobb férfi mellékszereplőnek Dankó Istvánt választották, az előadás díszletét tervező Schnabel Zita pedig külön díjat kapott. A legjobb női főszereplőnek járó elismerést Rezes Judit vehette át a Chicago című előadásban nyújtott alakításáért.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Az isztriai szarvasgomba nyomában. Magyarország már a háború előtt is Európa egyik legjelentősebb szarvasgomba exportőrje volt. Elsősorban nyári, téli, nagyspórás és homoki szarvasgombában vagyunk erősek, de a klímaváltozásnak köszönhetően a Triflák Ferrária, az isztriai variáns is felutazott hozzánk. Ezzel a dunántúli régió az isztriai szarvasgomba egyik fontos termőterületévé válhat, új gazdasági és gasztronómiai távlatokat nyitva. A Tuber Magnatum, vagyis az isztriai szarvasgomba már az 1700-as években kulináris ritkaságnak számított Olaszországban. Különleges, intenzív, semmihez nem fogható aromájával már akkor elcsavarta az ínyenc itáliai uralkodók fejét. Elvétve máshol is megtalálható, elsősorban meszes talajú ártéri erdőkben, de felettébb nagy szerencse és kitartás kell ahhoz, hogy rátaláljunk egy-egy lelőhelyre. Az isztriai szarvasgomba igazi ritkaság, a kereslet jóval meghaladja a kínálatot. Magas ára miatt nevezik földaranyának, költői túlzással pedig aranyat érő gombának is. A Tuber Magnatum kilónkénti ára 3000-5000 euró között mozog, de Baranyában találtak már milliókat érő félkilós példányt is. Az első példányok az 1990-es évek végén dugták ki fejüket hazánk mediterrán déli részein. Azóta évente több kilogramnyi kerül a gyűjtő kosarába. De pontosan hol is? Na, azt titok. Azt tartják, hogy a megszállott gombavadászok még a saját édesanyjuknak sem árulják el féltve őrzött lelőhelyeiket. Az elmúlt évek áttörése az, hogy rájöttek, a Tuber Magnatum is termeszthető. A kalapos gombákkal szemben a szarvasgomba egy élő szervezetet, vagyis gazda növényt keres, amellyel szimbiózisban élhet. Ez az úgynevezett mikorhiza kapcsolat. A gombafonalak behálózzák a fa gyökérrendszerét, ezáltal a két élőlény kölcsönösen segíti egymást a tápanyaghoz jutásban. A franciák, némileg megirigyelve az olaszok trifla egyeduralmát, régóta kísérleteznek mesterségesen mikrohizált ültetvények telepítésével, amely ennek a szimbiózisnak a mesterséges létrehozását jelenti. 2020-ban világpremiernek számított, amikor egy ilyen ültetvényen termőre fordult a Tuber Magnatum. Gyanús, hogy mindezzel az olaszok már régóta tisztában voltak, de minden az isztriai szarvasgombával kapcsolatos kulisszatitkot majdhogy nem nemzeti titokként kezelnek. Az ültetvények sikeressége hozzájárulhat ahhoz, hogy a szarvasgombák ne tűnjenek el a térségből, és a gasztronómiai kínálatból se szoruljanak ki. Magyarországon egyelőre nem sikerült intenzív körülmények között Tuber Magnatumot termeszteni. A már működő nyári és nagyspórás szarvasgomba ültetvények azonban az öntözésnek köszönhetően hosszú távon biztosíthatják-e fajok fennmaradását.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé, a Balaton hangja, ez már a 37. műsor, melynek vendége Tihanyi Fülöp sörfőzőmester, a Balatonföldvári Helka sörfőzde alapítója. Műsorvezető társammal, Marshall Szilvivel fogjuk együtt faggatni őt.
2: Szervusz András, Mihálovics András az én műsorvezető társam.
1: Fülöpnek meg köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm a meghívást.
1: Állandó kérdés ebben a műsorban, van-e balatoni kötődésed, és hogyha van, akkor az milyen régi, meddig nyúlik vissza, a Balaton mely településéhez?
3: Hát a nevemet leszámítva, ugyan.
1: Hiszen tényleg egy igen, ember, aki már láttam. A nevében is balatoni.
3: Igen, titkon már várom a levelet a postaládába, hogy kapok alanyi jogon valami tihanyi, akár üres telket is. Nekem még a dédnagyapám révén vettük fel ezt a nevet, és így lettünk tihanyiak. Hát ezt leszámítva nekem a fél gyerekkorom az a mostani főzdétől egy 2-3 vas

0: a Balatonföldvár másik oldalára, uh-huh. Balaton szárszó alatt van egy kis falu Szólád, uh-huh. és végül ott oda költöztünk a családomba.
1: Nagyon helyes kis település.
0: Igen, én is nagyon szeretem. Az elején egy kicsit fura volt, de amúgy uh-huh. pont jó távolságban van a Balatontól.
2: Hogy lesz valaki sörfőzőmester? Mi kell hozzá?
0: Fú, hát...
2: Végzettséged is erre predesztinál, vagy ez ilyen oly gyakori módon, autodidakta módon kitanult szakma?
0: Nem, az az érdekes, hogy én előbb főztem sört kvázi üzemi technológiával léptékben, mint akár házi körülmények között. Nekem ez onnan jött, hogy én akkor Corvinus Egyetemen élelmiszermérnöknek tanultam, és ott lehetett szakosodni erre a kifejezett szakirányra, a sörészeszipar. És hát ott a tanulmányaim során egyrészt ott az elmélet az nagyon erős volt, a gyakorlat az nem annyira, viszont volt a tanszéken egy ilyen kis mini pilot sörfőzde, amin annó a nagy sörgyárak próbálták ki a receptjeiket, és én azon tanultam meg kvázi így sört főzni, és utána kezdtem el otthon is kísérletezgetni ezzel.
2: Saját magad?
0: Igen.
2: Több ismerősöm is belevágott ebbe a szép próbálkozásba, több-kevesebb sikerrel volt, aki egészen elképesztő söröket hozott otthon össze a konyhájába, más meg egész ihatatlanokat. Ez szerinted min múlik?
0: Hát én azt gondolom, hogy rengeteg ponton el lehet, tehát félre tud menni az otthoni sörfőzés, ezért is szoktuk javasolni. Én akinek így tanácsot adtam eddig, mindig azt mondtam, hogy vannak ezek a kicsit ilyen bugyután hangzik, de ezek a sörkonzervek, amiknél igazából a sör főzési folyamatot le lehet rövidíteni, és rá lehet fókuszálni az erjesztésre. Az a baj, hogy maga a sörfőzés, az főleg otthon, először egy iszonyatosan macerás, legalább egy 10-12 órát igénybe vevő dolog, az ember a végére hajlamos elfáradni, és pont annál a pontnál, ahol nagyon oda kéne figyelni, ez már nagyjából az éjszaka közepe, ott nem figyel valami, nincs eltisztítva rendesen, és az erjedésnél szoktak ezek általában ilyen nagyon rossz fordulatot venni.
1: Azt elmondod, hogy miből, hát nyilván azért nagyjából tudja az ember, de hogy miből áll a sör, mik az alapanyagok, és milyen típusú sörök vannak?
0: Ugye alapvetően a sörnek a három vagy négy fontos alapanyaga az árpamaláta, igen, a komló, a víz és a sörélesztő, ami azért így elengedhetetlen ahhoz, hogy sör legyen a késztermékből. És hát, hogy milyen sörtípusok vannak, ez egy nagyon hosszú kérdés, vagy legalábbis a válasz az meglehetősen hosszú. Ugye alapvetően két nagy csoportot különítünk el, vannak ezek az alsó-felső erjesztési sörök. A felső erjesztésűek, ezek inkább a tradicionálisabb, a sörnek az ősibb típusára utalnak, ugye itt egy szobahőmérséklet, vagy a fölött történő erjedésről van szó. Az alsó erjesztésnél meg, hát ahogy a neve is mondja, itt egy alacsonyabb, ilyen 10-12 Celsius fokon történő erjedésről van szó. Ugye ezek a úgynevezett lager sörök, ahogy mondjuk így az átlagos fogyasztó mondjuk ismeri őket. Itt azért már komolyabb technológiai kihívásokkal kellett szembenézni a sörgyártóknak, uh-huh. amikor lager sört akartak készíteni, viszont ez volt a kulcsa annak, hogy a sör az egy, uh-huh. az egy szezonális, abszolút lokális termékből egy nagy ipari léptékben is készíthető fogyasztási cikk legyen.
2: A technológia az ennyire széles körül, hogy otthon, ha valaki akar és elég elhivatott, akkor a konyhájába is tud sört főzni. Meg vannak világcégek, akik irtózatos mennyiségben és nagyon változatos söröket készítenek.
0: Igen, és hát a kettő között meg valahol vagyunk mi. Uh-huh. Azt azért elmondhatjuk, hogy ezek a hatalmas sörgyárak is, tehát alapvetően a technológiai lépések ugyanazok, a megvalósítás az más, és attól függően, hogy milyen magas szinten űzzük ezt, meg mekkora volumenbe csináljuk, hozzá kell igazítani, tehát ugyanúgy otthon is kiváló söröket lehet főzni, lábosban, műanyagvödörben erjesztve, palackerjesztéssel, sőt, azzal még jobb dolgokat is el lehet érni, mint egy ilyen középúton. És mellette meg ott van, amikor évi sok százmillió literben kell előállítani ugyanazt a terméket, ott azért már mind a higiéniára, mind a csak az, hogy a technológia ugyanúgy tudjon lezajlani, olyan újítások, meg olyan korszerű megoldások kellenek, ami otthon nem elérhető.
2: A nagy sörgyárakban is, sörgyárak metódusait is megkóstoltad? Tehát

0: dolgoztál nagy sörgyárban, meg kicsibe is?
1: Nem, én a, nagy, a nagy sörgyár az nekem teljesen kimaradt, picit bánom is, aztán lehet, hogy egyszer majd, amikor időskoromra unatkozni kezdek kicsit itt a kisüzemi fronton, akkor majd egyszer beiratkozom. Vannak ismerőseim, akik nagy sörgyárakban dolgoznak, ilyen szakmai kapcsolatok. Tehát így, meg az egyetemi tanulmányaim során azért bebetekintettünk, uh-huh. tehát voltunk főzdelátogatásom, meg hát azért, amikor elmegyünk valahova külföldre, főleg akkor előszeretettel keresünk olyan helyeket, ahol mondjuk így beengednek minket nagy sörgyárakba, az egy teljesen más uh-huh. világ. Nem mondom, hogy rossz, hanem egy teljesen. Tehát engem az a része is amúgy nagyon
2: izgat. Az egyetem után akkor rögtön jött a Helka?
1: Nem. Az egyetem alatt közben én Budapesten egy másik sörfőzdében dolgoztam, meg párhuzamosan Balatonvilágoson. Utána visszamentem egy kicsit az egyetemre, egy ilyen tanszéki mérnöki pozícióban, ami nagyjából egy olyan 8 hónapig tartott. És akkor utána egy másik pesti sörfőzdébe mentem el, ott is nagyjából egy ilyen évet töltöttem. Ezek mind kisüzemi sörfőzdék voltak, és aztán kötöttem ki Pannonhalmán, az ottani apátsági sörfőzdét indítottam be. De maga a Helka az ennél sokkal régebbi, tehát az ilyen egyetem végéről datálható, maga így az álom, hogy mi így a Balatonon csináljunk egy sörfőzdét. Hát aztán el kellett elni egy jó pár évnek, mire, uh-huh. mire eljutottunk idáig. Én abszolút nem bánom, mert közben olyan helyeken járhattam, olyan helyeken dolgozhattam, ahol rengeteg tapasztalatot meg tudást szedhettem.
0: Mit gondolsz, mi a kulcsa a kisüzemi sörfőzdéknek a reneszánszának? Mert néhány, nem tudom, 10-10 pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen változatosságban és ennyiféle kisüzemi sörfőzde meg tud élni a piacon. Tudom, hogy nem könnyű kenyér, de valahogy mégis szaporodik ez a vállalkozói kör is.
1: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egy nagyon centralizált sör kultúra volt jelen az elmúlt, ha az elmúlt 10 évet nem nézzük, akkor volt az a néhány nagy sörgyár. Persze mellette akkor is ott voltak a kisüzemek, akik alapvetően ott az volt az indítatás, meg ahogy elindították ezeket a vállalkozásokat, hogy a nagy üzemekkel versenyezzenek. Tehát ha megnézzük ezeket a tradicionálisabb kisüzemi sörfőzdéket Magyarországon, akkor ott az egész komplet szortimentjük nagyságrendileg az egy ilyen világos sörre egyszerűsíthető le. Nyilván vannak kivételek. Én azt gondolom, hogy amikor akárha így az internetnek így a beszivárogásával jöttek be ezek külföldről, ezek a lehetőségek, trendek, mm-hmm. hogy akár otthon elkezdeni sört főzni, tehát hogy...
0: Hát ami a hölgyeknek a Covid idején a kenyérsütés volt, az a baráti körömben tapasztalva az uraknak az otthoni sörfőzés.
2: Nálunk pont fordítva volt.
0: Előbb főztél.
2: Igen, sört, hát nem kenyér. Én, de a baráti körömben a hölgyek.
1: Igen, amúgy az érdekes, hogy régen a sörfőzés az egy női munka volt, és nem azért, mert konyhában, és akkor, hanem azért, mert a nő volt annyira tiszta, hogy, tehát a koszos férfi, hogyha sört főzött, akkor az megromlott. És ezért ugye nagyon sokáig, akár az ókorba is visszamenve, ugye a nőknek volt ez a privilégiuma, hogy sört főzzenek.
0: Mit tud egy kisüzemi sör, amit egy nagy üzemi sör nem? Mert mondtad, hogy más, de miben más?
1: Hát nyilván a méretünkből adódóan azért a kísérletezgetés az számunkra jobban elérhetőbb, tehát sokkal könnyebben tudunk úgy kísérleti főzeteket készíteni, hogy utána az ne a lefolyón végezze. De nem azért, mert rossz lenne, hanem azért, mert egyszerűen azt mondja a marketing meg a sales osztály, hogy ez nem működik, és akkor nem tudnak vele mit kezdeni, hanem mi ezeket ugyanúgy el tudjuk, tehát értékesíteni tudjuk, és nem igényel egy olyan szintű kvázi beruházást, hogy egy új terméket piacra hozzunk, hogy ez problémát okozna. Valahol meg szerintem a sörnek így ez a manufakturális jellege, ez az, ami kicsit így a kultúrált sörfogyasztáshoz talán kicsit jobban passzol így az emberek, uh-huh, meg a fogyasztók fejében. Ez nem azt jelenti, hogy nagyüzemekben ne lehetne jó sört főzni, mert ha csak elmegyünk Németországba vagy Csehországba, és bemegyünk egy kis falusi zárójelben, akkor a falu, mint mondjuk Szólád nálunk 400 fővel, és akkor a sörfőzdéje van, mint nálunk a kisüzemi összes összevéve. Tehát, hogy nagy üzem, de mégis egy teljesen elismert, jó lokális terméket állít elő, és, uh-huh, és tehát itt alapvetően nem a méret a probléma.
2: És akkor rögtön már kicsit bele is csapnék a lecsóba, hogy kerültetek a Balatonra, miért pont a Balatonnál, miért pont Földvár, és mit tesz hozzá mind a gyártáshoz, mint az értékesítési részben az, hogy ti egy desztináció kellős közepén működtettek egy ilyen üzemen?
1: Hát az érdekesség az első, tehát a Balaton az így nagyjából, amikor ugye két másik kollégámmal kezdtük el ezt az egész projektet, és hát akkor is Balatonon éltünk, és egy balatoni sörfőzdébe dolgoztunk, tehát hogy ez így a barátságunk kezdetén ez így egyértelmű volt, hogy itt szeretnénk ezt csinálni. Az, hogy konkrétan a Balatonnál hol, az első ilyen kvázi projektünk az Balaton szemesre vitt minket, az ottani, ott van a központban, van egy régi malomépület, és azt szemeltük ki magunknak, amit aztán több szempontból is elvetettünk. És akkor Balatonföldvár, az pedig hát egy ilyen kicsit ilyen profánabb megközelítéssel került be a képbe. Igazából az az úriember, aki így anyagilag beszállt nagyobb résszel a sörfőzdénkbe, aki kvázi látott fantáziát ebbe az egész projektbe, az ő ötlete volt, hogy ott van Balatonföldváron ez a, hát akkor elég hányatatott sorsú épület, és hogy mi lenne, hogyha új életet lehelnénk bele azzal, hogy ott csináljuk meg a sörfőzdét. Mi az elején rögtön mondtuk, hogy hát ez kicsi, nem fér el, hát ez nem jó, és akkor ő meg erősködött, hogy de nézzük meg, mert lehet, hogy...
2: Ez mi volt korábban ez az épület?
1: Ez volt Balatonföldvárnak amúgy az első vasútállomása. Még annó a Széchenyi család építette, uh-huh, hát ilyen 1891-ben talán. És aztán a 30-as években megépült a mostani, akkor ebből egy ilyen bakterház, per szolgálati lakás alakult ki, és akkor az utóbbi talán 5-10 évben meg mielőtt mi átvettük, teljesen el volt hanyagolva. Mint utólag kiderült amúgy, ha mi nem jövünk, akkor amúgy lehet, hogy el is lett volna bontva az épület, annyira rossz állapotban volt.
0: Balatoni sört akartatok főzni, vagy csak sört akartatok főzni? Ez egy fontos kérdés, hogy mennyire balatoni a Helka sör. Meg tehát ha mondjuk balatoni? Egy kataklizma kiragadná az egész manufaktúrátokat, és letenné Hajdúbiharba, akkor nagyon más sör készülne?
1: Hát én azt gondolom, mivel azért a sörgyártás nem annyira helyhez kötött, legalábbis ebben a formában, mint mondjuk a bor. Biztos lenne valami változás benne, de azt gondolom, hogy ott is megállná a helyét, tehát ott uh-huh, is ugyanezt a
0: de
1: minőséget.
0: De így ízre, vagy bármiben más
1: én nem
0: lenne.
1: Gondolom, hogy olyan nagy különbség lenne.
2: De marketing szempontjából a Balaton az...
1: Mi a Balaton, tehát mi balatoni sörfőzde szeretnénk lenni, vagy tehát elsősorban mi a Balatont szeretnénk így, saját régiónkat szeretnénk fejleszteni, és azt gazdagítani. Ettől eltekintve nyilván Budapesten, vagy az ország több területén is vannak partnereink, bár leszögezem, egy csomó esetben inkább az volt, hogy itt volt egy jó élményük a Helkával helyben, és aztán mondták, hogy hát én ezt tartani akarom, és akkor van Debrecenben is például partnerünk, aki ő viszi a sört, és tehát, hogy most két hordóért elmenni Debrecenben, az nem túl
2: gazdaságos.
1: Ő jön és hozza-viszi a hordókat, tehát, hogy annyira ragaszkodott hozzánk. De alapvetően mi azért arra törekszünk, hogy így a Balaton környékén legyünk ismertek, és ott lehessen fellelni a söreinket.
0: Oké, okay. Tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet, most el kell mennünk egy rövid pihenőre, de jövünk vissza Tihanyi Fülöp sörfőző mesterrel, a Balatonföldvári Helka sörfőzde alapítójával. mert hogy nem csak egy sörfőzdéről van szó, hanem egy turisztikai attrakcióról is, hogy ez hogy jött össze, erről fogunk beszélgetni a szünet után, ne menjen senki messzire a készülékektől.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja. Vendégünk továbbra is Tihanyi Fülöp sörfőzőmester, a Balaton földveli Helka sörfőzde alapítója. Ugye a szakmai pályafutásodat, meg kicsit talán a főzde történetét az elmúlt percekben alaposan körüljártuk, de azért kevés sörfőzde van, ami turisztikai attrakcióvá válik. Ez honnan jött ez az ötlet, hogy akár a főzdét, akár a sörkertet kinyitjátok a látogatók előtt?
2: Hát alapvetően azért nálunk az volt a tapasztalat, amerre mi jártunk így, főleg az országhatáron túl, más országokban, ahol mondjuk kicsit fejlettebb vagy mélyebb a sörkultúra, hogy főleg ezeknél a kisebb manufakturális sörfőzdéknél az egy nagyon-nagyon erős fogyasztó, megszólító pont, hogy magát a sörfőzdét az emberek láthatják, bejöhetnek, elfogyaszthatnak ott helyben egy sört. Tehát én ezt magamról, mint sörfogyasztó tudom, hogy azért, amikor Prágába egy sörfőzdének a teraszán, vagy Belgiumba egy sörfőzdének a teraszán fogyasztom el a sört, akkor azzal nem lehet más versenyezni. És hát főleg nálunk ugye az, hogy ott van mellettünk a Balaton, ennyire közel, tehát mind a régi sörkertünkből, de a mostani főzde teraszáról is ugye látszik a Balaton, meg akár a balatoni naplemente, tehát azt gondolom, hogy ezt így bűn lenne.
3: Hogy néz ki egy ilyen túra nálatok?
2: Hát alapvetően végigmegyünk a nyersanyagtól kezdve a technológián. Én mindig ilyen interaktívra szoktam fogni ezeket a túrákat. Mindig meg is kapom, hogy jól elhúzódik. Szerencsére nem a fogyasztóktól, hanem a kollégáktól, vagy akár családtagoktól, hogy miért kell ennyit erről beszélni. Nekem nincs egy ilyen fix szövegem, hanem mindig kicsit próbálom az adott társasághoz igazítani. Igyekszem az elején felmérni, hogy mennyire érdeklődőek, mennyire kérdezgetnek. Tehát mindig az elején elmondom, hogy kérdezzenek, állítsanak meg nyugodtan, mert én is jobban szeretek úgy olyan kontextusban beszélni a dolgokról, ahogy mondjuk közelebb áll hozzájuk. És akkor nyilván közben meg jól kiéheztetjük, vagy hát kiszárítjuk a torkukat, és akkor közben folyamatosan meg. Hát alapvetően azokból a tételekből, amik éppen a tartályból elérhetőek, meg kóstolható állapotban vannak, azokból szoktunk kóstolni.
1: Ez egy bevált marketing eszköz? Tehát hamarabb lesz visszatérő vendég a főzdetúrán résztvevőkből, mint az, aki leül, megkóstolja, még netán ízlik is neki?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát akár az, hogyha mondjuk Pesten vagy a Balaton másik pontján utána belefut a termékünkbe, azért ott van egy olyan pozitív visszakapcsolás. Hogyha nem volt annyira szörnyű és unalmas a főzdetúra, akkor azért ez egy elég erős pozitív visszacsatolás.
3: Ezek a túrák jellemzően a szezonon kívül vannak, vagy
2: eloszlik? Nem, ez szezonon belül is, tehát igyekszünk minél több túrát meghirdetni, nincs egy ilyen fix menetrend. Próbálunk egyre több kollégát bevonni ezekbe a túrákba, hogy minél több túrát tudjunk vállalni. Ugye nekem is van otthon két gyerkőc, aztán igyekszem azért velük is elég sok időt tölteni. Ezek a túrák meg azért alapvetően inkább ilyen esti tivornyákba szoktak átcsapni. Igyekszünk minél többen, meg minél. Tehát, hogyha összejön egy akkora létszám mondjuk, akkor nyilván főzés közben nem annyira célszerű, mert azért akkor ott elég problematikus, meg nehéz, meg nem olyan nagy a hely. Ezért is nagyon fontos szempont volt, hogy úgy alkossuk meg a sörfőzdét, hogy miután lefőztük a sört, gyorsan mindent elpakolunk, és akkor azért viszonylag egy vállalható mennyiségű ember elférjen bent.
1: Kik az ügyfelek? Mi a benyomásod? Mert hogy a Balatonnál nagyon sok fél ember megfordul, tényleg van, aki átutazóban van, vagy lejön egyet csobbanni, más heteket töltött, megint más ingázik a munkahelye és a Balaton között, van, aki állandó lakos. Hogy lehet minden réteget megszólítani, hiszen gondolom az a cél, hogy minél szélesebb körben ismert legyen a Helka sörfőző.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és nem biztos, hogy tudok rá jó választ adni, de azt tudom, hogy tehát, hogy tényleg majdnem mindenféle, tehát hogy nincs egy ilyen leszűkített fogyasztói réteg, akit mi szeretnénk, meg tudunk célozni. Volt már olyan, aki Pestről felült a vonatra, és lejött sörözni a haverjával. Uh-huh. Tehát, hogy kezdve innen a helyi lakosokig mindenki igazából, aki kicsit magáinak
1: érzi. A termékkört is így állítjátok elő, hogy mindenki találjon valamit, a nehezebb tételeket kedvelőktől a könnyű frissítőre vágyokig, bezárólag mindenki?
2: Alapvetően
1: mert
2: igen.
1: Mert hogy például van egy ilyen trend, hogy az alkoholmentes, főleg ezek a különböző ízesített alkoholmentes termékek, ezek egyre szélesebb körben népszerűek.
2: Igen.
1: Miközben az egész alkoholfogyasztás meg egy kisebb fogyasztói válságban van, mert hogy a panaszkodni szoktak borászok, hogy a fiatalok nem nagyon fogyasztanak alkoholt.
2: Igen, talán ezt mi így egy az egyben nem érzékeljük, de én azt gondolom, hogy ez egyrészt a méretünkből,
1: Hát ti is fiatalok vagytok, lehet, hogy könnyebben megtaláljátok a hangot az új generációval.
2: Igen, amúgy ez, tehát mi találkozunk igen olyan fiatalokkal, akik abszolút nem fogyasztanak alkoholt, meg vannak olyanok, akik mondjuk, mit tudom én, tényleg a gyümölcsös sörökre teljesen rá vannak kattamba, és akkor nagy morcona, 200 kilós úriember bejön, és akkor ő meccsört szeretne. Tehát, hogy nincsenek ilyen sztereotípiák, hogy akkor a meccsör az csak a hölgy fogyasztóké. Én azt gondolom, hogy, és visszatérve kicsit az alkoholmentes régen, tehát, hogy ezt mi jelenleg inkább ilyen iparági beszélgetésekből, meg így az iparban lévő kapcsolatainkból halljuk, mi most még jelenleg nem érzékeljük ezt a mi fogyasztóinkon, de gőzerővel rajta vagyunk például most egy ilyen alkoholmentes Radler projekten, kicsit itt a balatoni bringázóknak kedveskedve, hogy ami ugye Ausztriában egy ilyen, hát igazából a biciklisektől jött ez a citromos sör koktél, vagy sör mix ötlet, és akkor ezt kicsit így a balatoni kerékpározás szeretnénk ezzel megtámogatni, vagy kicsit mélyíteni így a helyi kulturális kapcsolatát a kerékpározásnak, meg így a balatoni régiónak.
1: Nem sokára, szeptember 18-án és 19-én Oktoberfestet rendeztek, saját Oktoberfestet. Ez honnan jött ez az ötlet?
2: Hát ez onnan jött, hogy nagyon szeretjük az Oktoberfesteket, bár bevallom, én még életemben nem voltam egyen se fizikailag.
1: A nagy klasszikuson sem, Münchenén se?
2: Nem. Még nem
1: mit sikert. Hagytál ki?
2: Igen.
1: Meg azt is beszívja, aki nem olyan nagy barátja a sörnek.
2: Hát az biztos, csak nem mentem a város közelébe. Ha már ott lettem volna, nem lett volna gond.
3: De én
2: csak
3: úgy voltam, hogy a tiétek is nagyon nagy szabású, alig lehet bejutni.
2: Igen. Igazából volt a fejünkben egy kép, hogy nagyjából meg hát ismerjük ezt a rendezvényt, és igazából az volt az ötlet, hogy nagyjából aki nem annyira otthonosan mozog mondjuk így a sörnek a világában, azért az Oktoberfest az egy ilyen, azt azért mindenki ismeri. És egyrészt, másrészt meg ugye ez egy pont egy olyan időszakra esett, amivel mi egy kicsit pont ezt a balatoni nyári szezont kicsit még meg tudtuk nyomni, meg kicsit ki tudtuk szélesíteni így saját hatáskörön belül. És visszakanyarodva az előző témához, hogy alapvetően mi azért ezeket a kicsit tradicionálisabb söröket kedveljük így a kollégákkal, meg szerencsére egy olyan fogyasztó réteget tudtunk bevonzani, aki ezt igényli, emellett persze készítünk egyedibb, meg kicsit ilyen kísérletezőbb tételeket is, de hogy az Oktoberfest az egy ilyen nagyon tradicionális dolog. Maga mind a rendezvény, meg a sör is az egy ilyen nagyon mély múlttal rendelkező sör, és akkor igazából ez így adott volt, hogy ezt így életre hívjuk, mind a mellett, hogy egy hatalmas
1: buli.
2: Hatalmas buli, és tavaly előtt például a legnagyobb forgalmú hétvégénk volt az egész szezonban. Uh-huh. Tehát, hogy az egész
1: ismeri az Oktoberfestet, az tudja, hogy az nem csak a sörről szól, hogy leülünk, sörözünk, ott zene van, gasztronómiai élmények vannak, társasági élet zajlik. Ez nálatok is így van? Tehát a zene meg a gasztronómia az fontos. Abszolút. Kiegészítője?
2: Igen. Hát igazából van egy elég jól bevált forgatókönyvünk már nagyjából, hogy mik azok a, kulcselemek, amikkel együtt tudunk dolgozni. Ilyen ez a tipik sváb vagy bajor zene, ami abszolút látszik, hogy ez annyira a elemi része ennek az egész rendezvénynek, hogy enélkül nem is lehet igazából Oktoberfestről beszélni. És hát mellette igen, ott van az étel párosítás, ami szintén egy elég jól bevált, meg tradicionális irány.
1: Mondj néhány fogást, kérlek, csak így kezdve.
2: Hát ami mindenképp nagyon szokott menni, ugye ez a csülök, párolt káposzta, tört krumpli, kolbász, fehér kolbász, ezek mindig hatalmas siker. Ugye ott nekünk van Balatonföldváron egy ilyen malacsütő legendánk, Laci bácsi, aki amúgy országos szinten is nagyon híres, és úgy, tehát én már több főzdében találkoztam vele úgy, hogy akkor még nem tudtam, hogy ő Balatonföldvár, és ez utólag derült ki, hogy amúgy abszolút egy ilyen helyi erő, és akkor ő levonul oda a sörkertbe egy hatalmas ilyen kemencével, és akkor ott helyben készül a kvázi látvány elemként a disznó meg a sertés.
3: A fesztiválnak egy saját sőre is, ugye? Ez az Oktoberfest.
2: Igen, ugye ezt tradicionálisan minden évben lefőzzük így nyár közepe elején. Ugye ez egy márcen típusú sör. Alapvetően ugye ennek az volt a története, hogy ezt márciusban főzték le. Ugye eddig tartott a sörfőzésnek régen a szezonja. Utána annyira meleg volt már, hogy a sör nagyon könnyen megromlott, és azért márciussal bezárólag lehetett sört készíteni, amit utána októberbe vertek csapra. Ugye ez a friss sör volt maga ez a márcen. Ez egy kicsit magasabb alkoholtartalmú félbarna lágersör.
1: Az Oktoberfest, mármint a klasszikus müncheni, az ilyen sörünnep, tehát többféle sört lehet kóstolni, ugye a főzdék összejönnek, mindenkinek saját sátra van, nálatok csak saját sörök vannak, de abból többféle?
2: Alapvetően igen, ilyenkor igyekszünk minél nagyobb szortimentet így a fogyasztók elé tálalni, de azért az látszik, hogy ilyenkor ezek a tradicionálisabb sörök nek van így kicsit nagyobb hangsúlya, mind a mellett, hogy a gyümölcsös sört is keresik, de azért elmondható, hogy a legnagyobb mennyiségben ilyenkor azért az Oktoberfest fogy, lévén, hogy ez egy abszolút szezonális termék, és hát nekünk is az a célunk, hogy, hogy ez az emberek fejébe úgy legyen meg, hogy ez az időszak, és majd jövőre.
3: Sokan utaznak le pont ezért, ezen a hétvégén csak azért, hogy megkóstolják nálatok a söröket, és kicsit ünnepeljék a sört?
2: Igen, én azt gondolom, hogy...
3: Kik azok, akik részt vesznek ezen a két napon?
2: Hát elsősorban azért a törzs fogyasztóink, részben azok, akik helyiek, meg részben akik nyaralók, vagy ilyen kétlaki életet élők, és hétvégente előszeretettel töltik a hétvégéiket lent a Balatonparton. Azt látjuk, hogyha mi szolgáltatók, vendéglátósok, sörfőzdék, ugye adunk valamit, akkor a fogyasztók ezt olyan szinten meghálálják, hogy tehát hogyha van miért, akkor szezonon kívül is lehet eső, fújhat a szél, akkor is meg tud telni a Balatonpart emberekkel.
1: Hát nagyon sok sikert akkor az előttünk álló program lebonyolításához, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Még nem menj messzire, mert programajánlót fogunk tartani. Egyet már ugyan adtunk, ugye szeptember 18-án és 19-én lesz az Oktoberfestetek, de mi van még a tarsolyban, Szilvi?
3: Szeptember 19-én szombaton 6. alkalommal rendezik meg a Spin Day maratont Hévízen, a Tófürdő különleges helyszínén. A résztvevő női és vegyes csapatok 8 órán keresztül tekernek közös célért. A program nem csak a versenyzésről szól, szurkolói programok, nyereményjátékok és regenerációs lehetőségek is várják a résztvevőket, aki pedig maradna még Hévízen, a verseny után pihenhet a tóban, vagy felfedezheti a környéket.
1: Sörre bor mindenkor, ugye tartja a mondás, szeptember 19-én akár az Oktoberfestről is át lehet menni balatoni vörösborokat kóstolni a Balaton Deep Red programon. Egyetlen nap alatt 15 pincészet, közel 30 borát lehet megkóstolni, ráadásul a borászok mutatják be a tételeket. A program Balatonfüredről indul egy borbusszal, Mindszentkálán és Balatonfüreden folytatódik. A borokat helyi falatok, vacsora és különleges balatoni helyszínek is ki fogják egészíteni.
3: És akkor, hogy én is romfoljak még, ugyancsak szeptember 19-én első alkalommal rendezik meg a Balatoni Szörp Fesztivált, a Badacsonyőrsi Fóli Arborétumban. Ugye erről beszélgettünk egy korábbi adásban, hogy lesz egy ilyen első Balatoni Szörp Fesztivál. A program a Balatonfelvidék különleges szörp készítői természetes ízeket és családi élményeket hozza egy helyre. A különlegessége, hogy nem egyszerűen egy gasztrofesztiválról van szó. A Fóli mediterrán hangulatú arborétuma önmagában is élmény ad, így a kóstolás mellett a természet és a helyszín felfedezése is része a programnak, aki pedig még több programra vágyik, az legyen kedves ellátogatni a Visit Balaton 365.hu oldalra.
1: No, hát ennyi fért be ma a Pártkafé műsorában. Tihanyi Fülöpnek, sörfőzőmesternek, a Helka sörfőzde alapítójának köszönjük szépen, hogy itt járt, és további sok sikert kívánunk a sörfőzéshez.
2: Köszönjük szépen.
1: Mi pedig már a búcsúzunk, a két műsorvezető, Marsall Szilvi
3: és Mihálovics Andris.
1: Találkozunk a jövő héten, és mindenkinek legyen szép napja, viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Fogd a kezemet és... Rádió Café. Van barátom. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
6: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Megszavazta az országgyűlés a dízelautósok támogatását. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. Az Egyesült Államok bevallotta, hogy fegyvereket telepítettek az űrbe. Kellemes őszi idő lesz sok napsütéssel, de időnként megélénkülő széllel. Délután 26 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megszavazta az országgyűlés a dízelautósok támogatását. A kormány havi 5000 forintos támogatást ad az év végéig a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak, közölte a pénzügyminiszter. A mezőgazdasági termelők számára pedig átmenetileg teljesen visszaigényelhetővé teszik a gázolaj jövedéki adóját. A majdnem 1 millió érintetnek a pénzt a NAV-nál nyilvántartott bankszámlákra, bankszámla hiányában pedig postán kézbesítik. A közlekedési és beruházási miniszter szerint bizonyítható túlárazás történt az M6-os ügyében. Vitézi Dávid videóban mutatta be az autópálya üzemeltetési szerződésének dokumentumait. Állítása szerint ezek bizonyítják, hogy míg a jelenlegi üzemeltető 44 milliárd forint

0: üzemeltetési jogot, amelyik 149 milliárd forintos ajánlatot tett ugyanerre a munkára. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz frakció azt állította, az előző kormány nem hozott döntést az M6-os autópálya koncessziós üzemeltetéséről. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. Tegnap előállították Jellinek Dániel üzletembert, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. A nyomozó főügyészség május 15-e óta folytat saját erős felderítést a 2015 és 18 közötti buszbeszerzések és más ügyletek miatt. A nyomozásban mintegy 10 milliárd forintos feltételezett vagyoni hátrányt vizsgálnak. Az Index úgy értesült, hogy Jellinek Dániel korábban eleget tett a hatósági idézésnek, vallomást tett, az eljárás során pedig végig elérhető maradt és együttműködött a hatóságokkal. Cége az Intotek Group jelezte, Jellinek Dániel az érintett üggyel összefüggésben semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a vizsgálat alatt a cégcsoport működése zavartalan. Az Egyesült Államok bevallotta, hogy fegyvereket telepítettek az űrbe. Az amerikai légierő minisztere egy konferencián azt mondta, már olyan föld körüli pályára telepített űrkontroll fegyverekkel rendelkeznek, amelyek képesek megvédeni az amerikai haderőt az ellenséges akciókkal szemben. Troy Menk ugyanakkor azt nem árult el, pontosan milyen fegyverekről van szó, és arra sem adott választ, mikor kerültek az eszközök az űrbe. A CNN beszámolója kiemeli, Washington korábban sosem ismerte el nyilvánosan, hogy ilyen fegyverrendszerekkel rendelkezik az űrben.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Mert hogy a rezsicsökkentés káros hatásait fogjuk vizsgálni. Ugye a hatósági árakkal kapcsolatban általában lehet már látni és lehet tudni, hogy rendkívül káros politika, és minél előbb meg kellene szüntetni. Ezt nagyon sokan mondják a piac befolyásoló intézkedésekre. Persze nyilván nem minden ilyen káros, de azért láttuk az elmúlt időszakban, hogy sok kárt szenvedtünk.
6: Hát meg kell különböztetni, igen, hogy az ilyen típusú támogatást, meg azt, ami külön célzott szociális támogatás, igen, mert ezek az ilyen rezsicsökkentés típusúak, ugye, hát szerintem két dologban biztosan károsak, egyrészt hozzászoktatnak ez a gondoskodó állambácsi, majd ő megold nekem mindent, én helyettem. A másik meg az, hogy aminek nincs ára, idézőjelben nincs, vagy kevesebb, ott a takarékoskodás rovására mehet a dolog.
5: Igen, de ahogy lehetett látni ugye a benzinárnál, hogy megnőtt az autózásnak, igen, az aránya. Igen. Szóval erről beszélgetünk.
6: Na de nem mi fejtjük meg ezeket, hanem kérünk szakvéleményt. Sebestyén Szabolcs van itt velünk, az ISCTI, Instituto Universitario de Lisboa.
5: Hát a Lisszaboni Egyetem pénzügyi tanszékének oktatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok!
6: Na hát mi már itt belenyúlkáltunk egy ilyen rezsicsökkentés típusú gondoskodásnak a negatív hatásaiba. Nem tudom, mennyiben értesz ezzel egyet, vagy mennyiben...
7: Abszolút, teljesen egyetértek. Hogy nehéz ez... Hát ezt még csak kibontani lehet jobban, de a fővonalak abszolút így vannak.
5: Uh-huh. Hát bontsuk akkor ki.
6: Így van.
7: Tehát ugye a fő probléma... Ez egy igazságtalan és méltánytalan rendszer, hiszen tehát most nagyon egyszerűen, aki kétszer annyi energiát fogyaszt, az kétszer annyi támogatást kap, úgymond. Ami nem feltétlenül méltányos, mert egy csomó háztartás ki tudná fizetni a piaci árat is, és őket is támogatjuk, ráadásul elég rendesen. És ugye az, hogy egységes tarifa van, és

0: nem valami sávos rendszer. Ugye ezzel az a baj, hogy nem különbözteti meg a pazarlást, az indokolt magas fogyasztástól, ami két különböző dolog, és ezt meg kéne különböztetni árazásban, és hogy a valós szükségletet se választja el a fogyasztási képességtől. És így összemos mindent, és hát ugye, ahogy elhangzott itt, nem ösztönöz arra, hogy takarékoskodjak, nem ösztönöz arra, hogy leszigeteljem a nyílászárókat, vagy a lakást, hogy felújítsam mondjuk az energiarendszeremet, és optimalizáljam, mert minek csináljam, hogyha olcsom meg kapom. És akkor erre még rájön a pazarló volt a rendszernek, tehát hogy ugye a költségektől elszakad az ár, ez átláthatatlan, tehát hogy igazából ez nincs kommunikálva, hogy gyakorlatilag a költséghez képest milyen árat fizetek. Ezért ez ugye további gyengülés az ösztönzéseknek, és egyszerűen így visszafogja az ilyen tiszta energia, vagy zöld energia, vagy energiahatékonysági beruházásokat, mert minek csináljam, hogyha megkapom olcsón.
1: Igen, és ez egy ilyen negatív ösztönző, és egy ilyen akcelerátorként hat, hogy gondolkodás nélkül történjen, mert egyszerűbben elérhető, nem kell változtatni a szokásokon, és közben olcsóbb is.
2: Igen, Imre, egyébként a hallgatónk jól írja, és jól lejön ebből, hogy mi a helyzet. Ő azt mondja, hogy nem ennyire fekete-fehér, nem pazarlok, de nem szívesen fizetnék többet, kevesebbért. Hát persze, hát ez a rendszer lényege, ugye senki nem szívesen fizet többért, de ha többet kell fizetni, akkor viszont jön a takarékoskodás.
0: És hát itt van egy fontos, ami a Telexai cikkembe írtam, hogy ami nyilván most egy kicsit túlzás lesz, amit mondok, de hogy amikor így ugye azt, sokan azt mondják, hogy hát ha kivezetnék a rendszert, azzal a lakosságra szabadítanánk rá a piaci árat. Valójában a lakosság most is piaci árat fizet, mondom, ez egy kicsit túlzás, csak ezt ugye nem látja, mert el van rejtve előle. Tehát, hogy az, hogy a hatósági tarifa által fizetett ár jelenik meg a rezsiszámlán, az elrejti a teljes költséget. Tehát, hogy igazából a különbséget, mert mondjuk én 30 forintot fizetek valamiért, aminek a költsége 100 forint, akkor azt a 70 eurót valakinek ki kell fizetni. És ez ugye el van rejtve, erről nem beszél a kormány, erről nincs szó.
2: Illetve megvan valami jelenítve a számlákon, ugye, mert ezzel menőzik, meg próbálja érzékeltetni az ő nagyságát, ugye ez úgy lett bevezetve.
0: Igen, hogy... de azt igen, hogy mennyit spórolok, de igen. Azt nem mondja el, hogy ezt valójában én mondjuk adófizetőként,
2: ja, igen, világos.
0: Munkavállalóként, államadósság finanszírozójaként gyakorlatilag én fizetem.
2: Persze. Csak nem a számlán, hanem az adómat nem. Pontosan. Egészségügyre fordítjuk, hanem erre.
1: Igen, tehát, hogy... Igen, bocsánat, hogy beleszóltam, tehát, hogy tehát nem egy közvetlen, hanem közvetett módon jelenik meg, és azt nem veszi észre, mert nem a pénztárcájából veszi ki ő a saját kezével, akkor onnan.
0: Pontosan, és ugye ez a baj, hogy ez egy populista termék, és hiába vannak egyébként nagyon logikus és szerintem könnyen megérthető közgazdasági érvelések amellett, hogy ez nem jó. Ez annyira beépült a magyar köztudatban, hogy ez tényleg ez mint egy drog, hogy rászoktatták a lakosságot, elvárja, hogy az állam fizesse ki az energiai részét, és erről nagyon nehéz lejönni, ami pont a probléma, hogy nagyon nehéz megszüntetni, mert ez egy politikai termék. Gazdaságilag nem racionális, pazarló, de hogy nagyon nehéz megszüntetni.
2: Hát egyértelműen ugye már az előző kormány is izzadt ennek a kifizetésén, tehát az látszott, hogy a költségvetést milyen mértékben terheli, de nem tudta elengedni, mert ahogy te is mondod, politikai termék, tehát ott a szavazókra, akik csimpaszkodnak ebbe, arra szükség volt, és nem lehetett megszabadulni tőle. Viszont hogyan lehetne megszabadulni ezektől? Mert tényleg azt szerintem a jelenlegi kormány sem fogja fölvállalni, sőt, deklarálta is, hogy nem, hogy egy csapásra eltöntesse, ugye az egy politikai bukta lenne.
0: Hát én tehát politológus nem vagyok, tehát ebben a részében nem mennék bele, de amennyit én látok, tehát olyan szintű ma a különbség a támogatottságban, tehát kormány jellegi ellenzék között, hogy szerintem simán be lehetne vállalni, és igazából, amit politikában megtanultunk, hogy sose az számít igazából, mit mondunk, vagy mit csinálunk, hanem hogy ezt hogyan kommunikáljuk. Tehát ezt ezt igazából jól lehetne kommunikálni, mert nem úgy kéne kommunikálni, hogy rezsicsökkentés megszüntetem. Valójában nincs is igazából rezsicsökkentés. Tehát, hogy ez egy maszlag, ez egy mítosz, hanem egyszerűen egy jó alternatívát felmutatni, tehát ez a valódi rezsicsökkentés, vagy valami jó nevet kitalálni, amivel így ilyen kecsit el lehet adni a politikát. És szerintem egyszerűen annyira nincs ellenzék, hogy politikai költséget tekintve szerintem egészen jó ki lehet belőle jönni. És ebbe időbe beleállnak, tehát még itt az elején szerintem ebből nagyon jó ki lehetne jönni. De mondom, nem vagyok politológus, közgazdaságilag abszolút megérné, és szerintem jó kommunikációval, sávos rendszerrel, tehát hogy nem egységesen mindenkinek adnám az olcsó energiát, olcsót idézőjelben, hanem lenne egy szociális alaptarifa mondjuk, ami mindenkinek jár, kicsit mint egy minimál bér, csak ez egy minimál szolgáltatás, tehát hogy mindenkinek meglegyen megélhetéshez szükséges energia, és mindenképp szétválasznám, mert ugye jellegi rendszerben ez rossz, hogy össze van mosva a költség, meg az, hogy ki támogat. Tehát szociálpolitika és egy energiaszakmai kérdés össze van mosva, és ezt nagyon szét kéne választani.
2: Erről a könnyű kivezetésre egyébként most pont egy aktuális helyzet jutott eszembe, a dízel ár támogatás, ami egy elég csámpás valamire sikerült most ettől a kormánytól, és de hát bele hajkurázta magát ebbe a politikai, mert ez is egy ilyen, valahol egy ilyen politikai sztori. Itt is lehetett volna csak a fuvarozóknak, vagy a mezőgazdasági gépeket használóknak.
0: Ez a baj sokszor, hogy látni az ilyen kormányzati döntéseknél, hogy nem gondolnak abba bele, hogy milyen hatása van ennek, hogy változtatja meg a lakossági vagy bármilyen ösztönzőket, és ez egyszer rossz irányba tett lépés megint. Tehát minden, amikor belenyúlunk az árba, mindig meg kéne vizsgálni, hogy ez hogyan változtatja meg az ösztönzőket a lakosságnál, a cégeknél, mindenki más, és mennyire méltányos ez. És ez valahogy mintha háttérben lenne szorítva.
1: Hát azért, mert ugye ezt nehéz, nehéz jól kommunikálni. A cikkedből, amit a Telexre írtál, hadd idézzek valamit a negatív ösztönzők kapcsán. 2014 és 2021 között Magyarország az áram, a gáz és a távhő együttes fogyasztása 34%-kal, a gázfogyasztás 43%-kal emelkedett. Például Németországban ugyanebben az időszakban a teljes háztartási energiafelhasztás 7,8%, a gázfelhasználás 14%-os növekedést mutatott. Tehát ilyen különbségeket lehet látni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy azt nem felejtsük el, hogy a rezsicsökkentés az csak lakosságra van. Tehát, ha cégeket megnézed, akkor nagyon sok olyan cég van, aki ezt kifizeti rögtön, ugye, illetve szenvednek is, és van egy csomó olyan nyugati cég, aki azt mondta, hogy Magyarországon nem hajlandó kifizetni azt az áramköltséget, és azért áttette a székhelyét máshova. Tehát egy ilyen szinten is kárt lehet ebből látni.
0: És azért ugye 2022-ben volt ez a rezsicsökkentés, csökkentés, vagy nem is tudom, minek hívjuk ezt a reformot. Gyakorlatilag egy egyszerű 3-4 fős család is könnyen át tud csúszni egyébként abba a sávba, hogy megfizeti a piaci lakossági árat. Tehát, hogy olyan szinten lett meghúzva ez a limit, hogy nem olyan nehéz átcsúszni, tehát, hogy simán rengeteg olyan háztartás, aki kifizeti a nem rezsicsökkentett, hanem magasabb árat, mert hogy eléri azt a 210 kWh-nál szabták meg, azt hiszem. Tehát ez nem egy ilyen nagyon magas szint, ez nagyon könnyű átlépni. Csak hát ugye erről sem megy a kommunikáció, tehát ezt tudják el.
2: Egy másik hallgató írja nekünk, hogy nagyjából egy ilyen 15-18 millióból tudnék új nyílászárókat és szigetelést rakni az ingatlanra. Hát az, nem tudom, jó nagy ingatlan lehet, mert szerintem azért ez megugorható kevesebből, és a téli fűtésszámlám nem haladja meg a 30 ezeret. Hol érné meg nekem azt, hogy szigetelem a lakást? 18 fokban el vagyok télen, ezzel nincs baj, de nem fogok kifizetni olyan dolgot, ami nem térül meg, és éppen ez mutat rá arra szerintem, hogy ide kellene a támogatásokat helyezni, hogy egyrészt ne kelljen az ekkora terhelést viselni, másrészt a megtérülést javítsa az, hogyha ezen az oldalon van támogatás, hiszen az az államnak is érdeke. Láttuk most Paks esetében, ugye az energia előállítással is lehetnek problémák, hogyha túlzott a felhasználás, úgyhogy gondolom, hogy itt ezen az oldalon kéne lőni a támogatási rendszerre.
0: Igen, az edukáció nagyon fontos lenne, hogy belátta

0: csere már szakértők szerint nagyon, tehát hogy jelentősen hozzájárulhat a energiafogyasztás csökkenéséhez. Tehát kicsikkel kell kezdeni, és mondom, erre van egy uniós forrás is. Tehát,
1: igen,
0: hogy, abszolút. És ezt se úgy csinálni, hogy mindenkinek, hanem szociális helyzetet is figyelembe véve.
1: Tehát, hogy... Na, erre írja pont egy hallgató, hogy az sem igazságos, hogyha valakinek 10 ingatlan van, akkor mindre jár a rezsicsökkentés. Ugye ez elég jól megmutatja ennek a csámpásságát.
0: És azért azt is nézzük meg, hogy tehát valakinek alacsony a rezsie. A jelenlegi rendszerben azt nem tudom, hogy miért van. Azért, mert hogy egy olyan család, aki tök jól optimalizálta az energiarendszerét, napeleme van, és ezért le tudja csökkenteni a fogyasztást, vagy van egy nyugdíjas néni egyedül él egy kádár kockába, aki keveset fogyaszt, viszont nagyon pazalló, tehát nagyon rossz energiahatékonyságú házban él. Mind a kettőben kicsi a fogyasztás, de a rendszer nem különbözteti meg a kettőt, miközben meg kéne, mert hogy teljesen más az oka, hogy miért fogyaszt keveset. És ezért szerintem ilyen helyi szintre, önkormányzati szintre kéne vinni ezt, mert az önkormányzatok jobban ismerik a helyi szituációt, tehát a lakáshelyzetet, az emberek jövedelmi állapotát. Tehát ezt decentralizálni kéne, én azt gondolom.
2: Haladjunk a megoldások felét. Kifejted a cikkedben azt, hogy hogyan lehetne átállni fokozatosan, és ilyen igények figyelembevételével egy új rendszerre, de a kulcskérdés a finanszírozása ennek, és azt mondod ugye, hogy az új rendszert hogyan lehetne finanszírozni, például felszabadul egy összeg ennek a rezsicsökkentésével, és megszüntetésével, ezt hogy képzeled el?
0: Hát ugye ez egy hatalmas összeg, tehát ugye a cikkben kifejtem, hogy mekkora összegekről van szó, tehát több mint 5000 milliárd forint az, ami elment ugye arra, hogy az MVM-et, úgymond, nem csak az MVM-et, de úgy összességére, hogy úgymond pótoljuk a veszteségeket, mert ugye ez az állam szintjén veszteség, hogy a lakosság keveset fizet. Tehát itt van egy hatalmas összeg, meg hát azért itt arról van szó, hogy vannak EU pénzek, amit be lehet vonni, zöld kötvényeket ki lehet bocsátani állami szinten, meg az, hogyha fogyasztási sávokat csinálok, akkor ugye a magasabb fogyasztási sávból nagyobb pénz fog bejönni, mert onnantól kezdve nem a rezsicsökkentett árat fizetik, illetve ilyen karbonintenzív energiára kivethetek extra adókat, és akkor azt is arra fordítanám rá. És ez tényleg, ahogy írom a cikkben, hogy ez tényleg törvényben kéne szabályozni, hogy minden, ami felszabadul összeg ebből a befogyasztott ár kiengedéséből, annak minimum egy jó részét ebbe befektetni. Aha. Tehát garantálni azt, hogy ez a pénz nem folyik el valahova máshova, hanem hogy ezt visszaforgatni energiahatékonysági fejlesztésekre.
2: Oké, hát egy nagyon klassz témát feszegettél, és szerintem jó vitaindító is volt, érdemes is pontosan erről beszélgetni minél többet. Aki nem olvasta volna, a Telexen keresse meg Sebestyén Szabolcs cikkét, aminek az a címe, hogy a mítosz, amire már ráköltöttünk másfél évnyi magyar oktatás árát, és beírjuk, hogy rezsicsökkentés, akkor meg lesz. Szabolcs, nagyon szépen köszönjük hogy elmondtad ezeket nekünk.
0: Köszönöm. További jó napot!
1: Szervusz! Sebestyén Szabolcsal, a Lisszaboni Egyetem pénzügyi tanszékének oktatójával beszélgettünk a rezsicsökkentésről.
2: Úgy gyorsan még eszembe jutott, hogy ide bököm azt a kis táblázatot, amit a Pogi kiszámolt annak kapcsán, amikor bejött ez a dízel támogatás, amit mondtál. 2010-ben a havi nettó átlagbérből és a gázolaj átlagos árából kiszámolva a vásárolható dízolaj mennyisége 424 liter volt körülbelül. Uh-huh. Hogyha ugyanezt megnézed 2026-ban a havi nettó átlagbérrel és a gázolaj átlagos árával, akkor az 769. liter. Úgyhogy ez csak egy adalék ahhoz, amit te mondtál ebben a támogatás ügyben. My daddy, he was a gambler, abandoned mama when I was four. All he left us was his old gramophone player, his 45 records

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu per ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
5: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
5: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
5: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
5: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
5: Van hát. És nem félnek használni.
6: De miért?
5: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
10: Jó reggelt!
9: Igen.
10: Ez a Millás reggel.
9: Az. És 6 óra 30. Nem, még csak 20. Ja, akkor még el se kellett volna kezdeni. Nem, 6 óra 30 van már.
10: Kimondtad már 6 óra 30.
9: Így van.
10: És ez a Rádió Café 98.0. Szeptember 16-a van. Szerda. És igen, fél hét, ahogy megállapítottuk Kántor Endrével.
9: És Gede Balázzsal. Így van, a kedves hallgatóknak üzenjük, hogy 0636 98 098 0 ide lehet nekünk írni WhatsAppot, SMS-t, Vibert, és lehet természetesen a Messengeren is üzenni, meg az info@millastegeli.hu-n.
10: Igen, Dékartársam meg is tette, hogy közzéadta az útinform, legfrissebb útinformációit. Friss jó reggelt, kartársak és Zsuzsi, ma sem lehet panasz a forgalomra. 22 perc, 12 másodperc a szokásos relációban, Szerencs utcai lámpa, lámpa egyváltással, írja ő, csak miközben olvastam, bekúszott egy egy friss üzenet, hogy jó reggelt, a MÁV tanulhatna tőletek. Yeah? Pontosságot, gondolom. Aztán azt mondja, hogy Gézu is írt még éjfél után pár perccel, egy fél percest. Reggeli 5 órával nincs bajom, ha fel kell kelni. Ez csupán akkor véleményes, ha akkor fekszem le dupla műszak után, vagy bandázás okán. Zárójel, ami ma is esélyes, mármint a dupla műszak. Éjfél után 10 perccel ezért írta.
9: Ma van a Slow Horses 6. évad premierje. Igen, igen, az nagyon jó.
10: Én nem hiszem, nem
9: pedig,
10: tudom mi ez.
9: Hát a Gary Oldmannek a kiváló sorozata.
10: Milyen?
9: Nagyon jó.
10: Típusú gengszteres?
9: Kémes, de...
10: Kémes.
9: De nem az, amit megszoktál.
10: Igen,
9: annyira jó lett az
10: nem
9: egész.
10: Nem maradtam egy picit.
9: Így van. Slough House és a Slow Horses, így van. Utolsó befutók magyarul, hogyha jól emlékszem, és Gary Oldmannek az egyik legnagyobb alakítása. Képzelj el egy ilyen kiábrándult, cinikus, lecsúszott John le Carré regényekből ismert figurát.
10: Szerintem összegyúrták az összes eddigi
9: kart. John le Carré figurája így alkoholizmusban és kiábrándultságban tönkrement volna, és ő vezeti ezt az ilyen, ilyen büntit, kis büntit, kémeknek ilyen büntit, akik így valami hibát csináltak, vagy így le akarják őket tudni, ezeket oda elpaterolják az ő szárnyai alá, és hát természetesen csupa idióta jön össze, akik nem azok nyilvánvalóan, csak hát azért vannak ilyen kis... Tehát nem úgy képzeled el az MI6-et, hogy így, hogy ilyenek lennének. Na mindegy, nagyon jó a sorozat.
10: Na, hát akkor indul az új évad. Miközben Andor arról ír, hogy a Kerepesi Keresztúri sarkon baleset, alakul a dugó. Hú, az ott egy kritikus pont, az nem jó, igen. Bár sehol nem jó egy baleset, de az ott rumlis lesz. Na, azt hiszem ennyi, amit így kora reggel írtatok nekünk. Nagyon köszönjük. Jöhetnek továbbiak a 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Megköszöntjük az Editeket. Jaj, boldog névnapot kívánunk nekik.
9: Igen, a rádiósok és a vágók ünneplik ma a névnapjukat természetesen.
10: Igen.
9: Úgyhogy így van.
10: És még mellette persze sok név: Eugénia, Eufémia, Jozafát, Zille, Zseni.
9: Az Eufémia az egy másik névnek az ilyen szebbítése?
10: Igen, igen. Eufémia. Ő egy szent is volt, azt hiszem, őt nem ették meg az oroszlánok, pedig azt akarták a lómaiak.
9: Igen?
10: Igen, azt hiszem, bedobták egy telt.
9: És őt is oda dobták, igen, szegény. És azt mondta az egyik oroszlán, hogy ez,
10: ez, egy,
9: ez olyan eufemisztikus, azt ne együk meg.
10: Igen. És egyben egyébként egy jeles nap is a mai, hiszen az ózonpajzs megőrzésének világnapja. Az ENSZ döntése nyomán tartják annak emlékére, hogy 1987-ben ennapon írta alá 46 ország a stratoszférikus ozonréteg védelmét szolgáló montreáli jegyzőkönyvet.
9: Vajon ki ünnepli ezt a napot?
10: És hogy?
9: Igen.
10: Nem versz szét egy hűtőszekrényt, hogy kiszivárogjon, bár már nem nincs benne, csak a régiekben, az a bizonyos gáz. Úgyhogy igen. Azt mondja, évfordulók.
9: Azt mondja, zöld utat kap az OK kifejezés 1840-ben, okay, amikor megalakul egy demokratikus politikai társaság, az OK Club. A világ második legtöbbször használt szava egyébként.
10: Igen.
9: A klub elnöke Martin Van Buren szülővárosának, Old Kinderhooknak a kezdőbetűiből alakul ki, de ugye ez egy ilyen, ennek a klubnak igen, de hogy az OK kifejezés az valóban innen származik-e, erről azért vita van. Inkább azt valószínűsítik, hogy volt egy ilyen, hogy OK klub, és nem innen lett az OK, mint kifejezés, hanem a pilóták viccelődéséből, amikor megpróbáltak ugye az arra, hogy mindent le kell rövidíteni ilyen kezdőbetűkre, abból így kitaláltak ilyen vicceket, és az All Clear-ből rövidítették, hogy OK az All Clear, de hát, hogy ez valóban így alakult ki, ez nagyon nehéz, több magyarázat van.
10: Igen, hát nekem erről már örökre jöttünk, láttunk, visszamennénk, jut eszembe a Michel Clavier, ugye Jacques Fost a bolondost alakítja, rettenetesen elrohadt fogakkal, és ő mondja, hogy OK, nagyon megtetszett neki a kifejezés, és elmondja, hogy százszor,
9: Okay. Igen, igen. Na. Nagyon jó. 1908-ban ez majdnem olyan, mint a Jacques Foch. William Crapo. William Crapo. És Durant is, látod? Tehát William Crapo Durant. Hogy lehet ilyen neve valakinek? William Crapo Durant megalapítja a General Motors-t. Hát az eredmény azért jó lett.
10: Igen. Aztán még egy autós fordulópont, 1976-ban ezen a napon az amerikai Ford autógyárban 170 ezer munkás lép sztrájkba. Hát az azért kemény megmozdulás.
9: Igen.
10: 1987-ben aláírják ezt a bizonyos montreali jegyzőkönyvet az ózonkárosító gázok betiltásáról, ami miatt ugye mi is megemlékeztünk róla, hogy ez az ózon pajzs megőrzésének világnapja a mai.
9: 1662-re visszaugrunk még John Flamsteed, ő volt az első európai csillagász, aki tudományos módszerekkel figyelt meg egy napfogyatkozást. Uh-huh. Úgyhogy...
10: És na, hát,
9: híres születésnaposok.
10: Várjál, hát azért ja, Soros Gyurka bácsi hadhatós közreműködésével 1992-ben az angol font árfolyama összerogyott.
9: Azaz.
10: A brit kormány kénytelen kiléptetni azt az európai árfolyama mechanizmusból.
9: Ez ugye ez volt az az ERM, ahova igen. Beterelték a különböző devizákat.
10: Hát és ahova mi is éppen útban vagyunk. Uh-huh. Igen.
9: Így van.
10: Na, most jöhetnek a születésnaposok.
9: Most jöjjenek.
10: A Mihail Illarionovicsot egybeolvastam Mihálovicsnak.
9: Az Mihálovics Kutuzov, orosz marsall, hadvezér 1745-ben, ugye a leghíresebb tábornok, orosz tábornok a napoleoni háborúkból. Ő csalta törbe és semmisítette meg az óriás francia sereget. Végül ugye ez bukáshoz vezetett a napoleon orosz hadjáratának a csődjéhez. Úgyhogy. Aztán Korda Sándor, Sir Alexander Korda 1893-ban született, aki brit mozis filmrendező, producer volt.
10: Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas magyar kémikus 1893-ban látta meg a napvilágot ezen a napon, és hát a C-vitaminról ugye mindenki ismeri a nevét.
9: Hű, tényleg. Igen. És B.B. King, akinek eredetileg Blues Boy volt a rövidítése, de most már szerintem csak B.B.-nek hívják, 1925, amerikai blues gitáros, énekes, zeneszerző, 2015-ben hunyt el, és még mindig folyamatosan tanítják a gitárosoknak a B.B. King Blues Boxot, a House of Bluesnak azokat a hangjait, amiket ő úgy tudott görbíteni, ahogy senki más.
10: Igen. Azt a Peter Falk, amerikai színész született 1927-ben, szerintem az általa megformált Columbo Ács Gábor nagy idolja, mert amikor már lekerekítünk egy interjút, neki még mindig maradt igen, egy darab kérdése.
9: Igen, még egy kérdése.
10: És akkor még a végére beteszi, amivel elúsztatja a műsoridőt, szétrombolja az interjú ívét, és mindent megtesz azért, hogy azt az utolsó kérdésre választ kapjon. Márton András Jászai Maradíjas magyar színész rendező is ezen a napon született. 1943-ban Lerk István Erkel Ferenc díjas magyar rockzenész is, David Copperfield amerikai bűvész, és Kathy Mello a grúz születési brit színésznő. Énekesnő is, bocsánat.
9: Így van.
10: Igen.
9: Na akkor azt mondja, hogy egy...
10: Csapjunk a húrok közé.
9: A húrok közé csapunk, de sem B.B. Kinget, sem Meluát nem készítettem be, hanem valami teljesen mást, mert hogy ezt dúdolgattam idefelé, úgyhogy ezzel kezdünk. Morgó
10: hát
9: Szerda.
10: Van benne kék.
9: Van, így van.
10: Ja, az Blues Boy, nem
9: kéki.
10: Kék volt.
9: Kéki Melua. Ja, arra gondoltál? Ja, másra. Igen, végül is a Blue igen. Benne van.
10: Igen, Blue.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Lapszemlézünk, előtte Gyuritól egy útinformáció, a Petőfi Sándor utca a Rákóczi felől le van zárva, a Szervita térig, köszönjük szépen. Na nézzük, a Portfolio.hu-t ütöttem fel először, és arról a vészforgatókönyvről lehet olvasni, vagy arról a forgatókönyvről, amiben az Európai Központi Bank újra számolta az energiaválság modellezésére létrehozott három alternatíváját, vagy lehetséges forgatókönyv állított fel annak gazdasági hatásairól. Ugye emlékezünk vissza, az LKB most nemrég emelte meg 25 bázisponttal az irányadó rátáját, közé tett frissített makrogazdasági előrejelzést, korábbi nem magasabb inflációs és növekedési pályát vetítettek előre, de így is az emelkedő energia és élelmiszer árak nyomán az átlagos euróövezeti infláció 27-ben az alappálya szerint is 2,5%-on ragadhat, miközben a közel-keleti konfliktus eszkalálódása esetén akár 5-6%-os tartományba is emelkedhet. Egy között, vagy két érték között szóródik a három lehetséges alternatív forgatókönyv, amiről a Portfolio.hu lehet olvasni.
3: A Népszavában több érdekes cikk van, az egyik a győri kaszinóról szól, még mindig működteti kaszinóját az adriai jachtozásról ismert győri ügyvéd. Nem egyszerű kibogózni, írja a lap, hogy mi történik a győri kaszinóval, bár az új 35 évre szóló koncesszióról már korábban döntés született a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának nyilvántartásában. A működtető Kaszinó Win Kft. Engedélyénél továbbra is 2026. szeptember 15-i dátum szerepel. Ez most azonban kiderült, hogy ez még nem jelenti a kaszinó működésének a végét. Úgyhogy a koncesszió már eldőlt, az engedélyezés még tart, és hát egy hosszasan elemzi a cikk azt, hogy az ügyvédiroda hogyan viaskodik ezzel a felügyeleti szervvel, illetve azzal, hogy működtesse, de egyelőre még megy a kaszinó.
2: A Telexen arról, hogy hogyan alakulnak a büntetőeljárások, a cím is izgalmas, lehetnének gyorsabbak a büntetőeljárások, de majd telefonfeltörése is 6-9 hónap. Ugye rögtön eszünkbe juthat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének, Unger Annának a kinevezése, ugye, amikor azt mondta, hogy 6 év előtt ne várjon senki jogerős ítéleteket, és hát sajnos valóban így örülnek itthon a jogi kerekek, míg Magyar Péter mondta augusztus végén, hogy jön a büntetőeljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése. Elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntetőügyek lezárása. Gyorsítunk, ebben is a Telexről lehet tehát erről olvasni. Trant Dániel büntetőjogász és Nemes B. András büntetőjogász szerző páros írását.
3: Érdekes cikk a rakéta.hu-n, amikor is arról szól, hogy, vagy ami arról szól, hogy Nagy-Britanniában összeomlott a légiforgalmi irányítás, miután egy katonai repülőgép téves repülési adatokat vitt be a rendszerbe. Igen.
2: Napokban.
3: Igen, igen, és ugye itt részletesen elmondják, hogy pontosan a probléma mi volt, hogy történt, és hogy miért érdekes különösen az eset.
2: Economicson egy izgalmas kérdés egyébként, ami már bennem is felmerült, de van, aki meg is írta. Mi lesz a magyar ingatlan piaccal és a gazdasággal, ha mindenkit elvisznek a rendőrök? Ez hangozhatnék viccesen is, de nem biztos, hogy az, mert hogy ugye a kormányváltás után is felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint a NER és a magyar ingatlan piac, illetve az építőipar szoros kapcsolatban áll egymással. Azóta egyre több gazdasági ügyben indult vizsgálat, és alapvető kérdésé vált, hogy ezek az eljárások milyen hatással lehetnek az ingatlan szektoron keresztül a magyar gazdaságra. Ezt feszegeti a cikk, tehát az economics.hu-n.
3: Amerika chip háborúban új lépéseket tervez és bekeményít. Arra próbálja rábírni Mexikót, hogy fogadjon el új korlátozásokat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardverek exportjára. Erről számolt be a Wall Street Journal, és ezt lefordította magyarra a Portfolio. Ugye ez most az egy kiemelt cél a Trump kormányzatnál, hogy ezt a csatát minél jobban megnyerje Amerika, és az áll a lépés hátterében, hogy a külföldi cégek a mexikói összeszerelést kihasználva kedvezményes feltételekkel juttatják be termékeiket az amerikai piacra, megkerülve az USA által kivetett vámokat, és szigorúbb szabályozásokat szeretnének ezért erre létrehozni.
2: A 444-en scrollozgatok éppen, de belefutottam egy fizetősbe, úgyhogy nem tudom, mi a végkifejlet, de a cím az izgalmas. Lehet, hogy nem is ravasz bűnözők, hanem hiszékeny, megvezetett, ügyetlen emberek álltak az ország élén.
3: Ja. Ezt... ja, azt hittem, hogy a hírcsárdát lapozgatott, de nem.
2: Nem, tehát ugye számtalan értem. Olyan magyarázatot hallunk, hogy hát ezt nem tudta,
3: mindig
2: hogy
3: próbáljuk megmagyarázni, hogy ez hogy van. Figyelj, az a helyzet, hogy mindenkinek ajánlom az Okan borotváját. Egész egyszerűen a legegyszerűbb magyarázat mindig az, ami a legvalószínűbb. Tehát, hogy erre válaszolva nem.
2: Igen. Közben még azt is lehet olvasgatni, a 444-en itt ki lehet kalkulálgatni, a Németh Balázsék családi trafik vállalata mennyi hasznot hoz. Ugye a bevételéről már tudjuk, hogy 500 millió körül, mert az a szám az már megpördült egy párszor a médiába, de hogy ebből mekkora a tejföl ezen a bevételen, arról most a 444-en lehet olvasni.
3: Szoboszlai újra aláhúzta a nevét, ezt lehet figyelj, eszméletlen, tehát ezt mondjuk több helyen lehet olvasni, én pont a 444-re mentem, én is ott olvasom, hogy a szezon és élete egyik legnagyobb gólját lőtte Szoboszlai, aki lényegében, ugye a Liverpool-Tottenham elleni Liga Kupa meccsén Szoboszlai Dominik az 52. percben állt be, 2-0-nál jött be a második félidő elején, és utána szépített a Tottenham, a rendes játékidő lejárta utáni másodpercekben pedig egy Gakpo által hozzá kanalazott labdát mellel levet, majd egy pattanás után kb. 30 méterről telérüsztel bebombázta, úgyhogy Szoboszlai Dominik óriási góllal megint bebizonyította, hogy miért van ott a helye. Nagyon jó.
2: Igen. Nos, mi bizonyítsuk be azt, hogy tegnap volt élet a Börzéken.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
3: Nem is a mai kereskedés, vagy bármint, hogy a mai hírek az izgi, hanem holnapi lesz majd, mert Fed döntés előtt vagyunk mindannyian.
2: Igen.
3: 90% fölé emelkedett az esély a Fed emelésére, 25 bázispontos emelése, miután ugye gyakorlatilag 20 éve nem látott szinten a 10 éves amerikai kötvényhozamok, és hát lényegében azt mondja
2: hát
3: a piac...
2: Hát az inflációs számok is olyanok voltak, ugye az elmúlt héten.
3: Valóban, igen tehát sok
2: előtte
3: mindentől.
2: Munkaerőpiaci adat jött, amit szintén...
3: Csak hát ugye a vállalati kötvények és a hát lényegében a tőzsde hozamokkal vetekszik már. Úgyhogy
2: igen.
3: Meg van kötve a Fed keze, mondják sokan, de menjünk először Európára.
2: És ami egyébként érdekes, hogy nem szívja el a tőzsdéről a magas hozam a pénzt. Ugye ilyenkor ez így ilyen ökölszabály szokott lenni, hogyha igen. Fölmegy a biztos kötvényhozam, az állampapír, így van a tuti 5%, akkor már nagyon meggondolja a befektető, hogy a tőzsdén kockáztasson mondjuk 8-ért. És nincs ez, ami azt vetíti előre, hogy ez még nem az alja az árfolyamoknak a kötvénypiacon, már mint a teteje a hozamoknak. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog. Egyébként erről fogunk beszélgetni, majd 8 óra után ide várjuk Plesinger Gyulát a Wood & Company-tól, és ez is témánk lesz. Na, de a Budapest értéktőzsde ment közel 1800 pontot tegnap. Ez 1,2%-os plusz, és közben azon studíroztam, hogy mekkora lehet a MOL súlya, hogyha úgy ment 1,2% plusz az index, hogy a MOL esett 3,6%-kal.
3: Az derék.
2: 5170 forintra, és ez már nem az osztalékvágós, mert az vagy ez lett volna a tegnapi?
3: Nem.
2: Akkor mondta a szaki? De, mert 5%-ban
3: nyitom. Azzal kezdődött, igazad van.
2: És akkor megfejtettük az indexet, és így van. Mert abban...
3: Osztalékvágásba indult már, így van.
2: Mert abban van egy olyan komponens, egy olyan változó, ami kikorrigálja az osztalékszelvényesést. Na, akkor viszont megvan a
3: akkor
2: megfejtés.
3: Megvan.
2: Azt mondja, hogy az OTP viszont emelkedett 1%-kal 46.940 forintra. A Richter Gedeon az 8%-kal került feljebb 12.660-ra, míg a Magyar Telekom 9%-kal hasított 2576 forintra.
3: Közben a Bux Indexből kivezették a CVAK részvényeit, úgyhogy az indexben már nem lehet látni a CVAK teljesítményét.
2: Hát igen, gondolom, ugye, mert ott van egy ilyen likviditási megfelelés is, ugye, igen. Hogy mekkora forgalommal pörög.
3: Hát valószínűleg eddig sem nagyon lehetett látni az indexben a CVAK teljesítményét, hát úgyhogy na, hát Amerika, hát rengeteg minden, ugye idegesek a befektetők, jön a Fednek a döntése, és hát mindenki nagy esésre készül. Közben, ugye, folyamatos probléma az AI-jal kapcsolatos aggodalmak. Most már ugye az Anthropic után a ChatGPT OpenAI vezér Sam Altman is előbukkant, és ő is azt mondja, hogy kicsúszhat az irányítás az emberiség kezéből.
2: Szegény Grok vezértnek nem emlegetjük, hát, az Elon Muskot, mert ő is helyeselt az X-en, hogy ő is egyetért ezzel.
3: Igen, csak az a baj, az hogy ő AI. Annyi hülyességet csinált az elmúlt időszakban, most nem a pénzügyi dolgairól van szó, hanem hogy a helyeseléseiről, meg hogy most egy kicsit hagyagoljuk a Elon Muskot szerintem, szóval a vészharangot kongatják a tech vezérek. Egyébként a megjelent a Zuckerbergnek a hozzászólása is, hogy ők már a Muse-zal már kicsit lehúzták a gyors, tehát a fékről fékre tették a lábukat, a gázról levették, így van, és a Microsoft is bejelentette, úgyhogy megy ez, közben Donald Trump veri az asztalt, hogy ez hülyeség, azonnal tessék gyorsítani, ez jelenti Amerika jövőjét, ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy hát kérem szépen, volt itt egy elég durva kriptoszabályozási lobby, és hát az történt ugye, hogy elkaszálták lényegében ezt a szenátusban ezt a szabályozást, amire szerintem több száz milliót költöttek a kriptósok, hogy legyen. Uh-huh. És ez most nem ment át. Úgy nem ment át, hogy demokraták és republikánusok együtt szavaztak többen, akik egyszerűen nem szkeptikusak ezzel kapcsolatban, és nem látják, hogy ennek miért kéne megtörténnie. Pedig ebben bízott nagyon a kriptopiac, és mindenki, aki kereskedéssel vagy kibocsátással foglalkozik, úgyhogy ez nem jött össze. Ez nem volt jó hír az amerikai tőzsdét tekintve. Hogyha megnézzük, akkor a futures-ök már egy enyhe pluszban vannak, de az záráskor az S&P 0,5%-os mínusz, a Dow szintén 0,5%-nál nagyobb, a Russell 2000 0,7%-os mínusz, a Nasdaq 0,8%-os mínusz, az európai tőzsdék is hát 0,5%-ot nem elérő mértékben, de gyengültek, viszont a Kospi Index Ázsiában emelkedik majdnem 1%-kal, a Shanghai Composite 0,6%-kal, a Nikkei 0,4%-kal, a Hang Seng 0,2%-kal, úgyhogy Ázsiában a hangulat jó, annak ellenére, hogy alapvetően azért sok jóra nem lehet számítani szerintem a következő napokban. A rézára emelkedik, az aranyé is, a platináé és az ezüsté is, tehát a nemes fémek azok meglódultak, ahogy a földgáz is. A Brent és a crude egy kicsit korrigált, de hát a korrekció az hol jött be? $108 körül a Brentnél, tehát $107.92 most az ár, a crude-nál pedig $104.69, úgyhogy nem állunk túl jól olaj árban. A Nokia is korrigált a nagy zakó után, ugye ott egy ilyen 13%-os mínusz volt, összehozott most 2% pluszt, viszont az American Airlines elképesztő forgalomban 2,5%-ot esett, az Intel is esett, azt mondja, hogy a SpaceX is 3% fölött esett, az Nvidia kicsit meglódult 0,5%-kal, Bank of America Corporation is egy enyhe pluszban, de alapvetően szerintem az iránykeresés az jellemző az amerikai tőzsdére is, és mindenki a Fed döntésére vár.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
3: Itt van, megjött Czoller Andi.
2: Van. Szia,
5: sziasztok, jó reggelt.
3: Mi a helyzet?
5: Minden oké.
3: Szuper.
5: Jól indult a reggelem kivételesen.
3: Lecsóval?
5: Nem, azt azért. Bár a héten ma már ettem, és még csak szerda. Hát igen. Heti egy lecsó az.
3: Igen, igen.
5: Szerintem ilyenkor dukál.
3: Szerintem is nagyon jó, úgyhogy pont azon
5: és
3: gondolkodtam,
5: hogy... És aszaltam fügét, meséltem egyszer arról nektek, igen. Hogy lett aszalógépem.
3: Lett aszalógép, így van.
5: És most fügét
3: hogy sikerült?
5: Aszalok. Nagyon jól. A füge nagyon jól aszalható, legalábbis ebben a gépben.
3: Gyakorlatilag mindenre jó, arra kezdek rájönni.
5: A füge?
3: Igen.
5: Azt, hogy értve?
3: Hát úgy, hogy például nagyon jó...
2: Rántva.
3: Hát a rántva azt nem próbáltam még, de egyébként nyilván rántva is jó lehet.
2: Magyar ember mindent kiránt.
3: Pirítva nagyon jó, az biztos, és balzsamecettel fantasztikus, megőrülsz, annyira finom. Akkor mit tudom én, kék sajtokkal, az kész vége. És most azon gondolkodtam, hogy meg kéne próbálni ezt a fügelisztet valahogy, mert ez most ez,
5: Piha, ugye,
3: hogyha jól fügeliszt. Meg, igen, ugye ezeket a kis magokat.
2: Zsámt a füreliz.
3: Hát egyébként igen, biztos, hogy olyan. Úgyhogy...
2: És akkor a magot kell kiszállítani és leörölni?
3: Hát ugyanúgy meg kell aszalni, és akkor kiszeded ezeket a magokat, igen, és akkor azokat kell megőrölni. Igen.
5: De mi süteményhez használod?
2: Kicsit
3: pancsosnak tűnik. Nem tudom, hogy mihez használnám még, de hogy szerintem csak egyszerűen kiegészítőként is tök jó. A Balázsnak hozhatsz aszalt fügét, mert nem eszi meg az apkásáját.
2: Nem, nekem van aszalt fügém.
3: Igen?
2: Igen.
5: Csak a boltban olyan veszi.
2: De hogy veszem a boltban? Van két fügéfám, ne vicceskedj velem.
3: És állandóan ezt terem.
5: Miért nem hoztál persze. Meg fügét?
3: Tessék, mik derülnek ki?
2: Most nem volt jó, megettük, bocsánat.
3: Jön
2: nem.
3: A hírek, közben pedig fügét mutatunk a kedves hallgatóknak, aki azt mondja, hogy az mutatva is jó a füge. Igen. Úgyhogy igaza van.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Kerepesi úton befelé a Szent Mihály útnál egy sáv járható torlódásra kell készülni. A Kerepesi út kifelé vezető oldaláról nem lehet balra a Szent Mihály útra kanyarodni. Lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán a Határúttól, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után csatornát javítanak, ezért korlátozásra kell számítani. Pesterzsébeten a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál tart a gázvezeték javítása, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Soroksáron a Köves úton a Mesdje utca és az Új Telep út között egy rövid szakaszon lezárják mától a félútpályát, mert vízvezeték építése kezdődik. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Volt aszfaltozás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
1: Memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Több gigabájtnyi adatot foglaltak le az Országos Onkológiai Intézetben. Csak januártól írhatnak fel receptet a gyógyszerészek. Robbanó anyag volt azon a drónon, amelyet hétfő éjjel lőttek le Litvánia felett. Kellemes őszi idő lesz, sok napsütéssel, de időnként megélénkülő széllel. Délután 26 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Házkutatást tartottak tegnap az Országos Onkológiai Intézetben. A nyomozók dokumentumokat és több gigabájtnyi adatot foglaltak le. A rendőrség a kórház eszközbeszerzései kapcsán indított büntető eljárást hűtlen kezelés miatt. Gyanúsítottja egyelőre nincs az ügynek. Mint jelezték, az eljárás jelenlegi fázisában a nyomozók a többi között az eszközbeszerzések előkészítésének és lebonyolításának körülményeit vizsgálják, valamint az azokkal kapcsolatos döntések és szerződések jogszerűségét. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek. Az egészségügyi miniszter azért halasztotta el az eredetileg szeptember végén hatályba lépő rendeletet, hogy kellő felkészülési idő szolgálja a betegbiztonságot. A patikusok és a speciális képzettségű ápolók csak olyan gyógyszert írhatnak majd fel, amelyet az orvos korábban már rendelt a beteg számára. Balogh Zoltán hosszú közleményt adott ki arról, hogy miért javasolta állami kitüntetésre a Bicskei Gyermekotthon később pedofiliáért elítélt igazgatóját. A korábbi emberi erőforrások minisztere azt állítja, hogy abban a tudatban volt, hogy Vásárhelyi Jánost a szakma elismeri, a helyi közösség támogatja, és vele szemben nincs kizáró ok. Azt is írta, miután jelzést kapott a Bicskei Gyermekotthonban, gyanakvásra okot adó esetekről azonnali vizsgálatot kért, emeli ki a Telex. Robbanóanyag volt azon a drónon, amelyet a NATO vadászgépei hétfő éjjel lőttek le Litvánia felett. A drón a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott. A litván védelmi miniszter közölte, az incidens vizsgálata és a drón további elemzése még folyamatban van. Az amerikai kormányzat dollármilliókat von meg európai és közel-keleti országoknak szánt katonai segélyekből, a pénzt konzervatív vezetésű déli és közép-amerikai államoknak csoportosították át, amelyek ezáltal katonai felszereléseket vehetnek az amerikai hadipari vállalatoktól. A külügyminisztérium kedden értesítette a kongresszust, hogy 52 millió dollár katonai segélyt irányít át Szlovákiától, Észak-Macedóniától, Tunéziától és Iraktól, Panama, Peru, Ecuador és Kolumbia számára. Lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. A balesetben legalább 3 ember életét vesztette. A CNN szerint a helikopter az NBC által üzemeltetett KNBC-hez tartozott. A műsorvezető élő adásban mondta, hogy elveszítették a kapcsolatot a helikopterrel. A baleset okáról még nem adtak tájékoztatást.
1: Időjárás a Rádiókafén.
5: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhetnek meg felhők az égen, csapadék sehol sem várható, többfelé élénk lökések kísérhetik a déli szelet, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Gede Balázs.
6: És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit, szeptember 16-a van egyébként, és szerda reggel 0636 980-a, 980-a, ez pedig az elérhetőségünk, és azt írja Zoli, az egyik legrégebbi hallgató, hogy hangolódni kell a Slow Horses-re. Sir Mike Forever, vagy Mick Forever. Igen.
5: Ez volt a Strange Game, a címadó dala a sorozatnak, ami az előbb elhangzott, igen. És néha eszembe jut nekem is, hogy olyan tárgyalási technikákat milyen vicces lenne bevetni, mint amiket a Gary Oldman tesz. Ő egyébként a halál nyugodtan elereszti magát. Nem zavartatja.
6: Mármint úgy.
5: Úgy. És az annyira jó, amikor ilyen karót nyelt
6: hát az igen,
5: vezetők az... és mindenféle hát, képfőnökök ül. Igen, nagyon vicces az egész.
6: Ú, kérlek szépen, itt van egy fügés csirkecomb fotója és receptúra. Az is itt van mellé, aha, ugye mézes fügés, húszter, szószos, na ez gyömbéres fokhagyma, ez szerintem rendben lesz.
5: Az rendben is van, így van.
6: Úgyhogy...
5: Ez a nagyon jó mindenre, és hogyha egyszer sikerül a fát úgy felnevelni, hogy igen, megerősödjön, onnantól kezdve gyakorlatilag csak az a kérdés, hogy lebírod-e róla szedni.
6: Pontosan, az és tudsz-e szabadulni attól a rengetegtől, vagy,
5: termelékenyek,
6: igen. Pálinkának, lekvárnak, mindennek felhasználod. Igen, pontosan. Ott is két iskola van, ugye a fa irányba, vagy a ilyen bokor irányba meccés nevelés. Azt mondja, hogy... Jó reggelt, Millások. Biztonsági őrök miért bunkók? Ja, mert biztonsági őrök. Ez nem tudom,
5: hát,
6: Szabolcsnak
5: biztos,
6: hogy jutott eszébe.
5: Egy szerdai morgása volt Szabolcsnak. Igen, hát igen, ez tisztelet a kivételnek. Élmény. Lehet, hogy mondjuk általánosított, és én nagyon sok kedves úriemberrel találkoztam, hát természetesen a másik oldalán
6: sokat
5: is.
6: Sokat nem tudom, igen, lehet, hogy a mérleg valami ilyen irányba billent, kétségtelen vannak kedvesebbek is köztük. Azt mondja,
5: mit főzött fügéből? Oda volt írva.
6: Hol volt? A fügé istene a pizzán, a prosciutto, diódarabok, kecske sajtársaságában.
5: Azaz.
6: Ja, a füge mehet a pizzára, az ananász nem, értem.
5: Hát mehet az ananász is.
6: Nem, mert mindjárt megkapjuk, figyeld meg, mindjárt elindul az üzenet cunami.
5: Mehet, csak nem szeretik. Szerintem ebből már viccet csinálnak egyébként, de nagyon nagy poén volt, amikor a görögök készítettek egy videót az olaszoknak, hogy náluk ez mehet, mert görög ember találta ki. Ja. Tehát az egy görög bevándorló volt, aki ezt az egész, és imádják.
6: Igen, nekem a sajt, a kis sajt meg sonka, meg ilyen édes valami, tehát mint az ananász is, de ugyanez ez a fügeétel is, szerintem ugyanaz az analógia, tehát az édes meg ez a sós fűszeres dolog.
5: Hát abban az passzol, a különbség, hogy a sav tekintetében az ananász azért az egy ilyen savasabb valami.
6: Áberosz. Egy cukros lébe kifőzött.
5: De jó. Nem, tehát nem az a bajom. Viszont, ha megrillezed, akkor igazán na, király például, tud lenni. Igen, úgyhogy igen, az igen, egy külön téma. Na jó, ne kajáljunk.
6: Jó, tényleg, hát te viccelj, szalad az
5: Budapest.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Kőbánya központjába terveznek egy 264 lakásos lakóparkot, és ez ellen egy lakossági tiltakozás aláírás gyűlt és ráadásul a helyiek azt mondják, hogy nem átlátható az egész beruházás, versenyeztetés nélkül telekcsere ügyletet és társadalmi egyeztetés hiányát is kifogásolják, és hát most ugye úgy néz ki, hogy a jelenlegi kormány felülvizsgálja az elődje által kiemelt beruházásra nyilvánított projektet, az önkormányzat továbbra is kitart a megvalósítás mellett. Trentin Balázs a kerület Tiszapárt országgyűlési képviselője szerint egy ekkora kőbánya központját évtizedekre meghatározó beruházásról nem lehet a helyiek feje fölött dönteni. A projekt otthon startos kiemelését augusztusban függesztette fel a minisztérium.
5: Pótdíjat fizethetnek, akik nem a jó helyen teszik le a bubibringákat, vagy nem zárják le azokat. Ugye szeptember 15-től több mint 400 mobi pont vált elérhetővé Budapesten a molbubi használók számára. Ennek a bővítésnek köszönhetően a közbringákat jóval sűrűbb hálózatban, még több helyszínen lehet felvenni és leadni. Ez a BKK közleményében jelent meg. És ugye... jellemzően egy zöld kör alakú tábla jelzi ezeket, az útburkolaton pedig zöld felfestés mutatja a közbringák számára kijelölt területet, és azt mondja a BKK, hogy a kerékpárokat csak azonokon a helyszíneken lehet szabályosan leadni, amelyek mobipontként jelennek meg az alkalmazás térképén. Uh-huh. Ezek ugye a logóval vannak jelölve, és hogyha rákattintunk az

0: is mérséklődtek, ugye egyszerűen az összefüggés a növekvő kínálat nyomja lefelé az árakat. Egyébként augusztusban is emelkedtek a bérleti díjak. Erről fogunk beszélgetni 9 óra után a Zenga szakértőjével, Futó Péterrel. Átnézzük az albérletpiacot, hogy jól is alakult így a felvételi pontszámok, sőt, hát nem pontszámok, már el is indult a felsőoktatásban is a tanév, és hogy ez milyen hatással volt az albérletpiacra, megnézzük.
1: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: Műtárgypiac a témánk,
3: és ahogy hallhattuk, megalakult egy szövetség, a Független Kulturális és Üniversziteti Tanácsadók Szövetsége, az, hogy milyen céllal, és mit fognak csinálni, ezt is megbeszéljük. Gajzágó Györgyel, a Független Üniversziteti Tanácsadók

0: tanácsadó az, hát ezt hogy mondjuk, ICAA, ICAA.
1: Szerintem igen, de mindjárt megkérdezzük Györgyöt, hogy hogy kell mondani. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez ICAA, ugye az angol kiejtés, engem lehet nyugodtan ICA-nak mondani, ez nem, hogyha ez jobban tetszik.
0: Szerintem ez jó lesz. Na, de mi a cél egyébként, és mi hívta életre az Egyesülést, vagy a Szövetséget?
2: Hát nyilván mindennek van egy evolúciója, és mindennek meg kell érni. Tehát, hogy én magam 15 éve foglalkozom a kortárs piaccal, és azt látom, hogy ezt ugyanúgy, ahogy nektek, nekem se tanították meg. Én annak idején megcsináltam a kortárs műgyűjtő akadémiát, ahol több mint 2000-en végeztek, és az volt az általános tapasztalat, hogy az, hogy valaki nem vásárol kortárs műtárgyat, az nem pénz vagy szándék kérdése, hanem gyakorlatilag nincs, aki átkísérje őt ebbe a kevésbé ismert területre. És ezért megvizsgáltuk ezt bővebben, most jelenleg én független tanácsadóként működök, ami azt jelenti, hogy ugye ezt a szövetséget is megcsináltuk, én kifejezetten magánemberekkel, illetve cégekkel foglalkozom, megnézzük, hogy neki mi a célja, mi a szándék, amik a lehetőségei, neki mi az ízlése, illetve ami neki leginkább kellene, és akkor ennek megfelelően választunk olyan megoldást, ami neki jó. Ez gyakorlatilag hiányzott a magyar piacon, mert hogy hova mehetett be az illető, bement egy galériába, akinek nyilván eladási szándéka van, tehát azt tudta csak kínálni, ami nála van, nem volt független a galériától, a művészektől, és itt mi azt tudjuk megcsinálni, hogy kifejezetten ügyfélcentrikusan tudunk működni, és csak az ügyfél díjaz minket. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a magyar műtárgypiac kisebb, mint amekkora lehetne, és nem azért, mert nincs pénz az országban, hanem azért, mert nem tudják, hogy kibe bízhatnak. A bizalom itt nem érzelmi kérdés, hanem piaci infrastruktúra. Tehát az ICAA ezt kezdi el megépíteni, független tanácsadók szövetség, akik nyilvánosan vállalnak 5 dolgot, és ez számon kérhető rajta, ez ilyen etikai...
0: Erre mindjárt rá is térünk, de jól értem, hogy akkor itt az ügyfél a beadó, tehát akinek van egy műtárgya, és szeretné a piacra vinni?
1: Nem, hanem hogy az ügyfél adja a díjazást a tanácsadóknak.
2: A tanácsadó nem foglalkozik műtárgyakkal. Ez talán furcsának hangzik. Tehát nyilván és ezt is akkor tegyük helyre. Tehát a kortásban a műtárgya, amit a fociban a labda. Tehát mindenki a labdát nézi, de ugye a közvetítés az a játékról szól. Tehát, hogy kinek passzol, kinek milyen, melyik meccsen mennyi gólt lőtt. Tehát, hogy ez a kortásban is így van. Tehát ugye, aki pusztán csak focilabdákat vásárol, sztori nélkül, az előbb-utóbb rájön, hogy pórul jár.
0: Igen, ezt értem, a kérdésem arra irányult, hogy az eladási és a vételi oldalon is tud segítséget adni a szövetség. Tehát amikor én találok a padláson egy valamit, és azt értékesíteni szeretem, vagy mert a nappalimba keresek egy legalább egy 20x240-es kékszínű képet.
2: Így van, tehát hogy nagyon sokféle tevékenysége van, oda-vissza tudunk, tehát mi hidat építünk gyakorlatilag a műtárgykereskedelem és a piac közé. Ez jelenleg egy szakadék van, és úgy gondolom, hogy ha látjátok, hogy van egy ilyen ingatag függő hidak, tehát hogy nem szívesen lép rá az ember, és itt nem is az a probléma, hogy nem mennek át, mert nagyon sokan azért vásárolnak műtárgyat, hanem inkább azzal van probléma az a sok ezer emberre, aki nem megy át. Uh-huh. Tehát ezt kell nekünk igazából helyre tenni, hogy a bizalom meglegyen, világos, és el tudjanak indulni.
1: Oké, ugye azt írtátok a közleményetekben, hogy nagyobb is lehetne a magyar műtárgypiac, és pontosan azt mondtátok, hogy a sokvevő nem tudja, hogy kire hallgasson, hogy a műtárgypiac értékét azt úgy nehéz megbecsülni, ugye, és nem a tárgyaknak az értékét becsüljük ilyenkor, hanem az adásvételi, éves adásvételi forgalmat. Azt mondják így, hogy körülbelül 15-20 milliárd forintos. Vagy ez a legtöbbet idézett szám, amit én találtam.
2: Igen, de azért mondjuk ki, hogy nagyon, ez talán a legkevésbé átlátható piac. Tehát a műtárgy.com-nak vannak nagyon jó kimutatásai, talán az övé az egyetlen, amelyik számokat kommunikál. és ugye csak ez a fogózkodó, egyébként ezeket nagyon óvatosan kell kezelni, mert nem biztos, hogy így van. Egyébként úgy gondolom, hogy ez az egész abba kell, hogy kicsúcsosodjon, hogy a kortárs szektornak, ez a művész szektornak majd a kultúrás kreatív iparba kell valahol becsatlakozni, aminek a felállása gyakorlatilag úgy gondolom, hogy a küszöbön áll.
1: És azért citáltam ide ezt a számot, hogy ezt a becslést, mert ugye nehéz, ahogy te is mondtad, ezt megfogalmazni, mert hogy azt mondják, hogy a forgalomnak a kétharmada, vagy több mint kétharmada az a nyilvános aukciókhoz köthető. És hát nyilvánvalóan ugye ebből is látszik, hogy ez egy kicsit olyan torz képet fest.
2: Igen, tehát a műtárgypiac is, ez nem csak nálunk így van, tehát ez a nagyon sok országban az utolsó vagy nyugat. Tehát egy globális jelenségről beszélünk, tehát nagyon sok dolog elment itt globálisan ugye a gazdaság felé, tehát úgy gondolom, hogy mindenki a gazdaságra fókuszál. Ott a műtárgypiac ugye egy lenyomata a kulturális státusznak, tehát minden országnak az a jelenlegi kulturális státusza, ami ilyen szempontból foglalkozik a jelenlegi kortárs művészettel, tehát nem az, ami a múzeumokban van, az nyilván a múlt, de a kortárs művészet, amelyik a kultúrák kutatásfejlesztési laborja. Ezzel kell igazából foglalkozni, és itt van az az örökségképzés, ami úgy gondolom, hogy stratégiai fontosságú, mert hogy ez az alap, tehát ez az a közös nevező, az az alapprogram, amire a gazdaságok is épülnek, és hogyha ezt nem kezeljük így, akkor gyakorlatilag nagyon rossz úton járunk.
0: Még egy kérdés a piacra, után térjünk rá az öt etikai vállalásra, mert ott vágtam a szabadba, vagy ott kezdtem el kérdezősködni, hogy az érzékelhetője is lehet egy picit kényelmetlennek tűnő a kérdés, hogy a rendszerváltás hatása a piacon, mert hogy voltak olyan információink, hogy például a zsolnai piacát is elég erősen hajtotta az az új gazdag réteg, aki az előző rendszernek volt a kedvezményezettje, hogy ennek már látszik esetleg valamilyen nyoma, hogy van esetleg visszaesés, vagy változatlan a forgalmi jelenlét a választások óta, erről mit tudunk?
2: Hát ezt is egy kicsit korlátoznám, tehát hogy az én szakterületem a kortárs, tehát hogy itt a független tanácsadók szövetségében, hogyha mondjuk egy klasszikus műkereskedelmi kérdés keletkezik, akkor én megszólítom azt a munkatársat, akinek ez a szakterülete. De gyakorlatilag ugye a kérdésedre a válasz, tehát hogy a pénz van, és keresi a helyét, és jelenleg ezt a pénzes réteget, ezt a luxuspiac használja. Uh-huh. Tehát nem azért nem vesznek kortárs vagy műtárgyakat, ugye most általában a műtárgy alatt sokan a kortást értik, mert a mai világban ugye a kortárs az, ami cool, ami azt mutatja, hogy itt vagyok, jelen vagyok, értek hozzá, ezzel lehet flexelni, hogy így mondjam.
0: Mert a képek, az ábrázolás, a kifejezésrendszer is stimmel, de mint interiőrbe illeszthető valami is. Tehát ugye egy, nem tudom, egy régebbi komód, vagy egy valami antik bútor, ugye az már nehezebben találja meg a helyét.
2: Ez nagyon érdekes kérdés, amit mondasz. Nekem az a tapasztalatom, hogyha jó alakberendező, akkor egy klasszikus interiőrbe is nagyon jó kortárs képeket, akár abstraktot is lehet elhelyezni, erre vannak nagyon jó példák. Egyébként kastélyokban is szoktak ilyeneket elkövetni. Úgyhogy ez Magyarországon sem újdonság.
0: Oké, látszik, milyen izgalmas a téma, hogy hány ágabogába kapunk bele, de akkor maradjunk az öt etikai vállalásnál, hogy ezek mik a szövetség részéről.
2: Igen, az első az, hogy kizárólagos lojalitás a megbízó felé, tehát hogy csak a megbízót képviseljük. Volt, hogy még ártárgyalást is levezényeltem többször, tehát ezek sikeresen zárulnak. Ez nagyon sokszor a széna még nem érti, tehát ugye ott általában az a metódus, hogyha hozol egy vevőt, akkor adok 10%-ot, mert ezt nagyon köszönöm, de akkor azt vonjuk le a vevőnek az árából, mert ez, pontosan ez az a double dipping, ez a kettős díjazás, ami nem csak, hogy nem etikus, de nyugaton hasonló gyakorlat, tehát mi sem találtuk ezt ki, hanem nyugaton is van egy ilyen trend, amit mi is most itt igyekszünk képviselni, hogy az tilos. Tehát, hogy az ügyfelet képviselni nem kaphatok jutalékot a galériától, mert érzed, hogy az igazából abból nem lehet jó kijönni. A másik az, hogy eladásra szánt készlet és saját értékesítési érdekeltség, tehát én például saját képet nem kínálhatok, vagy nem kínálhatok a vevőnek. A másik az, hogy a díjak és a megbízás terjedelme, hogyha összeférhetetlen valamivel, tehát például az, hogy nekem van egy galériában érdekeltségem, az írásban tisztázni kell. És az ötödik az, hogy ilyen titoktartás, ami nyilvánvaló, mondhatod, hogy egyértelmű, és ugye a megbízóról szerzett információk bizalmas kezelése, tehát én mélyebben beleásom magam, vagy fajta kulturális auditot csinálok a megbízónál, és utána a provenienciát, ami egy ilyen szakszó, de a mű eredetének és tulajdonos előéletének az ellenőrzését jelenti, tehát ezt mindig ellenőrizni kell. Tehát itt van az, hogyha valaki csak egy képet vesz, és hú, de tetszik, de nem néz utána, hogy az gyakorlatilag van-e provenienciája erőélete, akkor van, hogy mellé fog, és így Magyarországon nagyon gyakran ezt elkövetik, mert hogy egyik kép olyan, mint a másik, de itt a kortesnál mindig a kép mögé kell nézni, tehát világos. Azt fogja kell keresni.
0: Oké. Okay. Na hát akkor sok sikert az újonnan felállt szövetség munkájához. Szerintem még fogunk erről beszélgetni.
2: Még egy mondat a végére, megengeded, és a nézőknek is, hogy a hallgatóknak ajánlom figyelmébe, hogy októberben két kortárs vásár is lesz, a Budapest Contemporary és az Art Market Budapest. Szerintem menjenek ki, tájékozódjanak és esetleg találkozunk ott.
0: Köszönjük szépen!
1: Rendben, nagyon szépen. Szervusz. Köszönjük!
2: Minden jót!
0: Gazdágot Györgyel, független művészeti tanácsadóval, az ICAA elnökével beszélgettünk, ez utóbbi a Független Kulturális és Művészeti Tanácsadók Szövetségének rövidítése.
1: És kedves hallgatók, jelezték, hogy beszéljünk a bakcsomópontonnál lévő sávlezárásokról. Hát igen, ott befelé és kifelé is.
0: Gigantikus vízcsőtörés, egy hallgató írja. Aha, itt nekünk.
1: Ez nem tudom, mitől vannak a lezárások, mert most nézem a BKK infót.
0: Hát erről ezt írja ő.
1: Lehet, hogy arról, közben az volt már korábban is ezen a területen. Ott van egy ilyen nagy nyomású cső, ami már tavaly meghibásodott, aztán augusztusban volt ott egy nagy lezárás.
0: De van még egy nagy probléma, az M1 M7 bevezetőn a bevásárlóközpontnál baleset, felborult autó, tűzoltó, úgyhogy ért felé is torlódás. Hát ez egy erősen induló reggel sajnos.
1: Szóval, hogy az alkotáson a Novotelnél körülbelül kifelé is sávlezárás van, meg befelé is sávlezárás van a másik oldalon, úgyhogy ott úgy látszik, hogy komoly torlódás van. Most nézem az élő térképet, és a Hegyalja úton is látszik, hogy torlódás van, úgyhogy hát kitartást a közlekedésben résztvevőknek.
3: Hányéve hallgatod ezt a műsort?
4: 27.
3: És te még hiszel a mesékben?
4: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Helyzetjelentés az emberiségről. Császárnak lenni nem könnyű.
6: A jövőnél egyedül csak a múlt tartogat nagyobb meglepetéseket.
5: Itt van ez a szerencsétlen császár, akit Lehel a kürtjével az Augsburgi csata elvesztése után sportszerűen agyoncsapott.
7: Memo, zenészekre nem bízunk háborút.
5: Valljuk be, nem elegáns egy vesztes meccs után az öltözőben leverni a győztesek edzőjét, de mi mégis tanuljuk ötödikben, sőt, vannak, akik osztálykirin elmennek a múzeumba is megcsodálni a Lehel kürtjét. Meg kell állapítanom, hogy ősapaink mindent megtettek azért, hogy minket nehéz legyen szeretni. Le van írva, apukám is megtanulta, meg én is. Erre kiderül, hogy 18 évvel azután, hogy a Lehel lekürtölte, ez a császár már megint meghalt, de most közfényben. Ráadásul ezt a mondabeli Kondrátot Ottónak hívták, de hát ilyen ez a pop szakma.
8: Zsebrádió!
9: Napközi. 15:15-kor.
10: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
11: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
12: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
11: És Ördögi Roy.
13: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
11: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
13: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
14: One, two, three, ho!
11: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet.
10: Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
8: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
10: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
15: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
16: Na és végül mibe fektettél?
17: Ingatlanba.
16: Lakás?
17: Nem.
16: Nyaraló?
17: Nem.
16: Akkor?
17: Üzleti ingatlan.
16: Az nem csak a nagyoknak van.
17: Én is azt hittem.
18: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést. Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
16: Na, ennek én is utána nézek.
19: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu per ITBN 2026.
10: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
1: Mobilról-e?
0: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Na, megjelent a PwC digitális kereskedelmi körképe az első fél évről. Mindjárt megnézzük, hogy hogyan, miképpen boldogultak az elkereskedők, és mennyit költöttünk náluk, az is benne van, meg mire, meg hogy mit várunk ezektől a platformoktól, meg egyáltalán. Madar Norbertel, a PwC elkereskedelmi tanácsadási területének igazgatójával, a Digitális Kereskedelmi Szövetség alelnökével fogunk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat én is.
2: Mit mutatnak a számok? Milyen tendenciák bontakoznak ki? Van-e még további növekedés? És egyáltalán hogy muzsikáltak például a magyar elkereskedők? Ugye itt ez a Temu hatás, ez már régóta jelen van a piacon, úgyhogy kíváncsian várjuk ezeket a számokat.
3: Így van, sokat beszéltünk már arról itt az adásban is, hogy a Temu, illetve a külföldről érkező forgalom átformálja a kereskedőket, átformálja a vásárlói szokásokat. Ennek mentén érdekes fejlemény az, hogy nagyjából 11%-os növekedést tudott elérni a belföldi kereskedelem online tekintetben az első fél évben, ami egy új jelenség, mert nagyjából egy évvel ilyenkor ez egy 8-9%-os emelkedés volt. Tehát némileg érződik egyfajta átterelődés, átcsoportosulás, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a Temus, illetve úgynevezett importból származó kereskedelmi volumen és forgalom az egy picit lassult, nem csökkent, de lassult. A belföldi erősödésnek meg egyébként viszont az a háttere, az a hajtóereje, hogy bizony ezek a globális szereplők nem csak ugye a belföldi piacot, hanem a regionális kereskedelmi piacot is támogatták, vagy ilyet kihívások elé állították, és ezek a regionális szereplők, EU-meuli szereplők, cseh, lengyel, román szereplők, akik nálunk aktívak, ők kapcsoltak magasabb fokozatra. Tehát valójában nem a belföldi, hazai kisebb elkereskedők profitáltak ebből, hanem inkább a regionális szereplők erősödtek.
2: Annak már lehetett valamiféle lenyomata esetleg a fél év vége fele, mondjuk valami növekvő elővásárlással, hogy ezek a de minimis szabályok megváltoztak, és ugye, ha már hoztuk a Temut, akkor ezek az apró tételek is vám alá kerülnek, és lehetett-e egy ilyen gyors elővásárlási hatása, vagy látszik-e ilyesmi esetleg?
3: Érdekes módon a Temu esetében volt megfigyelhető az, hogy nagyjából június elejétől kezdődően ez a szabályozás júliusban lépett életbe, tehát nagyjából egy hónap előtte már visszaesett némileg a rendelési kedv, az rendelési aktivitás, de fontos kiegészíteni, maga a szabályozás úgy szól, hogy vámtarifa számonként, azaz egyszerűbben fogalmazva, árutermék típusonként kell fizetni ezt a vámon, ezért, hogyha ugyanolyan típusú terméket rendel valaki, akkor az csak egy egyszerű költség, nem pedig tételenként így. És azért ennek a kitapasztalása az a nyári hónapokat jellemezte. Tehát bár az első fél évben még nem volt drasztikus hatása, azt gondolom, hogy a második fél év első negyedévében ez már igazán tetten érhető lesz majd. De még miért mindenki temetni a Temut, inkább arról lesz szó, hogy az év alapú mondjuk 50%-os növekedése a szabályozás hatására vissza fog esni körülbelül 30%-ra. Tehát inkább beszélhetünk egyfajta sarcról, adóról sem, mint piacformáló erejű európai beavatkozásról. Ettől függetlenül nyilván most már azért mindenki, aki rendel Temuról, vagy a kínai szereplőktől, EU-n kívüli szereplőktől tapasztalhatja azt, hogy sokszor kétszeresére nő a kosárérték a folyamat végén. De még mindig óriási az olló, sokszor így is az európai árak és a kínai kereskedők ár szinte között.
2: Ú, de jó, hogy ezt mondtad, mert szerintem ezt még nem beszéltük így meg, vagy nem biztos, hogy elhangzott, hogy ez ilyen vámtarifa szám vagy tételenkénti adó, tehát nem tudom, hogyha fülbevalót veszek háromféle színben, akkor az gyakorlatilag egy tételnek számít, ugye? Ez az én értelmezésem.
3: Így van, pontosan.
2: Nagyon izgi. Jó, akkor még azt nézzük meg egy picit a vevői oldalt, hogy milyen elvárásai vannak, vagy változnak-e a fogyasztói igények az elkereskedelemben?
3: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút, bár ez a piac növekedésével együtt is el. Nézzük meg az egyszerű szenáriót, ott ülünk vásárlóként a számítógép, hogy egy inkább ugye telefonunkkal a kezünkben is döntéseket akarunk hozni, hol vásároljunk. És sokszor igazából azt látjuk csak, hogy ugyanaz a termék magyar nyelvű oldalon forintban árazva egyrészt ugye olcsóbb, vagy drágább, ezt kiveséztük már, de a másik oldal ugyanaz a szolgáltatási szint jár hozzá egy globális vagy regionális szereplőtől, mondjuk adott esetben a hazaitól. Mit értek ez alatt? Ugyanabban az általán preferált csomagautomatában tudom kérni a rendelésemet, és sokszor adott esetben még ugyanolyan sebességgel, hanem gyorsabban is meg fog érkezni az a rendelésem, mint sokszor tapasztaljuk azt egy magyar kereskedőtől. Tehát gyakorlatilag elolvadt az a szint, ami megkülönböztetheti a hazai itt lévő kereskedőnek a helyzetét egy regionális vagy globálistól, és ez bizony még inkább tereli a fogyasztót abba az irányba, a vásárlókat, minket, magunkat is, hogy bizony, hogyha már egyébként jobb áron is van, és hasonló, vagy még jobb szolgáltatást kínál, akkor inkább onnan rendeljünk. És ez az igazán nehéz helyzet, mert árban nem gondolja semmelyik európai szabályozó, hogy fel fogjuk tudni venni a versenyt, viszont a másik oldalról szolgáltatásból is felnőttek hozzánk, felnőtt az Európai Unióhoz rengeteg kínai szereplő. Nagyon egyszerű példa, csak a Temu esetében megemlítendő, hogy a csomagautomata Magyarországon, és sokszor beszéltünk róla, mennyire elterjedt és preferált.
2: Ezt akartam is kérdezni, hogy látszik-e például további népszerűség növekedés, mert igen, ahogy említetted, ugye már volt róla szó, hogy szeretjük azt a rugalmasságot, hogy nem kell otthon ülni, bármikor oda megyünk, kiveszünk, amikor ráérünk. Ez a dinamika, ez mutat valamit?
3: Tehát, további... És pont a Temu miatt is mutat valamit egyébként, meg akár a Vinted, illetve ezek a C2C, tehát magánszemélyek közötti platformok térnyerésével, bekötésével is erősödik a csomagautomata, mert elvárjuk fogyasztóként, és ezek a nagy globális platformok, ezek reagáltak erre a magyar igényre, és beépítették dacára például annak, hogy egy környező országokban nem adekvált az, hogy van csomagautomata a Temun, de nálunk a magyar igények növekedése, erősödése miatt meg meglépte ezt a kínai, és ez az, ami fontos szerintem, hogy adoptálódtak ezek a regionális szereplők a magyar igényekhez, és ha nekünk csomagautomata kell, akkor megadják a csomagautomatát, és erre nagyon nehéz már szerintem magyar kereskedői háttérre gyorsan és hatékonyan reagálni.
2: Uh-huh. Mi a helyzet ezekkel az előfizetési rendszerekkel? Ezek még úgy cseperedtek szerintem, amikor beszélgettünk róla, legalábbis nálunk. Mennyiben sikeresek, vagy mennyiben terjednek?
3: Ugye ez az előfizetéses modell, ez a hűség vagy lojalitás programnak egy olyan szintje, amikor már előre fizetünk a szolgáltatás értékajáért cserébe. Ez csak is kizárólag a legerősebb, legnagyobb márkaértékkel bíró kereskedői rétegnek a sajátja, hogy ők tudják megengedni maguknak, és miről szól valójában ennek a lekötésnek a generálásáról, frekvenciáról, minél többször rendeljen nálunk, minél több kategóriában. És akik meglépték, az a tapasztalat, hogy bevált, hasznos, évi 5-6 ezer forintokért ugye tudunk ingyenes korlátlan szállítást kapni, amit legnagyobb értékajánlat, illetve dedikált akciókat, viszont ezt nem tudja sajnos minden kereskedő meglépni. Amit látunk viszont rendként, hogy maga a lojalitás program, illetve az ügyfélnek a minél jobb megismerése iránti vágy, az most kvázi újdonságként bekúszott a preferencia listába, és egyre több kisebb, közepes kereskedő is próbál, igyekszik azon dolgozni, hogy hogyan tud valamilyen fajta hűségprogramot, illetve a fogyasztói adatokon alapuló differenciálást bevezetni a kínálatában, és nem pedig szőnyegbombázva eljuttatni az ajánlatait a vásárlók felé.
2: Az látszik esetleg a felmérésből, hogy mikor vagyunk online és offline. Én magamból kiindulva elég ilyen vegyes üzemmódban működök, és nem is tudom definiálni, hogy mikor nyúlok onlinehoz, vagy jó, vannak egyértelmű ügyek, de van, hogy akár...
3: Ha gyorsan kell.
2: Hát igen, hogyha gyorsan kell, vagy ismerem a forrást, hogy onnan szerzek be, nem tudom, számítást, egy cikket, akármi, de azért így keveredik ez a dolog. Mit mutat a nagy kép, hogy hogyan viselkednek a vásárlók?
3: Ugyanezt, abszolút, ez a keveredés.
2: Én nagy átlag vagyok, jó van.
3: Megfogalmaztad a lényeget, és szerintem ez, amit nagyon sok kereskedő általában nem vesz figyelembe, hogy nincs olyan, hogy online vásárló. Ugye sokszor ilyen közhelyként pufogtatjuk ezt, de gyakorlatilag ma már ez nem létező definíció, inkább arról beszéltünk, hogy egy vásárlói profil egyébként milyen sűrűn nyúl az online alternatívához, és ezt milyen kategóriákban teszi meg. Megteszi el élelmiszernél, vagy úgy, ahogy te is mondtad, csak a műszaki cikk esetében, illetve a nagyon ritka éves pár alkalommal jelenlévő tranzakcióknál fogja ezt megtenni, vagy engedi azt, hogy bekusszon a mindennapjaiba, és adott esetben már a friss élelmiszernél is jelen tud lenni, mint alternatíva. És viszont, ha így nézzük, akkor esetben talán te is egyetértesz velem, nagyon érdekes jelenség az, hogy minél gyakrabban engeded bekúszni az életedbe az online vásárlást, annál szűkebb az, hogy honnan rendelsz. Aha. Meg lesz a preferált kajarendelésed, meg lesz a számtekre, a műszaki cég sírt, stb. Tehát nem lesz kedved, időd, lehetőséged kalandozni, hogy de jó lenne kipróbálni XY által, és se látod, hallott webshopot, hogy miért tennéd?
2: Igen, ez jó, ez a kedv kérdés, hogy pontosan, tehát amikor már tudod, hogy mi a tuti, amivel már egyszer már jól jártál, ami már egyszer sinem van, akkor kísérletezzem vele más. Úgyhogy vannak.
3: És egyébként azért is, mert nyugat-európai fejlettebb piacokon már ilyen 70-80% körül piacrészekkel bíznak a legnagyobb elkereskedők. Nálunk még ugye nem tartunk itt, nincs ilyen dominancia, de ebbe az irányba haladunk, és ez pont emiatt alakul ki, hogy olyan szolgáltatási szintet nyújtanak, amiután már nem lesz kedved, akaratod, igényed arra, hogy kísérletezzél, és adott esetben megégess magad egy másik platformon, egy picit jobb árajánlattal, vagy egy picit jobb portfólióval.
2: Igen. Érdekes dolgot ír Antor hallgató, hogyha gyorsan kell offline, nem érek rá szállításra várni. Hát azért ez is alakul. Én egyszer megkockáztattam, én azt hozom Poldának mindig, hogy egy utazás előtti nap délután rendeltem a páromnak egy jobb kamerával bíró mobiltelefont, megkockáztatva azt, 10-kor el kellett írni a repülőtérre, hogy az kereskedő az ígéretét betartja, és ott lesz reggel, és ott volt. És én közben tudtam csomagolni, meg mással foglalkozni, nem pedig kamerás telefonén rohangálni. Tehát nem biztos, hogy
1: jó,
2: az offline gyorsan.
1: Kockáztattál, de
2: igen. Igen, úgyhogy azért van itt fejlődés rendesen.
1: Oké.
3: Így van.
2: Norbert, köszi szépen.
1: Köszönjük szépen az infókat.
2: Majd update-eljük, amikor meg lesznek a friss számok. Köszi szépen ezt a beszélgetést.
3: Köszönöm nektek én is.
2: Szép napot neked, szia. Madar Norbertel, a PVC kereskedelmi tanácsadási területének igazgatójával, a Digitális Kereskedelmi Szövetség alelnökével beszélgettünk.
0: Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
1: Közben így elmélyedtem egy picit a C-vitamin sztoriban, mert ugye mondtuk, hogy ennek is napja van.
2: Igen.
1: Hogy a Szent Györgyi Albert egyébként egyáltalán nem foglalkozott ezzel a dologgal, majdnem, hogy egy véletlen irányából jött ez a dolog, mert ő azzal foglalkozott, ugye, mint nagyon sokan, hogy a sejtlégzés hogy működik, a biológiai oxidáció hogy működik, és ez volt a kutatásának a területe, és felkeltette a figyelmét, hogy olyan emberek, akik mellékvese rendellenességben szenvednek, és emiatt kialakul az Edison-kór, ugye főleg a könyöküknél, meg a térdüknél így megbarnul a bőr. És ez egy hasonló folyamat, mint ahogy amikor egyes növények, burgonya, alma, hogyha fölvágjuk őket, akkor a felület a barna lesz. Egyébként a két folyamatnak nincs köze egymáshoz,
2: igen,
1: csak ő ezt valahogy összekötötte, akkor azt mondta, hogy ez hasonló, és hogy a utóbbiról ismert volt, ugye, hogy ez oxidációs folyamatok terméke, és ezért elkezdte vizsgálni a mellékvese kivonatát, hogy itt ennek köze van-e ehhez az egészhez, és képzeld el, hogy később ugye az történt, hogy jött hozzá egy tanítvány, akit úgy hívtak, hogy Joseph L. Swirbeli, de egyébként Swirbey volt a neve, mert Magyarországról vándorolt ki az apja, de ő már nem beszélt magyarul, és jelentkezett Szent Györgyinél, hogy nála szeretne dolgozni, és a C-vitamint próbálta megtalálni a Glenn King csapatával korábban. És ugye a C-vitaminról ismert volt, hogy a skorbut ellen kiváló, két évszázadon már tud ezt, hogy a citrusfélék fogyasztása, ezért nevezték el C-nek, például citrusfélék, és hogy a vitaminokat meg már korábban felfedezték, ezeket a szerves vegyületeket, amik nélkülözhetetlenek a élethez, meg az egészséghez, és hát ugye a Szent Györgyi az vitaminkutatással nem foglalkozott, de volt neki a mellékveséből kinyert hexuronsav, és ezt a hexuronsavot odaadta.
2: Vágóhidról hordták neki, hát más jó, de a száma mellékvesé.
1: Igen, mert hát ugye az, hogy az
2: igen.
1: Ő kutatási területe
2: van,
1: az volt, hogy azt vizsgálta.
2: Van egy nagyon jó könyv róla egyébként.
1: Szóval képzeld el, hogy odaadta ezt a hexuronsavot, baromi nehéz volt a mellékveséből kinyerni, mert így mit tudom én, hány egy év alatt tudtak belőle 25 grammot kinyerni korábban, és az a lényeg, hogy odaadta, és aztán később, ahogy a kísérletek zajlottak, később rájött, hogy ez igazából ez a hexuronsav és a C-vitamin, ez azonos. És akkor elkezdték arra koncentrálni, hogy kinyerjék, miből lehet kinyerni ezt a C-vitamint. Káposztából, citromból próbálták, mert ugye elhasználta lényegében a hexuronsavat, ami volt neki, és aztán az egyik vacsorához a felesége paprikasalátát adott, amit nem akart megenni, úgyhogy arra hivatkozott, hogy el kell vinnie a laborba, megnézni, van-e benne C-vitamin. És a nagyon nagy meglepetésére kiderült, hogy jelentős mennyiségű volt, és sokkal könnyebb volt izolálni, mint a citrusok levéből. Ráadásul az összes munkatársát rábírta, hogy pucoljanak paprikát, be C-vitamint kell csinálni. Amerikában egy év alatt tudott 25 gramnyit előállítani mellékveségből, de miután a paprikából elkezdték kinyerni, lényegében több kilónyi C-vitaminjuk lett ebből, úgyhogy innen indult az egész sztori. Úgyhogy nagyon érdekes.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál a középső sávban a Váci úttól lépésben lehet haladni. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Károly körúton az Asztória felé, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária a Körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után lezárták a buszsávot, mert vízvezetéket javítanak, a Hegyalj útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Közműjavítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György úton nem lehet a Verseny utcába kanyarodni. A 30-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Verseny utca megállót nem érinti a keleti pályaudvar felé. A Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után csatornát javítanak, itt korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Megszavazta az országgyűlés a dízelautósok támogatását. Gyanúsítottként hallgatták ki az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. Ukrajna saját fegyvert fejleszt a drónok elfogására. Kellemes őszi idő lesz, sok napsütéssel, de időnként megélénkülő széllel. Délután 26 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megszavazta az országgyűlése a dízelautósok támogatását. A kormány havi 5000 forintos támogatást ad az év végéig a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak. A mezőgazdasági termelők számára pedig átmenetileg teljesen visszaigényelhetővé teszik a gázolaj jövedéki adóját. A majdnem 1 millió érintettnek a pénzt a NAV-nál nyilvántartott bankszámlákra, ennek hiányában pedig postán kézbesítik. Novembertől jelentősen emelkedne a dohánytermékek jövedéki adója. A cigarettáé 9%-kal, a hevített dohánytermékeké 25%-kal, a finomra vágott fogyasztási dohányé pedig 26%-kal növekszik. A pénzügyminiszter számítása szerint a cigaretták fogyasztójára ennek hatására körülbelül 5, a hevített dohánytermékeké pedig mintegy 10%-kal emelkedhet. Kármán András hozzátette, a lépéstől mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt várnak, és ezt az egészségügyi kiadások növelésére fordítanák. Gyanúsítottként hallgatták ki az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A hatóságok szerint Pilc Tamás olyan minisztériumi dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik letöltötték a Tisza Párt mobil alkalmazását, számolt be az RTL. A párt által fejlesztett alkalmazásból tavaly ősszel mintegy 200 ezer felhasználó adata szivárgott ki. A tömeges adatvédelmi incidens után személyes és különleges adatok nyilvánosságra hozatala miatt indult büntető eljárás. Jövő hét keddig ingyenes lesz a bicikli szállítás a vonatokon. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amivel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben, jelentette be Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Ukrajna teljesen sikeresen tesztelt egy új, saját fejlesztésű fegyvert a drónok elfogására. A technikai részletek finomítása és a fejlesztés befejezése még időt vesz majd igénybe, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky kiemelte, hogy az orosz drónok 93%-át sikerült elfogniuk, ami ugyan jelentős eredmény, de a mutatók javítására van szükség.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhetnek meg felhők az égen, csapadék sehol sem várható, többfelé élénk lökések kísérhetik a déli esszelet. Délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án szeptember 16-án szerda reggel, igen. 8 óra 12 perckor vagyunk itt Kántor Endrével.
5: És Gede Balázzsal.
4: És a kedves hallgatókkal, mindjárt megnézzük, hogy mit írnak. Hopp, itt egy útinformáció azt mondja, hogy Szél Kálmán, Bach, M1, M7 kifelé egyáltalán nem gáz a hírekkel ellentétben. Tessék,
5: igen, hát most nem gáz valószínűleg, de amikor az egy ilyen úgynevezett bottleneckként funkcionál, bottleneck. Mind a két oldalon van lezárt sáv, és én például délután 5 körül futottam bele, 5:30 körül tegnap, ami valami egészen brutális volt.
4: Ja, hát az
5: volt.
4: Egy állandósuló.
5: Csak ott aztán még pláne, ugye, még ráadásul keresztbe is a hegyalja útról, meg minden, tehát ott az kemény, de köszönjük az infót, hogy most jól járható.
4: Igen. Külföldre szakadt hazánk fia, a banános írta, még a függés témához, hogy a kedvesem a múltkor csinált tepsiben fügét, datóját, török-magyarót, sonkát, kamembert, mézet összerakott, megsütötte, és brilliáns volt banános beszámolója szerint. Azt mondja, hogy...
5: török-magyaró?
4: Igen.
5: Az melyik?
4: Az a kerek.
5: Ja, kicsit értem, kerek, az a magyaró.
4: Hát, vagy lehet, hogy az a magyaró.
5: Nem?
4: Nem tudom, és akkor melyik a földi, melyik az amerikai? Az amerikai, tudjuk.
5: Hát a földi magyaró az amerikai magyaró.
4: Nem.
5: Nem?
4: Szerintem...
5: Azt teszi a Dumbo. Aki magyarul Jumbo.
4: Igen. És amit a Jimmy Carter nevelgetett,
5: az.
4: Ugye?
5: Igen.
4: Na jó, szerintem erről a magyaros témáról szakadjunk le, mert...
5: Imádom ezeket, amikor kitalálnak a török magyarul. A török búza, azt tudjuk, hogy micsoda.
4: Igen.
5: Török bors, azt is, a török magyarul az...
4: Török méz.
5: A török méz, azt igen, is tudjuk, ugye? Semmi köze. De, na jó, vége a gasztró témáknak. Haladunk.
2: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
4: Kevin Walsh fedelnökkel egyeztetve meghívtuk vendégünket erre a napra, a döntés napjára, a Plessinger Gyulát, a Wood & Company magyar partnercégének vagyonkezelési vezetőjét. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt, Kevinnek köszönöm a hozzájárulást, ez egy speciális engedély volt.
5: Én egy korábbi fedelnökkel szerettem volna kezdeni, Paul Volckerrel, aki ugye azt mondta, hogy a pénzügyi világ utolsó hasznos innovációja az ATM volt. Itt, de komolyan, itt tart a világ, igen. Kérem szépen, na mindegy, szóval hogy?
4: Na, de tényleg jól jött össze, ugye, hogy ezen a napon beszélgetünk, mert hát azért valahol minden a mai Fed döntésre fog fókuszálni, az állampapír vagy a kötvénypiactól kezdve ugye az elszabaduló hozamok, az infláció, a minden, úgyhogy nem is tudom, hol kezdjük, talán azzal, hogy a piacokon most van egy kis izgalom, ami részben a Fed kamatemelése, részben az AI, de most akkor a Fed kamatemelése koncentrálva, ami már 90%, tehát tényleg nagyon meglepetésszerű, hogyha nem lenne emelés. Ez hogyan alakult, vagy milyen következményekkel járhat?
6: Igen, én amit kiemelnék ezzel a mai üléssel kapcsolatban, az, hogy én nem emlékszem arra, hogy mikor volt utoljára, hogy ennyi fejvakarás előzte volna meg egy fedülésnek, vagy egy fedbejelentést. Ugyanis májusi beiktatása óta Kevin Walsh egy 180 fokos fordulatot tett azzal kapcsolatban, hogy milyen intenzitással és milyen részletességgel kommunikál a piacokkal. Én 2000-es évek elejé óta dolgozom, és azóta a jegybankárok a világon mindenütt egyre aprólékosabban, egyre sűrűbben próbáltak a piacokkal kommunikálni, aminek az lett a következmény, hogy mire az ülések időpontjáig eljutottunk, addigra, hogy nagyjából mindenkinek volt egy határozott elképzelése a kimenetről, illetve, hogy egy kicsit szakmai oldalról fogja meg ezt a dolgot, a beárazás maga, az már megtörtént hetekkel, akár hónapokkal igen. az esemény előtt. És azért van most különösen nagy bizonytalanság az üléssel kapcsolatban, mert hogy semmiféle jelzés nem érkezik a Fed részéről, tehát egy erős csapkodás volt tapasztalható az elmúlt hetekben a piacon. 3-4 héttel ezelőtt tulajdonképpen ki is ároztuk az emeléseket, aha. aztán most vissza, most akkor nagyon nagy valószínűséggel ebben. Tehát van egy...
4: Talán a davoszi nyilatkozat volt az utolsó, ami valamiféle ilyen...
6: Hát tulajdonképpen az volt egy erős utalás arra vonatkozóan, hogy egyáltalán nyitva van a kapu
4: igen.
6: a kamatemelések felé, és akkor újra felvette a kamatemelős szemüvegét a piac, és elkezdte úgy interpretálni az azt követő adatokat, hogy akár lehet hajlandóság a Fedben emelni, és viszonylag könnyű volt az azt következő adatokat úgy interpretálni, hogy alá dolgozik egy Fed kamatemelésnek, ezért is jutottunk most el oda, hogy akkor ők megszorítanak. És ez ugye, hát laboratóriumi körülmények között így fogalmaznék, a piacoknak, vagy a részvénypiacoknak nem tesz feltétlenül jól, hiszen ugye megnőhetnek a finanszírozási költségek, akkor a cégek a beruházásaikat csak drágában tudják finanszírozni, ezért kétszer is meggondolják, hogy beruházzanak-e, emiatt lassulhat a gazdaság, tehát ugye ez úgy szépen becsordogálhat a részvénypiacoknak,

0: nem szaladunk bele egy hosszú kamatemelési ciklusba, nem fog padlóféket nyomni a Fed. Amennyiben ezt az üzenetet...
1: És olyan szokásos hülye adatvezéret üzemmód duma, ugye, amikor közben a jegybankok mindig abban vannak, hiszen igen, az adatokat elemezve hozzák.
0: De hogy még ez a duma sem nagyon jön, mert még csak azt sem mondja, hogy oké, adatvezérelt vagyok, mert akkor legalább tudom, hogy az adatokat kell. Tehát igen, feltételezem, hogy adatvezérelt, igen. Minden esetre, hogyha egy ilyen neutrális kommunikáció jön ki utána, én azt gondolom, hogy a piacok ebből a torokszorító állapotból ki fognak kerülni. De összességében, és akkor itt ez a hosszú gondolatmenet, itt futtatnám ki, hogy mivel furcsa módon a részvénypiacokkal párhuzamosan, a részvénypiacok esésével párhuzamosan a kötvénypiacok is esnek. Uh-huh. Itt ugye utaltál Balázs arra, hogy emelkednek a hosszú hozamok. Ez azt jelenti más szóval, hogy esnek
1: az árak,
0: a kötvény árfolyamok. A költői kérdésem az, hogy ha én mondjuk föladom a részvény pozícióimat, akkor ugyan mibe meneküljek át, mert hogy az államkötvény, ez a klasszikus, szintén laboratóriumi körülmények között biztonságosnak vélt befektetés, sem biztonságos egyáltalán, hiszen ütik, vágják az állampapírokat is. Tehát egy borzasztó nehéz...
1: Hát igen, mert tegyük hozzá, hogy nagyon kevesen gondolkodnak a 30 éves lejáratba, tehát hogy kifuttatják, és azt a hozamot fogják megkapni, amit a vásárlás akkor ígér az az instrumentum, hanem pont ugyanúgy egy portfólió elem, ami tud rosszul is viselkedni. Nagyon is, mert minél hosszabb a lejárat, ugye annál hektikusabb az ármozgás.
0: Nézzünk egy gyakorlati példát, én egy alapkezelő vagyok, az ügyfeleim számára egy viszonylag biztos alacsony kockázatú befektetést kell, hogy mandátumom alapján összeállítsak. Belenyúlok az állampapírokba, és akkor fél év, egy év alatt, nem tudom, mínusz 5-6-7%-ot produkálok, nem kifejezetten az, ami elfogadható egy kockázatmentesnek, vagy alacsony kockázatúnak vélt portfóliótól. Szóval van egy ilyen dilemma helyzet a piacon, hogy oké, megijedek a részvényektől, de ugyanhova meneküljek, és nem nagyon van véleményem szerint a cash sen kívül, vagy akkor most felhalmozom a párna cihába, és várok, szép megoldás, és akkor ahogy ígértem, csak kifuttattam a gondolatmenetet. Éppen ezért gondolom, hogy ilyen vállalati eredmények mellett, amiket azért továbbra is látunk, illetve a nagyok előre jeleznek, inkább előbb, mint utóbb vissza fogja vonzani a részvénypiac ezeket a pénzeket. Tehát évvégéig szerintem lesz egy megnyugvás.
2: De hogyha mondjuk a portfóliókban meg van határozva, hogy mekkora részvény hányad lehet, akkor ugye jön a fejtörés tovább, és itt bejön egy komoly politikai része ennek az egész történetnek, az, hogy mekkora a bizalom az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Ugye itt volt egy jó pár olyan dolog mostanában, ami hát nem kimondottan úgy van leírva a közgazdaságtan tankönyvekben, tehát mindenféle machinációk a japán jegybankkal közösen, amik most úgy tűnik, hogy inkább a dollár védelmére szolgáltak, mint a jen és a japán gazdaságnak az érdekében. Közben Donald Trump ugye veri az asztalt otthon, hívja a Ronald Laudert, hogy figyeld már a vejed, az nem ezt ígérte meg. Tehát ez nem ezt ígérte meg a Kevin. Tehát ez egy elég bonyolult sztori, és ahogyha azt is meg hozzátesszük, hogy az aranyat vonják ki különböző országokkal az Egyesült Államokból, az pedig abszolút bizalomvesztés jele. Tehát ilyen szempontból azért eléggé meg van kötve a Kevin Walsh keze. Sokat mondtam, tudom, bocsánat, csak így belém
0: nagyon ragad. Érdekes a felvetés, sokat, de hogy egy nagyon izgalmas párhuzam, igazán azért hallgattam el, hogy lehet ezt nagyon gyorsan párhuzamba vonni az előző gondolatmenettel, mert hogy egy nagyon hasonló dilemmával szembesül a piac, hogyha az Egyesült Államokra tekint. Mert igen, föl tudunk sorolni két A4-es lapnyi aggodalmat, kritikát azzal kapcsolatban, hogy kommunikál, mit gondol, mi beavatkozik. Szintén visszautalni, amióta én ebben az iparágban létezem, azóta kérdés az, és azóta felvetés, hogy ugyan meddig lesz tartalék deviza a dollár, és erre egy viszonylag gyors választ tudnék adni, igaz, nyilván szubjektíven a saját véleményemet kifejezve, hogy még nagyon sokáig a dollár lesz a tartalék deviza, ugyanis nincs még egy olyan állampapírpiac, ami ilyen mértékű megtakarítást képes felszívni. Tehát értem én, hogy nem szeretjük a dollárt, meg hogy nem bízunk benne, de akkor a következő költői kérdésem, hogy akkor melyik devizába találunk annyi pénzügyi eszközt, amiben ilyen mennyiségű tartalékot be tudunk tenni, és az én válaszom az, hogy nem találunk ilyet. Tehát itt kicsit kényszeresen, ha nem is

0: szeretjük, de muszáj ebben a devizában maradni, és muszáj a dollárban denominált eszközöket, dollár állampapírokat vásárolni tartalékok céljából. Tehát ez is egy picit ilyen kényszerpálya.
1: Azt ugye, ahogy említetted, ezt a Fed lehetséges kamatemelést megnyugszik a piac, ez azért csak egy problémakör, tehát most azért van aggódás az AI miatt, ugye, hogy esetleg nem ebben a tempóban fog fejleszteni, mert mesterségesen vissza kell fogni ezt a haladást, ugye, ami a beruházások megterülését rongálhatja, az egész árazást rongálhatja. Ugye vannak olyan kimutatások, hogyha kiveszük az S&P-ből például az AI kapcsolt vállalatokat, akkor nem is emelkedett az idén, tehát hogyha azok korrekciója jön, akkor baj van. És akkor még nem beszéltünk a Hormuzról, olajáról, aminek ja, meg nem látszik jó a megoldása, és az nagyon
2: de
1: szép.
2: De az ára már látszik, és most kiszámolták, hogy 38 milliárd dollár költés volt eddig.
1: És nem is értem, hogy eddig hogy nem jelentkezett az inflációba, de azt viszont sejtem, hogyha ez nagyon sokáig így marad, azért ez nem tűnhet el nyomtalanul. Tehát ezekkel az összetevőkkel mit tudunk kezdeni?
0: Akkor cinceljük ezt szét, akkor kezdjük először szerintem a Hormuzzal, mert hogy aha, az még ugye átköt, vagy vissza.
1: Igen. Erre az inflációs körre.
0: Az inflációs körre, meg az emelkedő hozamokra. Itt alapvetően a hosszú lejáratú hozamok emelkedése az, amiben lecsapódik a formálódó olajkrízis, illetve az ebből kieső inflációs kockázat. És pontosan ez okozza azt, hogy átárazódnak a kötvénypiacok, mennek magasabbra a hozamok, és akkor ez az eszközosztály is elveszítette a tulajdonképpen a biztonságos voltát, ha szabad így fogalmazni. Tehát, hogy én nagyjából a geopolitikai kockázatokat leszűkíteném erre, mert az egy másik szakma. Ezeknek a mély elemzése, mi csak azt látjuk, hogy ebből kiesik inflációból kiesnek magasabb hozamok, alacsonyabb kötvény, illetve részvény árfolyamok, tehát nem egy kellemes konstelláció befektetési szempontból. De most hirtelen eszembe jutott, hogy egy gyönyörű átkötésem a magasabb hozamok, illetve az AI között, ugyanis részben a mesterséges intelligenciához köthető cégek pénz éhsége is hozzájárult ahhoz, hogy a hosszú lejáratú hozamok emelkednek, ugyanis finanszírozás céljából ők is megjelentek ezeken a piacokon, és kölcsön szeretnének venni a nagy érdemütől. És a nagy érdemű meg azt mondja, hogy hát ti is itt vagytok, ez igen, már igazán...
1: Van X pénzem, van, ezt igen, valahogy el kéne osztani.
0: Adom, de akkor már csak magasabb hozam van. Tehát ha ennyire szeretnétek kölcsön venni a pénzemet, akkor ez csak én, mint megtakarító, ezt magasabb hozamon fogom nektek nyújtani. Tehát, hogy itt bejön az AI kérdés, és ha már a mesterséges intelligencia, akkor egy gyors és aktuális hír elemzés. Nekünk múlt hét szerdán volt egy ugye Wooden Company által szervezett befektetői napunk. Uh-huh. Köszönjük ezúton is az ott megjelenteknek, és az utolsó beszélgetésben Szegedi Balázs, a Rényi Alfréd kutatóintézetnek az AI szakértője vett részt. Egy eszmetlenül izgalmas beszélgetés volt, és az egyik legerősebb üzenete az volt, hogy figyeljünk nagyon oda, mert a következő pár hónapban dől el az, hogy a mesterséges intelligencia az innentől kezdve már saját magát fogja fejleszteni, vagy valamiféle humán kontroll marad a fejlesztések fölött. És én most azért hoztam be ezt a látszólag nem ide tartozó témát, ugyanis arra voltam nagyon büszke, hogy 3-4 nappal a mi konferenciánkon elhangzott előrejelzés után a szakma legnagyobbjai élükön Elon Musk-kal jelezték ugye a hétvégén, hogy langsam spazieren, ez a fejlődési tempó, ez nem fenntartható, veszélyes, és hogy kollektívan kellene lelassulni, melynek következtében ugye hétfő délelőtt kollektívan lelassult az AI vagy ehhez köthető részvényeknek az árfolyama, tehát egy jó nagy esés lett, és itt jön be az AI-jal kapcsolatos aggodalom szerintem, hogy annyira kifeszült az árazás, és annyira optimista volt mindenki a növekedéssel kapcsolatban, hogy egy ilyen, amúgy egymás között mondva szerintem nagyon felelősségteljes észrevétel is negatív piaci reakciót váltott ki. Zárójelbe teszem hozzá, hogy én nem veszítettem hitemet az AI-ba, tehát hogy amennyire szabad megosztani, azért nálunk a legtöbb portfólióban valamilyen formában AI papírok ott vannak.
1: Ha már itt belecsippentettél, akkor nézzük is meg, hogy mit csináltok ti mindezek fényében, amiről itt beszélgettünk eddig, hogy AI magas hozam, részvénykitettség, Fed kamatemelés, lehetséges hatások.
0: Nem lehet nem észrevenni a rövid távú kockázatokat a piacokon. Reméljük, hogy viszonylag időben valamelyest a kockázatokat a portfóliónkba, vagy hogyha most előveszek egy ilyen átlagos portfóliót, amit építünk, ott ezt lecsökkentettük. Szembesülünk azonban itt is egy dilemmával, ami a befektetések szempontjából egy visszatérő örök probléma, hogy mit kockáztassak. Azt kockáztatom, hogy kilépek a piacról, defenzív vagyok, és elszúrom az időzítést, és nem lépek vissza, és aztán elszalad ez a gyors vonat mellettem, vagy azt kockáztatom, hogy ott ülök rajta, és akkor végignézek fájdalmas mínuszokat. Nehéz, nagyon-nagyon nehéz igazságot tenni, azért a tudomány, a historikus adatoknak az elemzése abba az irányba mutat, hogy inkább úgy hibázzunk, hogy ott vagyunk a piacon, még hogyha egy kicsit visszafogottabb kockázattal is. Tehát mi teljes kapitulációt nem hajtottunk végre. Látjuk, érzékeljük azt, hogy nagyobb volatilitás érkezhet, de mondom, azért sok-sok évtized adatai alapján valószínűleg.
1: De akkor a részvénysúlyokkal lehet esetleg operálni, nem? Így van. Kicsit visszavesz az ember, a nyugodtabb vizeken megtolja.
0: Igen, és hát ami mindenképpen nőtt nálunk, azok az ilyen rövid lejáratú pénzpiaci jellegű ETF-eknek a súlya a portfóliókban, tehát mindenképpen valamilyen mértékben defenzívába vonultunk, de azért az ilyen nagyobb meggyőződésű pozíciók, mint például a mesterséges intelligencia, vagy az én egyik személyes kedvencem az európai bankszektor, Kelet-Európa, Ázsia, ezek azért ott maradtak, több mint nyomelemnyi súlyban.
1: Na, akkor közelítünk, akkor hazaértünk már nagyjából, hogy a pár percben azért itt a hazai helyzetet is elemezgessük, mert hogy itt is van azért egy banki izgalom, ugye itt is voltak olyan mondások, hogy esetleg, vagy találgatások, hogy az inflációs cél is módosulhat annak fényében is, hogy egyrészt jól állunk, per pillanat jól állunk, aztán meglátjuk, és hát van egy ilyen konvergencia törekvés az euró felé.
0: Igen, ugye nálunk jövő héten lesz jegybanki ülés, és hát volt egy nagyon szokatlan, hát nem is tudom, minek nevezzem, tehát kikerült a...
1: Ezt most egyre többen ilyen piaci tesznek, mondják, ez a kiszivárgott. Ez...
0: Hát ha már így, akkor odáig elmerészkedek, hogy az én személyes véleményem az, hogy ugye publikus információ, hogy az MNB egy belső vizsgálatot rendelt el itt ennek az információnak a kikerülése miatt. Én nagyon meglepődnék, hogyha ez bármely döntéshozóhoz köthető lenne, ennél nekem sokkal nagyobb a bizalmam ebben az intézményben. Én azt gyanítom, hogy valamelyik piaci szereplő, egy befektetőre gondolok, ért egy komoly impulzus valamilyen párbeszéd során, és akkor a jól értesültként akkor bekopogtatott a hírügynökséghez, hogy neki milyen sztoria van. Amúgy nagyon szerencsétlen szerintem, hogy ez így került ki, ez az MNB-t egy lehetetlen kommunikációs helyzetbe sodorta, minden esetre még egy szűk hét, és akkor meglátjuk, hogy hozzányúlnak-e az inflációs célhoz, vagy nem. Ez egy rettentő izgalmas téma különben, és ha már hivatkoztam egy szakértőt az előbb, akkor egy másikat is hagy hivatkozzak. Nem ismerem személyesen, de nagyon nagy élvezettel olvastam Iber Balázsnak, az OECD közgazdászának egy cikkét pár héttel ezelőtt. Jó szívvel ajánlom bárkinek, aki gyorsan szeretne tájékozódni inflációs célcsökkentés témakörben. Az üzenet az volt, amivel maximálisan tudok azonosulni, hogy egyrészt nem nagyon fordult elő korábban, hogy ennyire gyorsan jelent be és implementál egy inflációs célkövetést egy jegybank, tehát nevezzük ezt, ha megtörténik egyáltalán, hungarikumnak, ezeket általában azért több évre előre jelzik.
1: Én is azért hangsúlyoztam, hogy most jól állunk infláció, vagy azért ez még relatíve kevés adat, meg kevés ahhoz, hogy rögtön hozzá lehessen nyúlni.
0: Igen, tehát hogy erre senki nem volt fölkészülve, és a fene tudja, hogy a gazdaság föl van erre készülve, és akkor itt jön a második pont, hogy valószínűleg monetáris politikai eszközökkel le lehet szorítani a kívánt szintre az inflációt, de hogy rendszerint egy alacsonyabb inflációs cél elérése, így történelmi kontextusban, nem okoz stresszt a gazdaság számára, és itt azért nálunk meg valószínűleg komolyabban meg kell szorítani, ennek lehet egy növekedési ára, tehát ez egy rettentő delikát gazdasági kérdés, a politikai szándékot értem, hogy ez ugye egy gyors és dinamikus euróbevezetést támogatna. Én azt szúrnám ide be észrevételként, hogy, és nem szeretnék semmiképpen okosabbnak tűnni, mint az ott ülő szakemberek és döntéshozók, de hogy valószínűleg egy egyszerűbb módszer lehet talán az RM2-höz való gyors csatlakozás, ami mondjuk legalább a forint árfolyamát tudná stabilizálni, ezzel erősíteni az inflációs cél elérésének a lehetőségét. Az RM2-vel kapcsolatban talán annyit, ha szabad, hogy ez is tulajdonképpen egy politikai döntés.
1: Igen.
0: Tehát, hogy mi politikailag úgy döntünk, hogy szeretnénk csatlakozni, az ECOFIN Európában úgy dönt, hogy politikailag ő ezt befogadja, nincsen egyéb kritérium az RM2-höz való csatlakozásnak, és nincs igazán időtávja sem, tehát benne lehet maradni jó sokáig. A lényege az az, hogy közösen kitalálunk egy sáv közepet, és a körül plusz-minusz 15%-kal mozoghat a deviza árfolyam, és akkor a lényeg, ami miatt az a rendszer szerintem jelentősen stabilizálna a forint árfolyamot, az az, hogy a sáv két szélén, különösen az erős euró gyenge forint oldalon, ott van az Európai Központi Bank, és ezt védi. Nem hiszem, hogy bárki tesztelni az Európai Központi Bankot.
1: Igen, ez már részség lenne.
0: Tehát, hogy ezek az eszközök rendelkezésre állnak, jövő héten valószínű, most úgy néz ki, hogy az inflációs célkövetés módosulni fog. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez milyen gazdasági ár, vagy erőfeszítéseken keresztül érhető el. És én számítanék arra, hogy belátható időn belül napirendre kerülhet az RM2 belépés.
1: Nagyon klassz, köszönjük szépen. Az ad még egy izgalmas pikantériát ennek, hogy RM tekintetében ma évfordulóval, meg 92-ben ezen a napon csapták szét az angol fontot, és került ki az RM2-ből. Aminek azt hiszem a következménye a sávszélesítés volt. Ugye a 225 tűnt nagyon szűknek akkor, és többek között ezért is.
0: Hát engem úgy tanítottak, hogyha nem tudom a választ, akkor mondjak határozott.
1: Aha,
0: igen, de valójában kedves hallgatók, fogalmam nincs, hogy ez így történt.
1: Valami ilyesmi rémlik, hogy ez okozhatta ezt, mert utána ugye a francia franknak is nekiugrottak, és a szélesebb sáv nagyobb mozgást tehet biztosított. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, Gyula, megint nagyon izgalmas volt, és megint felismertük, hogy megint kevés ez az idő, amit rá tudunk szánni, de hát majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
0: Köszönöm.
1: Pressinger Gyulával beszélgettünk, a Wooden Company magyar partnercégének vagyonkezelési vezetőjével.

Can't you see that I got a supermodel on my D? Can't you see?

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu per ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben.
3: Ezt elteszem magamnak.
4: Természetesen egyik születésnaposunktól, Szent Györgyi Albert Nobel-díjas magyar kémikustól idézünk, aki 1893-ban született ezen a napon, szeptember 16-án. És azt mondta, hogy a sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre, az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tetrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenek előtt a fair play, a nemes küzdelem szabályaira. Igen.
5: És akkor vissza még a C-vitaminhoz egy mondat erejéig, hogy ha esetleg valakiben felmerült volna, hogy akkor miért hívjuk aszkorbinsavnak, hogyha hexuronsavról mondta azt a Szent Györgyi, hogy azonos a C-vitaminnal. Azért, mert ugye lényegében a biológiailag aktív formája az L-aszkorbinsav azonos, ugye, és korábban eredetileg hexuronsavnak nevezték ezt. Ez most egy tágabb szerkezet elnevezésre utal, és az aszkorbinsav az egy meghatározott vegyület, pontosabban, amit mondtam, L-aszkorbinsav, és az C-vitamin hatású az ember számára, és azért aszkorbinsav, mert a skorbut elleni sav. Tehát az aszkorbin innen jön az elnevezés.
4: Nem volt a gimibe biológiából valami rettenetes aszkorbinsav ciklus, egy ilyen ágas-bogas...
5: De szerintem volt.
4: Nagyon romlis.
5: De volt.
4: Az kemény volt, azt hiszem. Valami igen. Ilyen rém, ilyen tolulnak nem föl a távolból.
5: Az
4: ilyen.
5: A baj, hogy ezek a digitális eszközök, és ez a tudástár, ez nem vált rendelkezésünkre ilyen igen. Formában. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ezerszer jobb lett volna ezeket a természettudományi tárgyakat így tanulni. Na mindegy, menjünk tovább. Jó. Hamarosan... tudománnyal, tágabb értelemben tudománnyal foglalkozunk, meghirdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, ez a témánk nem sokára.

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: Megkérdették a 36. országos tudományos és innovációs olimpiát, megnézzük, hogy mivel lehet ide pályázni, és egyáltalán meddig, hol lehet jelentkezni. Birkner Zoltán fog nekünk a segítségünkre lenni, a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
1: Na, hogy néz ez ki, hogy milyen témákkal, hogyan, miképpen lehet erre az olimpiára benevezni?
2: Informatikai, természettudományi, matematikai, környezetvédelmi, tehát olyasmi témákkal, ami azért a fizikai környezetünkhöz valamelyest csatlakozik, mérnökivel, hogy még tovább fokozom ezt a dolgot. Egyébként két lépésbe lehet belépni hozzánk ebbe a nagyszerű versenyre, ami Magyarország legnagyobb innovációs középiskolai versenye, és tulajdonképpen igazából az egyetlen olyan projektszerű verseny, ami egészen más, mint egy hagyományos tanulmányi verseny, és felsorban egy ötletet kell generálni. A két lépés az úgy néz ki, hogy lehetséges a regionális fordulókra is jönni, és egy picit előtesztelni az ötletünket, majd december 7-éig kell benyújtani azt a két oldalas ötletet, összesen ennyit kell tenni, egy kétoldalas ötletet kell megírni, és azt elküldeni a www.otio.hu oldalon egy pályázati felületen keresztül.
1: De mire utal az ötlet? Tehát, hogy mit akar az ötlet?
2: Nagyon fogjuk ilyenkor tulajdonképpen gondolatilag a pályázóknak a kezét, tehát a 14 és 20 év közötti középiskolások kezét. Ez azt jelenti, hogy szerintünk úgy kell jól felépíteni ezt a másfél-két oldalt, hogy először meg kell fogalmazni, hogy mi jutott eszünkbe és miért. Tehát miért gondoljuk azt, hogy amivel meg akarjuk változtatni a környezetünket, az az izgalmas téma. Utána le kell írni, hogy egyébként mások foglalkoztak ezzel a dologgal és meddig jutottak el. Aztán konkrétan érdemes végig gondolni a lépéseket, és végül egy nagyon fontos eleme van ennek a másfél-két oldalnak, hogy mit várunk el tőle, milyen végeredményt, hasznot, milyen változást, és tulajdonképpen ez ennek a másfél-két oldalnak a lényegi logikai megközelítése.
1: De jó, hogy ezt így elmondta, ezt visszahallgatva egy komplett útmutatást kaphatnak a pályázók, hogy hogyan hozzák ezt össze. Mit lehet tudni, hogy ez a 36. alkalom, hogy mennyire sokan, mekkora a számosság a pályaműveknek, vagy pályázatoknak, hány jelentkeznek ilyenkor?
2: Csuda dolgokat értünk végig az elmúlt években, mert nagyon sokáig jellemzően 150-180 fiatal jelentkezett, aztán két évvel ezelőtt már 450-en, tavaly már 730-an, ma most arra készülünk az idei esztendőben, meg tudunk szólítani 1000 nagyon bátor, tehetséges, az innovációra nyitott 14 és 20 év közötti középiskolást vagy gimnazistát. Úgyhogy igazából azt szeretnénk elérni, hogy az 1000 körüli pályázónk legyen. Ehhez nyilván arra van szükségünk, hogy még több iskola vezetője foglalkozzon ezzel a dolggal, még több tanár szeressen bele ebbe az ötletbe, és persze még több középiskolás és gimnazista gondolja azt, hogy belevág ebbe az ügybe, de azért mindent megteszünk ennek érdekében, ugyanis a kimeneti pontokon ugyanazt ajánljuk, mint hogyha valaki OKT-zne. Tehát aki például bejut már nálunk a másik fordulóba, az már annyi plusz pontot kap a továbbtanulásánál, mint hogyha egy nyelvvizsgát megcsinált volna. De ha bejut a döntőbe, akkor még ennél sokkal több pontot is tud kapni az egyetemektől. Aztán egy csomó pénzjutalmat adunk is, ami szerintem nincs meg a hagyományos tanulmányi versenyekben, az, hogy a nálunk legjobbak, tehát az országos döntőbe a négy területen a top 3 vagy 4 versenyző lett, azt mindenféle nemzetközi versenyre kiküldjük, hogy mérje meg magát, és Magyarországot képviselje. Szóval ez egy ilyen kiemelkedő ügy, Magyarország egyébként a fiatalok tekintetében az innovációs versenyeken, Európában az 5.-6. legjobbak vagyunk, a világon meg a top 20-ban. Ez sokkal nagyobb teljesítmény egyébként, mint amit a gazdaságunk tud.
3: Ez nagyon jó, és az ösztönzők mellett én tudom, hogy ott nagyon fontosak a felvételi pluszpontok, és az hát összes olyan dolog, ami... De azért húzzuk alá azt, hogy összesen több mint 5 millió forint pénzjutalomban részesülnek a fiatalok. Azért ez egy jó kis plusz ösztönző.
1: Ilyenkor a csapatok, gondolom, hogyha... Igen.
2: Általában ugye vagy egy, vagy két fő pályázhat, vagy pályázik, tehát a csapat az egyébként két embert jelent, tehát nem ilyen nagy csapatokat gondoljanak el, de nagyon szeretnénk ösztönözni a középiskolai tanárokat is, ezért a 20 legintenzívebb középiskolai tanárnak is felajánlunk egy nagyon komoly ösztöndíjat. Azoknak az iskoláknak, akik legalább 3 csapatot küldenek is, felajánlunk egy nagyon komoly ösztöndíjat, annak érdekében, hogy mi például a természettudományos laborhátterüket, vagy mondjuk egy jutalmat tudjanak fizetni azoknak a tanároknak, akik részt vesznek ebben. Szóval mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez egy nagy társadalmi össznépi összefogás legyen, mert azért abban nagyon hiszünk a Magyar Innovációs Szövetségben, hogyha több ezer fiatalt évente be tudunk hozni ebbe a dologba hosszú távon, akkor sokkal többet teszünk a magyar jövőért, mint bármi mással.
1: Hogy vannak a mérföldkövek, a timingja ennek az egész pályázatnak vagy olimpiának, meddig lehet az ötleteket beadni, mikorra vannak meg a, nem tudom, így hívják-e a shortlistesek, tehát hogy hogyan zajlik így időrendben ez a dolog?
2: Köszönöm, ez nagyon fontos kérdés. November 10-ével kezdünk a regionális fordulókkal, ez Győrrel indul, aztán akkor Győr, Kaposvár, Miskolc, Debrecen, Veszprém, Szeged, Budapest. December 4-én van a budapesti forduló, tehát november 10 és december 4-e között van a 7 regionális forduló. Én mindenképpen azt tanácsolom mindenkinek, hogy az első ötletét azt nyújtsa be, hiszen akkor meghívjuk ezekre a regionális versenyekre, ott el kell készíteni, röviden be kell mutatni egy plakáton ezt a bizonyos másfél-két oldalas ötletét. Az nagyon jó, mert ott helyben zsűrivel körbesétálunk és beszélgetünk, és pitchelni kell, és el kell tudni mondani a középiskásnak, hogy miért jutott ez a dolog eszébe, tehát egy kicsit gyakorolja ennek a kommunikációs hátterét, és akkor utána, ha nem jut tovább, mert aki itt már a legjobbak közé kerül, ő már automatikusan bekerül a másik fordulóba. És akkor már elkezdünk közösen projektfejleszteni. De ha valakinek ez nem sikerült, nem kell letörni, egy csomó tanult a regionális fordulókból, és akkor újra gondolja az ötletét, és december 7-ével beadja az első országos fordulóra. Tehát a regionális fordulók az kvázi egy ilyen felkészítő, kedv csináló, tanuló fordulónak számít, annak érdekében, hogy már az országos forduló a december 7-ére patent, véggondolt, minden szempontból releváns ötlettel tudjon valaki jönni. És akkor kezdődik a közös munka. Mert ugye mi december 18-áig ezt lebíráljuk, ezt a sok-sok-sok-sok pályázatot, reméljük 1000 fölöttit, és akkor ennek a 30-40%-ával elkezdünk közösen foglalkozni. Ez a projektfejlesztési szakasz, ez 3 hónapig tart, mi adunk 2 szakembert a hallgatók vagy a diákok mellé, és együtt fejlesztjük a projekteket, és április elejére kell a kész projekteknek meglenni. Na, az fog már bejönni az országos döntőbe. Ott a 60 legjobb jön be egyébként az országos döntőbe, és ott választjuk ki tématerületenként azt a 3-4 csodálatos projektet, ami aztán megy tovább a nemzetközi. Európa-bajnokság, világbajnokság, Ázsia-bajnokság, Afrika-bajnokság, egészen elképesztő kapcsolatrendszerünk van, és még a Nobel-díj átadásig is eljut a kezdő, mert a legjobbak ott vannak a Nobel-díj átadáson.
3: Tessék, nagyon a C-vitamin születésnapján beszélgetünk, úgyhogy...
1: Nagyon összetett ilyen motivációs rendszer van emögött, így van, abszolút a fiataloknak.
3: Mondjuk el még egyszer otio.hu, otio.hu, ide kell beküldeni.
2: Igen, Országos Innovációs Olimpia. Igen. Úgyhogy... És ennek a Facebook oldala is ugyanígy él, és ott van a pályázati felület, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Bátran bele kell vágni. Ez nem követeli azt, hogy be kell magolni a 12-es biológia tankönyvet, mint az OKTV-n, az a feladat, írd le az ötletedet, pont. És miért meg magad regens fordulóból, hanem egy gyere az országosra.
3: Nagyon jól hangzik.
1: Mi is csak ezt tudjuk mondani, ezt a buzdítást. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről.
3: Köszönjük
1: ez
3: szépen.
1: Klassz dolog, úgyhogy sok sikert a lebonyolításhoz is. Köszönjük szépen, szép napot! Birkner Zoltánnal, a Magyar Innovációs Szövetség társelnökével beszélgettünk, annak apropóján megkérdették a 36. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát.
0: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon!
1: A kedves jóindulatú hallgató írja, hogy most, hogy Plesinger már nem állami szolga, akkor már nem is alákérdezős interjút csináltok vele. Az életben nem csináltunk Plesinger Gyulával alákérdezős interjút, mert mindig a piacokról beszélgettünk, még akkor is, amikor NBH-s színekben volt. Úgyhogy köszönjük szépen a nagyon helyes és objektív észrevételt.
3: Az a kedvencem, hogy így ül valaki a rádió előtt, és
1: aha, most megvagy.
3: Alákérdezős interjú, igen. Na most lebuktatok.
1: Igen.
3: Micsoda szemetek vagytok ti? Alá kérdeztek. Valaki emberek. Sokkal több C-vitamint tessék fogyasztani.
1: Így van.
3: És rendbe rakni a mikrobiomot, mert a bélflóra működése az kihat az agyi működésre is.
1: Így van, és
3: úgyhogy
1: képes
3: ezt tudjuk javasolni.
1: Rossz gondolatokat.
3: Csak a jó gondolat. Csak a jó gondolat.
1: Na, ilyenek jönnek most is. Czoller Andi hír összefoglalója formájában, utána pedig jön kész a folytatjuk a Millás reggeli.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfitől észak irányban, illetve a Margit hídnál délre. A pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt és a Rákóczi úton a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Torlódásra kell készülni az M1-M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól és tovább a Budörsi úton. A Hegyei útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Soroksáron a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon lezárták a félútpályát mától, mert vízvezetéket építenek. A Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után tart a csatorna javítása, itt útszűkületen kell áthajtani. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben. Több mint 6 milliárdnyi gyorshajtási bírságot nem fizettek be az autósok. Az Egyesült Államok bevallotta, hogy fegyvereket telepített az űrbe. Kellemes őszi idő lesz, sok napsütéssel, de időnként megélénkülő széllel, délután 26 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Egy baleset miatt már 6 kilométeres a torlódás az M1-es, M7-es közös szakaszán a Balaton felé, a 10-es kilométernél felborult egy autó. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. Tegnap előállították Jellinek Dániel üzletembert, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. A nyomozó főügyészség május 15-e óta folytat saját erős felderítést a 2015-18 közötti buszbeszerzések és más ügyletek miatt. A nyomozásban mintegy 10 milliárd forintos feltételezett vagyoni hátrányt vizsgálnak. Az Index úgy értesült, hogy Jellinek Dániel korábban eleget tett a hatósági idézésnek, vallomást tett, az eljárás során végig elérhető maradt és együttműködött a hatóságokkal. Cége, az Intotek Group jelezte, Jellinek az érintett üggyel összefüggésben semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a vizsgálat alatt a cégcsoport működése zavartalan. Nagyon sok gyorshajtási bírságot nem fizetnek be az autósok. Az év első felében kiszabott közel 380 ezer büntetésből több mint 102 ezeret nem fizettek be eddig. Az elmaradás meghaladja 6 milliárd forintot, írja a vezes.hu. Ha a 30 napos határidő eredménytelenül telik el, a bírság behajtása a NAV-hoz kerülhet. A végrehajtás során a bankszámláról és a munkabérből is levonhatnak, de vagyontárgyakat is lefoglalhatnak. Emellett a hatóság kezdeményezi a szabályszegéshez használt jármű forgalomból kivonását. Ma tartja évértékelő beszédét az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen várhatóan azt mutatja be, hogyan növelheti az EU saját mozgásterét egy olyan nemzetközi környezetben, amelyben az energiaellátástól a technológián át a védelemig számos területen másokra van utalva. A portfólió cikke szerint az elnök várhatóan a Frontex megerősítésére, valamint a hasonló válságok kezelését segítő új tagállami jogi lehetőségekre is javaslatot tehet. Az Egyesült Államok bevallotta, hogy fegyvereket telepített az űrbe. Az amerikai légierő minisztere egy konferencián azt mondta, már olyan föld körüli pályára telepített űrkontroll fegyverekkel rendelkeznek, amelyek képesek megvédeni az amerikai haderőt az ellenséges akciókkal szemben. Troy Meng ugyanakkor azt nem árult el, hogy pontosan milyen fegyverekről van szó, és arra sem adott választ, mikor kerültek az eszközök az űrbe. A CNN beszámolója kiemeli, Washington korábban soha nem ismerte el nyilvánosan, hogy ilyen fegyverrendszerekkel rendelkezik az űrben.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Sokat süt ma a nap, csak helyenként lehet felhő az égen, csapadék sehol sem várható. A szél olykor megélénkül, délután 26 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terül-terül asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 16-a van, szerda reggel, 9 óra 9 perc, és itt van Kántor Endre.
4: És Gede Balázs, illetve a kedves hallgatók is, és azt mondja az egyik hallgatónk Szentgyörgyi Albertről, hogy hát, hogy tiszta szégyen, hogy Budapesten nincs elnevezve róla közterület, viszont el van nevezve róla 4 iskola is Budapesten, mert hogy van egy a harmadik kerületben a Széruskert utcában, ez egy általános iskola, szintén általános iskola és gimnázium a Lónyaiban, ugye? Aztán a Csömöri úton van egy Szentgyörgyi általános iskola, és a 16. kerületben is van egy, úgyhogy szintén a Csömöri egyébként, csak hogy különböző címeken. Úgyhogy van 4 suli elnevezve róla, ami nagyon helyes.
3: És egy egyetem, de mondjuk a szegedi, hogyha...
4: Ja, bocsánat, Budapestre koncentráltam.
3: Igen, de igen. Országosan is több helyen van szobra, melszobra, de egyébként az tényleg furcsa, hogy nincsen utca.
4: Közterület, igen, az érdekes, hogy nincsen.
3: Jó, 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ez az előbbi Aerosmith dalhoz jött, hogy a Get a Grip szuper album.
4: Igen, köszi. Ez így van.
3: Valamint, hogy hát...
4: Többen megerősítették, hogy a Bach csomópontnál a sávlezárások ellenére lehet közlekedni egyelőre, úgyhogy köszönjük szépen az információkat.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
5: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.
3: Az ingatlan piacról beszélgetünk, azon belül is az albérletek piacáról. Ugye ez az ősz elejé iskola kezdős időszak, ez egy különös figyelemmel kísért időszak az albérlet piacnak, hiszen egyetemisták, vidékiről jövő tanulók ilyenkor jönnek, és a kollégiumból kiszorulva albérletet keresve időnként felfelhajtják az árakat. Kérdés, hogy most is így történik-e, vagy hogy egyáltalán hogyan áll az albérlet piac. Futó Péterrel, az enka.hu elemzési vezetőjével nézzük ezt. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Ez egy ilyen szokásos ciklikussága, ugye, az ingatlan piacnak ez az időszak, azon belül is az albérlet piacnak.
6: Így van, ez az augusztus közepe vége, szeptember eleje, ez mindig egy ilyen nagyon aktív időszak a hazai albérlet piacon. Ugye az egyetemi ponthatárok általában július végén kiderülnek, és akkor már sokan elkezdik nézni a kiadó lakásokat, főleg ugye az egyetemre készülő vidéki diákok, és hát ez azzal jár, hogy ilyenkor egy megnövekedett kereslet van a piacon, és ez általában egy árnövekedést is hoz a bérleti díjakban, viszont ez nem tart ki egészen év végéig, hanem amikor elkezdődött már az egyetem, akkor ez fokozatosan lecseng a kereslet is, és egyébként az elmúlt két évben azt láttuk a Zengán, hogy az árakban, tehát az a bérleti díjakban is van egy kisebb, egy 8-10 ezer forintos csökkenés.
3: Tehát akkor, ha valaki meg tudja oldani ezt az első egy-két hetet, hogy mondjuk nem rohan rögtön a albérletet keresni, az akár spekizhet is erre, hogy amikor a nagy roham elmúlik, akkor lehet, hogy jobb kondíciókkal talál magának a albérletet?
6: Hát valószínű, hogy a többség, aki kiszorul a kollégiumból, vagy nem akar kollégista lenni, azért biztosra megy, és inkább megpróbál minél hamarabb albérletet találni, de akinek esetleg mégsem sikerül, és meg tudja oldani valahogy ismerősnél, rokonnál átmenetileg egy-két hónapig a lakhatását, ő november körül már valószínűleg alacsonyabb bérleti díjakkal is találkozhat.
3: Összességében mi a helyzet? Pont nem is tudom, budapesti hírekben foglalkoztunk azzal, és citáltunk ilyen adatokat. Vannak
4: kiadások.
3: Kerületek, például a hatodik tipikusan, ugye, ahol az Airbnb-t gyakorlatilag beszüntették, hogy ott van egy érezhető hatás, ugye a kínálati oldalon is megnőtt az albérletre, hosszabb tartós kiadásra szánt ingatlanok száma, ami meg hát a szokásos összefüggés szerint ugye a növekvő kínálat alacsonyabb árakat hozott.
6: Valamekkora hatásra valóban volt ennek, ugye a hatodik kerület az, ahol teljesen betiltották, és több más kerület, például a nyolcadik kerületben is voltak szigorítások. Ez egyébként nem magyar sajátosság, ugye az egész világon sok városban próbálják ezt valahogy szabályozni, korlátozni. Olyan gyökeres átalakulásokat azért ez nem okoz. Tehát, hogy valamennyi kínálatbővülést eredményezett, hiszen aki mondjuk a hatodik kerületben Airbnb-t tett egy lakást, ő most sok esetben hosszú távú, ha nem adta el, akkor hosszú távú kiadásra állította át. Tehát a kínálat valóban bővül, de azért az árlistában azt látjuk, hogy a hatodik kerület még azért így is a budapesti élmezőnyben van.
3: Igen, ugye akik amellett érvelnek, hogy az Airbnb hadd menjen a maga módján a piac szabályai szerint, pont ezt szokták felhozni, hogy olyan nagyon látványos eredmény nem nagyon lehet a korlátozásával elérni a lakhatás tekintetében.
6: Hát igen, és hát ugye Budapesten alapvetően eleve azért most moratórium van évvégéig az újabb Airbnb nyitására, tehát most újabb lakóegységek már nem kerülnek bele a rövid távú bérbeadási piacra.
3: Igen.
4: Visszatérve a díjakra, nagyon klassz ez a grafikon, amit itt a közleményetekben nézek. Ugye úgy indult az év,
3: színeiben
4: tetszik, igen, és könnyen megkülönböztethetők még egy laikus számára is, hogy mi történik. Úgy indult az év, hogy a 2026-os átlag bérleti díjak a kiadó lakásoknál hát jelentősen meghaladták a 2025-öt, és utána úgy látszik, hogy van egy konszolidáció. Igen, 2025-ben volt egy nagy növekmény, de 2026 meg kilaposodott, és itt összeérnek a díjak, ami talán egy megnyugvás azok számára, akik keresik.
6: Igen, azt látjuk az utóbbi években, hogy évről évre egyébként egyre kisebb az éves növekmény a bérleti díjakban. Ez különösen a lakásárak növekedéséhez képest látványos. Ugye tavaly volt egy 20-25%-os áremelkedés a lakás árakban, kínálati árakban, miközben a kiadó lakások bérleti díjaiban ez egy 3-4-5% volt csak.
3: Tehát... Ugye korábban erre az volt a magyarázat, hogy azért nem tud teljesen az ingatlan és az elvárt hozam meg a stb. Alapján árazódni az albérleti piac, mert egész egyszerűen elérte azt a szintet, amit bérből, fizetésből, akik igénybe veszik az albérletet, azt ki tudnak fizetni, ki tudnak termelni.
6: Igen, hát jellemzően a bérlői réteg azért sokkal árérzékenyebb, mint a vásárlói, tehát ott tulajdonképpen a béreknek a növekedéséhez tud igazodni a bérleti díj, és hát ha ez jobban növekszik, akkor van lehetőség a növekedésre, ha nem, akkor igazából nincs.
3: Világos. Visszatérve ez a felsőoktatási intézményekhez köthető ciklikus mozgáshoz, ez egyébként mennyit szokott, vagy lehet-e ilyen átlagot vonni, hogy mennyit szokott hozzáadni az albérlet árakhoz évről évre, mert hogy ez mindig egy visszatérő jelenség?
6: Hát mi most az elmúlt két évet néztük meg, 2024-25-öt, meg ugye az idei évnek az eddigi részét, és hát budapesti viszonylatban nagyjából ez a 8-10 ezer forint, ugye Budapesten egy átlagos albérlet az mondjuk ilyen 260-270 ezer forint körül van, tehát ilyen mondjuk egy pár százalékos emelkedés van ilyenkor, és ezt azért az elmúlt két évben egy pár százalékos csökkenés is követte. Ez így elsőre nem hangzik soknak, de ha mondjuk évesítjük, ugye általában a bérbeadók legalább egy évre szeretnek szerződést kötni, akkor ez akár egy 100-120 ezer forintot is jelenthet évente.
3: Aha. A befektetési céllal vásárolt, tehát azok, akik kiadnak, azok most milyen hozammal tudnak kalkulálni? Mert pont azon gondolkodom, hogy ugye az árak emelkedése is lassulóban van. Ugye két komponense van a hozamnak, az áremelkedése az ingatlannak, meg az, amit a bérleti díjból be tud venni az illető tulajdonos. Na most, hogyha a bérleti díjak is így normalizálódnak, vagy csak lassan haladnak, plusz lassul az ingatlan piac, akkor ez már nem egy olyan nagy csoda, gondolom.
6: Igen, igen. Tehát éveleje óta egyébként valóban főleg a budapesti piacon nem mérünk árnövekedést, viszont ha visszatekintünk néhány évvel ezelőttre az utóbbi években, akkor azért a lakás árak jóval nagyobb ütemben növekedtek, mint a bérleti díjak, tehát volt ebből adódóan egy hozamcsökkenés. Ez a hozamcsökkenés ez azt jelenti, hogy most Budapesten kerület függően, de mondjuk egy ilyen 4-4,5% körüli bruttó hozamok érhetők el.
3: Aha, és az ingatlan befektetőt gondolom nem ez a rövid távú trédelés jellemzi, hogy egy picit megbillen a hozam elvárás, vagy a hozam lehetőség, akkor gyorsan elpattintja az ingatlanját.
6: Nem, azért inkább itt hosszabb távon szoktak gondolkodni, de azért azt sem felejtsük el, hogy a kiadásból származó hozam mellett, ugye a nagyjából 10 pár évvel ezelőtt óta folyamatosan volt egy nagyon jelentős áremelkedés, tehát tulajdonképpen

0: vannak nagy egyetemek, és még a 13. is egyébként, ahol most is ugye.
1: Olyan. És akkor ennek gondolom megfelelően a megyeszékhelyek és az egyetemi városok.
0: És így van, a nagyobb egyetemvárosok, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Miskolc is egyébként. Aha. Tehát ezeken van egyébként mérhető kínálat is kiadó lakásokból.
1: Világos. Oké, szerintem átnéztük a nagyobb részeit, pontjait az albérletpiacon. Nagyon köszönjük, hogy beugrottál hozzánk és beszélgettünk erről.
0: Köszönöm én is.
1: További jó munkát, szép napot neked. Futó Péterrel beszélgettünk, az enga.hu elemzési vezetőjével.
2: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Azt mondja a kedves hallgató, hogy milyen ostoba a világ, hogy van törekvés ugye a mesterséges intelligencia biztonságosabbá tétele érdekében, és hogy a józan észjegyében inkább ez magasabbra kéne, hogy tolja az AI részvények árát.
3: Semmi.

0: mindenképp.
1: De nem az esés irányba. Az a helyzet, hogy nem a feltétlenül azt nézik, hogy a biztonságosabbá tétel van, hanem azt mondják...
0: Illetve nem azt nézik, hogy az egy érték, és akkor most tegyük bele a részvény árfolyamba.
1: Egyébként most már érték, hogy érték, hanem az van, hogy az Egyesült Államokban egyelőre a szabályozás az nem... Tehát az, ugye az Európai Unió AI Act-je az mondja, már két éves, már több mint két éves. Már lehet, hogy három kezd lenni. Az a lényeg, hogy ott túl hamar született egy szabályozás, és nem feltétlenül lett teljes mértékben jó. Egy jó kezdeményezésnek inkább tekinthető, viszont az volt a kritika, ugye, hogy előre szaladt az Unió, és elkezdett szabályozni, mielőtt bármi történt volna, miközben Kína meg Amerika lehagy minket. Most Amerikában is rájöttek arra, hogy szabályozásra valamilyen szinten szükség kell, ezért kezdték el ezt a kormányzati cenzúrát, úgymond, hogy kell, hogy egy ilyen jóváhagyási folyamat, ugye, hogy mikor ereszthetik ki a különböző generatív modelleket például, de most arról van szó egész pontosan, hogy a fejlesztő cégek lassabban fejlesztenek, és lassabban tolják ki a piacra ezeket a
0: modelleket. Ez a lényeg, mert hogyha egyszer beárazta a részvényt, egyszerű árazási kérdés, tehát hogyha azt mondja, hogy így is egyébként nagyon magasan árazottak a részvények.
1: Hát igen, van egy ilyen szintű buborék,
0: igen. De azt azért, pontosan azért van magas szintre árazva, mert nagyon gyors növekedést várnak tőle, ugye ez most egy diszruptív technológia a világban, ez mindent megváltoztat, óriási tempóban halad. És ehhez tartozik egy valamilyen ár. És hogyha azt mondod, hogy ezt a tempót visszaveszed, akkor ez az ár hirtelen magas lesz. Ez olyan, mintha egy vállalat, sima kereskedelmi vállalat a 20%-os növekedése helyett ugye ad egy guidance-t, hogy hát az idén csak 10%-ot fogunk elérni, azonnal most olyat esik az árfolyam, begyűrű, hogy az...
1: Meg begyűrűzik, ugye ezer, tehát szükség van felhőszolgáltatásokra, szükség van szerverekre, szükség van hardverre, ami eddig hajtotta ezt a dolgot. Igen, elkezdtek új hardvereket gyártani, például az Nvidia, ami célzottan AI-ra fejlesztett hardver, ami azért megváltoztatja majd egy kicsit a játékszabályokat, hogy ezek bejönnek, de egyelőre ugye a hagyományos hardvereket kell összeépíteni, úgyhogy tudja ezt az egészet hajtani. Na most, hogyha nincs annyi megrendelés, nincs annyi szolgáltatás megrendelés, akkor nyilván az Oracle és a Nokia és az összes többi mindenkinek, akik platformokat kínálnak, is visszaesik a forgalma ebből a szempontból, tehát ez egy piaci árazás, ami történik ilyenkor. Ráadásul megint csak vissza kell menni a legegyszerűbb ökölszabályig, bizonytalanságot okoz a piacon az, hogy nem lehet tudni, hogy ennek mi lesz a végkimenetele.
0: Igen.
1: Mert egyrészt a cégek kongatják a vészharangot jó páron, de a Donald Trump megüti az asztalt, hogy hát ezek radikális, baloldali, anarchista, meg mit tudom, miket kiabál még.
0: Azok, akik kitalálták a klímaváltozást.
1: Akik kitalálták a klímaváltozást.
0: Mint hülye.
1: Szóval eléggé nagy probléma van, és emiatt ugye egy eleve hektikus, ő az, aki egyébként kiválóan használja a generatív modelleket arra, hogy mindenféle képeket csináljon magáról ilyen szuper pózokban. Ezt a mintát is ugye látjuk máshol is, nem csak itt. Szóval közben
0: Vassza várja a dugulás elhárítót, morgós szerdán kapcsán az, hogy eldugult a konyhai mosogató.
1: Jön a görény maffia, aztán méterenként lehúznak 100 000-rel.
0: Igen, hogy kitengedsz be dugulás elhárítani.
1: Azaz, nem a Mr. Muscle, vagy hogy hívják azt a Meister Proper. Szóval egy tök érdekes cikket olvastam a CNN-en. Ugye a PISA eredményekkel kapcsolatban érdekes, hogy nagyon jól szerepeltek az ázsiai országok, tehát kiemelkedően jól szerepeltek azok a tartományok Kínában például, ahol mérnek, de Tajvan, Makau, Dél-Korea, Szingapur, és baromi nagy kérdés, hogy ezek az országok, ahol egyébként élen járnak a technológiában és a különböző digitalizációban, akkor ez hogy lehet, ugye miközben a digitalizációt, a közösségi médiát és a kütyüket teszik felelőssé sokan azért, hogy hát romlott az olvasás, meg a matematika, meg a kritikus gondolkodás, nagyon sok európai országban, meg az OECD átlagában is. És például képzeld el, Szingapurban egy évig tartó kísérleti programot vezetnek be, amelynek keretében a lakók olvasással pontokat gyűjthetnek, amiket később pénzre váltanak be. Tehát konkrétan fizetnek
0: azért, hogy olvas.
1: Igen. Szingapurban. Ez egy kísérleti program, és természetesen játékos módon próbálja ösztönözni ilyen gamification-nal a szingapúriakat arra, hogy még többet olvassanak. Úgyhogy,
0: de mit? Az elő van írva?
1: Nem, nincs előírva.
0: Csak azért kérdezem, mert én is az én saját fiataljaimon veszem észre, hogy egy könyvet kevesebbet olvasnak, de akkor is jól tájékozottak. Tehát azért, az információt azt begyűjtik,
1: igen,
0: beveszik.
1: Igen, begyűjtik,
0: nem
1: ez
0: feltétlenül
1: van.
0: Ez a klasszikus elővesz egy ismeretterjesztő könyvet
1: így
0: olvasás.
1: Van,
0: azért kérdezem,
1: van.
0: Hogy mit, mert mondjuk, hogyha okay. arra lehetne őket egy kicsit trenírozni, hogy fikciós műveket olvassanak, ugye, ami azért kimutatott, hogy segíti a gondolkodást, az empatikus készségek fejlődését, egy csomó mindent, hogyha novellákat, regényt olvasok.
1: Melissa Tam, a szingapúri nemzeti könyvtári testület vezetője azt mondta, mert ők együtt működnek a kormányzattal ebben a programban, hogy miközben, és ez utal arra, amit mondtál, a rövid videós tartalmak segítenek abban, hogy naprakészek maradjunk. Tehát tájékozott, naprakész, ismeri a közügyeket, ismeri a... Igen, de a hosszabb szövegek, most itt igazából majdnem, hogy mindegy, hogy miről beszélünk, amikor hosszabb szövegről van szó, ezeknek az olvasása, ez erősíti a fókuszálást, a figyelmet, a kritikai gondolkodást és a képzelőerőt.
0: Igen.
1: Úgyhogy van egy ilyen program. Szerintem egyébként, ha már ilyen ösztönzők vannak itt a Diák Olimpia kapcsán is a tudományosról, amiről beszélgettünk, miért ne lehetne egyébként az olvasással kapcsolatban is ilyen ösztönző?
0: Hát igen, csak de hogy csekkolod, hogy ellenőrzött?
1: Én nem tudom, hogy biztos, hogy lehet, hogy ezt valahogy csekkolni, de ez
0: hát
1: nagyon...
0: mondjuk meg lehet kérdezni a részleteit az,
1: kérdezzük meg a
0: az olvasmánynak, ugye, hogy azt vissza kell mondania valahogy, vagy... nem tudom.
1: Azt mondja, hogy egyelőre kísérleti program az év végéig tart, a Nemzeti Könyvtári Testület szerint a visszajelzések alapján új funkciókkal és fejlesztésekkel bővítik majd a kezdeményezést, és emellett egy jótékonysági akcióban is részt vehetnek az olvasók, 7,5 millió olvasással töltött perc összegyűjtését remélik, és ezzel elő lehet teremteni amerikai dollárban kifejezve 120 000 dollárt, amit adományként adnak majd oda. Tehát egyre jobb a sztori szerintem.
0: Nagyon.
1: Úgyhogy kövessük csak a PISA teszten előjáró országokat, hogy ők hogy csinálják.
0: Igen.
1: Európában egyébként csak Észtországig kell menni, mert ők egészen kiválóan teljesítettek itt, úgyhogy nézzük meg, hogy mit csinálnak ők.
0: Egy híresen,
1: és az is digitális
0: igen. társadalom.
1: Igen.
0: Igen.
1: Na jó, jövünk nem sokára vissza a tőzsdenyitással, és utána pedig szuperzöld rovatunkban azt fogjuk megvizsgálni, hogy egy nagyon jó kezdeményezés, illetve díjakat adtak át, a természet bajnokai díjat adtak át a WWF-nél, diákok és tanárok közösen élesztik újjá a Duna úszó lápjait, úgyhogy ezzel foglalkozunk majd zöld rovatunkban.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Magyarország már a háború előtt is Európa egyik legjelentősebb szarvasgomba exportőrje volt. Elsősorban nyári, téli, nagyspórás és homoki szarvasgombában vagyunk erősek, de a klímaváltozásnak köszönhetően a Triflák Ferrária, az isztriai variáns is felutazott hozzánk. Ezzel a dunántúli régió az isztriai szarvasgomba egyik fontos termőterületévé válhat, új gazdasági és gasztronómiai távlatokat nyitva. A Tuber Magnatum, vagyis az isztriai szarvasgomba már az 1700-as években kulináris ritkaságnak számított Olaszországban. Különleges, intenzív, semmihez nem fogható aromájával már akkor elcsavarta az ínyenc itáliai uralkodók fejét. Elvétve máshol is megtalálható, elsősorban meszes talajú ártéri erdőkben, de felettébb nagy szerencse és kitartás kell ahhoz, hogy rátaláljunk egy-egy lelőhelyre. Az isztriai szarvasgomba igazi ritkaság, a kereslet jóval meghaladja a kínálatot.
2: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Varga Zoltán szenior elemző a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
4: Nagy nap ez a mai, Fed valószínűleg kamatot emel. Hogyan várják a piacok?
5: Így van, egyelőre kibárás látszik legalábbis a részvénypiacokon, mert most elsősorban ugye most tegnap az olaj mozgása okozott némi aggodalmat, bár a részvénypiacok nem reagáltak érdemben negatívan, és majd mérsékelt emelkedés van Európában. Itthon is egyébként, ugye tegnap új csúcsra emelkedett a Bux Index, ezzel szembe mentünk igazából a nemzetközi tendenciákkal, és ma folytatódik a mérsékelt emelkedés, 0,21%-os pluszban van a Bux Index. Az OTP 0,23%-os emelkedéssel 47.050 forinton, a MOL 0,87%-os pluszban 5.215 forinton áll, Richter és a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 12.600, illetve 2.564 forinton. Tehát nyugalom van egyelőre a piacokon, és az OTP-ben elég nagy a forgalom, már 3,6 milliárd forintot is meghaladta.
4: Az nagyon komoly. Akkor azt mondod, hogy Európában meg inkább egy ilyen csendesebb várakozós?
5: Így van, mindenhol emelkedés látszik, de ilyen 0,5% alatti, tehát egyelőre optimisták a befektetők. Nagyjából egyébként a kamatemelésbe van árazva. Inkább az lesz fontos egyrészt, hogy az új jegybankának hogy fogja tudni kommunikálni ezt a lépést. Ugye korábban azért nem voltak túl határozott üzenetei, egyedül Jackson Hole-ban vetette fel a kamatemelés lehetőséget. És ami még színezni fogja a mai napot, a kamatdöntés után nyilván Donald Trump fog reagálni valahogy, mert tegnap a védelmi miniszter, mint hogyha bármi közül lenne a monetáris politikához, azt nyilatkozta, hogy ő és Trump tiszteli Washt, és bármilyen döntést hoz, tiszteletben fogják tartani.
4: Köszönjük szépen, azért ez biztató, tényleg.
6: Hát erről eszembe jutnak ilyen különböző amerikai filmek a gangster korszakról, amikor elhangzott egy mondat, és teljesen más jelentett, igen.
5: Vagy az olasz maffia filmek.
4: Igen.
5: Na mindegy, szóval meglátjuk, én azt gondolom, hogy ez fog valamit reagálni Trump. Nyilván ugye most lesz új dotplotábra, új makrogazdasági előrejelzések, tehát azért elég sok információt fogunk kapni a Fed részéről. Egyébként most már nagyon komoly monetáris szigorítás van beárazva a piaci szereplőknél, nyilván a közel-keleti válság és az energiárak emelkedése miatt. Jövő év végéig a mai kívül még 3-25 bázispontos kamatemelést várnak. Ez szerintem túlzás. Aha. Nyilván ez mindig el szokott szakadni a realitások szélsőséges helyzetekben, de azért...
4: Meg időközben ugye a megjelenő információk, adatok, stb. Ezek árnyalják, akkor visszajönnek majd a százalékok, akkor majd olvassuk, hogy hú, már nem is még hármat, már csak kettőt áraz a piac, úgyhogy ez egyelőre még nehezen készpénznek. Lehető, de azért érdekes minden esetre, hogy per pillanat ennyire kemény szigorításban gondolkodik a piac, igen. Euró-dollár?
5: Igen, az euró-dollár, csak azt annyit szeretem, hogy az euró-dollár szempontjából lesz fontos a változás, tehát mindig a kamatvárakozások változása. Most felfelé tart egyébként 1.15.50, még az amerikai hozamokat akartam megnézni, ez pontosan 5%-on van most.
4: A 10 éves?
5: Az is, igen, a 10 éves kritikus szinten, ugye tegnap felette is volt. A forint viszont erősödik egyelőre, és az olaj korrekciójának tudható be részben. Most egy 1,5%-os minútban van a VTI. Az euró-forint árfolyama pedig 364,50, a dollári 315,50, tehát azért látszik egy erősödő forint a mai kereskedésben.
4: Világos, oké. Nagyon köszönjük, akkor jó munkát mára, meglátjuk, hogy emlékeim szerint este 8 körül van kamatdöntés, fél 9 körül a
5: pontosan,
4: sajtután.
5: Pontosan.
4: Aha, jó.
5: És 8-kor jelennek meg a dotplotábra, illetve a makrogazdasági előrejelzések is.
4: Világos. Oké,
6: akkor köszi szépen.
4: Jó munkát, szép napot, köszi a beszámolódat. Szia, szia. Varga Zoltán szenior elemző számolt be a tőzsdékről, meg hát arról a várakozásról, ami a Fed kamatdöntő ülését övezi, ami ma este hoz eredményt.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: És arról fogunk beszélgetni, hogy kik lettek a természet bajnokai, mert hogy első alkalommal adták át a WWF természet bajnokai díjat, és a WWF Magyarország természetvédelmi igazgatója, dr. Fejér Zoltán van a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Na, mit jelent ez a természet bajnokai díj, és ez micsoda ez az egész?
2: Természet bajnokai díjat a WWF azért hozta létre, hogy olyan civil zöld hősöket díjazzunk vele, akik valami olyan projektet indítottak el, ami a WWF céljaival egybeesik, tehát olyan természetvédelmi projekteket, amik közösségi összefogásra építenek, természetes élőhelyek védelmével vagy helyreállításával foglalkoznak, és olyanok, amik inspirációt tudnak adni másoknak is, követendő példát.
1: Aha, és gondolom olyan megoldásokat, egy valódi megoldásokat, amik a jelenlegi kihívásokra választ adnak, ugye?
2: Hát igen, akkor beszéljünk az első díj nyerteséről, aki nem más, mint Sete Krisztina és Cita Zoltán tanárok, akik a Szigetszent Miklósi Batthyány Kázmér Giminek a tanárai, és az egész projekt háttere, talán sokan emlékeznek arra, hogy 2020. decemberében Szigetszent Miklóson volt egy nagyon súlyos olajszennyezés, ami a Kis-Dunát érintette.
1: Aha, igen.
2: És ebben az olajszennyezésben kb. 6000 liter fáradt olaj került a Soroksári Dunába, ami egyébként, ha szét tudott volna terjedni, és el tudta volna szennyezni a teljes Soroksári Dunát, akkor a körülötte élő mondjuk 300 ezer ember, meg a körülötte működő vállalkozások, gazdálkodók életét, meg jólétét nagyon súlyosan tudta volna befolyásolni, de a szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy Szigetszent Miklósnál, illetve a Soroksári Dunában van egy nagyon különleges természeti képződmény, az úszóláb, ami egyébként a helyiek körében nagyon híres volt, meg ismert volt, meg botanikusok, természetvédők körében szintén, de akkor 2020-ban országos szinten vált ismerté, mert hogy nagy szerepe volt ennek a különleges élőhely típusnak abban, hogy nem hagyta az olajfoltot nagyon gyorsan szétterjedni, tulajdonképpen koncentrálta, egybetartotta egész addig, amíg aztán a vízügy szakemberei közben nem tudtak lépni, és el nem tudták kezdeni a kármentesítést. De ez a szerencsétlen élőhely, ez nagyon megsínlette, mint egy 2000 négyzetméternyi pusztult el belőle. És ez a projekt, ez arról szólt, hogy a tanárok a diákokkal közösen együtt azt találták ki, hogy segítenek a természetnek újraéledni, és felélesztik ezt az úszólápot.
1: Aha, tehát elkezdtek mesterséges módon úszóláp kezdeményeket kialakítani?
2: Tulajdonképpen ez történt, igen. Amikor elpusztult az úszóláp, akkor nagyon sokan még a hivatásos természetvédelmi szakemberek közül, botanikusok közül azt mondták, hogy ez egy hosszú évtizedekre helyrehozhatatlan kár történt. És akkor a diákok azt mondták, hogy ebben nem elnyugodjunk, találjunk ki valamit. A tanáraik pedig felvették a kapcsolatot olyan botanikus, ökológus, úszóláp szakértőkkel, akiknek volt egy ötlete, terve arra, hogy hogyan lehet a természetes folyamatokat megsegíteni, felgyorsítani. És igen, volt egy ilyen mesterséges úszóláp készítő praktika, amit kipróbáltak a gyakorlatban.
1: Mit csináltak? Ezt el lehet próbálni egyszerűen elmagyarázni? Mi volt az ötlet?
2: Lehet, hogy ehhez először érteni kéne, hogy mi az úszóláp.
1: Oké, nézzük meg, mi az az úszóláp, így van.
2: De először is, hogy sokan, tehát a köznyelvben van olyan szó, hogy láp, meg mocsár, ez sokan azt gondolják, hogy ez valami olyan, amiben, hogyha belelépünk, akkor vizes lesz a cipőnk, meg sáros lesz a lábunk, ezek ilyen csereszabatos fogalmak. De ezek egyébként növénytani, botanikai fogalmak is, viszont nem felcserélendőek. A láp az egy olyan élőhely típus, ahol oxigénszegény környezetben folyik a szerves anyagok lebomlása, és ennek azért van jelentősége, mert nem jutnak el a lebomló széntartalmú anyagok széndioxid állapotig, hanem tőzeg formában tárolják magukban a szenet. Ezért a világ legnagyobb szénraktárai a lápok. A másik dolog az, hogy mitől úszó láb, attól, hogy állóvizekben szoktak kialakulni ilyen. Tehát, hogy egyrészt a oxigénmentes vagy oxigéntől elzárt bomlás, másrészt pedig az állóvízi környezet kedvez olyan növénytársulás kialakulásának, amelyik mint egy ilyen szigetként lebeg a víz felszínén. Na és ilyen, hát ezek nagyon megritkultak a világon. Az egyik magyarországi viszonylag nagy kiterjedésű úszóláp az, ami a Ráckevei Soroksári Dunán található. Vagy van. Na most ez a folyamat, ez spontán is kialakul, de amit a díjazott tanárok alkalmaztak módszer, az, hogy létrehoznak egy ilyen levegő kis tutajszerű valamit, amire elkezdik ráültetni az úszólápra jellemző növényzetnek a karakterfajait, és ezt tulajdonképpen mint egy ilyen lábképződési gócpontot vagy magot aztán vízre bocsájtanak, és aztán, ha a spontán természetes folyamatok jól alakulnak, akkor ez egy ilyen lábképződési magként tulajdonképpen maga körül aztán elkezd természetesen kialakulni egy ilyen lábfolt. És ők eddig körülbelül 100 négyzetméternyi ilyen lábkezdeményt hoztak létre, és ezeknek egy jó része tulajdonképpen beindult, és elkezdődött az a ennek az élőhelynek a visszaalakulása, ami simán lehet, hogy spontán is megtörtént volna, csak ez egy sokkal fájdalmasabb, hosszabb, nehezebb folyamat lehetett volna.
1: Ez egy nagyon klassz kezdeményezés egyébként, és tényleg előre mutató, de amikor ezt a megalapítottátok ezt a természetbajnokai díjat, akkor gondolom nem csak ez volt az egyetlen, hogy körülnézhetek, hogy jó pár ilyen dolog van, vagy hogy volt az ötlet, hogy kerültek ők ki, mint az első díjazottak?
2: Tulajdonképpen amikor szerencsére azért elég sok jó kezdeményezés van, tehát nem könnyű dönteni. Azért döntöttünk emellett, a kezdeményezés mellett, mert a WWF számára egyrészt a Duna, meg a vizes élőhelyek egy fontos téma, másrészt pedig az úgynevezett természetre alapozott megoldások, amikor nem egyszerűen csak a biológiai sokféleség miatt fontos egy természetes élőhely, hanem azért azokért az úgynevezett csúnya szóval ökológiai vagy ökoszisztéma szolgáltatásokért, amelyeket a társadalomnak és a gazdaságnak nyújtanak. A természet nagyon sok ilyen szolgáltatást nyújt, csak ezekre hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint adott vagy természetes dolog, akkor van csak probléma, amikor ezek elvesznek. És ezek a lápok, az úszólápok, miután lebegnek, nem az ajzathoz rögzültek, ezért közvetlenül a vízből veszik fel a tápanyagokat, a szerves és szervetlen anyagokat, és ezért közvetlenül a vizet tisztítják. Tehát ez egy nagyon jó természetes víztisztító szerkezetek tulajdonképpen, úgy lehet mondani. Na és így, mint természetre alapozott víztisztító megoldás is tulajdonképpen működnek, és miután szeretnénk azt behozni a köztudatba, hogy a természetre nekünk nem egyszerűen azért van szükségünk, mert szép, és nem csak azért kell védenünk, nem csak morális vagy esztétikai okokból, hanem azért is, mert ha túl szeretnénk élni a klíma és biodiverzitás válságot, túl akarjuk élni a 21. századot, akkor ez természet nélkül nem fog sikerülni.
1: Igen.
2: Azok ezek... nélkül, a szolgáltatások nélkül, amit a természet nyújt nekünk.
1: Igen, és ez ilyen megoldásokra szükség lesz, azt gondolom, a jövőben is. Zoltán, ez nagyon klassz, és tényleg jó. Ráadásul ugye itt az idei díjat azt egy nagy cég állt mellé, a Coca-Cola támogatta. Gondolom, hogy akkor ez nem csak egy ilyen elismerés volt, hanem valami anyagi kompenzáció is járt ezért a természetbajnokainak, és gondolom a jövőben hasonló díjakat, tehát ez a kezdeményezés tovább megy a WWF részéről.
2: Igen, tervben van.
1: Na, jól van, hát gratulálunk hozzá, és gratulálunk az idei díjazottaknak, mert nagyon fontos. Tehát akkor még egyszer a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium diákjai és két pedagógusa, Sete Krisztina és Cita Zoltán. Úgyhogy hát nekik csak úgy azt tudjuk mondani, hogy így tovább, többieknek meg azt, hogy érdemes mindenképpen ezt csinálni. Úgyhogy köszönjük szépen, köszi, hogy elmondtad mindezt, és akkor várjuk a következő díjazottat majd.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
3: Szervusz! Dr. Fejér Zoltánnal, a WWF Magyarország Természetvédelmi Igazgatójával beszélgettünk az úszólápokról és a WWF természetbajnokai díjról.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
3: Hát kérem, tisztelettel, elfogyott az időnk, ez jól jelzi az is, hogy Czoller Andi belépett a stúdióba, mert hogy az ő műsorszáma következik, hírek jönnek, holnap pedig ismét Millás reggeli fél héttől. Te jössz holnap is?
1: Nem, holnap én nem jövök. Igen.
3: Holnap nem, vaj, ne is gyere.
1: Nem jövök.
3: Szerintem ne gyere.
1: Holnap
3: én
1: nem jövök. Jövök.
3: Tudod mit, én sem jövök.
1: Jó, na, akkor majd, és akkor ki jön?
3: Hát valaki más.
1: Az Andi! Jön az Andi. Ő rajta tartja a szemét a stábon.
3: Igen, Ács Gábor Nyomzsuzsi páros lesz egyébként holnap.
1: Ács Gábor?
3: Igen.
1: Ő itt van Magyarországon?
3: Hát remélhetőleg.
1: Lehet, hogy csak éjszaka érkezik.
4: Lehet, hogy még nem.
1: Átutazóban. Átutazóban, mint az énekes madarak. Igen,
3: hát
1: persze.
3: Csinált már olyat, igen.
1: Jól van.
3: Megérkezik hajnal kettőkor, majd itt landol, kicsit szunyókál a műsor közben, aztán megy a dolgára.
1: És ott hagyta a repülő, ott hagyta az új Hebridákon a laptopját, igen, úgyhogy vissza, igen, kell jutni valahova.
3: Ó, Nyózsuzsi hallgat minket, igen, már.
1: Na, tessék, Zsuzsi.
3: Jön Ács Gabennel, úgyhogy holnap is erős csapat készíti a Millás reggelit fél héttől, tehát 6-kor majd a maiból egy ismétlés, addig is szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági mápetsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS2 konzultációra konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az Alkotás utcában befelé a Vak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni, a Budaörsi úton a Sasadi úttól torlódásra kell készülni. Mától egyirányosították a Verseny utcát a Dózsa-György után gázvezeték javítása miatt. A 30-as autóbusz terelt útvonalon jár, a keleti pályaudvar felé nem érinti a Verseny utcai megállót. A Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után tart a csatorna javításait, útszűkületen kell áthajtani. Nem működnek a jelzőlámpák a 16. kerületben a Szabadföld út, Vidámvásár utca, Ostoros út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. Csepeden a Szent Miklósi úton a Magyarádi útnál vízvezetéket javítanak, a félútpályát lezárták, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Lezárták a 15. kerületben a Szűdligez utcát a Morzsa utcánál, szintén közműjavítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Géza fejedelem tér, a Szűdligez utca és a főút megállót sem. Schilling Zsolt, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: A pénzügyminiszter munkacsoportot állított fel a közpénzügyi rendszer felülvizsgálatára. Több mint 400 mobi pont vált elérhetővé Budapesten. Egy független Európa építését tartja a legfontosabbnak a bizottság elnöke. Kellemes őszi idő lesz, sok napsütéssel, időnként megélénkülő széllel, délután 26 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A pénzügyminiszter munkacsoportot állított fel a közpénzügyi rendszer felülvizsgálatára. Kármán András szerint a csoport feladata a jogi szabályozási környezet és a keretrendszer teljes felülvizsgálata, különös tekintettel a költségvetési szabályokra, a költségvetési tanács megbízatására, intézményi felépítésre, függetlenségi biztosítékokra, az éves költségvetési törvény előkészítésére, a végrehajtás eljárására és a közpénzügyi irányítási eszközökre. A munkacsoport november 30-áig részletes helyzetelemzést, egy arra épülő reform koncepciót és részletes ütemtervet készít, írja az M4. Ma lép hivatalba a Nemzeti Adó és Vámhivatal új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese. Sisák Attilának kiemelt feladata lesz a költségvetési bevételek védelme és a visszaélések következetes feltárása, valamint annak a világos alapelvnek az érvényre juttatása, hogy a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, írja a közleményében az adóhatóság. Szeptember 15-től több mint 400 mobi pont vált elérhetővé Budapesten a MOL-Bubi felhasználók számára. A sűrűbb állomás hálózatnak köszönhetően az eddigi, jellemzően 3-400 méteres távolság helyett sok helyen már 100-150 méterenként lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK arra kéri a felhasználókat, hogy az utazás végén mindig zárják le a kerékpár lakatját, és a közbringát kizárólag a MOL Bubi alkalmazás térképén jelölt helyszíneken adják le. Ha nem így tesznek, pótdíjat kell fizetniük. Az EU állapota egyszerre a valaha volt legerősebb és a legtörékenyebbnek tűnik, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke a politikai évadot megnyitó beszédében. Ursula von der Leyen azt mondta, az utunk világos, egy független Európa építése, amely cselekvőképes. Semmi sem téríthet el minket ettől. Hozzátette azt is, hogy az unió gazdasága a vártnál jobban bírta a közel-keleti háború hatásait, a munkanélküliség rekord alacsony szint közelében áll, de a magasabb energiaárak és kamatkiadások nyomása árt az embereknek és a cégeknek. lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. A balesetben legalább 3 ember életét vesztette. A CNBC szerint a helikopter a KNBC-hez tartozott. A műsorvezető élő adásban mondta el, hogy elvesztették a kapcsolatot a helikopterrel. A baleset okairól további részleteket még nem tudni.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: A napsütésé lesz ma a főszerep, csak helyenként jelenhetnek meg felhők az égen, csapadék sehol sem várható. A szél olykor megélénkül, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Trinidad és Tobagóban a rabszolgák énekelve beszélgettek egymással, mivel máshogy nem lehetett. Ebből született az 1900-as évek elején a kalipszó, amely a 30-as évektől kezdett terjedni a nagyvilágban, és a 70-es évekig nagyjából ki is futotta magát. A kalipszó számok tulajdonképpen három témáról szólnak. Iszom a rumot a tengerparton, miközben jaj de jó, hogy süt a nap, és mindjárt meg is fogdosom a fenekedet, baby.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az angol iparváros Manchester nem csupán nagyszerű labdarúgó csapatairól ismert, hanem arról is, hogy több nagyszerű zenekar is itt tette meg első lépéseit a világot jelentő deszkák felé. Elég csak az Oasis-re, az MP3-re, a Take That-re vagy a Simply Red-re gondolni. Nem kevésbé lehet büszke a város a Happy Mondays-re. Erre az 1980-ban alapított alternatív rock együttesre. Az 1988-as Bummed és a 90-ben megjelent Pills and Thrills and Bell Belly Aches című albumuk szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Kiadványaik többszörös platina lemezek lettek, de a 90-es évek első felétől csökkenő érdeklődés kísérte munkásságukat. Az együttes 1993-ban feloszlott, azóta viszont számos, különböző felállásban újra és újra megalakultak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szabó Balázs igazi modern polihisztor. Dalokat ír, énekel, több hangszeren is kiválóan játszik, egyedülálló bábszínész és mesemondó. A suhancos zenekarból való távozása után 2009-től már saját zenekara élén énekel, gitározik, hegedül és egy fafúvós balkáni hangszeren, kavalon játszik. Szabó Balázs első népzenei élményeit falusi lakodalmakban szerezte. Zenei karrierje előtt bábszínházakban is dolgozott társulati tagként. Még 2005-ben Kecskeméten alapította meg a Suhancos nevű magyar underground zenekart. Pár évvel később Balázs önálló útra lépett. A Szabó Balázs bandája több lemezt is készített és fellépett az ország számos színpadán.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Nem séfnek való vidék című utazós főzős műsort szereti nézni dalszerzés közben Don West. Az Ausztrál Soul zenészt inspirálja a számára távoli országok felfedezésének gondolata, ezért egyáltalán nem zavarja, hogy a néhai sztárséf Anthony Bourdain épp ilyen messzi tájakon tevékenykedik a háttérben a tévéképernyőn, miközben ő komponál. Bourdain műsora 2013 és 18 között futott. West azonban 25-ben kifőzött első albumán, a Give Me All Your Love-on eredetileg ennél jóval korábbi korszakba utazott vissza, a 70-es évekbe, Marvin Gaye, James Brown és Al Green uralkodásának idejébe.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ausztrál Quartet, a Jet 2003-ban megjelent bemutatkozó albuma, Are You Gonna Be My Girl című megaslágere bevallva bevallatlanul Iggy Pop klasszikusára, a Lust for Life-ra hajaz.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Játszma című magyar filmben a 60-as évek Magyarországának mindennapjaiba nyerhetünk betekintést az állambiztonság sajátos nézőpontján keresztül. A főhőst alakító Kulka János az egész film alatt az Atlanti-óceán partjára, a dél-franciaországi Biarritzba akar eljutni. A várost egyedülálló adottságai miatt egyébként főként a hullámlovasok kedvelik. Itt gondolt egy nagyot néhány fiatal 2010-ben, és a La Femme, azaz a nő elnevezéssel alakítottak egy psi-punk rock zenekart. De zenéjük azért ennél sokkal összetettebb. Nagy hatást tett rájuk például a Cold Wave és a Yeah-je is. A Sparks, a Velvet Underground és a Kraftwerk zenekart említik inspirációként. A La Femme zenéjét a kritikusok szintetikusnak, egyben hipnotikusnak minősítették. Neves franciaországi szakmai díjakkal is jutalmazták már munkásságukat.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádiókafé gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: 438 ezer forint volt júliusban a nettó medián kereset. Gyanúsítottként hallgatták ki az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. Az Európai Bizottság elnöke azt javasolja, hogy Kanada legyen az EU első társult tagja. Kellemes őszi idő lesz, sok napsütéssel, délután 26 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 438 ezer forint volt júliusban a nettó medián kereset. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó pedig 523.300 forint volt. Előbbi 7,5, utóbbi 9,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit idén júliusban. A második negyedévben az átutalások több mint harmadát már mobilbankból indították az ügyfelek. A mobil fizetések darabszáma negyedéves alapon 38%-kal, értéke 61%-kal nőtt. Az azonnali fizetési ökoszisztémán belül továbbra is a Quick mutatja az egyik legerősebb növekedést. Egy év alatt az azonnali átutalások száma 6,4%-kal, értéke pedig 6,6%-kal nőtt. Az MNB adatai szerint a vállalati szektorban az átutalásos csalások száma és összértéke is több mint kétszereződött, de a lakossági visszaélések értéke 15%-kal csökkent. Gyanúsítottként hallgatták ki az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A hatóságok szerint Pilc Tamás olyan minisztériumi dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik letöltötték a Tisza Párt mobil alkalmazását, számolt be az RTL. A párt által fejlesztett alkalmazásból tavaly ősszel mintegy 200 ezer felhasználó adata szivárgott ki. A tömeges adatvédelmi incidens után személyes és különleges adatok nyilvánosságra hozatala miatt indult büntető eljárás. Fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség a nemzetközi Roadpol akció keretében. Az egyhetes ellenőrzés során kiemelt figyelmet kap a biztonsági év, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak használata, és az autóval közlekedők mellett a motorosokat is érinti az akció. Európa önállóságát, versenyképességét és gyorsan változó geopolitikai környezethez való alkalmazkodását állította a középpontba az Európai Bizottság elnöke a politikai évadot megnyitó beszédében. Ursula von der Leyen azt javasolta, hogy Kanada legyen az EU első társult tagja. Valamint az Európai Biztonsági Tanács létrehozását és egy a NATO negyedik cikkéhez hasonló uniós vészhelyzeti biztonsági protokoll bevezetését is javasolta a hibrid fenyegetések kezelésére. A migráció kezelésére új vészhelyzeti reagálási keretet jelentett be, miközben megerősítenék a Frontexet, gyorsítanák a visszaküldéseket és új gateway office-okat nyitnának a partnerországokban a legális migráció elősegítésére. Az energiapolitikában az EU 2040-re megduplázná a villamos energia részarányát, felgyorsítaná a hálózati csatlakozásokat és az energiatárolást, valamint tovább növelni a megújuló és nukleáris kapacitásokat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Csak helyenként lehet felhő az égen, csapadék pedig sehol sem várható. A szél olykor megélénkül, 26 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Vendégem Mosó Attila, a VitaHelp Integratív Egészségközpont szakmai vezetője, szakmai igazgatója, akit köszöntök, szia!
8: Sziasztok!
7: És egy különösen fontos és érzékeny témáról beszélgetünk, ez az integratív onkológia, ami nektek fellelhető a területeitek között, de szeretném, hogyha ezt pontosítanánk, hogy mit jelent.
8: Igen, nagyon fontos tisztázni azt, hogy az integratív onkológiának az a lényege, hogy a mondjuk azt, hogy a nyugati vagy a hagyományos onkológiai ellátás mellett tulajdonképpen azokkal a területekkel foglalkozunk, amire ott nem feltétlenül jut kellő figyelem és idő, leginkább idő, ami arról szól, hogy maga a beteg hogy érzi magát a bőrében, tehát az, hogy tulajdonképpen milyen állapotban van, mind mentálisan, szellemileg, mind fizikálisan, tehát az, hogy hogyan képes például az étkezését, hogyan lehet optimalizálni ahhoz a folyamathoz, amibe ő belekerült, és hogy lehet az egész helyzethez úgy hozzáállni, hogy ez támogatólag lépjen fel a meglévő terápia mellett.
7: Tehát mondhatjuk azt, hogy kiegészítő, de annyira fontos kiegészítő, hogy közben az életminőséget igencsak befolyásolhatja.
8: Abszolút, tehát azt gondolom, hogy nálunk a fókusz az az életminőségen van, tehát azon, hogy ne érezze magát gyengének, ne érezze magát elesettnek, legyen meg a fókusz arra nézve, hogy legyen egy jövőkép például, legyen meg a feladatorientáltság, hogy mit kell csinálni pontosan, mik azok, ami mentén ő maga hozzá tud tenni ahhoz a gyógyuláshoz, ami végül is elhozza majd a teljes gyógyulást remélhetőleg.
7: Tehát akkor, amit biztosan kimondhatunk, hogy semmilyen műtéti beavatkozást ti nem végeztek, ezeket csak azért akarom kiemelni, mert tényleg szeretném, én azt gondolom, hogy az onkológiai ellátásban, a nyugati vagy intézményesült ellátásban nagyon-nagyon sok a hiányosság per pillanat, és azt szeretném, hogyha adnánk egy képet, akár rajtatok vagy veletek együtt, rajtatok keresztül, hogy mi az, amihez lehet nyúlni, de mi az, amit bizonyos helyektől várni lehet. Tehát itt semmiféle beavatkozás.
8: Itt nálunk biztos, hogy sem magával, mondjuk így az alapbetegséggel úgy abban a formában nem foglalkozunk, hogy nálunk sem kemoterápia, sem sugárzás, radioterápia, sem műtét biztosan nem lesz, sőt...
7: Tehát ez továbbra is az intézmények feladata, és oda is kell menni vele.
8: Így van, mint ahogy maga az a része, hogy a diagnózis felállítása, a felmérés annak, hogy pontosan milyen típusú, milyen kockázatú, milyen besorolású egy-egy daganat, mi ezzel a részével tulajdonképpen azt mondom, hogy terápiásan nem foglalkozunk, hanem arra fókuszálunk, hogy az egyéb területek, tehát akár itt a belgyógyászati részt nézve, akár tehát, hogy az emésztőrendszer például egy nagyon kiemelt szerepet kap ilyenkor, az immunrendszeri működések, a hangulatunk, a szellemi fókusz, tehát az, ami a mentálhigiéniás része, amire valamennyi idő jut, azért most már hál' Istennek azt gondolom, hogy egyre többször előkerül ott is, de ehhez lehet egy szemléletet adni, és nem utolsó sorban, vagy nem a végénre hagyva, de talán az egyik legfontosabb a táplálkozás része, tehát a tápanyagbevitel, a hiányállapotoknak a felszámolása, mi az a vitamin nyomelem, amire többre van szükség, ezeknek a beállítása, egy összetétele, és az egészet tulajdonképpen egy keretbe foglalni, hogy legyen egy olyan egyértelmű, kész terv a mindennapokra, amivel ő maga is hozzá tud tenni ahhoz, hogy a gyógyulása az minél nagyobb sikerrel legyen meg.
7: Tehát mondhatjuk azt, hogy az integratív onkológia az tulajdonképpen egy kísérés a kész diagnózis felállítása és a nyugati orvoslás által felállított szakmai terv mellett felállítotok olyan terveket, ami az életmódra vonatkozhat, és kíséritek végig, tehát rajta tartjátok a szemeteket azon, hogy a beteg hogy érzi magát, illetve ő fordulhat ide.
8: Így van, tehát ez a lényege, és azt gondolom, hogy sokkal tovább is nyúlunk, mert onnantól kezdve, hogy ez az egész életmódváltás és életmódreform tulajdonképpen, ez bőven túlnyúlik magán a klasszikus onkológiai ellátásnak az idősíkján, hiszen ezt folytatni érdemes és kell is, azt gondolom, utána is. Tehát azokat a szemléletváltozásokat, ami remélhetőleg mindenkinél bekövetkezik, aki ebbe a helyzetbe belekerül, azt tovább kell vinni utána is.
7: Most nem tudom, hogy így kérdezem-e, hogy bizonyítható-e, de inkább úgy mondom, hogy a tapasztalataid szerint az egy létező dolog-e, hogy ezeknek a továbbvitele, a betartása akadályozza a kiújulást, vagy késleteti?
8: Fogalmazhatunk erősen is, mert nem itthon, de ebből a szemlélettel bizonyíthatóan megelőzhetőek például a későbbi kiújulások is. Tehát nem itthon, de Angliában például létezik erre már intézményesülten egy integratív onkológiai csapat, ahol tulajdonképpen a hagyományos onkológiával karöltve dolgoznak együtt, és ők például már készítenek is olyan irányú kutatásokat, hogy ezeknek a hatékonysága ugye jóval túlnyúlik a klasszikus onkológiai szemléletem.
7: Jó, akkor most egy nagyon picit a saját témánkból kikérdezek, csak azért, mert ilyenkor mindig valahogy így felszed a vérnyomásom, hogy ez hogy lehet, hogy tőlünk nem is annyira messzire történnek dolgok, nyernek teret szemléletek, van bizonyítás összefüggésekre, és itthon még mindig orvosfüggő ugyan, hogy kivel beszélsz, de még mindig hallhatsz olyat, ami elbizonytalaníthat valamibe, amiről pedig már úgy tudjuk, hogy lehet köze. Ugye az nagyon egyértelmű, hogy pontosan mitől alakul ki egy daganatos betegség, ezt egyébként nem tudják. De azt, hogy mi az, ami ebben befolyásoló tényező lehet, arról már elég sokat tudunk. És én nemrég olyat is hallottam, hogy a tudomány szerint abban sincs összefüggés, hogy mondjuk egy nagyobb trauma vagy lelki kitettség elvezetne ehhez a betegséghez, amirehez csak én magam tudnék mondani egy 10 szerzőt, akit el kéne olvasni, és akkor kiderülne, hogy de van.
8: Én azt gondolom, hogy lassan, de biztosan azért szivárog errefelé is ez a szemlélet, tehát, hogy és nagyon orvosfüggő. Ez...
7: De miért lassan, amikor a te magad elmondtad, hogy vannak helyek, ahol már felépítették ezt a rendszert?
8: Mert olyan több évtizedes dogmákat rengetnek meg ezek a fajta szemléletváltozások, ami egy meglévő rendszert nagyon nehezen mozdul meg, tehát nagyon lassú, és hogyha az egyénnek, most az onkológus orvost értem az egyén alatt, ha nincs ehhez affinitása, hogy ebbe belássa magát, akkor igazából nem fog még átjutni ez az információ. De például csak, hogy konkrétumot mondjak, egyértelmű kutatások vannak arra, hogy a D-vitamin ellátottság nagy mértékben meghatározza például egyébként a kemoterápiának a hatásosságát is. Nyilván ezek még nem minden esetben és nem 100%-ig igazoltan, de vannak olyan tanulmányok, amik ezt például, most amire emlékszem hirtelen, az ott vastagbéldaganatok összefüggésében, az a csoport, akinek a D-vitamin ellátottsága folyamatosan jó volt, a gyógyulási arány az láthatóan, tehát szignifikánsan jobb volt, mint annál a csoportnál, akinél nem. De azért tehát kint sem minden ilyen szép és cukormázas azért. Nyilván egy erősebb szemlélet van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy például a táplálkozás tudományok terén is azért főleg az angol nyelvterület, itt Amerika és az Egyesült Királyság is azért jó néhány évvel előttünk van, de jön azért, én azt látom, és az a tapasztalás, hogy szépen azért érkezik ez a dolog, és benne van az a tudatosság, ebben is egyre inkább benne van az a tudatosság, hogy az egyénnek a saját egészsége irányába a felelőssége az megkerülhetetlen.
7: Igen, ez az egészségértés, betegségértés, ez egy nagyon, két nagyon fontos fogalom, és eléggé a hiány vagyunk.
8: Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos eleme itthon, és ez nem csak itthon, de itthon különösen úgy érzem, hogy legyen és kapjon kellő hangsúlyt az, hogy én magam is felelős vagyok a saját gyógyulásomért és a saját egészségemért, és ne csak kintről, úgymond kívülről várjam a segítséget. Az onkológus nyilván megadja azt a terápiát, ami az ő tudása, ismerete szerint éppen a én adott betegségem, az én adott típusomnak a legjobb terápia, de mindenkinek meg kell néznie azt, és végig kell néznie saját magán, és meg kell határoznia saját magával szemben is azokat a feltételeket, hogy mi az, amit én tudnék jobban másképp csinálni, megértsem a saját helyzetemet, és megértsem azt, hogy mi az, amiben én képes vagyok a saját gyógyulásomat támogatni.
7: Ja, mondtad, hogy a D-vitamin ellátottság az nagyon fontos. Egyébként erre nekem is van most tapasztalatom. Én is azt hallottam egy onkológustól nem régiben, hogy D-vitamint amennyit csak lehet. És hogy ez tehát függetlenül a gyógyulástól mindig is legyen D-vitamin.
8: Így van, ez egy nagy sláger téma volt egyébként 4-5 évvel ezelőtt, és hogy egyébként erre van magyar tanulmány, szóval nem kell messzire menni, mert ugye ebben készült a magyar lakosság D-vitamin ellátottságáról tanulmány, ami hát pont olyan lesújtó volt, mint az angol, tehát hogy azért itt télen bőven 90% fölött van a hiány betegek száma, és még nyáron is 80% fölött van, akinek ugye alacsony a D-vitamin szintje, szóval igazából ebben nem kell messzire, nem kell Angliáig elmenni, mert tudjuk, hogy ebben sem, mint ahogy jó néhány egészségügyi statisztikában ugye sajnos borzasztó állapotokat mutatunk. Tehát ez csak egy kiragadott példa. Nyilván az egy nagyon nehéz esete az integratív tudományoknak, hogy mindent egyénre szab, és ugye az egyéni lefolyások szerint van. Ugye ez a mostani dogmák szerint, ahol standardizált esetek vannak, tehát ugye ezek a kettős vaktesztek is, ugye standard dizálni próbálnak olyan folyamatokat, amit egyébként nagyon nehéz standardizálni. Tehát az, hogy mitől alakul ki valakinek egy-egy daganat a testében, ezt pontosan nem tudjuk meg. De tudjuk azt a részét, hogy a genetika ebben egy kis szelete a történetnek. A mentális traumák, a tápanyaghiányok, a különböző kontaktok a karcinogén anyagokkal, amit nem is biztos, hogy fel tudunk mérni pontosan, tehát hogy nyilván
7: hát
8: ez egy...
7: nem, mert hogy ebben azt gondolom, és azt látom, és általában megkérdezem az ehhez értőktől, hogy az élelmiszerünknek óriási százalékában ott van.
8: Ott van, és ugye ennek ettől függetlenül van az, amivel tudunk mit kezdeni, tehát van az, amiben tudunk, és van választási lehetőségünk, és van az a része, amiben meg nagyon nehéz, vagy szóval, hogy végletekig, és teljesen nem tudunk elszakadni attól a környezettől, amiben élünk. Tehát mondjuk például az, ami, hogy itt vagyunk Budapesten, az, hogy milyen kipufogó gázok vannak, hogy nyilván vannak olyan hatósági folyamatok, amik ezt szorítják szépen évről évre lefelé, de ez nem fog úgy működni, hogy akkor itt, nem tudom, 2027. január 1-től mindenki tiszta levegőt fog szívni, mert sajnos az élet az nem ilyen. Tehát ezzel például nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni, mert ez egy olyan közeg, amit levegőt mindenki belélegez, nem tudjuk kikerülni. Itt élünk, itt vagyunk, akkor is találkozunk vele, ha akarjuk, ha nem. De az, hogy például mit eszünk meg, milyen ételeket választunk, mennyire figyelünk oda arra, hogy magunknak főzünk, hogy az, amit megfőzünk, az olyan forrásból legyen, ahol ezeknek az anyagai a lehető legkisebbek. Nem lehet teljesen kiütni, mert nem tudjuk nullára lecsökkenteni, ez egy illúzió jelenleg mindenképpen, de talán jövőben lesz, ebbe is azért lesznek, vagy könnyebb lesz ezt kezelni, de az, hogy például hogyan éljük meg a traumáinkat, foglalkozunk-e azokkal a hatásokkal, ami ér minket, kezdve onnan, ami a családi kapcsolatok, a munkahelyi stressz, mit csinálok azzal a helyzettel, ami nekem nem jó, hajlandó vagyok-e, akarok-e változtatni. Nem csak onkológia kapcsán, ugye állandó probléma a mozgáshiány, hogy nem az, hogy sport nincs az emberek életében, hanem a napi aktivitás is gyakorlatilag sokszor a nulla, vagy nagyon tart a nulla felé. Tehát, és ezek azok a tényezők, amikben igenis képesek vagyunk magunkat befolyásolni. Igen. Nincs olyan szerintem, és ezt abszolút azt mondom, hogy kijelentő módon megmerem, hogy nincs olyan, akinek az életén ne lehetne változtatni pozitív irányba, ha megvan az akarat. Kifogás nyilván telepadlás, tehát hogy miért nem tudok valamit megcsinálni ebben azért, és ez egy teljesen mondhatni normális emberi védekezés igazából, amikor saját magunk is felismerjük a problémáinkat, hogy itt nem jó, ott nem jó, és akkor ugye keresünk valami kifogást, hogy ezt vagy azt miért nem tudunk. Tehát, hogy van egy ilyen szemléletbeli elköteleződés. Én nagyon hiszem azt, hogy egy onkológiai betegség kapcsán, meg különösen, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy figyelmeztetés, egy sárga lap az élettől, most hitkérdése, hogy ezt valami felsőbb lénynek tulajdonítjuk, vagy úgy az életnek, vagy az élet folyamányának, és felismerjük azt, hogy mi akarunk ezen változtatni, akkor a gyógyulás is sokkal nagyobb eséllyel meg fog történni.
7: Tudod, hogy mi ebben a kicsit nehézkes, hogy én már sok olyan embertől, aki átesett ezen, vagy kapott diagnózist, talán ez egy ilyen PC, ez a kapott diagnózist, azt érezte, hogy ő most büntetést kapott, és ezt abszolút értem, mert ugye ebből aztán ki tud alakulni egy olyan hangulat, hogy hát azért nagyon sok embernek nincsen semmi baja, aki nem tudom, akiről az érintett úgy érzi, hogy nála sokkal keményebben rombolja önmagát, sőt tudatosan rombolja magát. Na most nem akarok ebbe belekeveredni, de érted, hogy mire gondolok, mert ez a sárgalap, meg az, hogy egyértelmű, hogy valamin változtatni kell, na, hogy mondjam, nem tudok ezzel vitatkozni. A diagnózis az mindig egy felkiáltó jel mindenkinek az életében, nem csak az érintettnek, hanem még a környezetének is. De olyan fura, amikor ezt úgy kell megélni, hogy ez egy büntetés.
8: De szerintem pont ez a baj, hogy igen, tehát hogy ezt nem büntetésként kell fölfogni, és megint, ha büntetésként fogom föl, és megint kifelé nézegetek, akkor megint nem magammal foglalkozom. Ez az a helyzet, amikor nem méregetjük magunkat máshoz. Mindenkinek van egy saját genetikája, van egy saját hajlamosító tényezője, van egy saját élettörténete, van egy saját táplálkozási szokásrendszere, vagy egy életmódvezetési szokásrendszere, és hogyha ez nem jó, már pedig azért ez igen jó eséllyel nem jó, mert valamelyik eleme biztosan nem jó, akkor ez az a pillanat, amikor ez föl kell tudni mérni, és hogyha kell, akkor ehhez kell kérni szakembert, aki ebben segít és támogat, hogy ezt végignézzük magunkat, hogy mi az, ami nem jó, mert valami biztos, hogy nem jó.
7: Hiszen a szervezet valamiért önmaga ellen fordult.
8: De attól, hogy Pista bácsinak, aki 92 éves koráig dohányzik, és ő egyébként a faluhelyen tök jól el van a napi egy doboz dohánytermékével, attól az én helyzetem nem fog változni.

0: támogatás, de nyilván az is, hogy egy életmód, egy életritmus legyen beállítva. Most zene és velesinfók, és aztán utána visszajövünk, és ezekről beszélgetünk, illetve az egész onkológiai kezelésnek a rehabilitációjáról is, mert ha jól tudom, ti ezzel is foglalkoztok.
1: Így van, így van.
0: Jó, akkor zene után folytatjuk. Vendégem továbbra is Mosó Attila, a VitaHelp Integratív Egészségközpont szakmai vezetője.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: a hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
4: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
4: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
5: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
6: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyber Templar.
4: A man is a suit, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
7: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Mosó Attila, Vita Help Integratív Egészségközpont szakmai vezetője, és az integratív onkológiáról kezdtünk el beszélgetni, ami tulajdonképpen a daganatos betegek komplex támogatását célozza meg, és természetesen a nyugati orvoslás mellett. Tehát, hogy ez nem egy helyettesítő alternatív mód, ti nem mondtok olyat, hogy ezt vagy azt, amit az onkológus orvos javasol, azt ne, hanem helyett. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, ezt hogy...
2: biztos, hogy nem mondunk ilyet, úgyhogy...
1: Hogy semmi ilyet, és nem is irányul semmi ilyet, de hogy ti ezt kritizáljátok, megítéljétek, és így tovább. Viszont arra irányul a tevékenység, hogy minden, ami a nyugati orvoslás mellett mellékhatás fellép, és lehet rajta nagyobb figyelemmel és gyengédebb módszerekkel dolgozni, ezt ti mind meg tudjátok adni, és szerintem ez ebben a kifejezetten fontos, aki most éli, vagy a családjában most van ilyen helyzet, szerintem nem tud azzal vitatkozni, hogy egész egyszerűen nincs rá idő, nincs rá figyelem, nincs rá tér, nincs rá energia az intézményeken belül. Tehát magadnak kell utána járni, hogy mi jó, mi nem jó. Lehet, hogy van olyan jó fej az orvos, és egyszer el tudja mondani, de igazából a tapasztalatok utána az egyén megszerzés, aztán kell, hogy ő maga is ebben provokátor legyen, és menjen a dolgok utána. Ez az, amiben ti például térrel, idővel, energiával, jó tanáccsal, termékekkel tudtok segíteni.
2: Így van, tehát azt gondolom, hogy a mai onkológiai rendszerben erre nincs leginkább idő. Tehát, hogy olyan...
1: Egyébként óriási probléma, de én is azt mondom, hogy oké, persze, vegyék ki inkább az emberekből, amit ki kell, de attól meg nagyon nagy probléma ez.
2: Tehát nyilván ez egy nagy probléma, de én nem gondolom, hogy ez sajnos a közeljövőben megváltozna, mert ahhoz olyan
1: most,
2: rendszer szintű
1: abszolút
2: változás kell, ami egyszerűen nem tud rövid idő alatt, meg aki már benne van, azon meg már pláne nem segít, mert neki nincs ideje arra, hogy ezt várja. Az onkológiai ellátásban azt gondolom, hogy az idő az egy nagyon fontos faktor.
1: Legfontosabb, igen.
2: Tehát az, hogy amikor valaki szembe kerül ezzel az élethelyzettel, meg kap egy címkét, hogy neki ez vagy az a problémája, akkor az egyik legrosszabb dolog, ami jöhet, az a halogatás, hogy majd jó lesz, vagy majd változik, vagy majd történik valami, és vagy ami még rosszabb, hogyha az ember homokba dugja a fejét, mint egy struc, és akkor én ezzel nem foglalkozom, mert ez nincs. Ez nem segít. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy amikor valaki szembesül ezzel a helyzettel, vagy a családjában szembesül a helyzettel, és ebben a családnak is, vagy a közvetlen környezetnek is van egyébként feladata támogatni az egyént, de olyan mértékben is úgy, hogy nem képes, tehát nem lehet az egyénről levenni azt a terhet, hogy ő magának változtatni kell. A családnak az a feladata ilyenkor, vagy a közvetlen környezetnek, hogy ezt a változást amennyire lehet támogassa. Tehát ha mondjuk például csak egy pár pozitív, nem mozog az egész család, és akkor kitaláljuk azt, hogy akkor jöjjön be valami napi aktivitás, és abban mondjuk az egész család részt vesz, ez egyébként mindenkinek jót tesz, de nem magával a betegséggel foglalkozunk, hanem ez egy családi esemény, amúgy meg lehet, hogy még a családi dinamikának is jót tud tenni egy ilyen, de hogy nem az van, hogy akkor most van a családban egy darab beteg ember, és akkor körülötte forog a világban, egyébként ez sem jó, mert valahol ez akkor működik saját tapasztalatunk szerint jól, hogyha nem a betegség körül forog az élet, hanem az élet körül forog a világ, és nincs fókuszban az, hogy én beteg vagyok. És ez egy, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elem, hogy nyilván nem szabad róla elfeledkezni, nem szabad úgy csinálni, hogy ez ott nincs, de nem a betegség diktálja az életünket, hanem mi változtatunk, és mi diktáljuk a saját életünket, és van egy probléma, amivel kell foglalkozni, ez vitathatatlan, de ez egy megoldandó feladat. Ez egy lassú, időigényes, sok elkötelezettséggel járó és változást igénylő feladat.
1: Hogyha rámegyünk az emésztésre, és tényleg azt gondolom, hogy bármilyen diagnózisról is van szó, az mindenképpen nagyon fontos, hiszen bármilyen diagnózis, bármilyen kezelés, az, hogy az ember hogyan tudja magát jó állapotban tartani, és mondjuk még jó is legyen az, hogy nem tudom, a mindennapok, mert ugye itt a súlyveszteség, amitől lehet tartani mondjuk egy erősebb, vagy egy nehezebb, vagy agresszívebb kemoterápiás, meg sugárterápiás kezelésnél, de ez ugye a hangulat is hozhatja magával, hogy az ember kevésbé kívánja magához venni az ételt, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon fontos rész és terület, úgyhogy először azt szeretném, hogyha ennek a támogatásáról beszélnek, mert hogy azt képzelem, hogy ez minden esetben a elsődleges.
2: Az emésztés és a jó emésztésnek a megteremtése vagy fenntartása, amiből sajnos ezért többször beszélünk arról, hogy meg kell teremteni, tehát hogy van valamilyen probléma, amit meg kell oldani az emésztőrendszer kapcsán is. Az ténylegesen több aspektusból is fontos. Nyilván a legalapvetőbb dolog az a tápanyag felszívódásnak a fenntartása, biztosítása, és itt nem csak a súlyvesztés kapcsán, ugye a makró, tehát ugye a zsírok, szénhidrátok, fehérjéknek a bevitele, hogy az be is jusson, be is tudjon épülni, bekerüljön a keringésbe, föl tudja dolgozni a szervezet. Ez is nagyon fontos eleme ennek, illetőleg maga a mikrotápanyagok, tehát a vitaminok, nyomelemeknek a bevitele. Ha kell, akkor különböző kiegészítőkkel célzottan rápótolni azt, amiről tudjuk, hogy magát például az immunrendszert képesek támogatni a működésben. Illetőleg azért az evésnek van egy olyan nem elhanyagolható aspektusa, hogy valahol örömforrás kell, hogy legyen.
1: Igen.
2: Tehát az, hogy az étkezés azért ez egy nagyon fontos örömforrás az életben, és amikor az ember küzd az étvágytalansággal, akkor ez egy nagyon nehéz helyzetet tud hozni, mert az egyik fő örömforrás az kiesik az ember életéből. Tehát az, hogy megtalálni azt, hogy nyilván ebben kell szakember, hogy mit lehet és mit nem, tehát hogy ez azért nyilván nem szabad korlátlanul bármit enni, de az, hogy abból legyen egy olyan jó repertoár, amit az ember szívesen eszik, jó ízűen eszik, öröm az evés, az egy nagyon fontos eleme ennek az egész szemléletnek.
1: Lelki, pszichés támogatás?
2: Másik kulcsterület, abszolút. Ugye mindenkinek van valamiféle kihívás mentálisan az életében, aki ebbe a cipőbe lép. Az egy kérdés, hogy tudja tudatosan, hogy neki mi ez a konfliktus, amivel dolgoznia, vagy feladata van, és rá kell jöjjön. Ez lehet egy élethelyzet, ez lehet egy trauma, ez lehet bármi olyan, ami akár a múltból is hozott esemény, és hogyha nem is tudja, a másik az, ami azt gondolom, hogy föl kell rá készülni, hogy nyilván ez az egész onkológiai folyamat is nagyon megterhelő tud lenni érzelmileg, még akkor is, hogyha már azért sokkal jobbak és szebbek egyébként az onkológiai látás statisztikái, mint akár 15-20 évvel ezelőtt, tehát hogy azért ma már ez külön sem olyan, mint amire szerintem a legtöbb ember asszociál, hogy kap egy ilyen diagnózis, és akkor itt már csak az a kérdés, hogy mennyi van hátra. Azért hál' Istennek ebben sokkal jobb a helyzet, de főleg amikor jön egy nehezebb időszak, főleg amikor jönnek adott esetben akár mellékhatások, amikor az embernek a lelkesedése egy kicsit megrottyan, ott azért erre lehet készülni, és főleg, hogyha az ember ezzel tisztában van, hogy például a terápiának milyen mellékhatásai lehetnek, és ezt ő már előre trenírozza magát. Nem biztos, hogy lesz, de előfordulhat, nem ijedek meg tőle, ez nem a betegségemnek a romlása, ez egy átmeneti helyzet, lesz majd jobb is, most ez ilyen, ezt ki kell bírni, nyilván lehet rá készülni, és hogyha az ember tudja előre, akkor az egy nagyon nagy segítséget, és nagyon sokkal jobb lefolyású, akár maga a kezelést is meg tudja könnyíteni egyébként. Hosszú távon pedig mindenképpen kell azzal foglalkozni, hogy mi az a kihívás az én életembe, amivel nekem feladatom van.
1: Az onkorehabilitációról is ejtsünk néhány szót, és ez alatt itt főként arra gondolok, hogy ugye, ahogy te is mondtad, az onkológiai kezeléseknek vannak mellékhatásai, pszichésen is és testileg is, és én azt is gondolom, hogy az onkológusok foglalkoznak ezekkel ott és akkor. A hosszú távú hatásaival már nem biztos, sőt, biztos, hogy nem, de azt is gondolom, hogy nincs is nagyon kedve az embernek visszamenni arra az egykori helyszínre, és a nem tudom, megégett bőrével, vagy a bármilyen nyálkahártya sérüléssel, az emiatt nem tudom, fennálló mozgástartomány beszűkülésével, emésztési nehézséggel, bármilyen nehézséggel, amilyen kvázi visszamarad, azzal is tudtok mit csinálni, ha jól gondolom.
2: Így van, én azt gondolom,
1: a rehabilitációban.
2: A rehabilitációs részt tulajdonképpen egy kicsit azért ketté is kell szedni. Tehát, hogy vannak ezek, amit te is említettél, ami magának a kezelésnek a közvetlen következménye, tehát akár ilyen emésztési sérülés, nyálkahártya sérülés, bőr, stb. Amik igazából azt gondolom, hogy főleg, ha már az ember a nehezén túl van, akkor nagyon hatékonyan és szépen kezelhetőek és gyógyíthatók.
1: De kell kezelni, mert azt viszont én tapasztalatból tudom a saját környezetemből, hogy hiába van túl, attól még ez olyan szintű testi-lelki fájdalmat okoz, hogyha figyelmen kívül hagyják, nem tulajdonítanak neki jelentőséget, akkor ez egy fogyattékká válik az ember tudatában.
2: Mindenképpen, sőt azt gondolom, hogy akinek még mindig ott tart valahol fejben, hogy nem szabad elfogadni azt, hogy valami nem jó a saját testemmel kapcsolatban. Igen. Tehát azt gondolom, hogy aki nem tanulta meg ezt a leckét, akkor itt jön el az az ideje, hogy ezt a leckét meg kell tanulni. Tehát nincs olyan, hogy kicsit fáj, hogy kicsit rossz, hogy nincs olyan, tehát a fájdalom az egyik legközvetlenebb, legdirektebb jelzése a testünknek arra, hogy valami nem jó. És azt gondolom, hogy ha valaki még mindig ott tart ebben, hogy süket fülekre találnak ezek a jelzések, az baj. Tehát ott még mindig nem tanulta meg akkor a leckét, hogy ez így nem jó. Az az egyik része, és minden más jelzése a testünknek ugyanez. Tehát az, hogy a hangulatunk milyen, kell vele foglalkozni, kell trenírozni magunkat arra nézve, hogy szerintem a mai világban nagyon kevés az az élethelyzet, amikor mindig minden tökéletes, tehát hogy ez ilyen, egyszerűen ez a mai életritmusban előfordul, és nagyon örülünk, amikor valakinek ilyenből viszonylag sok van az életében, de ők azért a kisebbség valljuk be, mert hogy mindig van valami megoldandó feladat, mindig van valami megoldandó helyzet, és lesz is, tehát hogy ez az élet. Nyilván nekünk más jellegű kihívásaink vannak itt Budapesten 2026-ban, mint egy kromanyoni ősembernek a barlangból kibújva, tehát hogy neki is megvolt a maga kihívása, mert ott ugye egyáltalán nem volt biztos, hogy aznapra jut-e például élelmiszer bármi. Nyilván nekünk ez kevésbé, de nekünk vannak más helyzeteink, amik jön. És például ezek, hogy ezekhez hogy állunk hozzá, hogy figyelünk-e arra, hogy nincs olyan, most egyszer-egyszer van az ember, hogy nem jó az alvás, az egy dolog, de hogy egyébként nagy általánosságban 10-ből 8-szor, ha jól alszunk, akkor ez egy jó jel, de ha 10-ből 8-szor nem alszunk jól, akkor azzal igenis kell foglalkozni, mert az alvás az egyik legfontosabb regenerációs idő vagy tere a testünknek. Elképesztő jó, okos eszközök vannak, amik egyébként otthon hordható körülmények között applikáción keresztül megmondják egyébként, hogy biológiai markerek alapján is, hogy például hogy alszunk, milyen az alvás minőség, adhat ez is egy visszajelzést, de hát hagyatkozhatunk csak a megérzésünkre. Tehát, hogyha mi 7 napból 5-ször úgy kelünk föl, hogy ki kell vonszolni az ágyból, akkor azért ott azért csak észre kéne venni, hogy valami nem jó.
1: Igen.
2: És aki átesett egy ilyen helyzeten már, és még mindig nem fogja fel ennek a jelentőségét, azt gondolom, hogy ott ezt is kell trenírozni, hogy bizony ennek jelentősége van, még ha nem is most azonnal, de később, ahogy nem lehet szorongani állandóan, nem lehet rettegni állandóan, mert előbb-utóbb ez rányomja a testünkre is a bélyegét, ez a folyamat. És igen, lehetnek nehezebb élethelyzetek, akkor kell kérni segítséget, hogy ezt hogy tudom áthidalni, úgy, hogy ez a testemnek ne okozzon akkora kihívást. Ettől függetlenül lehetnek rövid etapok, amikor mondjuk egy feladat van, vagy egy vizsgahelyzet van, vagy egy nem tudom, új állást keresünk, és van egy ilyen nehezebb időszak. Ezzel semmi baj nincsen. De hogyha ez hetekig, hónapokig tart, és nem tudunk belőle kilépni, az viszont már gond.
1: És mit gondolsz azzal a segítséggel, amit ti tudtok adni, azzal mondjuk egy ilyen onkológiai betegnek egy ilyen műtét, kezelés sorozat, tehát egy ilyen tólig, a tünetmentességig eltelt, egyébként feszült időszaka, megoldható-e, felülírható-e, vissza tud-e zökkenni abba az életbe, amiben nem a rettegés a mindennapja, vagy a szorongás?
2: Én azt gondolom, hogy abszolút igen. Sőt, jobbat mondok. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy az a jó hozzáállás fejben, amikor azt mondjuk, mint egy könyvben, hogy itt a fejezet vége, és nyissunk egy új fejezetet. Tehát nyilván, hogyha valaki visszatér ahhoz az életvitelhez, ami előtte volt, az nem jó. És attól el kell köszönni. Tehát, hogy azt láttuk, hogy az az életvezetés, az az életvitel, az x év alatt hova vezetett, ennek láttuk az eredményét, tehát ugyanazt nem lehet és nem is szabad folytatni, de lehet egy új üres fejezetet nyitni, amiben újra tudjuk írni a saját életünket, hogy hogy éljük, mit teszünk, mit csinálunk, mit nem csinálunk, mit nem eszünk, mert ez is gondolom egy nagyon fontos eleme ennek, iszunk elég folyadékot, tehát hogy ezek sokszor nem olyan hű, de nagy ördöngőségek, hanem ezek odafigyelünk arra, hogy a testünknek valóban mire van szüksége, a lelkünknek, az elménknek mire van szüksége, és belevisszük a mindennapokba azt, hogy meglegyen az egyensúly.
1: Tudod, mi az, amit legtöbbször látok, hogy a életkörülményeken mindenképpen változtatnak az emberek, tehát vagy új munkahely, vagy kapcsolatból kilépés, vagy költözés, tehát valami ilyesminek a lecserélése, vagy az akadályoztatása, az mindig kiderül.
2: Én azt gondolom, hogy ez, és ez jól is van így. Tehát, hogy én, vagy remélem, hogy egyre többször lesz ilyen, hogy mindenki végig fogja nézni saját életét, hogy mi az, amin eddig akartam, de valamiért nem voltam hajlandó meglépni, megugrani. Akár ugye nagyon sokan félnek attól, hogy akkor például úgy felmondani egy munkahelyről, hogy nincs meg a következő, mert akkor mi lesz, hogyha... Tehát, hogy ezek... De hogy ebben nem lehet. Tehát, hogyha... Én például nagyon, nagyon furcsálom azt a hozzáállást, ami persze egy vicces, meg el lehet rajta nevetgélni, de valahol meg rettentő szomorú, hogy én például el nem tudom képzelni azt, hogy milyen az, amikor valaki úgy megy be minden egyes nap dolgozni, hogy utálja azt, ahol van. És igen. Nagyon sokan vannak ebben.
1: Igen, igen. Miközben ott töltöd az életed nagyon.
2: Miközben az életednek egy nagyobb részét egyébként ott töltöd.
1: A nagyobbat, így van.
2: Tehát, hogy és kell az a bátorítás, hogy igen, hogyha nem szereted, mert vagy azért, mert maga a munka, vagy a közeg, vagy a környezet, vagy a kollégánk, vagy a valami nem jó, akkor el kell tudni oda jutni, hogy felállok, és azt mondom, hogy ez így nem jó. Van a bátor típus, akinek csak egy kis bátorítás kell, és akkor beleugrik, és fölmond, aztán majd lesz, ahogy lesz. Meg van a kevésbé bátor, akinek föl kell nyitni a szemét, hogy akkor mi is az, ami érdekel például. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy például egy munkavállalás terén is, hogy nem lehet csúnya szóval mondom, arccal a kassza felé élni, létezni hosszú évtizedeken keresztül.
1: Igen, igen, igen. Megvan az ideje mindennek, mondjuk így.
2: Tehát, hogy lehet persze azt mondani, hogy
1: most beleteszem
2: magam ebbe, vagy most, mert tudom, én tudom azt, hogy ez egy két hónapig, fél évig fog tartani, és ez most nem az a része, amit szeretek, de hogy most ez, van egy projekt cél, ami felé dolgozom, és van egy kitűzött cél, ami felé dolgozom, és erre most szükségem van ehhez, de nagyon sokan ezt képesek évekig, évtizedekig művelni, tehát hogy és amikor megkérdezem azt, hogy például te mikor érezted utoljára jól magad egy ilyen helyzetben, akkor meg se tudja mondani.
1: Igen, igen, igen, valóban ezek nagyon-nagyon nehéz helyzetek. Na, még egy nagyon röviden, de muszáj erre azt hiszem kitérni, mert ugye én azt mondtam, hogy ti ezeken a területeken, tehát az integratív onkológia, onko rehabilitáció tudtok segíteni, de hogy az is nagyon fontos, hogy itt azért vannak vizsgálatok, tehát különböző gépekkel, integratív orvosi eszközökkel, ti ezért tudtok állapotot felmérni, tehát itt nem csak arról van szó, hogy ez a szóbeli kommunikáción vagy tapasztalatcserén alapul, és vannak termékek is. Nyilván most a termékekre nem szeretnék kitérni, mert az reklám lenne, meg azt majd mindenki, ha oda kerül, vagy akarja, meg tudja nézni, hanem inkább egy kicsit az abban segíts, hogy azt értse meg, akinek van ezzel kapcsolatban kérdése, hogy mi az állapot felmérés, tehát mi az, amit ti meg tudtok mondani. Lehet, hogy ezt most nehéz megfogalmaznod.
2: Nem, szerintem nem. Én azt gondolom, hogy ebben a legfontosabb az, ami az egész egyébként amúgy is működésünket áthatja.
1: Egyébként igen, hiszen hogy, ti szűrővizsgálatokat csináltok.
2: Hogy meg kell találni az egyénnek, tehát ez, most sokat beszélgettünk a lelki oldaláról,
1: igen.
2: De azért ugyanebben meg kell nézni a fizikai oldaláról is azt, hogy mi az, ami nála nem működik. Tehát, hogy igazából ebben nincs két egyforma eset, mert az, hogy mi és hogy nem működik, ebben azért mindenki más egy kicsit, tehát hogy nincsenek ilyen kategóriák, hogy na akkor ő, neki biztos az emésztőrendszere rossz, az jó eséllyel igen sok embernek rossz, az, hogy ez milyen mértékben szabja meg a működést, az egy másik kérdés. Tehát azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos ennek a szűrése, és az, hogy lássuk azt, hogy pontosan milyen állapotban van funkcionálisan a szervezet, és szerintem ez egy ilyen jó összefoglalója annak, hogy mi mire szűrünk. Tehát az, hogy hogyan is működik maga az egész képezet, ami adja az energiát, ami működteti a biológiánkat. Ebbe fel kell tárni azt, hogy hol vannak a nehéz pontok, vagy a lassú pontok, és nyilván ezeket kell célzottan támogatni, illetőleg tudjuk azt, hogy bizonyos onkológiai kezeléseknek milyen egyértelmű mellékhatásai vannak, amikre például meg tudjuk nézni azt, hogy mondjuk, hogy akár az emésztőrendszer, akár ugye a keringési rendszer, akár az oxigénszállítás, ugye milyen státuszban van abban az adott pillanatban, ne, mennyire terhelhető például egy ilyen rendszer, hogyha rájön egy tehát hogy fogja bírni egyébként magát az onkológiai kezelést abban a pillanatban, és tudjunk rá készülni, tehát föl tudjuk rá úgy készíteni, hogy egyébként ne viselje meg a terápia maga. Tehát ne legyen rosszul, adott esetben amennyire lehet próbáljuk ugye ezeket a klasszikus hányásra, többi rosszul léthány ingereket megúszni,
1: csökkenteni,
2: vagy legalábbis ne olyan sokáig, és ne olyan intenzív legyen, és nyilván ezekhez ugye megvannak azok az eszközök, amikkel látjuk azt, hogy például neki a hajlama erre ilyen. Van-e olyan rendszer, amiben nem annyira penge, hogy ilyen flaszteresen fogalmazzak, és akkor ezeket tudjuk optimalizálni. Én azt gondolom talán egy ilyen végső üzenetnek, hogy a pánik az sosem jó tanácsadó, hanem mindig számoljunk el 10-ig, mérjük fel a lehetőségeinket, és ne kapkodjunk, mert az sose jó.
1: Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy az ember próbálja meg a saját nyugalmát és biztonságérzetét megtartani, mert ugye egy riadt vagy pánikolós agy az általában rossz tanácsokat ad.
2: Ez így van.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Örülök, hogy beszélgethettünk erről, és remélem, hogy van olyan, akinek segítséget nyújthatott ez a néhány információ. Neked pedig sok sikert kívánok.
2: Köszönöm szépen.
1: Mosó Attila, VitaHelp Integratív Egészségközpont szakmai vezetője, szakmai igazgatója volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap délelőtt 11-kor jövök friss adással. Addig is szép napot mindenkinek. Sziasztok!

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 438 ezer forint volt júliusban a nettó medián kereset. A GKI szerint fenntartható bérlakásrendszer kialakítására van szükség. Az EU korlátozni fogja a kiskorúak internet használatát. Holnap egy hideg front érkezik északnyugatról, esővel, széllel, és ott napközben is csak 18 fok lesz, másutt pedig napos időre is 30 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Júliusban 745.500 forint volt a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete a KSH friss adatai szerint. A nettó átlagkereset 523.300 forintra nőtt, miközben a reálkeresetek 7,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A nettó medián kereset 618.200, illetve 437.900 forintot tett ki. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek. Az egészségügyi miniszter azért halasztotta el az eredetileg szeptember végén hatályba lépő rendeletet, hogy kellő felkészülési idő szolgálja a betegbiztonságot. A patikusok és a speciális képzettségű ápolók csak olyan gyógyszert írhatnak majd fel, amelyet az orvos korábban már rendelt a beteg számára. Balogh Zoltán hosszú közleményt adott ki arról, miért javasolta állami kitüntetésre a bicskei gyermekotthon később pedofíliáért elítélt igazgatóját. A korábbi emberi erőforrások minisztere azt állítja, abban a tudatban volt, hogy Vásárhelyi Jánost a szakma elismeri, a helyi közösség támogatja, és vele szemben nincs kizáró ok. Azt is írta, hogy miután jelzést kapott a bicskei gyermekotthonban gyanakvásra okot adó esetekről, azonnali vizsgálatot kért, emeli ki a Telex. A GKI gazdaságkutató szerint nem csak a bérlakások számának növelésére, hanem a hosszú távon fenntartható bérlakásrendszer kialakítására is szükség van. Míg 1990-ben majdnem 800 ezer önkormányzati bérlakás volt, 2025-re mindössze 108 ezer maradt. Ez a teljes hazai lakásállomány 2,4%-át teszi ki. Az elemzés hangsúlyozza, hogy a szűk kínálat, a magas bérleti díjak, a rövid szerződések és a korlátozott jogi biztonság egyaránt a tulajdonszerzés felé terelik a lakosságot. A GKI szerint a készülő Vekerle Sándor lakásépítési program valódi alternatívát teremthet a lakástulajdonlás mellett. Az EU korlátozni fogja a kiskorúak internet használatát. A szabályozás 13 év alatt teljes tilalmat. 13-14 éveseknek csak szülői felügyelettel működő korlátozott fiókot, a 15-17 éveseknek pedig kötelezően biztonságosabb felületet írna elő. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által bejelentett javaslat megfordítaná a bizonyítási terhet, vagyis a platformoknak kellene igazolniuk, hogy szolgáltatásuk biztonságos a kiskorúak számára.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Holnap egy hidegfront érkezik. A Dunántúlon és északon megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Erős széllökések is lehetnek, hajnalban 9-17 fok várható, napközben pedig akár 30 fok is lehet, viszont északnyugaton csak 18 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipsa készítette.

0: vendéglő, ajtaja kitárt.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Zene, horog, fesztivál hangulat. Hiperforma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ocsaműfász.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: 438 ezer forint volt júliusban a nettó medián kereset. Minden hazai kórházba ellátogat az Országos Kórházi Főigazgatóság. Az Európai Bizottság elnöke azt javasolja, hogy Kanada legyen az EU első társult tagja. Holnap egy hidegfront érkezik északnyugatról esővel, széllel, és ott napközben csak 18 fok lesz. Másutt napos időre is 30 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 438 ezer forint volt júliusban a nettó medián kereset. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlag keresete 745.500, a nettó pedig 523.300 forint volt. Előbbi 7,5, utóbbi 9,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit idén júliusban. Országjárást indít az Országos Kórházi Főigazgatóság. Októbertől minden kórházat felkeres az OKF vezetése. Tóth Árpád főigazgató jelezte, a cél az, hogy közelebbről lássák, hogyan működnek az adott kórházak, milyen problémák merülnek fel, hol kell változtatni vagy átszervezni az ellátást. A főigazgató hangsúlyozta, hogy sem az esetleges ellenőrzésekkel, sem pedig a kórházjárásokkal nem a bűnbak keresés a céljuk, hanem a folyamatok megismerése. Jövő hét keddig ingyenes lesz a bicikli szállítás a vonatokon. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából szeptember 22-én jövő kedden az autómentes napon 999 forintos autómentes napi jegyet vezetnek be, amivel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben, jelentette be Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Európa önállóságát, versenyképességét és a gyorsan változó geopolitikai környezethez való alkalmazkodást állította a középpontba az Európai Bizottság elnöke a politikai évad nyitó beszédében. Ursula von der Leyen azt javasolta, hogy Kanada legyen az EU első társult tagja. Valamint javasolta az Európai Biztonsági Tanács létrehozását és egy a NATO negyedik cikkéhez hasonló uniós vészhelyzeti biztonsági protokoll bevezetését is a hibrid fenyegetések kezelésére. Az energiapolitikában az EU 2040-re megduplázná a villamos energia rész arányát, felgyorsítaná a hálózati csatlakozásokat és az energiatárolást, valamint tovább növelné a megújuló és nukleáris kapacitásokat. Az amerikai kormányzat dollármilliókat von meg európai és közel-keleti országoknak szánt katonai segélyekből. A pénzt konzervatív vezetésű dél- és közép-amerikai államoknak csoportosították át, amelyek ezáltal katonai felszereléseket vehetnek az amerikai hadipari vállalatoktól. A külügyminisztérium értesítette a kongresszust, hogy 52 millió dollár katonai segélyt irányít át Szlovákiától, Észak-Macedóniától, Tunéziától és Iraktól, Panama, Peru, Ecuador és Kolumbia számára.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap egy hideg front érkezik. A Dunántúlon és északon megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Erős széllökések is lehetnek, hajnalban 9-17 fok várható, napközben pedig akár 30 fok is lehet, viszont északnyugaton csak 18 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 16-án 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Évforduló.
1: Ingyenes minikoncertekkel, rendhagyó tárlatvezetésekkel, gyermekfoglalkozással, valamint filmvetítéssel és pódiumbeszélgetésekkel várja az érdeklődőket szeptember 17-e és 19-e között a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont. A jubileum alkalmából szeptember 18 és 19-én este a Klukon Edit Ránki Dezső Zongora Művész házas párat hangversenyt, az összegzésben felidézték, 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont a régi Zeneakadémia épületében Budapesten, az Andrássy út és a Vörösmarty utca sarkán. A Zeneakadémia az évforduló alkalmából Liszt Múzeum 40 címmel szervez rendezvénysorozatot. A közlemény idézi Cselényi Máté zenetörténészt, az intézmény igazgatóját, aki kiemelt célnak nevezte Liszt Ferenc életművének minél szélesebb körben való bemutatását. Ezért is öröm, hogy színházak, múzeumok, közgyűjtemények munkatársait, zene iránt érdeklődő felnőtteket és gyerekeket egyaránt köreinkben köszönthetünk a Liszt Múzeum 43 napja során, fogalmazott. A tájékoztatás szerint szeptember 17-én csütörtökön a múzeumba belépő jegyet váltók kis koncertet is hallhatnak az eseménysorozat alkalmából. Másnap a tárlatvezetés extra elnevezésű programon a múzeumi belépő a zeneakadémiai hallgatók kis koncertjét, a múzeum látogatást és a tárlatvezetést is tartalmazza. Szeptember 19-én szombaton délelőtt pódiumbeszélgetést tartanak, amelyen Mácsai János zenetörténész Eckhardt Máriával, a Liszt Múzeum alapító igazgatójával idézi fel az intézmény múltját. Délután 2 órától a gyerekek számára múzeum pedagógiai foglalkozást tartanak, amelyen megszólalnak a múzeum különleges hangszerei, mint például az üvegzongora vagy a pianino harmónium. Ezt követően a résztvevők egy ingyenes, de regisztrációhoz kötött nyomozós játék részeként Liszt Ferenc a nagy utazó nyomában megismerkedhetnek Európa egyes népeinek zenéjével. Szombat délután Alan Walker, brit-kanadai zenetörténésszel és Liszt kutatóval, a róla szóló film vetítése után pedig annak rendezőjével, Joe Sabiával, a tudós egyik magyar fordítója Fejérvári Boldizsár beszélget. Ezt követően Alan Walker dedikálja a Liszt monográfiájának új kiadását. Szeptember 18-án 19 órától, másnap pedig 18 órától Klukon Edit és Ránki Dezső ad koncertet. A zongora művész házas pár az intézmény megnyitása óta állandó fellépő az intézményben. Repertoárjuk alapját képzik Liszt zongora művei, amelyet előszeretettel párosítanak különleges, ritkán hallható remek művekkel. Az előadásokon a romantikus zeneszerző saját négykezes átdolgozásában csendülnek fel Liszt Ferenc, amit a hegyen hallani, az ünnepi hangok, valamint a Bölcsőtől a sírig című szimfonikus költeményei.
2: Színház.
1: Szeptemberben megkezdődik a Katona József Színház 44. évada, amelyben a kortárs színházi gondolkodás és a klasszikus művek jelen idejű értelmezése mellett nemzetközi alkotók és együttműködések is fontos szerepet kapnak. Szeptember 17-én tartják az első bemutatót, a Proton Színház Parallax című előadása lesz látható. A Mundruczó Kornél rendezésében a társulat improvizációi és Weber Kata szövege alapján készült produkciót az elmúlt években számos európai országban játszották sikerrel. Magyarországon most lesz először látható. Az őszi bemutatók próbái is elkezdődtek már. A nagy színpadon októberben Ödön von Horváth, Kazimir és Caroline című művét mutatják be, amelyet Amelie Niemeyer, német opera és színház rendező állít színpadra. A Kamrában pedig szintén októbertől lesz látható Anthony Burgess Gépnarancs című művének új színpadi feldolgozása Sándor Dániel Máté rendezésében. A színház évadnyitó társulati ülésén az idén is átadták a Vastaps díjakat, amelyekkel a társulat tagjai és kiemelt támogatói az előző évad kiemelkedő művészi teljesítményeit ismerik el. A legjobb rendezésért járó elismerést ifjabb Vidnyánszky Attila kapta a Néma csend című előadásért, a produkcióban való játékáért a legjobb férfi főszereplő díját nyerte Glovicki Bernát, míg a legjobb női mellékszereplőnek Kanyó Katát, A legjobb férfi mellékszereplőnek Dankó Istvánt választották, az előadás díszletét tervező Schnabel Zita pedig külön díjat kapott. A legjobb női főszereplőnek járó elismerést Rezes Judit vehette át a Chicago című előadásban nyújtott alakításáért.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Az isztriai szarvasgomba nyomában. Magyarország már a háború előtt is Európa egyik legjelentősebb szarvasgomba exportőrje volt. Elsősorban nyári, téli, nagyspórás és homoki szarvasgombában vagyunk erősek, de a klímaváltozásnak köszönhetően a Triflák Ferrária, az isztriai variáns is felutazott hozzánk. Ezzel a dunántúli régió az isztriai szarvasgomba egyik fontos termőterületévé válhat, új gazdasági és gasztronómiai távlatokat nyitva. A Tuber Magnatum, vagyis az isztriai szarvasgomba már az 1700-as években kulináris ritkaságnak számított Olaszországban. Különleges, intenzív, semmihez nem fogható aromájával már akkor elcsavarta az ínyenc itáliai uralkodók fejét. Elvétve máshol is megtalálható, elsősorban meszes talajú ártéri erdőkben, de felettém nagy szerencse és kitartás kell ahhoz, hogy rátaláljunk egy-egy lelőhelyre. Az isztriai szarvasgomba igazi ritkaság, a kereslet jóval meghaladja a kínálatot. Magas ára miatt nevezik földaranyának, költői túlzással pedig aranyat érő gombának is. A Tuber Magnatum kilónkénti ára 3000-5000 euró között mozog, de baranyában találtak már milliókat érő félkilós példányt is. Az első példányok az 1990-es évek végén dugták ki fejüket hazánk mediterrán déli részein. Azóta évente több kilogramnyi kerül a gyűjtő kosarába. De pontosan hol is? Na, azt titok. Azt tartják, hogy a megszállott gombavadászok még a saját édesanyjuknak sem árulják el féltve őrzött lelőhelyeiket. Az elmúlt évek áttörése az, hogy rájöttek, a Tuber Magnatum is termeszthető. A kalapos gombákkal szemben a szarvasgomba egy élő szervezetet, vagyis gazda növényt keres, amellyel szimbiózisban élhet. Ez az úgynevezett mikorhiza kapcsolat. A gombafonalak behálózzák a fa gyökérrendszerét, ezáltal a két élőlény kölcsönösen segíti egymást a tápanyaghoz jutásban. A franciák, némileg megirigyelve az olaszok trifla egyeduralmát, régóta kísérleteznek mesterségesen mikrohizált ültetvények telepítésével, amely ennek a szimbiózisnak a mesterséges létrehozását jelenti. 2020-ban világpremiernek számított, amikor egy ilyen ültetvényen termőre fordult a Tuber Magnatum. Gyanús, hogy mindezzel az olaszok már régóta tisztában voltak, de minden az isztriai szarvasgombával kapcsolatos kulisszatitkot majdhogy nem nemzeti titokként kezelnek. Az ültetvények sikeressége hozzájárulhat ahhoz, hogy a szarvasgombák ne tűnjenek el a térségből, és a gasztronómiai kínálatból se szoruljanak ki. Magyarországon egyelőre nem sikerült intenzív körülmények között Tuber Magnatumot termeszteni. A már működő nyári és nagyspórás szarvasgomba ültetvények azonban az öntözésnek köszönhetően hosszú távon biztosíthatják-e fajok fennmaradását.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Soul Sugar a nagyszerű francia soul jazz funk és reggae billentyűs Guillaume G. Metinier fúziós kollektívája. Bemutatkozó albumuk a Nothing But The Truth 2009-ben jelent meg. Azóta folyton változó tagsággal, de töretlen profizmussal és lelkesedéssel ötvözik imádott műfajaikat. 2025-ben közös nagylemezt készítettek a Dub Shepherds Dub Reggae formációval. A Blue House Rocking nyitó trackje Curtis Mayfield Give Me Your Love, Love Song című klasszikusának feldolgozása. Az eredeti szám egyedüli szerelmes erotikus szerzeményként szerepelt az 1972-es Superfly filmzenealbumon, a sok társadalmi témájú szegénységgel, bűnözéssel, drogfogyasztással foglalkozó betétdal között, mint egy megbújva.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A muzsikáról különben is nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felej például arra a kérdésre, hogy mit szeretsz voltak épp a zenén. Mondtam, nem tudom. Talán az anyagtalanságát, illetve hogy ezt a megfoghatatlan valamit a fülemmel, a hajammal, még a bőrömmel is érzem. Mondta Örkény István.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Öt srác összeállt, és úgy keverik a blues-t meg a rockot, mint a bort és a szódát. A fröccs arányait nem kétharmad, hanem négynegyed. De majdnem ugyanolyan jól tud esni egy nyári estén. A 2022-ben alapított The Cliff Band zenei stílusát leginkább alter blues rockként definiálják, amely néha jazz és pop elemekkel egészül ki. Bemutatkozó koncertjüket Szentendrén a Dömör kapu rengetegben tartották, ahol a backstage az erdő volt. Ez ihlette első kislemezük címét is.

0: La Fantasia.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A Bohemian Betyárs zenekar a tagok szerint 2009 hajnalán alakult, amikor még a macskák is aludtak. Az énekes Szűcs Levente és a villanygitáros Mihályfi Máté egy borozással és pálházi pálinkázással eltöltött este után az árokparton muzsikálva kitalálták, hogy együtt fognak zenélni. A népzenét összekeverték a rockos alternatív vonallal, beleöntötték egy nagy kondérba, majd megfűszerezték a punk, a ska és a cigány-balkáni népzene elemeivel. A magyar Pogues koncertjein a hangulatot a maguk módján őrült zenekartagok mellett a lendületes pörgős számok szokták garantálni, főleg ha a közönség sem szomjasan érkezik oda.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: J.P. Bimeni a burundi királyi család leszármazottja. Ám az afrikai országban kitört polgárháború miatt 93-ban el kellett hagyni a hazáját. Miután az iskolában rálőttek, a kórházban pedig megmérgezték. A jóval nyugisabb légkörű Wales-ben kötött ki, ahol első fizetéséből 4 Best of CD-t vett a helyi lemezboltban. Így Ray Charles, Otis Redding, Bob Marley és Marvin Gaye lettek számára a szabadság hangjai. Később Londonba költözve összeállt a spanyol The Black Belts zenekarral. Együtt sikerrel idézik meg a 60-as, 70-es évek Motown és Stax hangzását. A nemzetközi soul válogatott a 2018-as Mathematics szövegében a szerelmet megoldhatatlan egyenletként prezentálja.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
3: Hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: A pénzügyminiszter munkacsoportot állított fel a közpénzügyi rendszer felülvizsgálatára. Több mint 6 milliárdnyi gyorshajtási bírságot nem fizetnek be az autósok. Az EU korlátozni fogja a kiskorúak internet használatát. Holnap egy hideg front érkezik majd északnyugatról, esővel, széllel, és ott napközben is csak 18 fok lesz. Másutt azonban napos időre is 30 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A pénzügyminiszter munkacsoportot állított fel a közpénzügyi rendszer felülvizsgálatára. Kármán András szerint a csoport feladata a jogi szabályozási környezet és a keretrendszer teljes felülvizsgálata, különös tekintettel a költségvetési szabályokra, a költségvetési tanács megbízatására, intézményi felépítésre és függetlenségi biztosítékokra. A munkacsoport november 30-áig részletes helyzetelemzést, egy arra épülő reform koncepciót és részletes ütemtervet készít, írja az M4. Ma lépett hivatalba a Nemzeti Adó és Vámhivatal új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese. Sisák Attilának kiemelt feladata lesz a költségvetési bevételek védelme és a visszaélések következetes feltárása, valamint annak a világos alapelvnek az érvényre juttatása, hogy a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, írja a közleményében az adóhatóság. Nagyon sok gyorshajtási bírságot nem fizetnek be az autósok. Az év első felében kiszabott közel 380 ezer büntetésből több mint 102 ezeret nem fizettek be, vagy hajtottak be az adatközlésig. Az elmaradás meghaladta 6 milliárd forintot, írja a vezes.hu. Ha a 30 napos határidő eredménytelenül eltelik, a bírság behajtása a NAV-hoz kerülhet. A végrehajtás során a bankszámláról és a munkabérből is levonhatnak, de vagyontárgyakat is lefoglalhatnak. Emellett a hatóság kezdeményezi a szabályszegéshez használt jármű forgalomból kivonását. Tegnaptól több mint 400 mobi pont vált elérhetővé Budapesten a MOL Bubi használók számára, így sok helyen akár 100-150 méterenként is van olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. Robbanóanyag volt azon a drónon, amelyet a NATO vadászgépei még hétfő éjszaka lőttek le Litvánia felett. A drón a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott. A litván védelmi miniszter közölte, az incidens vizsgálata és a drón további elemzése még folyamatban van. Az EU korlátozni fogja a kiskorúak internet használatát, a szabályozás 13 év alatt teljes tilalmat. 13-14 éveseknek csak szülői felügyelettel működő korlátozott fiókot, 15-17 éveseknek pedig kötelezően biztonságosabb felületet írna elő. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által bejelentett javaslat megfordítaná a bizonyítási terhet, vagyis a platformoknak kellene igazolniuk, hogy szolgáltatásuk biztonságos a kiskorúak számára.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Holnap egy hideg front érkezik. A Dunántúlon és északon megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Erős széllökések is lehetnek, hajnalban 9-17 fok várható, napközben pedig akár 30 fok is lehet, viszont északnyugaton csak 18 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Messzívetek első albuma az 1991-es Blue Lines stílus teremtett. Hip-hop, reggae és soul elemekből vegyített zenéjük a Trip-hop címkét kapta. Most következő daluk az Unfinished Sympathy klipje volt az első, amely az elejétől a végéig vágás nélkül követett egy mozgó témát. Esetünkben a Los Angeles-i West Pico Boulevardon sétáló énekesnőt, Sarah Nelsont.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai detektív sorozatot a Peter Gunt 1958 és 61 között sugározta az NBC, majd az ABC televíziós csatorna. A szériából összesen 114, 30 perces epizód készült. Az eredeti 1956-os Mancini szerzeményt a Peter Gunt 1965-ben énekelte el a most hallható Sassy, azaz Sarah Vaughan.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy dalszerzői team Janet Jackson épp aktuális albumára szánta a Toxic című számot, de kicsúsztak a határidőből. Megmutatták Kylie Minogue-nak, aki belehallgatott, kikapcsoltatta, és közölte, hogy köszöni, nem kéri. Britney Spears jóval pozitívabban állt hozzá. Felvette 2003-as In The Zone nagylemezére, és a 2000-es évek egyik legsikeresebb dance-pop felvétele lett belőle. Nem csak a listákon tarolt. Grammy-díj is járt érte. A Rolling Stone magazin pedig az évszázad pop dalának nevezte. Sokan sokféleképp feldolgozták. A Blue Beaters névre hallgató olasz csapat például a reggae irányába kalandozott vele 2014-ben. És hogy mit szólt utólag Kylie? Bölcset? Egyszerűen el kell fogadnom, ez a hal elúszott. Nyilatkozta az évszázad elszalasztott popdaláról az énekesnő.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
2: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A gitáros Amadou az Ifjú Vakok Intézetében ismerte meg Mariamot. A kezdetekben The Blind Couple of Mali néven léptek fel. Bambara zenészek. A bambara hasonló az amerikai blueshoz, de zenéjük beszőnek mindent, amely fiatal korukban ámulatba ejtette őket. A kontinens zenéjén túl a 70-es évek popzenéjét, vagy az elektronikus blues-t, de a jamaikai és kubai hatások is tetten érhetők dalaikban. Egy szóval, világzenészek.

elmondhatjuk, hogy sikerült is neki, mikor 1911-ben a Louvre nevű múzeumból valaki ellopta a furcsán mosolygó hölgyről készült festményt, a Mona Lisát. Egy közepesen nagy összegben fogadnék rá, hogy a világ bizonyos tájain, főleg ahol a franciák úgynevezett gyarmati tevékenységet folytattak, ott bizony úgy tekintenek a Louvre-ra, mint a hely, ahol a tőlük lenyúlt értéktárgyakat őrzik előre nem tisztázott ideig. Így gondolta ezt egy olasz biztonsági őr is, de ne szaladjunk előre. Na szóval, immáron másodszorra tűnik el a Mona Lisa a Louvre-ból. Először Napóleon vitte el, mert a stylist azt javasolta, hogy a hálószobának jó tenne egy Mona Lisa, úgyis olyan rémes a tapéta. Nyilván az eredeti lenne csak jó, mondta a stylist, mert egy offset nyomat kifejezetten rontaná a feng shuit, ráadásul az ágy meg pont vízéren van, hagyjuk is, kár a szóért, csak az eredeti jó. Ennek az eltűnésnek legalább volt leltári száma, meg átvételi elismervénye, szóval nem volt akkora para.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
2: Motto: egy sas csak addig szép, amíg repül. Ha szétszedjük, nagyon ronda dolgokat fogunk benne találni.
1: A nap műtárgya:
2: holdra szállás. Gyorsan megelőzném a gyanakvókat, hogy na, a zsebrádiók már megint kekeckednek valami olyannal, amivel nem szokás volt már, ugye, hogy nem a Shakespeare, vagy a Jézus Krisztus szupersztár se, úgy van, a Blues Brothers, meg a Mici Mackó. Felháborító. Lehet meglepő, de induljunk ki abból, hogy 1969. július 20-án az emberiség néhány amerikai űrhajósa leszállt a Holdon. Sőt, jelentsük ki, a sas leszállt. Láttuk. The Eagle has landed. Felemelő képsorok, izgalom, katarzis, győzelem. Ezt talán még a lapos föld hívők fele is elhiszi, a másik fele meg nem. Épp emiatt érdemes néhány dolgot végdumálni, ha az ember komolyan veszi a gyerekét, vagy a barátait, vagy esetleg önmagát. Ugorjunk át a hidegháború technológiai versenyén, amikor mindent, ami ongon volt, Japánban találtak ki, nem érdekes. Kennedy attól volt egy brilliáns politikus, hogy bemondta, mi meg leszállunk a Holdon. Innentől kezdve az oroszok elmentek a fenébe, bármit csinálhattak, lehetett rá kontrázni, na jó, de az amerikaiak leszállnak a Holdon. Nézzük a felemelő, az emberiségünket előre repítő tudományos küzdelmet úgy, hogy körbe kukkantunk a rakétába. Kennedy elnök akkor mondta, hogy nem azért csináljuk, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz. Amikor a hazájában a feketéknek még hátul kellett felszállni a buszra, ha egyáltalán felszállhattak. Martin Luther Kingtől az I Have a Dream 2 évvel később

0: hangzott el. A nagyszerű elnök annyira el volt foglalva a holdra, hogy nem tűnt föl neki, hogy egy rendszer szinten rasszista ország felvilágosult elnöke. Aztán a sok-sok kudarc után biztos az is föltűnt neki, hogy a saját USA kútfőből, ha mondhatom így, nem sikerül megoldani ezt a holdra szállás ügyet, sőt még egy biztonságos rakétakilövés sem, ezért az egész Apollo programot rá kellett bízni egy derék nácira. Aki azzal írta be magát a történelembe, hogy az SS tisztjeként kifejlesztette a V1 és V2 rakétákat Hitlernek, amivel Londont bombázták. Se baj. Hiszen a háború végén, kerül amibe kerül, levadázták őt és a brigádját, a tudást megszerezték, amikor a Werner úr már ígéretese alatt felkérték, nagy figyi, Walt Disney urat, hogy mostná el már tisztára az erkölcsileg fedhető rakéta embert, az álmodozó tudost, a korhősét. Az, hogy az úr régebben munkaszolgálatosokat egy hegygyomrában halálra dolgoztató náci volt, puf neki, hát nem kimaradt. Hát gondolom nem fér be a műsoridőbe. A cél, ugye, szentesítette. Ugye. A Disney meg olyan Ari, hogy bármit mond az Ari. Tessék megnézni a YouTube-on, ott van, nem is értem, hogy miért van még mindig ott. Nazi in the NASA. Úgy tessék keresni. Szóval, egy háborús bűnös zsenialitását ünnepeljük. Semmi gond, van még a szatyorba ez az. 2. A mondat. A kis lépés. Kiváló mondat. Sőt, nagyvonalú, hiszen nem arról szól, hogy mi amerikaiak. Nem. Politika persze, még az oroszok is jól érezhették tőle magukat. Egy valami média konferencián hallottam egy édesen elragadtatott hölgyet előadni a kommunikáció erejéről, hogy ez milyen jó, hogy az űrhajós úr pont ezt mondta, mert ez jutott az eszébe. Kizárólag egy általam nagyon értékesnek tartott, volt főszerkesztő, volt barátom ébersége akadályozta meg, hogy hozzávágjak ordítva valamit a kivetítőhöz, hogy nem. Olyan nincs egy ilyen világrengető eseményben, hogy valaki azt mondja kilövés előtt a szkafanderbe bújás közben, hogy űrhajós eltárs, majd leszáll, mondja már valami jót a embereknek. Jól érezzék magukat, mindegy, mi csak jó legyen, ami eszébe jut. Hiszen az egész szar, felhajtás, meg a biliárdok erről a mondatról szólnak. Az ilyesmit megírják. Mellesleg, ha ő találta volna ki, nem hagyott volna ki belőle egy nagyon fontos A betűt, mert az ember nem a bemagoltat mondja, akkor nem helytelen nyelvtanilag. Semmi extra, ez sem fontos, nem baj, ha egy berepülő pilóta nem költő. Főleg a holdra szállás közben. Tényleg nem gond, csak ne legyünk hülyék. 3. Stanley Kubrick rendezte az egészet? Kamu. Igen, nem, nem, igen. A holdra szállás mérnök, ultra pilóta űrhajósai, akik kibírták egy szabályozott robbanással kilőtt rakéta gyorsulását, stb. Stb. Ezek közül egyik se a Zsigmond Willy bácsi, aki ugye Oscar díjas operatőr. Valahogy úgy lenne logikus, hogy ez itten a világ legnagyobb média eseménye. Hülyén nézne ki, a homályos, életlen, rosszul beállított felvételek készülnének, tehát, hogy tényleg logikusan nézzük, érdemes lenne fölkészíteni azokat a fiúkat a szkafanderbe, hogy olyat mutassanak, aminek örül az Isten adta. Tehát lepróbálnám velük. Egy olyannal, aki lát, aki olyat mutat, ami hat a nézőre. Ráadásul olyan Hasselblad kamerákat vittek oda, 1,5 kiló darabja, amin nem lehetett állítani az élességet. 1969 van a Holdon, nincs autofókusz. Főleg abban a béna kesztyűben nem lehetett állítani az élességet, plusz a macsete. Ja. Vittek alumínium macsetét, meg pisztolyt. Ki van állítva a Smithsonian Air and Space Múzeumban. Egy csomó vackot vittek maguk a Mars lakó ellen. Nagyon vicces. Tehát, jó képeket akarok a világ legmenőbb eseményéről, a Holdról? Nyilván fölkészítem a megfelelő emberrel a kollégákat, hogy miközben mondják a nagy mondatot, ne kelljen nekik walkie-mokie, break, breaky, breako, bocs, Armstrong űrhajós benne van az ujjad a képben, mint a kezdő iPhone-os turistának. Szóval semmi gond. The Eagle has landed. Utóirat. Egy hónapja az indiaiak is leszálltak a Holdon kevesebb pénzből, mint amennyibe az Interstellar című film került. De ami fehér történelmük nem írta meg. csak mondom. Igaz, hogy nem volt pattogó űrhajósuk, de megcsinálták. Mi? Meg nem írtuk meg? Na, így működik ez. Cső.
1: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: családi egyterű.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: családi egyterű.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Valódi neve tolóajtós furgon.
1: 2.
2: Tolóajtó nélkül csak egy műhelykocsi ablakokkal.
1: 3.
2: A családi egyterű abban különbözik minden más autótól, hogy belül is egyterű.
1: 4.
2: Van családi kétterű autó is, ezt a köznyelv pótosifának hívja.
1: 5.
2: Az egyterű nagy hátránya, hogy a csomagtartóban felejtett tornazsák miatt az egész autóban fiúöltöző szag van.
1: 6.
2: Az egyterű nagy előnye, hogy bármikor tarthatunk benne lakógyűlést.
1: 7.
2: Van még kőműves egyterű is, de azt csak kora reggel használjuk, és csak az M3-as bevezetőjén.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Logika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
0: Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy bandita, vagy bűnöző, vagy gangster. Sok ilyen volt, és sajnos lesz is, de ez egy különleges darab volt. Úgy hívták, hogy Al Capone, vagyis a sepphelyes arcú. Azért hívták így, mert volt egy sepphely az arcán. De ezt tudjuk a csak egy kis pánikból, hogy minden gangsternek van egy beceneve, a cuki a muki, meg a muki a puki, szóval így valahogy. Egy olyan korban élt Amerikában, persze megint Amerikában, esküszöm tényleg keresek nektek valami híres mongol bűnözőt, szóval Amerikában kitalálták az okosok annak idején, hogy a pasik begolyóznak, ha alkoholt isznak. Mondjuk ebben van egy kis igazság, hogyha túl sokat isznak, akkor tényleg. De azt találták ki, hogy egyáltalán tilos bármiféle alkoholos italt inni. Aminek az lett a következménye, hogy onnantól titokban ittak az emberek alkoholos italokat, és titokban voltak itt a kocsmák, és titokban csempészték be a piát az országba. Ez a titokban izé, ez volt a bűnözés. És azok a bűnözők, akik a legügyesebbek vagy leggátlástalanabban gengszterkedtek, azok lettek a gengszter főnökök.
4: Jűha!
3: Ez az Al Capone nevű személy nagyon sok disznóságot csinált, nem mennék bele a részletekbe, nincs benne az esti gyerek mesében. Minden esetre sehogy se tudták elkapni a rendőrök. Nem tudtak rá bizonyítani semmit. Semmilyen gengszterkedést. Végül mégis elkapták. És pedig azért, mert nem fizette be az adót. Úgyhogy 1934. május 4-én ezt az Al Capone nevű úriembert becsukták a dutyiba. Az adó befizetése pedig, hát sajnos fontos dolog, nem szabad elfelejteni. Kérdezd csak meg a szüleidet, ők is nagyon szeretik.

0: kés villa olló nem, de minden más igen.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Joan Gamper. Más néven Joan Gamper, Hans Gamper, vagy Hans Gamper, mindegy. Ő egy svájci labdarúgás, rajongó, játékos és klubelnök volt. Svájcban és Spanyolországban is alapított foci csapatokat, amelyek közül a legismertebb az FC Barcelona. Yeah! Ott úgy mondják, hogy Barcelona. Nem semmi, hogy ilyen helyes ember, híres embernek fogalmunk sincs a rendes nevéről, tehát most Juan, vagy Hans, vagy Gamper, vagy Camper, de az már egy különlegesen nagy kunszt, legalábbis számomra, hogy ez a pacák az FC Barcelonát 22 éves korában alapította, mégpedig úgy, hogy feladott egy újságban egy apró hirdetést. Ezt ki is raktuk ma a zseboldalra. Erre jelentkezett egy csomó szurkoló, és akkor megalapították az FC Barcelonát. Őrület. Sok egyéb mellett ebben az FC Barcelonában az a különleges, hogy ugye a spanyol csapat, de ők azt mondják, hogy ők nem spanyolok, hanem katalánok. Ez a Katalónia Spanyolország része marha régen. Sőt, nem is tudunk róla, hogy nem volt a része, de mindegy. Szóval, hogy marha régen, csak hát szóval ez egy kicsit olyan, mint hogyha egy magyar futballcsapat azt mondaná, hogy ők nem magyarok, hanem csongrádiak. Ami ugye egy megye Magyarországban. Hát fene tudja. Az még egy nagyon erős különlegesség ennek a futballklubnak, hogyha bénán fociznak, akkor mindig az edzőjük rossz, és ez minden szurkoló tudja. A Manchester United nevű csapat mellett talán nekik van a legbölcsebb szurkolótáboruk.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Ha már szóba jött a rezsicsökkentés, illetve hogy hogyan lehet megszabadulni tőle, akkor megnézhetjük a forrás oldalt, hogy hogyan lesz pénz az új klímatörvény megvalósításához. Ugye ez is egy jó kérdés. Gyura Gáborral, a Magyar Fenntartó Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatójával fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat!
2: Na, hát ugye az új klímatörvény nem csak arról dönt, hogy mennyivel csökkentse Magyarország a kibocsátását, hanem arról is, hogy honnan lesz pénz az ehhez szükséges beruházásokra, és mit mond, hogy honnan?
3: Hát igazából ugye az új klímatörvényt még nem láttuk, hogy pontosan mi lesz majd az országgyűlés elébe terjesztve. Ez nagyon fontos, hogy ennek lesz majd egy társadalmi
2: konzultáció. De feladott a foglalkozni a forrás oldallal is.
3: Az egészen biztos, és azt gondolom ez a legizgalmasabb kérdés, hogy honnan fogjuk ezt a szükséges pénzmennyiséget megteremteni a következő évek, sőt évtizedekben, hiszen valóban nagyon sok beruházásra lesz szükség ahhoz, hogy a klímaváltozást lefékezzük, illetve egyébként most már hogy az alkalmazkodása, Magyarország alkalmazkodása és a klímaváltozáshoz az is szintén elég komoly forrásigénnyel rendelkezik. Szerintem egyébként nagyon fontos itt megkülönböztetni, hogy egyrészt ugye közpénzekről beszélünk, hogy egyáltalán a költségvetésben vagy EU-s forrásokból hogyan tudunk okosan költeni, és a másik nagyon izgalmas kérdés, hogy egyébként például a bankjói forrásokat, befektetési alapkezelők forrásait, egyéb úgymond piaci forrásokat hogyan tudjuk mobilizálni.
2: Uh-huh. Ugye itt sokat mutogatunk az EU-ra, hogy EU forrásokat kell igénybe venni, de hát ugye az látható például a mostani költségvetési hiányból is, hogy ennek van egy ilyen előfinanszírozása, sőt egy részleges saját erő is nyilván, amit a költségvetésnek kell állni. Ugyanakkor gyanítom, hogy a cégeknek is ebbe be kell szállni, tehát ilyen mindenki által érintett és mindenhol fellelhető forrást kell bevetni ehhez a fordulathoz.
3: Igen, és így azt gondolom, hogy megint csak nagyon fontosak lesznek a különböző szakmai egyeztetések. Ugye mi egyesületünk is részben pont ezt is próbálja segíteni, hogy nekünk ugye bankok, alapkezelők, biztosítók a tagjaink, és hogy közösen is gondolkodjunk arra, hogyan lehet okosan például az uniós forrásokat is majd felhasználni. Ugye azt is látjuk, vannak erre jó példák, hogy nyilván fontosak a vissza nem térítendő támogatások, de ugye nem végtelen sem az EU költségvetés, sem a magyar költségvetés, tehát szükség lesz ugye visszatérítendő támogatásokra, és hát például a garanciavállalással, különböző ilyen kombinált privát és állami források kombinálásával olyan sokkal több pénzt lehetne mozgósítani mondjuk a zöld átállás finanszírozására, mint sem, hogyha mondjuk kizárólag mondjuk vissza nem térítendő támogatásokat nyújtanak akár a vállalatoknak, vállalkozásoknak, akár a háztartásoknak. Ugye itt azért egy nagy szerintem egy nagy mozgástér van, hogy kicsit inkább ilyen katalizátor szerepet játszanak mondjuk a közpénzek. Mondok egy példát, ha például mondjuk közpénzekből mondjuk egy garanciavállalási programot indítunk, és például a vállalkozások vehetnek föl kedvezményes mondjuk zöld hiteleket, akkor egyébként egy egységnyi közpénzzel lehet, hogy mondjuk többszörös forrást tudunk mobilizálni, tehát ilyen típusú okos megoldásokra is szükség lesz ahhoz, hogy a valóban nagy zöld beruházási igény mint finanszírozni tudjuk a következő nem csak években, évtizedekben.
2: Ugye civil szervezetek összeállítottak egy alapos és részletes klímatörvény tervezetet. Ez mennyire tudom, aztán nem tudjuk megmondani nyilván, hogy ezt mennyire fogja alapul venni a kormányzat vagy az országgyűlés kiinduló pontként, de mennyire elrugaszkodott, vagy mennyire gyakorlatias, tehát mekkora esélye van arra, hogy ezt mondjuk átvegye a törvényhozás és tényleg alapja legyen egy dokumentumnak, egy törvénynek.
3: Ugye a minisztérium úgy nyilatkozott, hogy mindenképpen egy nagyon komoly szakmai alapként tekint a civilek javaslataira, ami szerintem egy jó jel.
2: És
3: ugye nem sokára, tudomásom szerint nem sokára lesz majd ennek a hivatalos társadalmi egyeztetése, amikor ugye elkészül a már a minisztérium által készített törvényjavaslat, és ugye akkor fog igazából pontosan látni, hogy mi került a javaslatba, és akkor lesz egyébként szerintem nagyon fontos is, hogy akkor akár a lakosság, de a vállalatok, civil szervezetek akkor is majd elmondhassák a véleményüket. Én amit láttam, ugye maga a civil koncert, koncepció szerintem nagyon sok jó gondolatot tartalmaz a gazdaságra, a pénzügyi rendszerre is. Ez egy nagyon nagy erőssége szerintem, hogy ez nem csak egy idézőjelben tisztán klímáról szóló törvény, nem csak kimondjuk, hogy le kell csökkenteni, hogy a következő évek, évtizedek során fokozatosan nettó zéróra Magyarországnak a üvegházhatású gázkibocsátása, de például a költségvetési politikára, adópolitikára, a vállalatok irányítására, akár a pénzügyi rendszerre is elég sok előre mutató gondolatot is tartalmaz, és szerintem ez nagyon fontos, hogy majd ezekről tudjunk beszélgetni, és én nagyon bízom benne, hogy lesznek ilyen típusú előremutató gazdaságra fókuszáló elemek is a klímatörvényben, hiszen tulajdonképpen nem lehet elválasztani a klímapolitikát a gazdaságpolitikától.
4: Igen, nem lehet elválasztani, viszont az nagy kérdés, legalábbis bennem, látom a pozitív jeleket, és azt is, hogy azok a szakértők, akik a civil szférából kerültek be kormányzati pozícióba, ők bennük nyilvánvalóan az a törekvés, hogy amiért eddig dolgoztak szakemberként, az megjelenjen ilyen szinten kormányzati döntésnél. Viszont itt van egy törés is, ugye, a környezetvédelmi és klímacélok, és mondjuk a pénzügyi oldal között. Tehát ilyen fokozatosság, például különböző hiánycélok elérése és a többi. Tehát itt azért ezt nem lesz könnyű átverni, vagy egyszerűen csak átrakni egy ilyen klíma jellegű döntést.
3: Ez biztos, viszont én azt gondolom, hogy az érdekek azért tulajdonképpen középhosszú távon azok az egy irányba hatnak. Itt szerintem megint csak a sokat emlegetett idei nyár, de igazából az összes elmúlt nyarat, és tulajdonképpen egy évszakot tudjánk említeni, hogy tulajdonképpen a klímaváltozás az már egy óriási, nem csak gazdasági kockázat, meg pénzügyi kockázat, hanem ez már most is egy értékromboló jelenség. És ez tulajdonképpen bármilyen ágazatról beszélünk, nem csak az agráriumról, nem csak a turizmusról, de ugyanúgy most már hogy energiatermelés, mindenkit ez érint, lesz-e egyáltalán, hogyan lesz, milyen megfelelő időben és áron, ugye villamosenergián, közlekedés, a vízi közlekedés, de ez megint csak az értéklátszakon keresztül sokakhoz eljut. Tehát úgy gondolom, hogy én értelemben a teljes gazdaságnak is ugyanaz az érdeke, mint mondjuk úgymond a természetvédelemnek, és ebbe ugyanúgy beleértem a bankokat, alapkezelőket, hiszen ők egyébként hiteleket nyújtanak a vállalkozásoknak, háztartásoknak, vagy befektetéseket teljesítenek, tehát ők is ugye abban érdekeltek, hogy a klíma kockázatokat és a klímaváltozásból fakadó veszteségeket tudják csökkenteni, menedzselni a vállalatok, háztartások, és hát pont ezt is tudja ugye a klíma törvényén átfogóan elősegíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy persze biztosan sokféle érdek között kell egyensúlyozni, ez egy művészet szerintem, viszont összességében a nagy kép az, hogy már mindenkinek ez az érdeke, hogy itt közösen előre lépjünk, és persze ehhez azért áldozatokra is lesz szükség.
4: Jó, abszolút, és nem kötekedni szeretnék, inkább az a nehéz azt elfogadni, hogy mi a fokozatosság, és hogy a rövid távú célok, és a közép és a hosszú távú célok között mennyire tudunk lavírozni, mert szerintem abban teljesen egyetért mindenki, ami most elhangzott, hogy középtávon és hosszú távon mi a jó nekünk.
3: Igen, hát valóban ugye az, hogy egyébként például milyen gyorsasággal csökkentjük az emissziókat, azt lehet egy kicsit laposabb pályán, vagy egy, hogy is mondjam, egy kicsit ambíciósabb pályán is megalkotni. Én azt gondolom, hogy, és ezt talán mondhatom így, hogy a befektetői, finanszírozási oldalról is azt szerintem az egyik ilyen útja annak, hogy megtaláljuk az arány középutat, hogy például a zöld gazdaság, a zöld átállás, ugye az például munkahelyeket is tud teremteni, hogy az beruházásokkal jár, vállalati megrendeléseket fog generálni, alapvetően javíthatja a termelékenységet, vagy például a termelékenység romlást tudjuk megfékezni, tehát hogy mik lehetnek például azok a típusú, akár ilyen versenyképességi szempontból is pozitív történetek, ahol kéz a kézben tud járni a zöld átállás. Ugye ez megint csak jól hangzik, de azért nem könnyű, ugye szerintem nyilván a hallgatók is sokat követik, hogy mondjuk az autóiparban, ugye óriási úgymond háború van a elektromos autó piacon is, ugye itt Kína, amerikai márkák is, tehát nem könnyű valójában ma már ez egy picit azt gondolom, nem mondom, hogy lekéstünk róla, de nagyon időben kell észlelni, és egy napelempiacról rengeteg ilyen zöld ágazatról lehetne beszélni, ahol időben kell egyébként eszmélni, hogy tulajdonképpen a nyertesek között legyünk, és ilyen értelemben akkor megint csak egyszerre tudunk jót tenni a klímának és a gazdasági növekedésnek is akár segíteni.
4: Abszolút. Oké. A másfél fog.hu oldalon jelent meg egy írásod ezzel kapcsolatban, ezt javasoljuk mindenkinek, kevés a bátrabb klímapolitika címmel, úgyhogy ezt érdemes egy kicsit olvasgatni, hogyha valakit még jobban érdekel a téma. Köszönjük szépen, hogy az Anzáját így el tudtuk mondani a hallgatóknak közösen.
3: Én is köszönöm a beszélgetést.
4: Az elmúlt percekben Gyura Gáborral, a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatójával beszélgettünk.
1: Belát nagyon és
0: uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
5: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
6: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
6: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
1: One, two, three, four.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ócsaműfász.hu.
9: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. KonicaMinolta.hu per ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban baleset miatt nem járható Újpesten a Nádor utca, a Vécsey Károly utca közelében. A 96-os autóbusz módosított útvonalon közlekedik, nem érinti az Újpesti Rendelőintézet és a Bucka utca közötti megállókat Újpest-Fóti út felé. A 220-as autóbusz is terelve jár, nem érinti a Bucka utca és a Vécsey Károly utca, Nádor utca megállót Újpest központ felé. Balesetben sérült gépjárművek foglalják el a belső sávot a Rákóczi hídon Pest felé a Dombóvári úti felhajtó előtt. Baleset okoz lassulást az Egér úton az egyes főút felé az M1-M7-es csomópontnál, több gépjármű ütközött. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hívát járónál. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Gázvezetékjavítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Németh Luca, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: A pénzügyminiszter munkacsoportot állított fel a közpénzügyi rendszer felülvizsgálatára. Több mint 6 milliárdnyi gyorshajtási bírságot nem fizetnek be az autósok. Az EU korlátozni fogja a kiskorúak internet használatát. Holnap egy hideg front érkezik majd északnyugatról, esővel, széllel, és ott napközben is csak 18 fok lesz. Másutt azonban napos időre is 30 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A pénzügyminiszter munkacsoportot állított fel a közpénzügyi rendszer felülvizsgálatára. Kármán András szerint a csoport feladata a jogi szabályozási környezet és a keretrendszer teljes felülvizsgálata, különös tekintettel a költségvetési szabályokra, a költségvetési tanács megbízatására, intézményi felépítésre és függetlenségi biztosítékokra. A munkacsoport november 30-áig részletes helyzetelemzést, egy arra épülő reform koncepciót és részletes ütemtervet készít, írja az M4. Ma lépett hivatalba Nemzeti Adó és Vámhivatal új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese. Sisák Attilának kiemelt feladata lesz a költségvetési bevételek védelme és a visszaélések következetes feltárása, valamint annak a világos alapelvnek az érvényre juttatása, hogy a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, írja közleményében az adóhatóság. Nagyon sok gyorshajtási bírságot nem fizetnek be az autósok. Az év első felében kiszabott közel 380 ezer büntetésből több mint 102 ezeret nem fizettek be, vagy hajtottak be az adatközlésig. Az elmaradás meghaladta 6 milliárd forintot, írja a vezes.hu. Ha a 30 napos határidő eredménytelenül eltelik, a bírság behajtása a NAV-hoz kerülhet. A végrehajtás során a bankszámláról és a munkabérből is levonhatnak, de vagyontárgyakat is lefoglalhatnak. Emellett a hatóság kezdeményezi a szabályszegéshez használt jármű forgalomból kivonását. Tegnaptól több mint 400 mobi pont vált elérhetővé Budapesten a MOL Bubi használók számára. Így sok helyen akár 100-150 méterenként is van olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. Robbanóanyag volt azon a drónon, amelyet a NATO vadászgépei még hétfő éjszaka lőttek le Litvánia felett. A drón a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott. A litván védelmi miniszter közölte, az incidens vizsgálata és a drón további elemzése még folyamatban van. Az EU korlátozni fogja a kiskorúak internet használatát, a szabályozás 13 év alatt teljes tilalmat. 13-14 éveseknek csak szülői felügyelettel működő korlátozott fiókot, 15-17 éveseknek pedig kötelezően biztonságosabb felületet írna elő. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által bejelentett javaslat megfordítaná a bizonyítási terhet, vagyis a platformoknak kellene igazolniuk, hogy szolgáltatásuk biztonságos a kiskorúak számára.
0: Időjárás a Rádiókafén.
12: Holnap egy hideg front érkezik. A Dunántúlon és északon megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Erős széllökések is lehetnek, hajnalban 9-17 fok várható, napközben pedig akár 30 fok is lehet, viszont északnyugaton csak 18 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék várostengelyen. Most!
13: Kicsit nehezen érkeztem ma a stúdióba, megmondom őszintén, hogy le is voltam csofadva, de ahogy megláttam Winkler Nórát és átbeszéltük a mai műsort, tudtam, hogy ez lesz az évszázad Helló járata, na csak figyeljetek, maradjatok, egész a végéig kitart a poén, majd a Winkler Nórával ülök szemben, ahogy szoktam ezt minden szerdán 16 órakor.
14: Én pedig Mahán Csetvei Frigyessel. Én nem láttam őt annyira csofatnak, de tény és való, hogy van rajta is egy kóvágás, amit én nagyon sok más emberen is látok. Ezt egy huszárvágással átsuhintva elmondom, hogy mikről fogunk beszélgetni ma.
13: A kóvágás, nem suhintod, a kóvágás, az annyira jó.
14: Ami van rajtad, ez a kóvágás. De nagyon sok
13: máson is van.
14: Igen.
13: Kedves hallgatóinkon is van kóvágás, most azonnal írják meg telefonszámunkat, nem tudom fejből, de hellojarat.hu-ra simán, hogy kóvályognak ők is, mert én nagyon, és azt kerestem a kifejezést. Köszönöm szépen.
14: De szerintem mikro meg makro oka van a kóvágásnak, amit én más embereken látom. a mikróka az eleve az ősz, az szerintem egy ilyen kóvágós időszak, de nagyon sok mindenkit látok azon kóvályogni, hogy eddig volt egy célvonalunk, tudod, amit át kell szakítani, és túl kell élni, és meg kell csinálni. Szerintem most, hogy így a másik oldalán vagyunk ennek a történetnek, van egy, úgy képzelem, hogy ez minden ehhez hasonló folyamatnak természetes része. Hogy úgy megérkezel oda, amit akartál, és akkor elkezdesz ebből a elképesztő belső erőből így leadni, hiszen akkor ez most így megvan, de úgy tele vagy kérdésekkel, hogy oké, ha ez megvan, akkor mi van? Na, én azt képzelem, hogy ezért kóvályogsz, meg azért is kóvályogsz, mert nem így szokott kinézni a te bioritmusod és szüreti naptárod, mint amit most nyomtok, hogy rég túl vagy valamin, amin általában most szoktad nekidurálni magad, és hosszasan mesélni, hogy melyik végtagot szakad le, mert minden nap már 4-től ezt csinálod. Erről egy kicsit fogunk is beszélni, de most nem a szüret és csapadék és nem tudom micsoda kellemetlenség tengelyen, hanem inkább azokról a kis örömpillanatokról, amit ez az egész adni tud, hogyha az ember szőlővel foglalatoskodik. Végig pörgetjük megint a naptárt abban a vonatkozásban, hogy hol és mikor és milyen programokon tudtok velünk találkozni a következő hetekben. A Frici néz egy sorozatot, egy minisorozatot, amiben tényleg csodálatosan öltöztetik a női karaktereket, úgyhogy erről is beszélünk, és divat kapcsán a Schiaparelli történetről is, amit ugye engem járt át, és aranyozott be, amikor Londonban láttam a kiállítását, de minden, amit a Fricinek mutattam belőle, most már ő is egy megállíthatatlan ez a Schiaparelli fan lett. Ha marad időnk a sok beszéd közepette, akkor ki fogunk térni a sportra, a matchmakerre feltétlenül. Hétvégén láttam a Varázsfogolát, a fesztiválzenekarral, azt szívesen elmesélem, elkezdődött az iskola, ami egy másik univerzumba helyezett át minket, és gondolom mindenkit, akire érvényes ez a mondat. Ezek lesznek.
13: És a The Rolling Stones-szal kezdünk. Hát nem tudom, hogy engedték őket ki az aggók házából, de és hogy mit szednek, mert hogy még mindig élnek, legalábbis ez a ugye most megyünk ebbe a longevity korszakba bele, amit én önmagában nem értek, hiszen én pont 57 évesnek érzem magam belül annyinak, amennyi vagyok kívülről, hogy most már tudjuk, hogy a hetedik legfiatalabb ember a Földön, az egy magyar.
14: Mi az a hetedik legfiatalabb?
13: Képzeld el, semmi, tehát értelmezhetetlen, van egy ilyen verseny.
14: Ja, hogy a korához képest.
13: Igen, egy 30 állapot... éves magyar férfi 13 évesnek számít belül testileg, és ezzel hetedik helyezést tudott elérni. Az első hatról nincs képem. És
14: de ez egy
13: után...
14: jó hír. Tehát 13 évesen hol tart egy fiúnak a teste? Ott egy csomó minden fontos dolog akkor alakul. Én 30-nál már nem gondolnám, hogy annak nagyon.
13: És szerintem ne legyél ebben szkeptikus, hiszen nem az a lényeg, hanem az, hogy ez a fiatal ember, ez a magyar, ez örökké fog láthatóan élni. Most nem jut eszembe annak a Brad Pitt filmnek a címe, amikor visszafelé fiatalodott, valakinek az csodálatos élete. Úgy Benjamin emlékszem, Benjamin Button talán. Jensen Button.
14: Nem,
13: mindegy. Szóval, hogyan keveredtem ide a Rolling Stones-ról?
14: Ki vagyok én, hogy tudjam.
13: Igen, a Rolling Stones úgy átlag életkorba 90 felé közelítenek, és belül az új lemezt hallgatva, amely tavasszal jelent már meg, csak most lett valamiért időm. Nagyon jó a borítója, azt mindenki nézze meg, nekem nagyon tetszik. Mindig csodálattal adóztam a Stones borítók előtt, hogy van benne egy ilyen félelmetesen jól kevert és jól szól, igazából akkor adja ki a teljes valóját, amikor hangosan hallgatod, vagy hangosan tudod hallgatni, és kérek mindenkit, hogy ne streaming szolgáltatón, mert úgy igazából elsikkad. A teteje is, alja is, se a basszus, se a dobot, se Mick Jaggert nem hallják teljes valójában azok, akik arra keverednek, vagy arra adják a fejüket, hogy ilyesféle helyeken vegyék magukhoz a zenét. A The Stones, a The Rolling Stones-nak ez a Foreign Tongue című lemeze a 347. körülbelül a sorban, ha jól emlékszem, és még mindig van benne dög. Azt, hogy hogy csinálják, hogy hogyan tartják magukat ennyire virulensen, én nem tudom. In the Stars, ezzel a dallal fogunk kezdeni, és tényleg nem csalás és nem ámítás itt a Hello járatban, a Rádió Cafén, ez a Rolling Stones.

0: Köszönjük szépen, mindenki írt, hogy Benjamin Button. Én is így emlékeztem, hogy Benjamin Button.
1: És ha már itt tartunk a filmeknél, akkor Nóra jelezte az elején, hogy a The Gentleman's Guy Ritchie-nek az a mini sorozata, amelynek a második évadja pörgött le. Már mindenki úgy csinálja, hogy egybe megnézi. Ezek jó hosszúak, egyórások szerintem. Aki eddig nem szerette Guy-t, ezután se fogja. Aki viszont bírja, az kap egy pluszpontot hozzá, hiszen sem el nem vesz, sem hozzá nem tesz az életműhöz, de nagyon szép. És persze a karakterek, a színészek kiválasztása az kitűnő, hiszen nyelvi humortól kezdve igazi angol anglicizmusokig minden van benne, ami kicsit, ami mínusz, hogy sokkal jobbak szoktak lenni a zenék a Guy Ritchie filmekben. Itt valahogy talán erre nem jutott elég figyelem. Azért nem, gondolom én, mert a ruhatár kiválasztása most itt a második évadban valami olyan csúcs teljesítményre volt képes, ami nagyon ritkán látható. Ugye Susie Glass az egyik fiktív karakter, aki viszi a sorozatot a főszereplő fiú mellett, és az ő ancugjai, ruhatára már így a második rész után elképesztő hatást gyakorolt le. Utána is mentem, meg is találtam a tervező hölgyet, vagy aki összerakta ezt az egészet vizuálisan, és ő nyilatkozott róla, hogy ez elvárás volt vele kapcsolatban, hogy egy kicsit emelje meg azt a standardet, vagy azt a világot, ami az első évadban már ugye ez az angol arisztokráciájának a diszkét bája, találkozik a London legaljával. És az ebből fakadó konfliktusok per kapcsolatok határozzák meg ennek a filmnek, vagy ennek a sorozatnak a menetét. És ezt azért is jól nézni, mert tökéletes kikapcsolódás a napi őrületből, mert hogy nem kell tőle várni semmit, lehet röhögni rajta, persze van vér, amennyi csak kell, és Vinnie Jones is nagyon-nagyon jól néz ki. Vinnie Jones, az a futballista, akit 240-szer állította ki futballista a pályafutása során, és aztán Vinnie Jones felfedezte magának, mint karaktert, és azóta remekül él ebből, és most igazán helyén van a karakter. Szóval mindenkinek ajánlom ezt a sorit, mert ha az elsővel kezdje, nem nincs még meg az első 8-9 részes volt a sorozat, az évad, mert az újba akkor így lehet belecsatlakozni, de a ruhák, és a Contessának is van egy olasz vonal benne. Hát persze, minden benne van, amiért imádjuk az olaszságot, az ételek, a csajok. Nem szabad már ilyet mondani, vagy lehet még?
0: Mit?
1: Hát, hogy a csaj...
0: Ételek? Nem. Még ezt
1: ja, ételek, oké, okay, az
0: szerintem
1: ételeket.
0: Az
1: a csajokat már nem lehet.
0: Figyelj, megnéztem, amit küldtél, fotókat, hogy hogyan vannak öltöztetve a női karakterek. Ez az olasz Contessa is tényleg csodálatos, és az a ideológiai háttér, ahogyan a ruhákban szeretnék a karaktert felépíteni, de a klasszikabb angol öltözetek, azt így nézni nekem nagyon érdekes fotón, de tulajdonképpen azt érzem, hogyha nekem ennyi réteget fel kéne vennem, és itt nem ez a, nem, tehát ez most hordható ruhákról beszélünk, nem ilyen Marie Antoinette kori 48 000 alsó szoknyás, nem tudom mikről, de akkor is azt szoktam érezni, hogyha ennyire sok réteget kell magadra venni, az egy önálló munkakör, tehát én ezt akkor vállalom szívesen, hogyha tényleg semmi más feladatom az életben nincs, mint hogy egy alsó trikót, egy nagyon érdekes blúzt, egy azzal izgalmas játékot játszó gyapjú kardigánt, majd arra még egy tweed zakót és egy olyan csizmán, ezzel ugye elmegy a nap fele. De most volt pár interjú velem, és egy forgatás is, amihez stylistok hoznak ruhákat. És olyankor meg mindig elkap az, hogy tulajdonképpen ez mekkora pálya ez az egész öltözködés, mennyire érdekes, mi mindent ki lehet belőle hozni, mennyire jó így kitalálni azt, nem csak az, hogy ki vagy te úgy általában, hanem hogy meddig bírsz elmenni ilyen szélsőséges pillanatokban, vagy helyzetekben, mi minden tud neked is jól állni, amihez hozzá se nyúlnál, le se vennéd a fogasról, és jön egy stylist, és akkor ő ezt látja benned, hogy te ebben is majd pompázatos leszel. Szóval így oszcillálok a között, hogy igaziból nagyon szívesen lehozom a fél életemet egy farmerba, és egy jó pulóverbe, de azért ilyenkor mindig elkap, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon jó játéktér, ez az egész öltözködés.
1: Engem olyannyira elkapott, hogy képzeld el, vannak oldalak, amelyek analizálják a ruhákat, és odaírják, hogy hol lehet kapni azokat a darabokat, és mennyiért. Nyilván a Patek Philippe órára nem játszom, mert hogy érzésben egy-egy ilyen sorozat rész után simán bírtam volna, hogyha én is hordhatok olyan ruhákat. És akkor, hogy ezek a pityenkába hogyan néznek ki, vastagon kell belenyúlni, de például ennek a Suzy Glass-nak a ruhatára az azért nagyon érdekes nekem, mert hogy nem az a, tudod, az arisztokrácia ez mindig szépen fel van öltözve igényesen. Azonban Suzy Glass egy londoni csaj, aki ráadásul a bűn útján tévelyeg, viszont a ruhái azon a határon vannak, ami az ízléstelen és a nagyon menő. Uh-huh. Tehát amiről azt gondolod, hogy a 2,5 kilométeres műköröm mellé még felvesz egy selyemsálat, meg egy, nem tudom én, korsz szemüveget, napszemüveget, és így első pillanatra így nem érzed, hogy de aztán meg igen, mert a jelenet mondjuk picit hosszabb ennál, és nem is a jelenetre figyelsz, hanem a ruhákra, és akkor ide jön az, hogy a Schiaparelli. Uh-huh. Mert hogy múlt héten ez az őrület, nem? Hogy meséltél róla, sose hallottam, és akkor nézzük már meg, hogy ki volt. És amikor minél, már az 5. percben azt éreztem, hogy Jézus, ez mekkora. Azok a ruhák, amiket tervezett, hogy a mai napig simán hordhatóak lennének, hogyha meg az az élet, megint az élet mögötte. Úgyhogy erről majd mesélj, légy szíves, hogy mi lesz ezen az előadáson, amit kitaláltatok a Tündével megint.
0: Amikor megnéztem ezt a kiállítást Lonoma, akkor tényleg így nem is tudom, tehát így hihetetlenül feldobott az egész történet, azt figyelni, hogy hogyan csinálja meg magát egy nő, hogy annyi hülyeség, meg annyi ilyen rossz kör is volt az életében, és valahogy így megmaradt benne középen a lényeg, hogy ő alapvetően ruhákat szeretne csinálni. De az, ahogy behúzza a ruhatervezésbe a szürrealizmust, ahogy behúzza a ruhatervezésbe a tudatalattit, olyan furcsa és izgi, félig erotikus, félig az álmok világába vezető pici kiegészítőket dobálgat rá a ruhára, annyira végig gondolt és gazdag az egész, és vannak estéinek szánt őrületes kreációi, de vannak ilyen, egy kicsit, mint amit te bírsz ebbe a

0: anyagnak, hogy hogy lehet egy tárgyat ennyire egzotikusra alakítani? Hogy tud ennyire hordozója lenni egy tárgy egy életérzésnek, vagy egy filozófiai kérdésnek, hogy az a pulóver, amivel ő befutott, ami egy nagyon egyszerű, kézzel kötött, fekete alapon, fehér masnis pulóver, amiben az volt a truváj, hogy nem volt ott a masni, hanem ez a szemet így elkápráztató játék volt részéről, és ahogy felépítette azt, hogy meghívták őt egy vacsorára, ahol nagy európai és amerikai divatüzleteknek a fő bevásárlói voltak, azok az emberek, akik döntenek, hogy mik kerülnek a polcra, meghívták egy ilyen vacsorára, ahova ő felvette ezt a szemmel játszó masnis pulóverét, és direkt elkésett, pedig egy őrületesen pontos csaj volt. Direkt elkésett, hogy amikor már mindenki ül, ő végig kell menjen az egész termen, és mindenki azt nézte, hogy mi ez a masni, ez ott van vagy nem, hogy ő tulajdonképpen ez indította el a bájerek közt egy ilyen nagy termelésre. Figyelj, annyi ötlet van ebben a nőbe, és annyi esztétika, és annyi játék. Én nagyon várom, 25-én, pénteken este mesélünk róla a Tündével a Lofizban.
1: És oda kell neked írni akkor az Instára, ha valaki szeretne még beszuszakolódni.
0: Igen.
1: Ha én lettem volna ennek a Gentleman's című sorozatnak a zenei szerkesztője, biztos a következő darabot valahogy belobbizom. Egy ausztrál srácnak, aki 20 éve foglalkozik már Melbourne-ben azzal, hogy ezeket a szólokat, R&B-ket, amit a 60-as, 70-es években szerettünk, kicsit újra fazonírozza, és a The Bambus zenekara megvan neki. Ő azért egyéb projektekben, zenei őrületekben is benne van, és a Lanu címmel 2016-ban megjelent, hát akkor még csak CD formátumban létező dalcsokrot most akkor Bakeliten is kiadja, és azt gondoltam, hogy a Flyaway című dal azért lehet érdekes, mert félig angolul, félig franciául van, ilyen nagyon pattogos, tehát filmre lehet vágni, ha tetszik, és ha ismerős a női hang, az nem véletlen, hiszen a Novel Vague zenekarnak az egyik énekesnője szerepel benne, tehát ez a Lanu.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van ennek egy ilyen őszi hangulata, szerintem, amit hát nagyon nehéz megfogalmazni, és hogyha már azon keseregtünk, vagy gondolkodtunk közösen, hogy van ez a kóvájgás bennünk.
4: Okay, abszolút.
3: Akkor amikor kitaláltuk, hogy a nyarat ugye ezekkel a lemezklubokkal, amelyek azon arról szólnak, hogy lent a pincében állunk, összegyűlünk páran, nem sokan, mert azért nem végtelen a kapacitása a ülőhelyekben a vendégterünknek, és abban a lemezboltban, ahol vagyunk, ami egyben egy pincészetnek a fő kóstolótere, összekötjük a kettőt, és ez nem egy új keletű dolog, külföldön, főleg nyugaton már nagyon sok ilyen indult el, listening sessionnek hívják, hogy meghallgatnak ők egy-egy lemezt, én pedig arra gondoltam, hogy mindig kitalálok valami tematikát rá, hogy ne egyetlen album legyen, és az akkor ne legyen rigid teljesen, hanem most az ilyen, hát dream pop, mert nem akarom hosszan facsarni, meg jobbra-balra kerengeni arról a zenei világról beszélve, amit megpróbálok egy picit ízelíteni mindenkinek, aki eljön hozzánk, és mellé tesz a Kriszti olyan tételeket, amelyek értelmezik ezt a hangulatot, és ennél többet tényleg már csak pévakítás lenne, ha beszélnék róla. Az a lényeg, hogy így a 80-as éveknek az elején elkezdődtek azok a gitáros zenék, amelyek nem pusztán mondjuk rock'n'rollt, vagy heavy metalt, vagy rockot jelentettek, hanem már ez ilyen kicsit elszállósabb, mert alkalmas volt a technika, és a gitártorzítók arra elszállósabb témákat kezdtek lejátszani, és ebből aztán kerekedett egészen a mai napig tartó elágazása ezeknek a zenészek. Nagyon, én is szeretem őket, és pont ilyen őszi hangulatra, egy kicsit kutkózósabbak ezek, tehát hogy nem a metal villa határozza meg őket.
4: Azt hittem volna, hogy nem szereted ezt a kifejezést.
3: Nem szeretem, de nem tudok most jobbat. És mivel adásban vagyunk, és valamit mondanom kellett,
4: így lett
3: ha hosszan csendbe maradok, az mennyire rossz lett volna. Mert akkor nem tudja a hallgató, hogy most ez elborult a széken, hívjunk mentőt, vagy megdobtál valamivel, és hogy ne beszéljek, és már csak te. Na, erről lesz szeptember 26-án szó, és ez azért is érdekes.
4: Hogy egymás mellé kerültünk. Ugye? Szeptember 25-én pénteken vagyunk mi a Scaparellivel, a Tündével Budapesten.
3: Igen.
4: És egyetlen egyet kell aludni, és már lehet is menni morra, szeptember 26-án Dream Pop.
3: Dream Pop, és hogy miért jók ezek az alkalmak? Hát picit visszahozzák a lassulást hozzánk, mert nem csak én érzem, hogy valami olyan őrült spirálban vagyunk nap mint nap, amiből valamilyen kitörés fontos, hanem azért van ennek bőven irodalma, és nem a longevity-ről szeretnék beszélni, hanem a jólétről. Arról, hogy kicsit megadjuk a módját a dolgoknak, mert szerintem ez nagyon kiment már a világunkból. Az, hogy leülünk, és ott vagyunk egy helyben, és mondjuk nem nézzegetjük a telefonunkat, hanem beszélünk azokhoz, akik mellettünk ülnek.
4: Képzeld el, a Kormos Lili, akiről többször beszéltünk már, amióta csináljuk a Hello járatot, és akinek az Analóg Könyv Klubjáról is volt szó, csinált velem egy interjút, ami nem sokára jelenik meg, és abban pont kérdezget ilyen dolgokról, és szerintem ő valamilyen kis kedves választ várt arra, hogy menedzselem az időt, vagy hogy nem tudom, és akkor tulajdonképpen egy ilyen félhisztérikus kiborulást nyomtam arról, hogy konkrétan nem szeretnék úgy élni, hogy az legyen a standard, hogy amikor én vezetek, ami oké, hogyha régóta vezetsz, de azért arra figyelni kell, folyamatosan beszélek munkaügyben emberekkel, miközben egyébként vezetek, sőt olyankor is, amikor a kisfiam már benn van az autóba, és szegény várakozni kényszerül, mert még este 7-kor is lehet munkadolgokról beszélni, hogy e-maileket írok, de közben valaki beszél hozzám, állandóan ilyen multitaskingba vagyunk, amire tudod, azt gondolod, hogy de hatékony vagy, mennyire ki tudtad maxolni az időt, és ez mostanra teljes, nem is csak a tévútnak érzem, hanem egy fenntarthatatlan, önkizsigerelő, figyelmet tönkretevő, életedet tönkretevő metódusnak. Úgyhogy szegény Lili szerintem nem számított arra, hogy itt egy ilyen vulkánkitörés lesz, amiben hosszan mondom, hogy miért élhetetlen az élet abban a formában, amit így elétárnak, hogy na szia, hello, ez lenne a terep, akkor itt próbálkozzál, akkor itt csináljál egy ilyen nyugodt, kedves, a fontos dolgokra ráérő, sőt, abba elmerülő típusú életet. Minden ez ellen hat. Tehát, hogy egy önálló munkakör arra figyelni, hogy igenis meghúzd azt, hogy te így csinálod, te ebből nem engedsz be többet, normális tempójú életet szeretnél élni.
3: Köszönöm szépen, hogy helyettem is megfogalmaztad, és ebből a kiborulásból maradt nekünk is, jól hallgatóan a hallgató is kapott belőle, hiszen az első mondatod nem úgy kezdődött, hogy tágra nyílt szemben a felállt hajjal ordítva ecseteled ezt. Na most az van, hogy tényleg ezt éljük meg mi is, hogy gyakorlatilag az agykapacitásodnak a 9/10 arról szól, hogy valami választ, döntést teszel, és meg fogsz őrülni bele. Tehát olyan hő képződik az agyadban a forgás miatt, hogy azt le kell vezetni, és erre fontos terápiás alkalom lehet a zene hallgatása. A zenét pedig úgy képzelem én, hogy akkor lehet a legjobban hallgatni, hogy ha figyelsz rá. De a figyelés nem azt jelenti, hogy te analizálod, hanem hogy hagyod, hogy hasson rád, és egy kicsit nyugton vagy. És a nyugton levés pedig akkor megy igazán, ha jó minőségben tudod ezt hallgatni. És én ezért harcolok már jó ideje, hogy ugye mindenünket átadjuk, akkor a lusták vagyunk mi itt Európában, hogy azt el sem lehet mozdani. A fizikai mozgást teljesen elhagyjuk, de a szellemit is abban az értelemben, hogy nem hagyjuk magunkat pihenni. Nem tudunk pihenni. A testünket nem állítjuk át abba az üzemmódba, amire azt gondoljuk, hogy az lustaság, vagy hogyha nem csinálsz semmit, akkor te leértékelődsz. Igazából elérték azt is már, hogy saját magadat értékeled le akkor, hogyha nem csinálsz a nap minden pillanatában valamit. Hogy az produktív, vagy teljesen lényegtelen, az mindegy, csak hogy valamit csinálj, mert akkor vagy az egóddal teljesen rendben. Nem, a tested azt kívánná, hogy legyenek olyan szakaszok, amikor nem csak, hogy alszol, de olyan tevékenységgel foglalkozol, ami számodra örömet okoz. Nekem az feltétlen örömet okoz, hogyha felteltek egy lemezt, és azt meghallgathatom, ha csak az A oldaláig jutok, vagy ha csak egy kis lemezt is, de hogy van az a az 5 perc kötőjel 23 perc, amikor nem foglalkozol mással, és ez iszonyú nehéz. És én erre szeretnék kísérletet tenni ezekben az intim beszélgetésekben, mert alkalom van arra is, hogy csak dumáljunk, és ezért irigylem például azokat az olasz éttermeket, amikor egy hosszú asztalhoz ültetnek le ismeretlen embereket egymás mellé, akár többféle nyelven is beszélőket, és kénytelenek összeszorulni, mert hogy az étkezés ideje alatt csak egymással tudnak foglalkozni, nem egyszer volt részem ilyenben, és a legjobb dolog. Na, ilyenekkel szeptember 26-án ott nem kell más tenni, mint írni nekünk egyet a pincészet oldalára egy e-mailt, és akkor az sima, és hogy akkor egy még egy kicsi ízelítő abból a típusú zenéből, amit szeretnék majd mutatni, ez az Interpol zenekar.
4: Interpol,
3: nagyon intelligens fiúk, ők New Yorkból már jó régóta, 20 éve, és nekik is van egy új albumuk, és ez a Wake Up, az lesz a címe neki, hogy

0: Annyira jól szerkesztett a hellójárat. Annyira
1: pró,
0: szépen kapcsol...
1: Ki.
0: De nem. Annyira össze vannak fésülve a témák, a gondolatok és a zenék, amik ezt illusztrálják, hogy most az esett meg velünk, hogy az a szám, amit most meghallgathattunk mindannyian, az eredeti terveim szerint a Matchmaker rovatunkban csendült volna fel, de nagyon passzolt a Nesztájék 26. lemezklubjához is, ezért most játszottuk le, ezért én némiképp lábjegyzetként mondom, hogy ez az a borító, amihez a Matchmakert kigondoltam a mai adásba, mert ugye ez egy fehér, semmi különös borító, amiben egy csillárt látunk, de a csillár nem csak a szép elemekből áll, hanem egy ilyen köré épített konstrukció, csupa-csupa ilyen zárt láncú TV kamera, megfigyelő kamerák. Na, és amikor a három borítót küldted, én ezt választottam, mert rögtön eszembe jutott, én egy kicsit unom már a Banksyt, de...
1: Miért? Tudom, mostanában nincs ő túltolva, én azt gondolom.
0: Nincs túltolva, csak előtte olyan sokat volt, hogy én már úgy nem érzem úgy, hogy a következő években, évtizedekben feltétlenül kell vele nekem foglalkoznom, de tök mindegy, mert az, hogy megláttam ezt a kamerát, erről rögtön eszembe jutott a Banksynek az a műve, amit szokásosan, mint minden ilyen nagy felületre megcsinált alkotás, körbeveszi egy ilyen hisztérikus őrület, hogy egyáltalán hogy tudta megcsinálni, hogy tudta odafesteni, hogyha ezek egyébként elzárt területek, amiket szintén ilyen kis kamerák figyelnek meg.
1: De különben nem egy misztérium?
0: De elfogadom, hogy misztérium, de csak már annyit voltam az ő misztériumában, hogy oké, okay, I'm done az ő misztériumában. Semmi baj, de elmondom, mert ide való, hogy, és ott láthatjátok a hellojárat.hu-n a Matchmaker fejezetnél, hogy egy nagy falfelület Londonban, amire rá van fújva, hogy One Nation Under CCTV, vagyis, hogy az egész nemzetet végül is sikerült bekamerázni, de egy kicsit tovább mentem, és egy másik mű is eszembe jutott, egy Valicki Tamás nevű magyar képzőművész, mint a nevéből erre sokan következtethettetek. 2019-es Velencei Biennálén ő képviselte Magyarországot, és ahogy ez lenni szokott, amikor a Velencei Biennálé májusban megnyílik, és november 16-20-áig nyitva szokott lenni, amikor bezár, akkor a Nemzeti Pavilont összepakolják, és hazahozzák, és csinálnak egy kiállítást belőle a Ludwig Múzeumba, hogy te, aki nem jutottál esetleg el Velencébe, azért lásd, hogy mi képviselte az országot. És annyit gondolkozom azon, minden ilyen művész, sokat beszélünk erről, hogy min múlnak dolgok, vagy hol van az a picike kis kanyar, ami után valakinek úgy tényleg elindul a sztoria, hogy én megsajnáltam a Valickit, mert amikor hazajött, az 2020 tavaszra állt föl ez a kiállítás egy csomó kísérőprogrammal, és ez volt az a tavasz, amikor mindent le kellett mondani, mert a Covid miatt kijárási tilalom volt itt is. Na, de ami jó hír, a Valicki munkája a kameráknak és a megfigyelésnek nem ezzel a egypoénos és nagyon direkt verziójával foglalkozik, mint a Banksy, hanem tulajdonképpen a látás folyamata, a kamerák működése, tehát egy ilyen sokkal árnyaltabb, meg mélyebb, meg így a művészet történetben a látás, az ábrázolást, ezeket a kérdéseket is egy kicsit úgy érintő, egy ilyen nagyon finom és komplex, egyébként nagyon technikai dolog, de ez a kiállítás egy-egybe kompletten bejárható a Ludwig Múzeum felületén. Úgyhogy ha valaki majd megnézte az appen a Banksy murált, és szeretne egy kicsit úgy mélyebben megmerítkezni ebbe, hogy tulajdonképpen mi mindent vett föl egy ilyen kamera egy nagyon kreatívan gondolkozó képzőművészben, az bejárhatja ezt a kiállítást még most is a Ludwig felületén.
1: Nem voltam biztos benne, hogy akarok-e még egy kört futni a nagy elszaródással, de most ide jön, aha, hogy Cory Doctorownak ezt a könyvét, amikor elolvastam, és szeretném, hogyha sokan ezt megtennek, érdekelne különben a kiadót, majd egyszer kérdezz meg, légy szíves, hogy hány példányban adták el. Én úgy tudom különben, hogy Cory Doctorow felteszi ingyen is, hogy mi van angol nyelven a saját honlapjára letölthetővé a műveit. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy aznap, amikor végeztem ezzel az olvasmánnyal, Nem is, nem tudtam aludni, mert annyira bennem van, még mindig gondolkodtam rajta, hogy, hogy ezt hogyan lehetne még jobban szétteríteni, felnagyítani, vagy felhangosítani, hogy erről egyszer lehessen beszélgetni, vagy hogy ki mit gondol arról, hogy azok az állítások, vagy az a, az a tényleírás, amit Kori Doktorov művel ebben a könyvben, azt a saját életünkre vonatkozhat, vagy értjük-e pontosan. És addig-addig járt az agyam rajta, míg egyszer csak úgy hajnal 4-5 tájékán az jutott eszembe, hogy én most fogok egy rakat lemezlép, ami a kezem ügyében van, és készítek egy zenei válogatást, ami nem reflektál, vagy nem tudom én milyen óriási kapcsolatban nincs azzal, amit olvastam, mégis valahogy kijön belőlem, hogy kijött belőlem ez a 44 percnyi dolog, amelyet én is publikáltam, és a hellojárat.hu-n le lehet tölteni, hogyha valaki szeretné, nem sok ideig, még szerintem egy hétig lesz ott ez a, ez a nem mix, hanem válogatás, tényleg hangsúlyozottan mondom azt, hogy ez így megy, és még egy dolgot Kori Doktorovról, hogyha szeretné valaki, holnap megnézheti itt Budapesten, mert a Brain Bar előadás sorozatai között az egyik az övé lesz, azt hiszem holnap lesz, de hát majd megnézitek a Brain Bar holnapján, hogy pontosan hány órakor és mikor kezd. Elég borsos a belépti díj, de hát ezért azért sok beszélő fejet lehet meghallgatni. Az is szemet szúrt nekem, és ez nem kritika, csak egy ilyen ténymegállapítás, hogy minden második legalább egy ilyen vagy tartalomgyártó, vagy nagy marketing guru 22 évesen, vagy nem tudom én, egy óriás hozzá szakértő. 50 fölött alig vannak, és hát azok sem... Na mindegy. Szóval a Brain Bar Kori Doktorov, a Negy Elszaródás című könyv, és az életünk, ami abban van benne, és akkor most egy... Joe York nevű fiú, aki új lemezére készül a másodikra. Ő igazából a reggae szcénában lett ismert, de már ezzel az albummal is jól hallhatóan meghaladja azt, amit róla gondolunk. Nagyon-nagyon szeretem. Tényleg, bármit csinál, azt beszerzem. Don't rush me now. Ez annyira pontosan kifejezi.
0: Már amikor a borító verziónak küldted a Matchmakerbe, már akkor hálás voltam. Tényleg, ezt akarom hallgatni. Senki, tényleg senki, ne.
1: Hagyjuk már egymást békén.
0: Igen.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
8: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: A fővárosban akadozik az elődejutás a Rákóczi hídon Pest felé. Balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni a Dombóvári úti felhajtó előtt, illetve a Soroksári úti lehajtón egy rövidebb szakaszon a sávlezárás nehezíti a haladást a vasúti híd felújítása miatt. Baleset miatt mindkét irányban csak egy sáv járható a Fogarasi úton a Vezér utcánál. A keresztirányú forgalomban is korlátozásra és fennakadásra kell készülni. Balesetnél helyszínelnek a Váci út külső szakaszán az M0-ás felé a 2-es főúti csomópontnál. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hívátjárónál. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Gázvezetékjavítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Német Luca, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Még lehet regisztrálni a Teszed akcióra. Főként idősebbek foglalkoznak agrárgazdasággal. Nyugaton felhős, keleten napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon. Derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: A gazdaság irányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendet növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaság irányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
1: Drágult a 95-ös benzin országos átlagára. Tegnaphoz képest literenként 5 forinttal kell többet fizetni tankoláskor. Ez jelenleg 631 forintot jelent. A gázolaj literenkénti ára változatlan maradt, 1 literért átlagban 701 forintot kell fizetni, írta meg a holtankoljak.hu. Digitális menetrendi táblák kerülnek 61 budapesti megállóba. Még ebben a hónapban kihelyezi az eszközöket a BKK, amelyeket 2 éven át tesztelnek majd. A társaság közölte, a tapasztalatok alapján döntenek majd a szélesebb körű alkalmazásról. A digitális menetrendi táblák valós idejű járat indulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első e-papír alapú eszközök már megkezdték működésüket, Zugló vasútállomásnál vagy a keleti pályaudvarnál is találkozhatunk velük. Ketté szakadt holnap az ország az érkező hideg front miatt, még a nyugati, észak-nyugati tájakon jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és a felhőzet is megvastagszik, addig az ország keleti-délkeleti felén továbbra is kitart a szeptemberi nyár. A maximumok főként a keleti határ mentén és délkeleten 30 fok közelében alakulnak, sok napsütésre készülhetnek majd az itt élők, csak késő délutántól növekedhet meg a felhőzet. Mai jel a minimumok 9 és 17 fok között alakulnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
4: Most, hogy már pár hete nyomjuk, azt nem mondanám, hogy lett egy összképem arról, hogy milyen az iskola kezdés, de ez egy sokkal nagyobb változás, mint ahogy elképzeled, és tulajdonképpen, ha felidézem, ezt mindenki mondta, hogy hát igen, azért az iskola az egy éles váltás, úgy azt gondolod, hogy jó, hát oké, most mi tud azon olyan éles lenni, de azért ez egy nagyon éles váltás. És a barátnőimmel beszélgetve, akiknek szintén hasonló korú gyerekük van, mint az enyém, tehát, hogy mindenki így a hason hason csúszva hozza le ezeket a napokat, és próbál ott lenni agyban. Tudod, sokosodó számú dolgot kell megjegyezned, azoknak az iskolába bejutását lemenedzselned, majd onnan hazajutását, majd az uzsonna készítést, a külön órákat, a tornacipőt.
11: Mi van? Milyen külön órákat? Megtiltam, betiltanám nincs, az összes nincs. Külön órát. Már külön óráztok?
4: Válaszolok, hogyha nem kapsz szívinfarktust a kérdésfelvetésben. Nincsen külön óra, nem viszem semmilyen külön órára, arra törekszem, hogy amikor elhozom az iskolából, akkor szabadon azt csináljon, amit akar, és rohangászunk kint a kertben, a játszón, a biciklizünk, a ugráljunk, tök mindegy, mit csináljunk. Semmit, ami kötött, semmit, de ezt biztos tudod, meg hát gondolom, a Pannával is így volt, ami amúgy egy jó dolog szerintem, hogy a tanítási órák és az ebéd sávja után az az úgynevezett napközis pár óra, abban van olyan, hogy az udvaron rohangásznak nagyon helyesen, van olyan, hogy kézműveskednek a délutáni tanárnővel, és úgy nevezett házi feladatokat oldanak meg, de ebbe az időzónába van egy sáv, amikor te dönthetsz arról, hogy a gyereked ott foci edzésre menjen az iskolában, vagy kosárlabda előkészítésre menjen az iskolában, vagy elvigyék dzsúdózni, ami szintén az iskolában történik, vagy kézműves foglalkozásra, ami szintén az iskolában történik, tehát ez mind olyan, amihez neked nem kell autóval értemenned, elvinni őt valahova, ott megvárnod, majd hazamennetek, hanem ez megtörténik vele ott az iskolában, így értem a külön órákat, csak akkor ezzel tud gondolnod kell, hogy az ehhez való eszközök meglegyenek, nála legyenek, figyelj, vannak ilyen első dolgok, nyilván ez az egész szülővé válás, ebben vannak ilyen, amikor először csinálsz meg dolgokat, amiről addig csak hallottál. És ilyen, amikor először bekötöd a füzetét, vagy ráírod a kis nevét, meg az osztályát, vagy megnézed, hogy láttam azt a tudod, hát hányszor te is játszott a gyerekkorodban, hogy így otthon láttam osztál magadnak dolgokat, és ilyen kélyesen odaírtad az L betűt, hogy végre magadnak láttam azod, nem várod a tanáraitól. Üzenőfüzetbe írtam be.
11: Szülői, meg volt a szülői?
4: Of course.
11: Na, meséljél.
4: Képzeld el.
11: Ja, persze ilyen elitiskolába járott. Dehogy elitiskolába. A szülők iskolán. Is válogatottak, akárkit nem vesznek föl.
4: Aha, igen. Hát ez így működik. Először megszűrik a szülőket.
11: Jó vicc.
4: Van-e humora, hasonló világnézeti alapon helyezkedik
11: van-e
4: el,
11: bankkártyája? Te,
4: és csak utána nézik a gyerekállományt. Aha, hát ez pont itt történt. Na de, ahhoz képest egy teljesen praktikus, funkcionális, normális hangulatú, megoldásokat kereső, teljesen oké szülői értekezlet volt, amiben mindenki figyelt arra, hogy ne este 9-ig vergődjünk ott, míg valaki feltesz még 47 olyan kérdést, amiről már egyébként kapott egy e-mailt, csak elfelejtett elolvasni, hanem hogy így haladjunk, döntsünk, tök hamar kint voltunk róla, és már lehetett is hazasétálni.
11: A vidéken ez másképp megy. Irigyellek, én most csak az irigység hangja szólt belőlem.
4: Én azért szoktalak irigyelni, hogy elképzelem az én estémet, és a tiedet, amikor tudod, mindig ilyen romantikus filmnek képzelem el. A Móri Boldogság című nagy M, nagy B
11: mert az is.
4: Színes, széles vásznú filmetek, amint ültök a kerti hintán hárman, Panna egy természetesen házi készítésű szörpöt, iszogat, ti pedig saját borotokat.
11: A batikolt ruhájában.
4: Batikolt ruhájában, és elnéztek így a birtok, valahol távolba megy le a nap.
11: És háttérben a Grateful Dead szól.
4: Talán harangoznak egy kis bájos templomban, ezek vagytok ti, itt pedig a teljes, soha meg nem álló őrület a benzingőzben, tehát hogy hidd el, hogy vannak terepek, amiken én is nagyon irigyellek téged, ám de jó volt nagyon a szülői, meg minden jó, de ez egy tök más üzemmód, amire át kell állnod fejben, és fizikailag is, tudod, azért az oviba semmi nem történt, hogyha 9-re értél be. Semminek ilyen értelme nem volt tétje, leszámítva egy-két napot, amikor az egész kis aranyos ovis csoport ellátogatott a közeli piacra, és akkor annak volt egy beérkezési ideje. Itt ott kell legyél 7:45-kor. Úgyhogy már mindent összeszedtél, minden veled van. Nem mész haza, nem ugrasz haza, nem keresed meg, nem tudom. És hát szóval a gyerekek is felfelteszik a kérdést, hogy ezt az egészet amúgy mi végre csináljuk, miért kell, miért van ez? Ez most mindig így lesz? Ilyen kérdéseket kapok. Ez mostantól, akkor minden nap ez lesz, és erre ahelyett, hogy a bennem is meglévő szomorú rémületet tükrözném, hogy nagyon úgy tűnik, kisfiam, ehhez azt mondom, igen, és ez a legjobb dolog, ami megtörténhet veled is, és velem is. Na, szóval, hogy ez egy nagyon komoly változás.
11: És ezzel párhuzamosan volt az a kalándod, ami a...
4: Ja, mert ide tartozik, igen, szerintem.
11: Hogy a nagy kártyasvindli.
4: A nagy kártyasvindli. Nyáron egy ponton...
11: Visszanyárba?
4: Ez még visszanyárba. Rájöttem, hogy nem találom a bankkártyámat. Tudod, akkor letiltod, telefonálsz, intézel, átrakod máshova, hogy azért Olaszországban voltunk éppen, és szerettem volna fizetni én is időnként. Jó, ezt tök ügyesen lemenedzseltünk, hogy aztán később rájöjjek, hogy egyáltalán nem vesztettem el, hanem megvan. Végül is. Arra van a nyár. Ott úgyis olyan kipihent vagy, hogy ezeket a kis kanyarokat menedzselgeted, majd nem is tudom, hogy 3 vagy 4 napja tartott már az úgynevezett rendes iskolán. Ülünk az asztalnál, vacsorázunk, a telefonomon egy ismeretlen szám. Gondoltam, azért felveszem, és egy nagyon kedves hangon egy férfi bemutatkozik, és elmondja, hogy megtalálta az utcán a nagyon csinos kis bőr tartómat, amiben benne vannak a bankkártyáim és az újságíró igazolványom, melyről beazonosította, hogy én vagyok én, úgyhogy ő itt van a közelben, sétál, én hol vagyok, találkozzunk. És akkor így első rémületből felvettem a tornacipőmet, lerohantam, hogy találkozzak vele, és akkor utána láttam a telefonomon, hogy ő a következőket csinálta. Mikor látta, hogy ez az enyém, akkor eszébe jutott, hogy én egyszer megnyitottam Barabás Zsófinak a kiállítását, Barabás Zsófi festőnek, akivel ő nagyon jóba van, ezért vélelmezte, hogy a Zsófinak meg lesz az én valamilyen kontaktom. Felhívta a Zsófit, aki, mint megtudtam, a Zsófi egy nagyon elegáns eventen egy csomó magyarországi diplomata nőnek tartott egy eseményt az ő képzőművészetéről, de ez a barátja olyan kitartóan hívogatta, írt neki SMS-t, e-mailt, a Messengeren pingelte, hogy egy ponton felvette, hogy mit szeretnél. Éppen előadok 30 darab diplomata nőnek a képzőművészetemről. És akkor ő azt mondta, hogy azt, hogy add meg a Nóra elérhetőségét, mert elvesztette a bankkártyát. Akkor a Zsófi kicsekkolt abból a folyamatból, gyorsan elküldte a telefonszámot, a pasi felhívott. Na, és akkor hálálkodtam neki egy fél órán keresztül, és mondta, hogy ne csinálják ebből ekkora dolgot, vele is megtörtént, volt ilyen, hogy ő elvesztett valamit, és odavitték, és hogy higgyem el, hogy ez az univerzum működése, biztos én is sok mindenkinek segítettem már, és akkor ez így belefér, de én teljesen elbűvölve láttam, hogy valaki ezt 0 perc alatt leszervezte, kinyomozta, odahozta. Húh.
11: Híres ember bankkártyája. Ez ennyire egyszerű. Csak híresnek kell lenni, és nem bírod elhagyni a bankkártyádat.
4: Ennyi.
11: Erre brazil jachtrock. Semmi más nem jó. Edmottától, ha nem tudnátok, hogy ki Edmotta. Alig hiszem, hogy van ember ebben az országban, aki még nem hallott Edmottáról.
4: Ne haragudj, úgy hangzik, mint egy ilyen nagyon menő kávéfőzőgép márka.
11: Az is lehetne, abszolút az is lehetne, de ha hozzáteszem, hogy Edmotta nem más, mint Tim Maja keresztfia, akkor szerintem már
4: nem
11: mindenkinek lehetett, de...
4: Nem mondod, hogy ők egy dinasztia.
11: De egy dinasztia, sokáig
4: nem
11: én se tudtam.
4: Nem akarom elhinni.
11: Képzeld el, 60-as, 70-es évek egyik legnagyobb brazil énekesének, Tim Majának a kereszt, az a Tim Maja lánytestvérének a fia Edmotta, aki kitartó lemezgyűjt, a világ egyik legnagyobb kollekciója az övé, de nem is ez az érdekes, hanem amellett ő azért elég jó zenész, és jó ideje utazik abba, amiben én, ebbe a sosem volt zenei műfajban, amit jachtrocknak szoktunk hívni, Too Slow to Disco. Na most az új lemezén ezzel a 80-as évek naplementés hajókázóását, tudod, a trióban azt is lehet, hogyha az ember ráfanyarodik, próbálja meg ismét visszahozni, vagy vitálissá tenni ezt a műfajt. Én nagyon örülök neki, és ha én bennem megvan az a boldogság, akkor legyen meg bennetek is, Edmotta.

0: előre szaladtunk már szeptember legvégére. A két program ajánlónkban 25-ére a Schiaparellit, 26-ára a Fricéknél a Lemezklubot, de én nekem van kettő, ami ez a hét, egész konkrétan holnap este az Örkény Színházban lesz az Út és Utazás című est, amit vezetek, ami két részből áll. Az egyikben egy amerikai vonós négyes, akik megnyertek egy zenei fesztivált.
1: Glastonbury-be?
0: Nem. Játszanak. És a második részben pedig azok a művek, amik idén rajta esélyesek voltak az Eszterházi Irodalmi Díjra.
1: Különben te tudod már győztest?
0: Én tudom, mert...
1: Mondd el!
0: De hogy mondom?
1: Mondd már el!
0: Nem mondom. Akik esélyesek voltak az Eszterházi Irodalmi Díjra, azokból válogatott a Bíró Kriszta nagyon, nagyon vicces, vagy nagyon, nagyon jó szövegeket, és az Örkény színészei olvassák föl, és aztán ez a zenekar azokhoz zenél egy picit. Itt ki fog derülni egyébként, hogy ki kapja a díjat, amit most még nem mondhatok el, egy nagyon nyilván, egy
1: és
0: nagyon...
1: És ha elszólnád magad.
0: Nem fogom elszólni magam. Egy nagyon szellemes laudáció fogja őt felvezetni. Na, szóval, hogy erre nagyon készülünk, meg szerintem ez egy nagyon nagyon finom, és olyan értelemben jól lassú dolog lesz, amiről itt többször is beszéltünk, hogy ott vagy valamiben, és alapvetően arra figyelsz, meg engeded, hogy hasson rád egy szöveg, meg egy gondolat, meg engeded, hogy így menjél bele abba a világba, úgy fantáziával. Ez a csütörtök, és utána pénteken már el is kezdődik táján a Kerekdom Fesztivál, ami tele van szokásosan szuper színházi előadásokkal, koncertek, rengeteg helyen van ilyenkor színpad a településen, kicsik és nagyok, nyilván van egy csomó gyerekprogram, meg kézműves program, meg százezer valami. Nálunk, amit mi csinálunk, amit most már évek óta tartunk ketten a Petivel, hogy párosítok képzőművészetet azokhoz a borokhoz, amiket ő ezen az alkalommal kóstoltat és mesél, és nem feltétlenül olyat, ami magyar festészetben érdekes, és emberek isznak, vagy nem tudom, egy boros pohár van előttük, hanem inkább olyan finomabb módokon kapcsolódnak össze, hogy például egy szamorodni, ahogy abban játszik az édes, meg a frissebb ízvilág, hogy ki az, aki jól játszik azzal, hogy például egy műben az édességet, azt jól meg tudja állítani, mielőtt az túl sok lenne, vagy gicses lenne. Tudod, hogy ezek olyan finom folyamat. Na, az, hogy egy ilyesmi válogatást fogunk mi is csinálni, meg ilyenkor mindig a mi bázisunkon, ami Somszög bázisként szerepel a programfüzetben, mivel nekünk kicsi a gyerekünk, ezért itt szoktak lenni a gyerekeknek való ilyen kreatív programok a kertben. Úgyhogy mi ezt nagyon szeretjük.
1: Megnéztem, egész jó idő mutatkozik, úgyhogy ez most egy ilyen igazi fasz mákoktok van.
0: Bízom benne nagyon.
1: Tehát a legnehezebb kitalálni az időjárást, hogy mi lesz akkor és ott. A programokról pedig a honlapján ennek a fesztiválnak simán lehet tájékozódni. Valóban színes, mély, magas, olyan röppenések vannak benne, hogy csak nézek, úgyhogy elfogódódva tekintünk most ezen a hétvégén. Szerinted még ott szüretelnek?
0: Hát azért itt is korábban volt minden folyamat. Szerintem egy-két helyen van, aki szüretel még.
1: Igen? Aha. Ezt olyan benfentesen mondtad.
0: Hát figyelj, mindig igyekszem úgy beszélni, ha csak lehet, bármilyen területről kérdeznek is meg, hogy azt sugározzam, hogy aki engem hallgat, amíg éppen válaszolok, az nagyon-nagyon távol van ettől a jó kis világtól, ami számomra otthonos. Mindig igyekszem úgy megfogalmazni dolgokat, hogy ahhoz ne lehessen kapcsolódni, vagy csak a kiszorultság érzését sugározzam.
1: És amikor a gyerekprogramotokról beszéltél, akkor téged úgy kell elképzelni, mint egy idegbeteg nénit, aki leföl rohangál és
0: a
1: próbál.
0: A néniként soha semmilyen szempontból ne képzeljetek
1: a gyermekek nézőpontja.
0: Sem kisimult néniként, hanem egy nagyon friss, egy nagyon jó állapotú nőként. Igen, hallgatlak tovább.
1: Nos, tehát vissza az eredő, mi újra bejövök. Téged úgy kell elképzelni, mint aki próbálja életbe tartani az oda lepakolt gyermekeket.
0: Nem, erre van valaki, akinek ez a feladat, hogy próbálja életbe tartani az oda lepakolt gyerekeket, és elmeséli neki, hogy melyik játékkal mit lehet csinálni. Nekünk a kertünk, az egy ilyen szint eltolás,

0: amikor ez oké. Okay.
1: Nem, egyébként az a célkitűzésem, mellyel mindig alul maradok, hogy mi lenne, ha úgy telne el ez a három nap péntektől vasárnapig, hogy mi sem állandóan problémát megoldunk, és last minute még poharat szedünk elő, mert sokkal többen jöttek, és nem tudnak visszaadni 500 forintból, tehát legyen valahonnan apró. Nem ebbe vagyunk, hanem hogy én magam is annak örülök, hogy de jó, ősz van, de jó, most mindjárt elmegyek meghallgatni a koncertet, megnézem ezt a színházi előadást. Ezek kevéssé szoktak sikerülni, de idén ez a célkitűzésem.
0: Jó, és akkor már csak azt kérdezem, hogy a Chris Martin hánykor lép föl nálatok az akusztikus szettjével?
1: A Chris Martin nálunk 6-tól kezd, viszont 4-től van egy ilyen special dedikálás, tehát aki...
0: Kérdez, válaszolok?
1: Igen, és aki 4 doboznál több bort vásárol nálunk az idén, az bejöhet erre a Chris Martin Special Sessionre, és feltehet egy kérdést. Ennyi, ennyi ke!
0: És számot lehet-e kérni SMS-be tőle?
1: Igen, elsősorban Eddát.
0: Jó, elsősorban Eddát, vagy a Lady Annet. Egész. Tegnap hicztereztünk.
1: Lady Ann, ez hogy jutott eszembe?
0: Megmondom én neked azonnal. Tegnap hicztereztünk, és én nagyon régóta, szerintem 76 óta nem hallottam ezt, de hát ezt hozta a kártya, és akkor a Panna is tippelt, én is tippeltem. Nem is az az érdekes, csak meg voltam győződve arról, hogy ez Lady M, mert annak van értelme, a Lady N-nek nincs, így hogy le kellett sarramoznunk, hogy akkor vagyis Lady N vagy M.
1: Nem azért, mert van egy szerintem Román Gary könyv, aminek az a cím, hogy Lady M.
0: Te ezt el tudod képzelni egy Korda György számról, hogy ilyen összefüggései lennének?
1: Nem a Korda Györgyről tudom elképzelni, hanem rólad, hiszen ez a te fejedben történt, ja, meg, hogy azt hitted. Ide be se hozom.
0: De ez a diszlexia, semmi más, nem kell ennek más.
1: Figyelj, tálcán kínálom neked, hogy csak annyit
0: hogy
1: mondj,
0: úgy tűnjek, mint hogyha
1: egy nagyon jól olvasott, egy kifinomult csávó lennél,
0: hát
1: és azt mondom, hogy nem az van, hogy tényleg ez egy irodalmi mű miatt csúszott össze a fejedbe, behozott Korda Györgyöt, behozott a nem tudom micsodát, ahelyett, hogy élnél ezzel a lehetőséggel, és nem, belebújsz a izédbe, gumicsizmádba, ugrálsz a sárban, és azt kell válod, a simán a diszlexiám. De így építsen téged az, akinek három anyja van.
0: De látod, hogy nem tűnt fel a lehetőség sem?
1: Látom.
0: Tehát
1: hát
0: abba kellett volna már tudnod, hogy ez semmi. Ska Cubano Mariano következik, ennek tudom az eredőjét, a Marianót Benny Moré írta 1954-ben.
1: Neki ki a keresztanyja és az unokaöccse? Kinek volt ő a szomszédja?
0: Inkább emeljük szemünket Kuba felé, és kívánjunk nekik minden jót, mert amiben ők vannak, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény. Én nagyon remélem, hogy ez a hajszint váltott vénember előbb-utóbb balra el, és annak a szerencsétlen népnek békét hagy. Ska Cubano Mariano.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jól van, megnéztem, Lady L volt a címe a Román Geri kis regénynek.
5: De te ezt olvastad, vagy igen, csak valami irodalmi olvastam díjat adtál át, ami nő győzött? És...
4: egy kerekasztal volt, ám de nem, hanem olvastam.
5: Nem lesz valami jó kis kerekasztal mostanában?
4: Ami kérlek szépen.
5: Moderátorként, vagy szereplőként fellépsz?
4: Egy urbanisztikai konferenciát.
5: Na tess, ugye tudtam.
4: Tudtad, jó előre tudtad, de ez majd csak októberben lesz, most még erről nem is mesélek.
5: Én arról fogok nektek észrehoztani, hogy mennyire jó. Ezt már pedzegettem, szerintem egy jó órával ezelőtt, de aki kihagyta a műsor elejét, jobb, ha tudja, hogy én most az együttevésnek lettem a szószólója. Longevity, csak ennyit mondok.
4: Képzeld el, azt mindenki úgy mondja, hogy longevity, és engem annyira idegesít.
5: A lounge.
4: Képzeld el.
5: Az egész más, arról nem beszélünk. A lounge az tiltott szó, lounge, minden konnotációja.
4: De úgy értem, hogy az én ösztönöm is az lenne, hogy ezt úgy ejtjük ezt a szót, hogy longevity. Ha akarod, mi hívjuk mindig longevity-nek, és jó, nekem is jobban tetszik a longevity.
5: Az örök élet kívánása. Fogalmazunk így, teljesen, hogy artificial elemekkel bővítve, tehát mű anyagokat magunkhoz véve fogunk örökké élni, gondolják sokan. Én azonban, amíg élünk, arra szeretnélek nyomasztani benneteket, hogy egyetek együtt, mert az mennyire jó. Én most a tapasztalati úton fogadtam meg, amikor utoljára ez sikerült nekünk. Befejeztük a szüretet, és a szüreti napok végén mindig az van, hogy amikor már kijöttem a présből, és mindent elmostunk, akkor leülünk, és bizony pukkan, bizony buborékos, és mellé eszünk. És spontán módon ki hogyan végez a feladatával, mondjuk a Kriszti kicsit később csatlakozik, mert ő még a pincébe babrál, de azok, akik barátaink segítettek, már átöltöztek, és ők is leülnek, és akkor majd közösen állítjuk elő a vacsorának valót, és akkor elindulnak a történetek. Nem is kell ennek igazából keretet szabni, hanem valamiről valakinek mindig eszébe jut valami. És ennek a folyamatnak, én mint voyeur figyelek, mert nekem sosem jut eszembe semmiről semmi. Én csak így lejegyzem magamból, hogy majd beszélek a műsorban erről, hogy ez mennyire jó.
4: Tényleg téged egy ilyen self-branding konferenciára meg foglak hívni előadónak. Jó napot kívánok! Mancsetvé Frigyes vagyok. Én vagyok az az embereknek semmiről semmi nem jut eszébe.
5: És azt vállalom.
4: És azt vállalom, és diszlexiás is vagyok. A viszonhallásra!
5: És kedvenc íróim közé tartozik körülbelül 3 hónapja Erlend Loe. Ez a norvég író, akinek legújabb könyvének közepén járok. Dopplerről már megemlékeztem, de most a Doppler, aki az Utak királya című, az, ami éppen soros, és van egy jelenet, hogy egyik szavamat a másikban öltsem. Hogy így jutnak eszembe a gondolat.
4: Csodálatos.
5: Ugye ugrál bennem?
4: Igen. Igen.
5: Szóval az egy gyönyörű szép 3 oldal, amikor egy svéd 75 éves cserkész, és Doppler, aki egy norvég kóvájgó, hogy ezt a mai szóösszetételt használjam, elkezd azon tusakodni, hogy melyik ország mit adott a világnak. És akkor jönnek elő a Björnborgtól, az IKEA-n, az Iveco-n, a Volvo-n át, hogy valami csúnyát is mondjak, ugye, hogy rosszt szereti ezt a Volvo, és erre beindul az összes csaj. Szóval remek párbeszédek, és ő az én íróm. Ő, aki nem akar semmit, de azt nagyon. És ennek a semmi akarásnak a legjobba szerintem ilyen kitüremkedéssel leülünk egy asztalhoz, akár csak 4-6-8-an akármilyen, és beszélnek az emberek. És ő közben pukkan a második is, és az is buborékos, legyen az kartidzéből, vagy bárhonnan. És egyre jobb az állapotja, mentál higiénés az embernek. És feltöltődik pozitív energiával. Tehát ha van az örökké élő, vagy blue spot, vagy a nagyon nagy okosság, és remélem ezt az adást nem hallgatja Dr. Schwab, mert azonnal szerintem protestálna, hogy mit képzelek én, felhívok olyan dolgokra, hogy buborék, hogy így kiegyenesedik legalább egy napra az ember tőle, vagy azt érzi, hogy ez oké lesz ez az élet, vagy nem kíván rá semmi másra, csak azt, hogy ezt még egyszer átélhessd, és ha ennek az az ára, hogy szüretelni kell, hát szüretelünk.
4: Veled vagyok teljesen, csak támogatni tudom, csak csatlakozni tudok. Nagyon szeretem, amikor megadatik, hogy csak lehet ülni egy asztalnál, és időnyomás nélkül, különböző tervezettség nélkül megenni ideálisan azt, amit mi magunk megfőztünk. Nekem is az egyik kedvenc tevékenységem, a hétvégén többször is űzhettem a családommal, a nagy családommal, hogy ülünk asztal körül, és eszünk, és beszélünk, és ennyi. Ennyi a program, és azt érzed, hogy van egy életed.
5: És ilyenkor jön elő mindig bennem, bár a vége felé tényleg, a harmadik pukkanás után, hogy Lear királyt. Idézek legalább pár sort a Lear királyból.
4: Most próbálod visszahozni, ugye, a gumicsizmába a diszlexiáddal kiabáló képet. Igen, miket szoktál idézni Lear királyról, csak úgy spontán?
5: Hát azt fogjátok megtudni most Fate Fulurózó dalából, akiről csak annyit tudok, hogy viszonylag fiatal, nigériai származása, Londonban él, énekelni fog szépen, így lekísérni a mostani gondolatainkat.

0: sportról fogunk absztrahálni.
1: Igen, mert nem 100%-osan tartozik a sporthoz, de van benne fizikai jelenlét, és ezt figyelgettem. Vasárnap a MIPA-ba megnéztem a fesztiválzenekar Varázsfúvola előadását, ami egy ilyen látványos színpadi produkció. A zenekar egy sűjesztett árokban van, tehát nem a klasszik BFZ élmény, hogy nézed a zenészeket, ahogy létrejön a zene, hanem hogy őket nem látod, hanem szereplőket énekelnek. Na, az volt a vágyam, ez nem teljesült, hogy megértem az egész Varázsfúvola történetet, amiről tudod, hogy ilyen próbatételek, meg szabadkőművesség, meg szerelmi vágyódás, meg egymásra találás, meg nem tudom, de tulajdonképpen nekem nem állt össze eddig, hogy mi a történet, vagy mi ennek a történetnek az általános tanulsága. Ezt most sem mondhatnám, hogy úgy jöttem el a MIPA-ból, hogy összeállt volna, hogy voltak éppen mit nézel, de ez egyáltalán nem gátolt meg abba, hogy nagyon, nagyon örüljek annak, hogy ott lehetek és hallgathatom a csodálatosan éneklő énekeseket, és közben azon gondolkoztam, hogy egy ilyen előadásban mekkora teljesítménye az, hogy aki egyébként énekel, tehát például az éj királynője, Ária, ami egy brutális.
0: És nézel rám, úgy beszélsz hozzá, mint a lövésem sincs.
1: Ez biztos, hogy tudod, hogy mi most nem édesítem meg a hallgatók és a te életedet azzal, hogy beleéneklek, hanem majd meghallgatjuk külön. Ez egy nagyon nehéz ária, amit egy nagyon látványos, csupa flitter, diszkógömbszerű ruhába, tűzsarkakon, egy nagyon bonyolult fejdísszel a fején énekelt ki ez a nő, és közben ők játszanak, tehát nekik van egyszer, nem az, hogy valaki áll stabilan és énekel, hanem közben megy a jelenet, tehát ő rángatja a lányát, elvesz tőle nem tudom mit, előveszi a kardot, nem tudom mit. Tehát,
0: na ez az igaz immerzív színház.
1: Nem volt semennyire immerzív színház, hanem a teljesítmény, hogy itt ki kell tudni énekelni könnyeden és természetesen mindenféle hangszinten minden, de közben ez egy szcenírozott előadás, amiben te jössz, mész, lehajolsz, felveszel, kezedbe adnak dolgokat, észben kell tartanod ezt is, ráülsz a másikra, ugrálsz rajta, és közben énekelsz. Tehát, hogy mindig megfigyelem azt is, hogy ez bizonyos szempontból sport teljesítmény, hogy ezt meg tudják csinálni.
0: Én egyel közelebb lépek a valódi sporthoz.
1: Ennél is?
0: Egyrészt szeretném gratulációmat kifejezni a magyar kosárlabda női válogatottnak, hogy elképesztően jól szerepelt a világbajnokságon. Tehát nézzünk már körbe, hogy hány olyan labdás sportunk van, akik világbajnokságon tudnak szerepelni, és ott mondjuk 8-ak képesek lenni, úgyhogy a két döntőstől kaptunk ki, a franciáktól a csoportmeccsek során, és az amerikai Egyesült Államoktól az elődöntő bejutásért, amelynek realitása, hogy ott győzünk, gyakorlatilag a nulla volt, mert hogy egy egészen másik játékot játszanak ők ketten, már a franciák és az amerikaiak, akik az előző olimpiát, a párizsi olimpia döntőjét is képesek voltak abszolválni, de az, hogy ez a válogatott jó volt nézni, na, tehát mindenkit, én tudjátok rólam, hogy eléggé bírom a kosárlabdát, hamarosan kezdődik az Euroliga szezon, és ha minden jó megy, akkor megint megnézzünk Belgrádban egy-két meccset, mert ott érdemes, de nem akarok ennyire előre szaladni, tehát itt ez a gratuláció helye volt, a másik pedig már a kislányommal közös sportesemény nézése televízión. Múlt hét végén volt egy nagy atlétikai világverseny Budapesten, ahol a magyar speakerek körülbelül 1,5 másodpercenként hozták elő, hogy mennyi a pénzdíj. Tehát ebből is látszik, hogy a magyar, a külföldi, mert ugye van világközvetítése ennek, a külföldi közvetítésekben nyilván az elején elmondják, hogy az első hely, meg a második mennyit ér, meg ha világ csúcsot ér el valaki, az mennyit ér, de hogy körül 50 másodpercenként folyamatosan azzal foglalkozni, hogy most Jürgen mennyi pénzt nyert, szerintem ez annyira gáz, hogy nagyon, de én tudom a magyar néplélek, hogy honnan jön ez, de amit szerettem volna elmondani, az a rudugráshoz kapcsolódik, ugyanis kislányom kedvenc atlétája a világban, ez az Armo Duplantis nevű svéd rudugró fenomén. És most csatlakozott hozzá egy, hogy legyen rivalizálás, mert rivalizálás, és verseny nélkül nincs semmi, egy görög atléta, akivel külön versenyeket ugranak. És a rudugrás különben is elég látványos. Kislányunk megtudta, hogy Armo Duplantis írta ennek a versenynek a főcímdalát, tehát a hivatalos slágerét, amelyet nagyon jó sokat fog keresni, és majd azt a harmadik nap végén elő is adja live and direct. És ezen miközben néztük az atlétikát, és nagyon örültem neki, hogy nézzük, mert élőben a legjobb, de hát televízión sem olyan rossz, mert látható volt a meló, amit beletesz egy-egy versenyző abba, hogy oda jut, ahova a Takács Boglárka nevű sprinter hölgy, akinek ismét csak gratulálok, hiszen eljött egy olyan versenyre, ahol tényleg az elit között lehet futni, ráadásul lokál patrióta módon, a kislányom abba az általános iskolába jár, és az a testnevelő tanárja, aki felfedezte Takács Boglárkát, hiszen Takács Boglárka móri származású válogatott sprinter, úgyhogy és a Radnótiba jár, és most Szabolcs bácsi már a kislányom testnevelő tanára. Én azt gondolom, hogy a következő atlétikai fenomén már csak egyetlen lépésre van attól, hogy őt is felfedezzék, és amikor kérdeztem a három nap után, mert azért végignéztük, amennyit lehetett ezekből a versenyekből, akkor kérdeztem a kislányomat, hogy na, akkor melyik sport, tehát mit választanál, sprinter lenni, vagy súlylökő, vagy nem, ő rudugró szeretne lenni, úgyhogy ennyire érdekes, hogy hogyan tud kapcsolódni egy-egy gyerek egy-egy olyan sporthoz, amihez igazából előtte nem sok köze volt, de hát, hogyha látja azt, hogy van egy fiú, aki nagyon fiatal, és nem úgy néz ki, ami elérhetetlen, tehát szétgyúra, vagy ami, és még énekel is, akkor egy perc alatt közelebb érzi magát ehhez, és akkor így a sport kört is le tudjuk zárni szerintem.
1: A Siminek a Haaland,
0: a norvég futballista.
1: A kedvence most.
0: Hát, kinek mi, látod? Kinek mi. Mindegy, csak legyen valaki. A Haaland az elég súlyos sztori.
1: Miért súlyos?
0: Vagy Haaland, vagy hogy hívja. Hát, hogy fantasztikus.
1: Ja, fantasztikus. Igen. És beszéltem valakivel, aki Norvégiában él, és mondta, hogy ő tényleg egy ilyen nemzeti imádat tárgya, és nem csak azért, hogy mekkora sportoló, hanem pont, amit te szoktál szeretni ezekbe a pasikba, hogy egy ilyen teljesen normális, teljesen manírmentes, igazi, helyes lény. Na,
0: mi is manírmentesen elköszönünk szerintem. Hogy lehet manírosan elköszönni?
1: Manírosan? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép délután,
0: és
1: szép
0: tudja.
1: Estét
0: és
1: még.
0: Tudja.
1: És csodálatos, napsütésben gazdag, madárcsicsergős, de ha esik, akkor bekuckózós, szép hétvégét nektek.
0: A Kartágóval búcsúzunk.
1: Hagyjál már békén. Mondjuk el azért, hogy mielőtt elbúcsúznál, hogy köszönjük, hogy minket hallgattatok.
0: Mindenkit
1: reméljük,
0: szeretünk.
1: Hogy találkozunk veletek, vagy csütörtökön, holnap az Örkényben, vagy péntektől vasárnapig velem a Kerekdombon táján.
0: Vagy Móron a Lemezklubban,
1: vagy Móron a
0: szeptember 26-án.
1: Vagy 25-én pénteken a Scaparelli esten, velem is Tündével.
0: Vagy vasárnap az ismétlésben.
1: Pontosan.
0: És a többi, és a többi.
1: Jöhet a Kartágód.
0: Igen, de ez nem az a Kartágó, tehát hogy még mielőtt felcsapnánk a székeket és elrohannánk. Nem, ugye eljössz, még nem ez a dal jön. Algériában vagyunk, a 70-es években Lady N után, ugye, már csak a Kartágó hiányzott volna, szóval ez egy algériai zenekar, ott is, hát ott azért nem autentikusabbnak hat egy Kartágó nevű zenekar.
1: De.
0: Na, és akkor az algériai diszkó következik, Hanen, ez a dal címe, én azt hiszem, jól fogtok szórakozni.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Váci út külső szakaszán az M0-ás felé a 2-es főúti csomópontnál. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hévátjárónál. Nehéz az előrejutás a Margit körúton mindkét irányban, a Tököli út belső szakaszán, az Andrássy úton az Operától befelé, a Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé. Lassan járható a pesti és a budai alsórakpart, a Váci út és az Üllői út, továbbá a Hungária körgyűrű szakaszonként. Gázvezeték javítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Németh Luca, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Razzia indult az utakon, még derült idő marad, de jönnek a felhők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 ezer vállalkozást érint. Razzia indult az utakon, a rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági év, a gyermekülés és a bukósisak használatát. Az akció a roadpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csak nem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót egyébként 30. alkalommal szervezik meg. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt, és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint tavaly. Szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt annak, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kis csillag volt és jelenlegi Kispál és a Borz tagokból alakult 2005 tavaszán hobbi zenekarként. Ennek ellenére fél év alatt összehozták bemutatkozó nagylemezük a Greatest Hits Volume 1 anyagát, melynek felvételeinél vendégművészként Brautigam Gábor, Tövisházi Ambrus és még a kosárlabda mesteredző Rád Géber László is közreműködött.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az anyai és apai intelmek figyelmen kívül hagyásáról is szól Macy Gray Sexual Revolution című 2001-es száma. Ám a szól énekesnő később azért került bajba, mert a menedzseri intelmeket is figyelmen kívül hagyta. A 2007-es Barbados Jazz Fesztiválon fellépő sztárt hiába figyelmeztette a stábja, hogy arrafelé a nyilvános káromkodás súlyos bűnnek számít, Gray szokása szerint többször megismételt egy Mother kezdetű csúnya szót a koncerten. Aztán a backstage-ben rendőrök várták az énekesnőt, és közölték, 12-szer hangzott el a tiltott kifejezés, 12-szer letartóztathatnák. Gray nyilvános bocsánatkéréssel simította el az ügyet, majd elmenekült az országból. Mázli, hogy nem Samuel L. Jackson volt a műsorvezető a fesztiválon, nála biztosan nem állt volna meg a számláló 12-nél. Imádom ezt a számot. Nem a 12-t, a Sexual Revolution-t.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Parnograszt 1987-ben indult a szabolcsi Paszap faluból, és mára a világzenei szintér egyik legautentikusabb roma zenekarává vált. Nevük jelentése Fehér Ló, amely a tisztaság és a szabadság szimbóluma. Ezt zenéjük is tükrözi. A zenekar tagjai több generációt ölelnek fel. A legfiatalabb 10 éves, a legidősebb közel 80. Zenéjükben magyar és lovári nyelvű szövegek váltakoznak, és hagyományos hangszereken, például tamburán, gitáron, kannán, kanálon és szájbőgőn játszanak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
4: ho! Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
3: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
4: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
5: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alexandriai Szent Katalin teológusok, filozófusok, ügyvédek, főiskolások, könyvtárosok, szónokok, nyomdászok és dajkák védőszentje. A legenda szerint 282 és 305 között élhetett. Hite miatt Maxentius római császár tüzes, szöges, késes kerékkel akarta kivégezni, de egy villámcsapás széttörte a kegyetlen eszközt, amelynek darabjai a császár katonái tölték meg. Az uralkodó nem adta fel és lefejeztette a lányt. Testéből ekkor vér helyett tejfolyt. Nem a császár, hanem a mártír testéből, amely még sírjából is szivárgott, és minden betegséget meggyógyított. Caravaggio is megfestette. A Sorbonne Egyetem pecsétjén is ő látható, és a mexikói énekesnő Pahua által 2022-ben megénekelt amuletten is Szent Katalin sziluettje szerepelt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Magashegyi Underground zenekart 2004-ben alapította egy tatabányai főiskolán két zenész. Kardos Horváth János, a Kaukázus zenekar frontembere, és Fodor Máriusz, aki 15 év alatt több mint 1200 reklám zenéjét jegyzi, és egyben a Banana Records alapítója. Zenei producerként pedig dolgozott többek között az Analóg Balatonnal, Ónódival, a Margaret Islanddel és a Punani Massiffal is. 2006-ban keresték meg Bocskor Bíborkát, egy akkori tehetségkutatóban feltűnt énekesnőt, és vele vették fel a Szeplős Vál című dalt. A szerzemény 2007-ben nagy siker lett. A csapat egy kis szünetet tartott, majd 2009-ben indult újra, már Kardos nélkül. Azóta több albumuk is megjelent, és folyamatosan jelen vannak a hazai könnyűzenei életben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Orgón eredetileg egy tisztán instrumentális funk zenekar volt. Fanny Franklint csak azért hívták meg 2004-ben, hogy énekeljen el nekik egy dögös feldolgozást, a Funky Nassau című 71-es dalt a The Beginning of the End zenekartól. Azonban annyira jól sikerült a közös munka, hogy az énekesnő 7 évre az együttes állandó tagja lett. Az Orgón nem csak saját lemezeken dolgozik, a legnagyobb énekesek is felszokták kérni őket kísérő zenekarként. Olyan sztároknak szállították a betonbiztos alapot, mint Alicia Keys, CeeLo Green, Jennifer Hudson, vagy éppen a csodás Macy Gray.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bízz magadban! Utazz okosan! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, a roller balesetekre fókuszál a biztonság hete, tovább emelkedett a benzin ára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, a döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 9000 vállalkozást érint. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
4: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
3: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Mészárlást tervezhetett egy győri fiatal. A magyar nyomozókat az FBI értesítette, hogy egy 16 éves fiú egy amerikai cég AI csevegő robotjával beszélgetve terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket tett, és már egyeztetett a támadáshoz használható fegyverekről is. A fiatalkorút tegnap az otthonában fogták el, kutatást tartottak nála, lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ausztrál Duo az Empire of the Sun nem csak zenéjével, hanem látványos színpadi megjelenésével is kitűnik kortársai közül. Olykor a szamuráj kultúrából, digitális grafikákból és még olajfestményekből is merítenek inspirációt zenéjükhöz. Az Empire of the Sun zenekar neve nem a híres regényre utal, hanem arra a gondolatra, hogy a napot számos civilizáció istenként tisztelte. És ők ezt az univerzális szimbólumot kívánják megjeleníteni zenéjükben, vizuális világukban és persze a nevükben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szekrénybe bújt Bognár Bandi a Nem ismerlek című dal énekszólamának felvételekor. A Kolibri frontembere az otthonában lévő, házilag kibélelt bútordarabban találta meg azt a nyers és természetes hangzást, amelyet ehhez a számhoz keresett. A zenetörténelem során mások is fakadtak már dalra hasonló helyen. Például az igazán feszes soundra vágyó The Beatles az 1968-as Yer Blues rögzítésekor, amikor a teljes zenekar hangszerekkel és erősítőkkel együtt bezsúfolta magát az Abbey Road stúdió mikrofontároló szekrényébe. A kísérlet végkifejletét jól ismerhetjük a White Albumról.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bár hasonló a nevük, az ausztrál elektronikus zenész Skeleton nem biztos, hogy Skeletornak drukkol, ha megnézi a 87-es He-Man a világurát. Skeleton 2024-es szerzeménye a Love Enemy. Skeletor a dalcímmel ellentétben a legkevésbé sem szereti az ellenségét, hiszen gonosz kacajok közepette állandóan el akarja pusztítani He-Mant. Skeleton dalában igazság árad a városon át. Skeletor repülő trónszékén lebeg a leigázni kívánt város felett. Viszont mindkettejüket izgatják a szintetizátorok. Skeleton hivatalból érdeklődik irántuk, Skeletor pedig, akárcsak a film összes többi szereplője, a kozmikus kulcsot keresi, amely szintiszerű, zenélő billentyűivel intergalaktikus portált nyit.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Dunántúli sláger nem eredeti amorf ördögök szerzemény, csupán egy feldolgozás. Sőt, tulajdonképpen egy feldolgozás feldolgozása. A magyar nyelvű változatot a Csókolom zenekartól kölcsönözték, akik pedig Tom Waits eredetiét gyúrták át.

Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Ez itt a Rádió Café.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Tudor Cinema Club az észak-írországi Bangor városában alakult 2007-ben. A csapatnak három tagja van. Alex Trimble, aki énekel és ritmusgitáron játszik, a gimnáziumban találkozott Sam Halliday szólógitárossal, majd később Kevin Baird basszusgitárossal. A legenda szerint közösen kezdtek lányokkal flörtölni. A csapat a nevét a helyi moziról kapta. Sam Halliday szólógitáros a Tudor filmszínházat ejtette Tudornak. A zenekar tagjai később egyetemi tanulmányaikat is félbehagyták a zenélés miatt. A társaság bemutatkozó lemeze, a Tourist History 2010-ben jelent meg, és rögtön az év ír albuma lett. A csapat a következő években több nagy lemezt is megjelentetett. Mindegyiket óriás lelkesedés fogadta a közönség részéről.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A svéd pszichedelikus rock csapat, a Goat 7 tagja állandóan maszkot visel. A zenészek kiléte titok. Egyik állításuk szerint a voodoo boszorkány doktorok lakta Korpilomboló városából származnak, és több ezer tag váltja egymást. Máskor pedig egy tag Björn Ulvius-ként mutatkozott be. Az első verzió biztosan kamu. A városka valóban létezik, ám a svéd statisztikai hivatal adatai szerint mindössze 529 fő lakja. A második sztori már jóval izgalmasabb. Gyanús, hogy az ABBA egykori tagja hallgatott és nem cáfolt a sajtóban, miután a sámán rocker a nevét használta. Vajon ő bújna meg az egyik maszk alatt? És a Gimme Gimme Gimme a Man After Midnight igazából egy éjfél utáni emberáldozat rituális bemutatásáról szólna? Talán egyszer megtudjuk. Addig meg kell elégednünk az Under No Nation-nel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
4: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
5: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Olaszország megszünteti a gépjárműadót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntéssel 900 ezer mikrovállalkozás mentesül az évi 5000 forintos költség alól, mondta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István jelezte, hogy megkezdik a gazdasági kamarák rendszerének felülvizsgálatát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére pedig átmenetileg kamarai biztost neveznek ki. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi eggyel korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készült az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre a Steinhuder-tótól keletre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt lakatlan részen csapódott be. A maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak. Azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. A kis és közepes méretű autókra és a motorokra nem kell majd fizetniük az olaszoknak. A döntés minden motortípusra és a forgalomban lévő személyautók 70%-ára vonatkozik, ami mintegy 14,5 millió autót jelent. Mintegy 600 ezeren regisztráltak a pápa a párizsi szabadtéri miséjére. A szertartás lesz 14. Leó háromnapos franciaországi látogatásának csúcspontja. A szeptember 26-ai szentmisét a Concord téren tartják majd. A rendőrség fokozottan biztosítja a területet. A katolikus egyházfő egyébként számos más program mellett Lourdesban is tart majd szentmisét. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor, 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírály.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Nem vagyok egy ilyen nagyon vendéglátós, mert gyakran van az, hogy a Mókában is vagyok, beszélgetek valakivel, látom, hogy valaki beszeretne jönni, és így van bennem, hogy te most légy színe, gyere be. És nem azért, mert nem lenne szimpatikus vagy ilyesmi, csak tudom, hogy neki más, vagy látom, hogy más az igénye, más az igény szintje. Ő lehet, hogy mást szeretne, lehet, hogy egy sarokkal odébb lévő pékségben jobban megtalálná azt, ami neki kell. Én nem akarom, hogy minden áron bejöjjenek a vendégek. Én azt szeretném, hogy olyan vendég jöjjön be, aki azt szeretné, amit nálam lehet kapni.
2: Jó estét kívánok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén, Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim mindketten gyerekszínészként kezdték, és bár a színház azóta is fontos része az életüknek, közben egészen más területeken is otthonra találtak. Acél Réka és Kolovratnik Krisztián számára például a vendéglátás legalább annyira fontos lett, mint a színpad. Réka több kávézót és büfét is működtet, Krisztián pedig a párjával viszi a népszerű Nem süti bisztrót, és van még egy közös szenvedélyük, a bicikli. Hát erről is fogunk beszélgetni, közben pedig mindketten szorosan kötődtök a Jurányihoz. Réka ott is épített közösséget és vendéglátóhelyet, Krisztiánnak pedig a filmes irodája működik itt a kezdetektől. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Miért vágtál ilyen arcot közben?
3: A gyerekszínészre? Mire vágtunk először? Hát mert én valahogy sosem éreztem magam gyerekszínésznek. Tehát gyerekként nem éreztem azt, hogy ez színészet, hanem azt éreztem, hogy ez egy jópofa játék. És miután Földesi Margithoz jártam, ezért így becsöppentünk persze mindenbe, és hát a Rékával is ott találkoztunk először, egy ilyen csodálatos, az kölyökidőben konkrétan, nem?
1: Igen.
3: Bár én sosem voltam kölyökidős, de valamikor emlékszem, hogy forgattunk veletek, és nem is tudom, hogy milyen volt az, de valószínűleg kölyökidőnek egy adással, de attól még egyáltalán nem, és szerintem a Réka is így volt volna, nem, hogy ez inkább játék volt, vagy ez inkább egy ilyen felszabadult gyerekkor volt. Ez
1: igen, nem hasonlóképpen színészet. Szoktam én is fogalmazni egyébként, amikor erről kérdeznek, sziasztok egyébként, hogy játék, tehát abszolút játék volt, de ez valószínűleg annak volt köszönhető, hogy a körülöttünk lévő felnőttek ezt úgy kezelték, vagy úgy kezeltették velünk, vagy nem is tudom. Tőlem a színészet az mindig is távol el, tehát én a kölyök időn belül is inkább így a szerkesztés, a műsorvezetés, a beszélgetéseknek a lebonyolításában a vettem részt. Persze volt kis játék is benne, amikor a Folyt Köv című sorozatot forgattuk, és akkor azért ott el kellett játszani némi szerepet, de az tényleg nekem az így a legkevesebb, én inkább mindig így a műsorvezetés fele mentem.
2: Bár én kérdezek ebben a műsorban, de azért hozzáteszem, hogy én is gyerekszínész voltam, elsősorban szinkronizáltam, és Földesi Margita rengeteget egyébként, szóval, hogy akkor van egy ilyen hármas kapocs köztünk, igen. És én nagyon örültem, amikor 17 évesen elkerültem az országból, és külföldre költöztünk a családdal, mert féltem attól, hogy benne ragadok ebben, tehát, hogy a játékból valami komoly dolog lesz. Neked ez sose volt kérdés, Krisztián?
3: Hát én nekem úgy volt kérdés, hogy én igazából színész az önmagában nem akartam lenni. Tehát, hogy én nekem ez sose volt vágyam, hogy én színész legyek, és egyébként most se tartom magam úgy. Tehát, hogy nem az érdekel benne, hanem a játék érdekel benne most is. És akkor az volt, hogy nagyon sokfélét mutattak anyámék, meg nagyon sokfélét tanultam, tehát sportoltam, zenéltem, sokféle hangszeren, nyelveket, külföld, mindent. És akkor anyám mindig mondta, hogy tulajdonképpen ezt az egészet, hogyha akarod használni, meg összegyúrni, akkor a színészi pálya az kb. Ilyen, tehát hogy azon belül lehet. És akkor abból lett az, hogy én zenét szerzek, fotózom, filmgyártó cégem van, tehát hogy csomó olyan, ami ez az érdeklődési kör. Színművészetire felvétel is sem gondoltam komolyan, tehát az is egészen vicces volt, mert én még nem töltöttem be a 18-at, amikor felvételiztem az első körben, és akkor tovább mentem, és én nem tudtam azt, hogy lehet többször is jelentkezni. Tehát ha engem kirúgnak, akkor én még visszamehetek. Én azt gondoltam, hogy ez van. Tehát, hogy most lehet egyszer megpróbálni a színművészetét, vagy
2: felvesznek majd műsgőszét.
3: Hát nem, hanem, hogy jó pofa volt. Tehát, hogy nem volt bennem
1: azt,
3: ez a...
1: Hogy
3: igen, tehát bennem ez sosem volt, hogy én ezt görcsösen akartam, hanem mondom, ez a része volt, és aztán felvettek elsőre, és utána csodálkoztam rá, hogy volt olyan osztálytársam, akik negyedszerre vettek föl, vagy nem tudom, hanyatszorra. hogy ilyet lehet. Én azt gondoltam, hogy ezt az ember egyszer megpróbálja, aztán vagy ez lesz, vagy nem az lesz, vagy nem lesz az. Hát, és akkor így alakult ez, úgyhogy én azért mondom ezt, hogy tulajdonképpen ez egy nagy játék, ez az egész. Pont tegnap valahol az futott végig az anyám, hogy miért nem igénylem én ezt a sok, tehát hogy olyan nagyon nincs bennem ez a megfelelési kényszer ebben a dologban, és azt rájöttem, hogy engem annyira, szóval olyan szeretetben nőttem föl, meg olyan szeretetet kaptam mindenhonnan, hogy tehát én nem azért lettem színész, hogy engem szeressenek. Érted? Tehát, hogy én
2: nem egy hiányt próbálok ezzel betömni.
3: Nem egy hiányt próbálok ezzel betömni, hanem én magát, a színészetet, tehát a játékot élvezem azt, hogy ezt az ember űzi, és emellett igen, nagyon sok mindent lehet csinálni egyébként.
2: Mi a véleményetek arról az állításról, hogy nagyon sok gyerekszínész soha nem lesz úgy igazán felnőtt?
3: Ezt hogy érted? Már hogy felnőtt színész?
2: Nem
3: lesz, vagy
2: nem,
3: felnőtt?
2: Hanem,
3: vagy
2: hanem hogy,
1: sok szemében
2: hogy mondjuk
1: nem
2: így,
1: nő fel.
2: Így az arcában is van valami ilyen örökké fiatalos az élethez való hozzáállásában is, tehát, hogy valamilyen szempontból inkább gyerek marad, mint a felnőttek többség.
3: Ez így van.
1: Az nem emberek gondolom, emlékezetében az biztosan igen. Gyerek igen. Marad mindig.
3: Igen.
1: És akkor lehet, hogy ettől, mivel az emberek szemében azt látja, hogy ő gyerek, akkor így Jézus Mária, én hogy lettem hirtelen 40 akárhány éves? Nem, én még mindig gyerek. Nem tudom, én ezt nem figyeltem még meg egyébként.
2: Akkor ez egy teljesen organikus dolog volt, hogy volt a gyerekszínészi lét, és akkor az élet így kinyílt, és annyi minden mást adott, hogy mentetek, amerre kedvetek volt.
1: Igen, egyébként nekem is hasonlóképpen akkor a Krisztiánhoz, hogy amikor oda jutottam gimnázium végén az érettségi után, hogy hova kéne felvételizni, akkor fogalmam sem volt, hogy mit akarok csinálni. Mivel eddig is azt csináltam, hogy a tévében beszéltem, akkor egyszer csak jó, hát akkor menjünk kommunikációs szakra, végeznem el, de már közben megkerestek egy munkával, és akkor így kerültem az első kereskedelmi csatornához, mint műsorvezető, és aztán vitt az élet, sodródtam. Tehát ugyanez, hogy de egyébként ez egy kicsit nehéz is így utólag belegondolva, hogy nem tudatosan és nem nagyon sok munkát belerakva találtam ki, hogy mi lesz belőlem, hanem úgy alakult. És akkor mindig az éppen aktuális dologhoz próbáltam felnőni.
3: Én meg pont azt gondolom, és azt szóval, hogy amennyire mondod, hogy nem tudatosan, én szerintem azért ebben egy nagyon nagy adag tudatosság is van. Legalábbis a részemről igen, és én, ahogy így kívülről látlak téged, én azt gondolom, hogy benned is van egy rakás tudatosság.
1: Hát most már ez sok minden változott.
3: Hogy azért ez a fajta lét, ez szerintem nagyon sok határozott döntésnek a következménye. Tehát, hogy nagyon-nagyon határozottan kell ebben dönteni. Mert az embert nagyon sokféle megkeresés éri, nagyon sokféle irány lehetséges, és nagyon sokféleképpen lehet kihasználni az időnket. És én azt gondolom, hogy ezzel, hogy te is ennyi mindennel foglalkozol, meg én is ennyi mindennel foglalkozom, ez egy nagyon nagy tudatosság kell azért. Tehát nagyon tudni kell dönteni, én azt gondolom, a dolgok között. Tehát, hogy mikor mit hoz előtérbe az ember, mikor mivel foglalkozik, melyik percben mivel foglalkozik, melyik percben lép le külföldre, akár egy évre, mikor jön vissza, és mikor melyik munkáját tartja meg, és melyiken megy tovább. Szóval én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon tudatos út, legalábbis én, ahogy így visszagondolok erre, de ezt nem lehetett volna másképp csinálni. Én mondjuk nagyon szeretek tanulni. Ez egy fantasztikus dolognak tartom, hogy az ember tanulhat. Tehát nyelveket tanulni, mindenfélét elvégezni. Én ha tök tudatosan elvégeztem, vagy megcsináltam az ANTS vizsgát például, mert tudtam 20 éves, hogy én egyszer majd akarok nyitni egy kávézót. És ott állt ez az ANTS vizsga, de és egyszer csak sikerült megnyitnom egy kávézót, nem tudom, 5 évvel, 6 évvel később. Akkor elvégeztem a TFN tök vicces módon a teniszedző,
1: teniszoktató. Nem mondod, én ezt mindig el akartam ezért végezni, de volt, akkor költöztünk ki külföldre, megszültem, és így emiatt maradtam.
3: És
1: hogy
3: volt egy időszak, amikor én tudtam, hogy én ezt meg akarom csinálni, és meg tudom csinálni. Most van időm rá. Mind a mellett, hogy este előadások vannak, mind a mellett. Tehát, hogy be tudom tenni az életembe. És ott van egy ilyen nemzetközi papír, amivel bárhol lehet edzeni majd a világon, és ez nekem mindig ott van talomba téve. Ezért én esténként spanyolul olvasok, hogy a spanyolt ne veszítsem el. És, tehát, hogy ez szerintem azért egy nagyon tudatos dolog, hogy az ember ennyi fél évvel akar, és esetleg tud is foglalkozni.
1: Igen, én itt főleg a gimi végére, tehát még tínédzser koros, amikor azt gondoltad, hogy
3: az
1: a színészet,
3: igen, tehát
1: a pálya elején való sodródás az még volt, nyilván most már 40 évesen nem mondom, hogy sodródok, vagy mind 40 fölött, most már én is nagyon tudatosan építem az élet.
2: De hát ezt megelőzi egy csomó tipródás, nem gondolkodás, hogy vajon jól döntök-e, vagy pedig csak így érzed zsigerből, hogy ez a helyes?
3: Ez minden perces tépródás, én azt gondolom, tehát nálam az, tehát minden nap, minden éjszaka, minden döntés, hogy most akkor mikor mi fér bele, vagy melyikkel csinálom azt, ami nekem is jó, és a családomnak is jó, meg mindennek jó. Igen, hát ez egy nagyon sűrű döntés folyamat. De ez minden perces sűrű. Egyébként, tényleg, tehát és én szerintem ez nagyon kell az, hogy az ember előre tudjon gondolkodni, legalábbis én nagyon szeretnék előre gondolkodni, nagyon zavar a világban az, hogy ennyire nem lehet előre gondolkodni, uh-huh. Tehát hogy ennyire felgyorsultak a dolgok, és nehéz tervezni hosszú távra, pedig én azt nagyon-nagyon szeretem, hogy sok opció, és akkor azokból az ember úgy tudja, hogy melyik sinek fognak még elágazni, vagy ott még abból jön, tehát hogy azok nem holtvágányok. Ez szerintem ilyen napi, igen, tipródás ezeken, hogy mondtad.
2: Szokták mondani, hogy az ember élete a döntései sorozata. Tehát, igen. hogy dönt, azt fogja meghatározni, hogy elégedett lesz-e az életével, vagy sem.
1: Én ösztönösebb vagyok egy kicsit, tehát én nem annyira tipródom, hanem megpróbálok így ráérezni a dolgokra. Vagy nem is az, hogy megpróbálok, hanem így megy. Tehát, hogy ez úgy van. Tehát egy ilyen
2: ösztöneid megsúgják.
1: Igen. Én ilyen ösztönösebb lény vagyok ebből a szempontból.
2: És amikor a módszertani kabinet Móka helyszínt megnézted, gondolom azzal kezdődött, uh-huh. akkor ez súgta az ösztönöt, hogy ez jó lesz?
1: Igen, mert eleve az lebegett a szemem előtt, hogy egy sarki hely az mindenképpen csak jó lehet, hiszen nagy ablakai vannak, több irányból belátható, tehát mindenképpen egy vendégvonzó hely, és korábban, amilyen kávézókban jártam, és ahol ilyen sarokhelyiség volt, ott mindig azt is éreztem, hogy de jó itt ülni, mert egy ilyen nagyobb teret lehet belátni.
2: Megvan a helyszín, sarokhelyszín, beleképzeled a dolgokat, de hogy alakul ki az, hogy milyen stílusa, milyen atmoszférája lesz egy helynek?
1: Tulajdonképpen az ösztönösség és a nem annyira tudatosság, de közben mögötte meg ott volt ugye, hogy majd, ha egyszer lesz egy kávézom, szóval én nagyon sokat utaztam így a 20-as éveimben, meg a 30-as évem elején, és nagyon sok helyen, hát a bolhapiacok így a kedvenc helyszíneim voltak, és rengeteg dolgot vásároltam össze-vissza, bögréket, tányérokat, székeket, kiöntőket, sószórót, borszórót, nem tudom, mindenfélét, és ezek úgy megterítették a kis házat a nagyház mellett. Én nem fért el minden a konyhába, és amikor jött a kávézó, akkor elővettem ezeket a dolgokat, és így beleraktam, plusz ugye jöttek azok az inspirációk, amiket a külföldi helyeken, Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában, Angliában, bárhol gyűjtöttem, New Yorkban, ott is volt egy nagyon helyes kávézó, amit imádtam, és ezekből úgy valahogy így beleraktam mindent. Hát szokták mondani, hogy ilyen bohém, bohókás a hangulata, ez igaz, tehát mindenképpen eklektikus, és például nagyon sok a környéken lakó ember vagy törzsvendégünk hozott azóta már tárgyakat így a kávézóba, és ezek is tök jó dolgok, hogy nem minden egyen, hanem mindenkinek megvan mondjuk a kedvenc bögréje. Tehát bejön valaki, és akkor azt mondja, hogy tudod, én abba szeretem, amelyiken az a kis virágocska van. És hát így is képzeltem, hogy ez majd egy ilyen hely lesz.
2: Na, azért lépjünk egyet vissza, hogy jött a vendéglátás egyáltalán az életetekbe. Miért gondoltátok, hogy ez egy jó irány? Tudjuk, hogy ez baromi nehéz, de olyan romantikusnak is tűnik, amíg nem próbálod ki.
3: Hát nekem csak annak tűnt, tehát fogalmam nem volt. Tehát én ebből nem üzleti vállalkozást akartam csinálni, hanem én nekem az volt a vágyam, hogy miközben én csinálom a színházat, meg fotózni járok, meg mindent csinálok, a közben legyen egy kávézó, ahol kiülök a teraszra, és a csajok kihozzák nekem a kávét. És nekem ez volt a, de tényleg ez volt a vágyam,
2: sok,
3: hogy legyen.
2: Sok munkarészt nem képzeltél ebben.
3: Egyáltalán nem semmit. És én azt gondolom, hogy egyébként ez is így a döntések, tehát hogy az élet mindent hoz, én azt gondolom, abból meg jó válogatni, vagy szóval csomó mindent kínál az élet, csomó olyan helyzetet. És akkor nálunk egyébként a nem süti, az egy családi vállalkozás, az a feleségem családjának a vállalkozása, és amikor én megismertem a feleségemet, akkor én már réges-régen akartam kávézót, de nem ezért ismertem a feleségemet,
1: okay.
3: hanem hogy ezt tudtam, hogy közben ez meg ott a fejemben van, és ő meg pont akkor volt egy kicsit olyanban, hogy valamit neki változtatnia kéne, és én feldobtam a dolgot, hogy mi lenne, ha, és ezt is hozta az élet, ha nyitnánk egy kávézót, és most van lehetőségem rá, és akkor tudtunk nyitni egy olyat, amivel becsatlakoztunk ebbe a családi vállalkozásba, és akkor így lett a Hold 9 Bistro egyébként, ez a hivatalos neve, Báj nem süti, az így, igen, mert onnan jön a meleg étel, tehát hogy az az alapja tulajdonképpen azért a bisztrónknak, ez a vegakaja, de hogy onnan jött ez az egész kapcsolódás, hogy akkor viszont legyen az. Mert akkor
2: tehát
3: lesz
2: nem is
3: étel,
2: kávézót nyitottatok.
3: Tehát akkor nem is kávézó, ez egy bisztró tulajdonképpen, igen, mondhatnám.
1: De azért így szoktál ücsörögni a teraszon?
3: Nem, pont azt akartam, iszonyú keveset, mert ez nem az én fő elfoglaltságom azért. Tehát,
2: ez sok de kávé bűnök van, amúgy.
3: Persze, és jó, nagyon finom a kávénk, ezt én merem mondani. Egyébként tényleg nagyon finom a kávénk. Csak kevés idő jut rá, tehát én inkább a háttér, a bürokratikus részét intézem ennek az egésznek.
2: Ja, de azt intézed.
3: Hát persze.
2: Tehát ez az ANTSS dolog. Ez akkor, vagy mi az, amit elvégezt?
3: Nem, az csak egy engedély, tehát ja, az, hogy én ezt ugye nyithatom.
1: Na jó,
3: tehát,
1: de a kamatok,
3: ja, kell. Persze, nem, no, nem.
2: Rá, tehát de hát szükséged volt rá végül.
3: Persze, hát ez abszolút, azért mondom, hogy ezek mind valahol összeérnek, meg összefutnak ezek a szálak, úgyhogy igen, tehát de mondom, tehát az élvezeti része az sajnos nem az enyém, tehát hogy ilyen szempontból, hogy én nagyon keveset járok be, mert én inkább a filmgyártó cégemmel foglalkozom. Tehát a feleségem vezeti a bisztrót, és annak csak a minden adminisztrációs szörnyűségében veszek részt. Meg
1: a
3: legszebb részében, igen.
2: Jó, de ha már felhoztad éjszakán a filmgyártó cégedet, arról is mesélj egy kicsit.
3: Hát azt én nagyon szeretem. Az is egy ilyen... az egy ilyen, de ott is kapcsolódni fogunk, mert ez meg a bringázásról szól nagyon nagy részt most egyébként. Mert hogy amikor a Anatoli Vasziljev itt volt Magyarországon, és akkor rendezte a Naphosszat, a Fákon című előadást Kaposváron a Törőcsik Marival, és Vajda volt az igazgató akkoriban, és akkor megkerestek, hogy esetleg játszanám a Marika unokáját, és akkor nekem akkor született meg az első fiam, és akkor én nem akartam lemenni próba folyamatot csinálni Kaposváron, tehát hogy 2 hónapra eltűnni a családból, ez biztos voltam benne, és nagyon hosszan beszélgettem a Vasziljevvel a Gellért szállóban, én tökre emlékszem, hogy előtte már megfogalmazódott bennem ez, hogy filmgyártó cég, és ez engem izgat az a dolog, és hogy hozza az élet, hogy ott dumáltunk hosszan. Én mondtam, hogy most született a fiam, és nincs erre időm konkrétan, tehát nem ezzel szeretném tölteni a következő időszakomat. Tök jó fej volt, kijöttem, és a Kozma Andris a tolmácsa, és végig a fejemben motoszkált ez a filmgyártó cég közben, és akkor az Andristól én megkérdeztem, hogy Andris, mit szólna, hogyha erről én forgatnék egy filmet viszont, és mondta, hogy hát gyere, visszakérdezz meg. És én visszamentem, és mondtam, hogy én nekem áll össze egy filmgyártó cégem most ebben a pillanatban, és szeretnék én erről rendezni egy filmet, mert ebben én nagyon szeretnék belelátni egy dokumentumfilmet. És akkor Vasziljev mondta, hogy hívjam fel a Marikát, és akkor beszéljem meg vele is, és ha ő is benne van, akkor csináljuk. És akkor én ezzel a lendülettel kijöttem, bejegyeztettem a cégemet lényegében.
1: Az első munka alkalmával volt.
3: Abszolút. És attól kezdve lett egy, hála Istennek, én nagyon szerettem dokumentumfilm, amit nagyon sokan szeretnek, és ennek nagyon örülök. És innentől meg elindult a filmgyártás, és most már lassan 18 éve, nem is tudom mióta. Ez a bringás brigantik, ez úgymond bekerült a köztudatba, és ez most már nem is tudom, 8-9 éve futó dolog. Szabadon és kreatívan, és én mindig ezt szerettem ezekben.
2: Egy rövid szünet után folytatjuk a tandemet itt a Rádió Cafén.
0: Rádió Café. Van barátod. Még ne szálljatok le. A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon

0: a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez a Tandem színházi alternatívák itt a Rádió Cafén, mai vendégeim Acél Réka és Kolovratni Krisztián. Réka, a Móka után nem álltál meg, tehát ott van a Móka, tőle pár száz méterre a Jurányi, nem tudom, az büfének hívják?
2: Kacagás bisztró.
1: Kacagás bisztró, ne haragudj, elnézést kérek a bisztrótól.
2: Móka és kacagás, csak hogy akkor hangozzon el,
1: hogy lebüféztem. És aztán két éve az Átrium. Az mi?
2: Büféjét.
1: Na, akkor végre jól van. Büféjének az üzemeltetését is átvetted. Három nagyon különböző helyről beszélünk azért. Az fontos, hogy a büfé, a bisztró egy külön arculatot mutasson?
2: Nem fontos, de mindenképpen a helyszín maga az adja, hogy milyen arculat kell annak a bizonyos helynek.
1: Tehát, hogy bele simuljon a környezetben.
2: Így van, meg azokat a funkciókat vagy igényeket, ami ott azon az adott helyszínen felmerül, azt ki tudjuk elégíteni. És egyébként nem tervezt hogy lesz több helyem a Móka után, tehát nekem ez egy ilyen tinédzserkori álmom volt, hogy egyszer szeretnék egy kávézót, ahova csak jó fejek járnak, és csak jó beszélgetések zajlanak olyan emberek között, akik szeretik egymást, és jól érzik ott magukat. Egyébként a Sas Tamásnak a Presszó című filmje volt egy nagy inspiráció számomra, én azt nagyon imádtam azt a filmet, és az egy kameraállásból játszódik, és mindig beül valaki a kamera elé egy asztalhoz, egy presszóban játszódik az egész, és ott zajlik az élet, és ezer nem tudom, 5-6 szereplőnek megtudjuk az életét. Szóval nagyon jó az a film, ajánlom mindenkinek. Amikor felmerült, hogy már kicsi a kávézó, meg jól el vagyunk, van egy csomó szabadidőm, mi is lehetne, és így akkor sétált be a Viki, egyébként Kulcsár Viki, a Jurányiháznak a kitalálója, üzemeltetője és anyja, ha lehet ezt mondani, és megtalált azzal, hogy esetleg nincs a kedvem, kapacitásom így a Jurányi ház aljában lévő helyet is üzemeltetni. És nagyon megörültem neki, akárhol máshol nem akartam volna belefogni egy, ez már egy komolyabb vendéglátás, mert ugye a kávézó az egy pici hely, azért ott így lelkesedésből meg lehet oldani a dolgokat, de egy ilyen nagy hely, mint a Jurányi háznak a vendéglátó egysége, azért ott már komoly szakértelem is kell, meg rengeteg szabály van, meg rengeteg olyan dolog, aminek meg kell felelni. Szerencsére közben már a tesóm csatlakozott hozzám, a kávézót azt még egyedül, illetve a férjemmel együtt kezdtük el, és aztán a tesóm szakácsnak tanult, és aztán kitalálta, hogy ő ezt nagyon szeretné csinálni, és akkor így együtt fogtunk már bele a Jurányiba, és nagyon jó, hogy ez abban a házban van, és egy ilyen közegben van. És ugyanez vonatkozik az Átriumra is, hogy ez egy színházi büfé, hogy színházban van, és nekem nagyon fontos ez a kulturális közeg, ami körbeveszi a helyeket, vagy amiben léteznek.
1: A Móka is, meg a Nem Süt is nagyon sok éve létezik, és rengetegen lehúzzák karolót. Mi a titka annak, hogy a ti vállalkozásaitok megmaradnak?
2: Hát az enyém az valószínűleg azért, mert nagyon egyedi. Én hiszek az egyediségben. Szerintem az utóbbi jó pár évben nagyon sok ugyanolyan hely nyitott, mindegyik, és sok ugyanolyan egymás mellett nem annyira tud megélni. Talán minket ezért választanak. Tehát mindenképpen azt érzem, hogy hozzánk sokan járnak, illetve nagyon erős a törzs vendéggárda. De hogy miért zárnak be sokan, az meg egyébként a gazdasági környezet, az katasztrofális. Tehát a vendéglátásnak szerintem azok, akik a mai napig megmaradtak, azok az csoda. Tehát nagyon nem kedvez semmi gyakorlatilag a vendéglátóhelyeknek.
3: Nem, hát ez iszonyat nehéz, tehát egyetértek, mert a mi bisztrónk is 13 éve nyitva van, és én ugyanezt látom, hogy sorra nyitnak a helyek, és sorra zárnak be. Tehát egy ideig baromi jól mennek, ott a környezetünkben is, mi ott vagyunk a államkincstárral szemben a Hold utcában, tehát itt tök jó helyen, és a környékünkön ugye ott tehát nyitnak sorra a helyek, és tényleg van, hogy olyan sorok állnak előttük, hogy elképesztő. Egy ideig, és aztán bezárnak, és mi 13 éve valahogy mégiscsak ott nyitva vagyunk, sőt, mert 14. éve lassan, tehát tényleg számomra is elképesztő. Hát nem mondom, hogy ebből magárepülünk van, vagy bármi, tehát azért ez nem így kell számolni. Amit csinál a Nem Süti, nagyon egyedi kínálat van, és nagyon minőségi, és ez valószínűleg azért lett ennek ekkora híre, vagy ennyire került be a köztudatba, ilyen szinten, mert valami fajta egyediség ebben is van.
2: Egyébként nálunk is jellemzően vega ételek vannak, vannak, illetve a glutén és laktózmentes dolgokra is odafigyelünk, pont ezért, mert látjuk, hogy erre van igény.
3: Igen, és tök finomak a sokszor megyek le az irodából.
1: Megváltoztatta a pénzhez való viszonyod a vendéglátás?
2: Igen. Régen azt gondoltam, hogy sok van. És mindig lesz. Most már jobban rakosgatom, igen, sajnos.
1: A három helyből kettő azért szervesen kapcsolódik egy kulturális intézményhez. Ez fontos volt neked?
2: Igen, igen, ahogy az előbb is mondtam, hogy ha nem ezeken a helyeken vannak ezek a vendéglátó egységek, utálom ezt a szakszót, akkor nem biztos, hogy belevágtam volna. Tehát nekem ez nagyon fontos, hogy ott a Jurányi ház aljában van az egyik, és hogy az Atrium színházban van a másik, mert fontos, hogy milyen emberek járnak. Nem vagyok egy ilyen nagyon vendéglátós, mert gyakran van az, hogy a Mókában is vagyok, beszélgetek valakivel, látom, hogy valaki beszeretne jönni, és így van bennem, hogy te most légy színe, gyere be. És nem azért, mert nem lenne szimpatikus vagy ilyesmi, csak tudom, hogy neki más, vagy látom, hogy más az igénye, más az igény szintje. Ő lehet, hogy más szeretne, lehet, hogy egy sarokkal odébb lévő pékségben jobban megtalálná azt, ami neki kell. Én nem akarom, hogy minden áron bejöjjenek a vendégek. Én azt szeretném, hogy olyan vendég jöjjön be, aki azt szeretné, amit nálam lehet kapni.
1: Az az izgi benned, Krisztián, hogy ugye Jurányiban van az irodája, a filmes cégednek, ami egy csomó tekintetben a másik szerelmeddel, a biciklizéssel vagy kerékpározással foglalkozik, de közben benne van a film és a színészet. Iszonyú ügyesen rakod össze azokat a dolgokat egymással, amiket szeretsz, vagy ami érdekel.
3: Tényleg minden mindennel összefügg, és én azt szeretem, akkor van benne tartalom, hogyha mögöttes dolog van sok mindenben. Uh-huh. Sok gondolat, meg sok munka, meg sok ismeret, és ezt minden szüleimtől kaptam, tehát, hogy ez nem önálló találmány, hanem mindez, amit ők mutattak nekem az első 18 évben, tehát ez az, amit tőlük kaptam, tehát az, hogy emlékszem, amikor az első analóg fényképezőgép, hát tök gyerek voltam, és akkor a kezembe egy tekercs film, és a fényképezőgép, és játsszál vele, és micsoda élvezet volt, és akkor ez az élvezet ez megmaradt. És ez már csak nyílni tud tovább, tehát amikor az ember megtanul nagyítani, a nagyítógépet használni, laborálni, elvégeztem a fotós sulit is végeztem közben, mert a végben, amikor a Vígszínházban voltam, akkor hát persze, hát az emberek vannak olyan időszakai, amikor éppen nem próbál, és 20 évesen az egy tök holt idő. Tehát az nekem annyira holt idő volt, hogy itt csak esténként előadásra járok be, hogy közben meg imádtam fotózni, és azt gondoltam, hogy ha én szeretek ennyire fotózni, akkor miért ne végeznék el egy fotós sulit, és hát ha nem próbálok délelőtt, akkor mit csinálnék, hát megyek a fotós suliba. És akkor azt csináltam, tök jó volt a társaság. Tehát ez mind ad az emberhez, én azt gondolom, látásmódot, mindent. És hát akkor annak is volt egy ilyen hosszú-hosszú kifutása a fotózásnak. Kiállítások, Barcelonában volt kiállításom, amikor kínéltem, az is összefüggött ilyen szempontból, hogy ha már ki akarok ennyire költözni, akkor itt akarok kint csinálni, és előtte volt itt kiállításom, és akkor én kerestem galériákat, kiküldtem a fotókat, hogy hát, ha érdekli valamelyik galériát, és egyszer csak visszaírtak, hogy akkor lehetne ott egy kiállításom, ha van kedvem. És hát az ember egészen máshogy indul ki, hogy fú, hát akkor én kiköltözöm szeptemberben, és eljövök a Vígből, de már tudom, hogy Barcelonában lesz egy kiállításom januárban, vagy nem tudom mikor, vagy decemberben, azt hiszem decemberben nyílt. Tehát ez egy tök jó dolog volt. És akkor ezeket így lehet előre szervezni, meg mindenbe úgy bele lehet kicsit kapcsolni. Hát még csomó ilyen termem van, remélem, hogy sikerül.
2: Ezer energiája van egyébként,
3: nem, már egyre kevesebb sem.
2: hogy tényleg úgy valahogy így elég hasonló dolgok érdekelnek igen. Minket, vagy nem tudom, így vannak ilyen, mert én nekem is a bringázás az egy ilyen örök szerelmem volt, és a mai napig is az. Tehát én Dél-Budán laktam fiatal gyerekkoromban otthon, és amikor 18 éves lettem, akkor ez volt a mondás, hogy én mindenképpen a belvárosba szeretnék költözni, mert biciklivel szeretnék járni a helyek között, jobbra-balra, stb. Mert ugye Dél-Budáról ez minden nap egy óra be, egy óra vissza, az egy kicsit is az sok volt. Úgyhogy ez volt egy ilyen, és akkor ott is egy kávézóban egyébként a barátaimmal mindig az Andrássy úton, nem tudom, az Eckermann még megvan-e nektek, így volt.
3: Ajaj, az Ekiben mennyit ültünk,
2: igen. És nem mellett ott, vagy közel hozzá a Kodály Körönnél laktam, úgyhogy így ez egy ilyen nagyon szuper hely volt, így bringás és egyéb szempontból is. Aztán meg én is csináltam egy ilyen kis vlogot, ahol bringával, illetve gyerekekkel, ugye ez is így, a Krisztián elő is csinálta ezt a vlogot, utána átadtuk egymásnak a stafétát, ugye, hogy gyerekekkel ismerjük meg Budapestet, ez egy ilyen kis Budapest marketing sorozat volt, és akkor mi is ott biciklivel is, meg gyalog is, meg ahogy éppen nekem akkor épp nagyon pici volt a második kislányom, ő 2-3 éves volt, a nagyobbik meg 7-8, és akkor így együtt mentünk, meg néha hoztam más egyéb vendéggyerekeket is a programokra, hogy az is jó volt. Meg emlékszem, hogy terhesen a hasamba volt az első lányom Sára, és úgy jártam rádióba dolgozni, tehát biciklivel, és mindenki aggódott, hogy hát ezt hogy merem meg, hogy meg mi, de hát hogyha az ember tudja, hát és biztos rajta, akkor azért nagy
1: baj. Én még helikopteren is voltam terhesen, na. Hát a férjem nem örült, de...
2: Én meg lovaskocsin. Közben a főteret is forgattuk, és ott meg folyamatosan lovagolni kellett, meg bort inni, meg nem tudom még mik, az ilyen magyaros dolgok, de egyik sem tesz jót a terhes anyukának, az biztos. Ja. És hát ugye Spanyolország, mert én meg Madridban éltem, igen.
1: Aj, de viccesek vagy.
3: Vicces, tényleg. Ja. Erről nem tudtam. Na, igen. Na majd dumálunk.
1: Nekem meg van egy spanyol diplomám, úgyhogy annyira vicces, hogy ennyi mindenben egy formát vagyunk.
2: Akkor nem
1: hozzá
2: spanyol. Csinálunk egy spanyol.
1: De azért mégis a te életed az olyan, azt mondanám, hogy Acél Réka, ő vendéglátás.
2: Igen.
1: A Krisztiánra sok nyilván mindent persze mondanék, aggatnék még, de...
3: Nem, mert én a Rékát, amikor meglátom ott a Jurányiban, nekem nem az jut eszembe, hogy egy vendéglátós csaj, hanem az összes minden, amit én róla tudok, vagy így sejtek gyerekkorom óta, nem tudok mindent, tehát a Madrid is így rémlik, hogy mintha, de most így, ahogy mondtad, így ezért megütött, hogy jé, tényleg. Szóval nem tudok róla így dolgokat, de hogy nekem nem ez jut eszem, hanem pont az, hogy igenis a Jurányiban valahogy az, hogy valóban az egy ilyen művészeti közeg azért nagy részt, valahogy a vendéglátó helyed nélkül is oda való vagy. Tehát, hogy én nekem pont ez a fajta összművészeti közeg, amiben a Réka való, és nekem mondom, rögtön ez jut eszembe róla, tehát nem az, hogy na, itt van a tulajdonos, a büfé tulajdonos csaj, hanem az jut eszembe, hogy a Réka itt van, akit én ismerek innen, onnan, amonnan, csinálta a Kölyök időt, közben bringázik, ezt tudom, meg egy csomó ilyet. Tehát, hogy valahogy ebben a ez olyan hülye hangzik, mert ez egy szűk közeg Magyarországon, valóban ez a művészeti közeg, de hogy ebből való lány.
2: Igen, de az tény, hogy az én alkotói munkásságom, ha eleve valaha volt ilyen, tehát amit televízióban vagy rádióban, mint műsorvezető alkottam, vagy csináltam, az elmúlt. Tehát az az én életemből valóban elmúlt.
3: De az nagyon erőteljesen rajtad van. Tehát, hogy annak az egész nyoma, vagy nem tudom, az vagy te. Én legalábbis
2: ennek örülök egyébként, mert úgy hiányozni nem annyira hiányzik, de időm se lenne rá. Tehát azért szerintem így nőként az, hogy két gyerekem van, hogy 3 kávézót üzemeltetek. Szóval, hogy ez így rengeteg dolog, és hogy még én nem tudok éjjel fent lenni, hogy akkor alkossak, ahogy a Krisztián. Szóval, hogy nekem az életemben már annyira azt hiszem, hogy így időben és energiában nem férne bele. Tehát én most jól vagyok, ahogy vagyok, de örülök, hogy azért így a múltamból így ezek így felsejlenek.
1: De ha már itt vagyunk, zárásként, amiken dolgoztok, vagy ami most foglalkoztat titeket, arról meséljetek. Krisztián, mikre készül?
3: Hát én most folyamatosan dolgozom egy bringás anyagon, tehát ezt a filmgyártó cégemmel csinálom. Nagyon izgalmasak, az egyik az egy oktató videósorozat, amit megrendelésre csinálunk, ami egyébként a nemzeti alaptantervben benne van most már, a kerékpáros közlekedés, a nevelés. És van egy bringasuli nevű program, akik ezt az egészet csinálják már régóta, és ez nekem nagyon szimpatikus, amúgy meg én nagyon szeretem, mert valóban olyan dolgokra hívja fel a gyerekek figyelmet. Tehát most, amit készítünk sorozatot, ez általános iskolásoknak szól. És ráadásul a kisebbeknek, tehát inkább alsósoknak, összeköt iskola utca programmal, ami arról szól, hogy az iskolák, akik ebben részt vesznek, ez is külföldről jön egyébként, ez mindez a kezdeményezés, de ez is egy nagyon jó kezdeményezés, azok lezárják egy-egy reggelre az utcát, az egész utcát önkormányzati szinten, tehát ez ki van találva, hogy lehet jól lezárni, hogy a közlekedést ne bénítsák, még nem tudom, az iskola nyitásra, és onnantól az egy találkozó helyé válik az az utca reggel, közösségi helyé, bringával jönnek, bringatárolót kapnak a sulik. Tehát, hogy ez az egész sokkal, hogy mondjam, egy élmény lesz reggelente beérni valahova, és nem egy rohanás, nem egy dugóban állás, nem egy parkolóhelykeresés, hanem egy ilyen nyitott dolog. Na, és akkor ezekben dolgozunk most filmesként. Pluszban csinálunk egyébként egy sorozatot, az is nagyon érdekes, amit szintén egyébként a Bringasuli kezdeményezése, és akkor velük együttműködésben dolgozunk rajta, ami a Tudsz bringázni sorozat, ami a legalapvetőbb dolgokat oktatja és mutatja meg. Tehát az olyan fajta rutinokat, mint amikor az ember autóba ül, akkor nem kell figyelnie arra, hogy most a kuplungot nyomom és egyesben hogy rakom be az autót, de hogy a bringánál ezt csomóan nem tudják, a legalapvetőbb dolgokat, és ez tökre látszik a városi közlekedésben, hogy olyan alapvető dolgok nem rutinszerűek, aminek annak kéne lenni, és próbálunk egy olyan talán hiánypótló bizonyos szempontból sorozatot csinálni, ami tényleg arról szól, és olyanoknak, akik szeretnek, de bizonyos dolgokat nem tudnak, és néha nem is kérdeznek meg. Erről jut eszembe, hogy volt egy szerkesztő, Csaj, bocsánat, elmondom ezt a történetet, mert kb. Ilyen a dolog, hogy egyszer elkérdezte tőle, hogy figyelj, hogy kell tankolni az autóval? De mondom, hogy? Hát autóval jársz. És ott, hogy igen, de tudod, én ilyen 2-3 liter benzineket merek venni, vagy mit tudom, 5-8 litereket, mert nem tudom, hogy leáll-e a cső, vagy kiömlik aztán a benzin. Jaj. És nem merte megkérdezni senkitől, de ő autóval járt, de nem tudott benzinkúton rendesen tankolni, mert félt, hogy összefröcsköli magát benzinnel, mert nem áll le a benzin, hogyha megtelik a tank. Szóval olyan alapvető dolgokat néha kiderül, hogy nem tudnak az emberek, amit nem kell szégyelni, hanem hogy az mindegy, és akkor ezt kerékpározással kapcsolatban most csinálunk egy ilyen sorozatot, ez is tök izgalmas. És akkor színészként meg elvállaltam a nagy öröm, vagy hát felkértek a Don Quixote-t játszani, úgyhogy most Don Quixote leszek decembertől, vagy benn, vagy nem tudom, hogy mondjam, úgyhogy...
2: Hol?
3: A játékszínben Gubik Petra lesz a dulszínem, és a Serván Attila lesz a Sancho, és a Julanis Tamás rendezi, Kenta úr a díszlet, úgyhogy ilyen tök jó csapat. Úgyhogy izgalmas, ugye énekórákra is járok most.
2: Hetente
3: énekórákra is járok, mert hogy énekelnem kell majd ebben. Úgyhogy ilyen izgalmas dolgok vannak. Aztán
1: egy spanyol
3: meglátjuk.
1: Klasszikus, nem véletlen.
3: Abszolút. Meg is kaptam anyámtól az eredetit.
2: Ó, akkor spanyolul, azt olvasod.
3: De lótúrót olvasom azt. Ha én ezt érteném, azt a nyelvezetet, de jó lenne ott tartani.
2: Réka? De nem. Hú, hát nekem nincsenek nagy terveim őszintén szólva, én csak így csinálom a kis életemet, lekövetem a lányaimat, intézem a kávézókat, nincs nagy
1: terv. És biciklizál.
2: És bringázom, igen, amikor tehetem, megpróbálok minél többet, bár most így a munka és egyebek miatt nem annyit, mint szeretnék, de igen.
1: Vége van a műsornak. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy beszélgethettünk.
3: Köszönjük szépen.
1: Még jól lenne folytatni majd legközelebb.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Még lehet regisztrálni a Teszed akcióra. 500 000 kell fizetni egy motorosnak a sebesség miatt. Holnap már felhősebb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, jelezte az élő környezetért felelős minisztérium. Razzia indult az utakon. A rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági öv, a gyermekülés és a bukósisak használatát. Az akció a Roadpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csaknem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta a rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
5: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
4: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
6: Megzabolázható a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyön, megyek a temetésre.
1: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A több esztán, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
3: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: A hírekben mi mással foglalkozhatnánk, mint az új Apple telefonokkal? Igen, természetesen. Mi is megemlékezünk az almás cég első széthajtható telefonjáról, az iPhone Duo-ról, de természetesen a többi újdonságról is beszámolunk. Arról is beszélünk, hogy a Tesla Semi, vagyis az elektromos teherautója Teslának megérkezik Európába, míg arról is beszélünk, hogy milyen uniós szabályozásoknak kell megfelelni, nem csak a közösségi médiának, leginkább korfüggően, tehát hogy hogyan védi az Európai Unió a fiatalokat, hanem akár a játékletöltő oldalaknak, sőt a mesterség és intelligencia megoldásokat szállító cégeknek is. A műsor közepén egy nagyon érdekes termékkel fogunk foglalkozni, pedig azzal, hogy mi van, hogyha valaki úgy szeretné átalakítani az autóját lakóautóvá, egészen pontosan úgynevezett camper venni, hogy közben mégsem kell fúrnia, faragnia, mert hogy van Cubic, azzal foglalkozik, hogy bármilyen üres teherautóba és furgonba belepakolnak ilyen kockákat, mutatom az idézőjelet kis szobákat, és ezáltal lakhatóvá teszik a rakteret. A műsor legvégén pedig megnézzük, ha már Apple telefon, akkor a másik oldalt, hogy milyen az új Google Pixel, ugyanis megérkezett a Pixel 11, a Google telefonok új szériája, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
1: iFater.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
1: Az Apple idén is bejelentette, hogy mit fogunk tőlük megvásárolni idén. Ugye ilyenkor ősszel mindig hardvereket kapunk, és ezen belül is mindig kézzelfogható kézi készülékeket kapunk. Más néven mobiltelefonokat, de most kaptunk, majd mindjárt erről beszélünk, egy újabb mobiltelefont is. És nagyon sok meglepetés, nem feltétlenül jó értelemben, mert hogy nekem is az egyik legnagyobb szívfájdalmam az, hogy nem lesz olcsó iPhone 18, hanem egész egyszerűen marad a 17, és nyilvánvalóan ez azért van, mert nem tudtak olyan árcédulát faragni a standard, legolcsóbb iPhone-nak, amivel mondjuk piacon lehetne maradni. De nézzük is, hogy mit jelentett be az Apple, milyen kézi készülékekkel fogja megörvendeztetni a nagy érdemű magát, akik rajonganak az almás telefonokért.
2: Igen, idén azért egy kicsit furcsán alakult az az Apple őszi bejelentés, mert egyrészt nyilván megtörtént, aminek meg kellett, tehát mindenki várta már, hogy a hallítható kijelzős iPhone bejelentésre kerüljön, és annak ellenére nagyon sokáig egyébként iPhone Ultra-ként emlegették ezt a készüléket. Pár órával a leleplezés előtt kiszivárgott az iPhone Duo név, és mint kiderült, ez volt a valódi, tehát itt az iPhone Duo, amiről mindjárt beszélünk azért, de ahogy az Apple is megváratta a közönséget, és egészen a legvégére hagyta a bemutatónak ez a tipikusan Steve Jobs-os one more thing, még, csak még egy dolog felütéssel. Úgy én is kicsit először inkább azt mesélném el, hogy mi az, amit láthattunk még azelőtt, hogy az első hallítható iPhone színre lépett volna. Ez pedig egyrésztről a megújult AirPods 5-ös, ami most már csak zajszűréssel érhető el, tehát azt az alternatívát, hogy zajszűrés nélkül kapjuk meg olcsóbban a fülhallgatópárt, azt már annyira nem lehet elérni. Nyilván, ha még valaha lehet korábbiakat beszerezni, akkor erre van opció. Frissültek az Apple Watch-ok is. Az Apple Watch 12 is megérkezett, illetve nagy ritkán frissülő szériáját is megújított az Apple Watch Ultra, immáron a negyedik generációt képviseli. Igazából én ezeknél az eszközöknél túl sok nagyon-nagyon-nagyon egetrengető újítást azért nem láttam. Nyilván hatékonyabb, gyorsabb, jobb, több erőforrást használnak. Megint az Apple is ugye abba az irányba ment el, hogy mesterséges intelligencia hátán, aminek jelentős részét itt Európában nem is olyan fogjuk érzékelni, szemben mondjuk a Google saját megoldásaival. Várható egyébként nyilván az Apple is már valamikor színre lép ezekkel az Apple AI funkciókkal, amiket az USA-ban láthatunk. Egyelőre az iPhone-ok és az Apple Watch-ok is inkább csak távolról köszöngetik innen az öreg kontinensről ezeket a képességeket. Megérkezett ugye az iPhone 18 Pro és Pro Max is, nincs iPhone sima 18-as, legalábbis idén. Egyre valószínűbb az a pletyka, amit az úgynevezett olcsó iPhone-okról mondtak nemrégiben. Az Apple az őszi bemutatón megtartja majd az $1000 fölötti árkategóriába eső készülékek bemutatóját, és ami az alá esik, beleért, hogy a sima iPhone-t, legalábbis a mostani tudásunk szerint ez még így lett volna, illetve az olcsóbb E utójelű modellt, ezeket majd csak jövő tavasszal láthatjuk, ha láthatjuk, mert azért volt némi érdekes árváltozás is az Apple-nél, de az iPhone 18 Pro-nak ugye az új 2 nanométeres A20 Pro chip az egyik újdonsága, mindemellé pedig egy változtatható numerikus apertúrájú kamerát kapott. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy képes fizikailag változtatni az eszköz, hogy mennyi fényt engedjen be a kamera lencsére, ezzel nagyon szép háttérelmosásos effektet lehet elérni. Itt ezúttal tényleg egy rendes fényképezőgépekben megszokott mechanikus megoldással. Ezen felül itt sem kaptunk túl sok újdonságot, pár szoftveres kiegészítéssel, ami az iOS 27-tel érkezik, beleértve mondjuk egy professzionális módot a kamerákhoz, ahol mindent egyszerre tudunk majd állítgatni, és hát tényleg a Duo volt ennek az idei bemutatónak a sztárja, ami egy annyira nem meglepő módon a Samsung Galaxy Z Fold 8 már ellőtte az új képaránt, tehát az a 16-10, mármint a belső kijelzőnek, és egy 4-3 a külső kijelzőnek a képaránya. Ezzel egy ilyen nagyon egykézben tartva kicsi furcsa jegyzettömb vagy útlevél formátumú készüléket mutatott be az Apple, és ahogy sejthető volt, egyébként nagyon sok design elemet megörökölt az iPhone R modellből, tehát a vékonyítás azért nem volt ok nélküli, hiszen arra készült a gyártó, hogy ebbe a készülékbe tudjon, mármint a hajlítható készülékbe tudjon mindenféle jóságot belezsúfolni, beleértve az A20 Pro chipet, ami ugye a Pro modellekben is van. Itt is kapunk némi hűtést, de azért nyilván a teljesítményben majd a Pro modellek kicsit jobban fognak teljesíteni. Annak megfelelően a jobb hűtési technológiát is alkalmazott valószínűleg bennük az Apple. És hát természetesen kamerák terén sem kaptunk meg azt, amit a Pro modellek megkaptak. Egész konkrétan 248 megapixeles úgynevezett Dual Fusion kamera rendszert találunk itt. Az egyik egy normál nagylátószögű, illetve egy ultra nagylátószögű társa van. A normál kamerából kétszeres digitálisnak is mondható, de igazából szenzor zoommal csinált az Apple egyfajta telefotolencsét. Számomra a legnagyobb furcsaság egyébként a kameráknak az, hogy még ugye az előlapon is találunk egy selfie modult, és a belső kijelző mögött is találunk egyet. Ez utóbbi egyébként, mármint a kijelző mögé rejtett kamerák, azok általában nem annyira jó minőségek, ezt majd a tesztek eldöntik. Lényegében ami érdekessége volt ennek a bemutatónak így árak szempontjából, hogy a Duo az felzárkozott kb. Abba az árszínbe, amiben a konkurens hajlítható kijelzős mobilok is találhatók. Az iPhone 18 Pro és Pro Max $100-ral ugrott meg árban, és ezt az európai kontinens nagy része is követte, sőt az iPhone 17 ára is felemelkedett $100-ral, amiben viszont a leginkább meglepődtem, hogy Magyarországon ezek az árak, mármint a 18 Pro és a 18 Pro Max árai tavalyhoz képest nem változtak, úgyhogy kivételesen minket annyira az árváltozás nem érintett. De ha már újdonságok és tech vállalatok és nagy tech cégek, annyira nem is újdonság, de Európában mindenképpen az, hogy hamarosan tartol a Tesla új, legalábbis itt új teherautója, elektromos teherautója, a Semi.
1: Az Európai Uniós törekvésekkel mindenképpen összecseng, ugyanis az árufuvarozás az egyik olyan, aminek a legnagyobb karbon lábnyoma van, tehát hogyha valóság van, tényleg elektromos kamionok közlekednének az utakon, az mindenképpen jótékony hatással lenne a környezetünkre is, és hát ugye ebből tényleg azért a Tesla Semi az egyik olyan, ami meghatározó, már mint az amerikai kontinensen legalábbis, ugyanis ott kétféle verzió is, egy kisebb és egy nagyobb modell is már elég régóta járja az utakat, flottákban is van, lehet vásárolni, stb. De hogy megjelenik most Európában is, és az 550 km hatótávolságú, mindez 40 tonna teljes terhelés mellett tudja, ami azért nagyon-nagyon nem rossz adat, érkezik hozzánk, tehát ez a kisebbik modell, és ez képes lesz akár 800 kW-os töltéssel is tölteni az, aki hozzá tud férni majd a valószínűleg méregdrága árcidula ellenére ilyen Tesla Semihez, ami azt jelenti, hogy 60%-ra 30 perc alatt föl lehet tölteni a kamiont, ehhez nyilvánvalóan a Tesla saját hálózatát, töltőhálózatát fogják használni, és Európa szerte bővíteni. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan hír, amire mi is kíváncsiak vagyunk, hogy mikor érkezik meg Magyarországra akármelyik szállítószék, ez az első Tesla Semi. A másik nagy hír az, hogy jó pár év után úgy néz ki, hogy október elején érkezik a Tesla Supersport kocsia, aminek a neve egyáltalán nem nagy ötletteli, ugyanis a Roadster 2.0 nevet kapta a keresztségben, és hát természetesen mind árban, mind pedig teljesítményben, majd valószínűleg, mert majd meglátjuk, hogy tudja valóságban, de általában a Teslák szokták tudni, megkapja a hiperautóknak szánt titulusokat, kevesebb mint 2 másodperc alatt van 100-on, 400 km per óra feletti a végsebessége, és hát valószínűleg az árcédula is majd ehhez igazodik, tehát ez október elején érkezik, mármint a bejelentés, hogy akkor mikor, hogy és mennyire lehet megvásárolni a Tesla Roadster 2.0-át, úgyhogy bár a Seminek, ugye visszaugrottunk a kamionra, vannak már Mercedes és Volvo konkurenciái, azért az, hogy ezzel a termékkel az egyik legsikeresebb és mindenképpen fontosság szempontjából legfontosabb termékével Európába érkezik a Tesla, az mindenképpen egy nagyon-nagyon érdekes hír, és maradunk is az Európai Unióban, hogy életkor ellenőrzést vezet be az online játékoknál is, mert hogy a közösségi médiás kor ellenőrzésről azért már beszéltünk itt az IFA terven.
2: Egyelőre ez még csak egy kiszivárgott pletyka, de úgy tűnik, hogy az Európai Unió komolyan veszi azt, mondjuk azt, hogy logikát, azt a gyermekvédelmi logikát, amiben a tinédzserek közösség oldalakhoz való hozzáférése mellett az online játékokhoz is, nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia szolgáltatásokhoz is limitálhatják a hozzáférésüket. Ez az úgynevezett EU Kids Act, aminek az egyik legfontosabb eleme pontosan az életkor ellenőrzés lenne. Ez ugyebár nem újdonság, mert azért több országban és több államban is, mondjuk az Egyesült Államokon belül is bevezettek már ilyen digitális ellenőrzést, de úgy tűnik, hogy itt is sok platformnak be kell majd vezetnie ezt a funkciót, és hát úgy néz ki, hogy az online játékok az egyik ilyen nagyon kritikus pontja lesz majd ennek a szabályozásnak, mert hogy amíg ugye a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát viszonylag egyszerű, na ezért ez picit túlzás, de relatíve egyszerű úgymond szabályozni ezen a téren, addig a játékplatformok és a játékplatformokon történő kommunikáció az, ami nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje zavarja már a jogvédőket, mármint olyan értelemben, hogy ott sokkal jobban ki vannak téve a lokális moderációnak, és egyébként nagyon sokszor anonim zaklatásoknak és támadásoknak a fiatalok. Úgyhogy itt is egy komoly limitációt kell átgondolnia az Európai Uniónak, és úgy tudjuk, hogy ezt meg is fogják tenni, bár mondom, még mindez egyelőre csak egy pletyka, de a tervezet szerint minden játékhoz kötelező életkori ajánlást tartozna, ennek betartását pedig nem csak a játékplatformoknál, hanem a játékboltokban, tehát akár az online játékshopokban, és az alkalmazáson belül is figyelembe kell vennie ezeknek a szoftvereknek és szolgáltatásoknak, tehát az életkorbiztosítást azt már szinte letöltés pillanatában be kell vezetnie mondjuk egy Steamnek, egy PlayStationnek, egy Xboxnak, bármelyik olyan rendszernek, ami játékokat értékesít. Sőt, ugye nyilván ez egyúttal kiterjed majd a mobilos játékokra is, ami egy nagyon-nagyon érdekes megoldást fog majd igényelni, legalábbis mindenféle szolgáltatótól, és ugye ezzel együtt pont azzal párhuzamosan is érdekes kérdés lesz az, hogy az Európai Unió azon kevés régiók egyike, ahol kötelező többféle platformot biztosítani alkalmazások beszerzéséhez, tehát akár úgynevezett ilyen harmadik féltől származó telepítő fájlok letöltésével is felrakhatunk applikációkat a telefonjainkra, okoseszközeinkre, és ezt nyilván a gyerekek is megtehetik, úgyhogy egyszerre kell nagyon-nagyon sok alkalmazásboltnak is megfelelnie az Európai Uniós direktívának, ha ez a valóságban be fog következni, mármint ez a szabályozás létrejön, akkor bizony itt egy komoly átalakulás lesz ezen a téren is. De ha már játékokról beszélgetünk, és meg is említettük a Steamet, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni azt is, hogy új hardvert dobott piacra a szoftvercég, mármint hogy alapjában inkább szoftvercégként ismerik a Valve-et, akik ugye a Steam márka nevet képviseltetik, és most íme a Steam Deck után megérkezett hozzánk először egy virtuális valóság headset.
1: Ugye tavaly évben jelentették be, hogy új készülékekkel jelentkeznek, ez nem más, mint a Steam Machine, ugye mondjuk azt, hogy az asztali számítógépe, vagy hát az asztali konzolja a márkának, ugyanakkor jelentették be a Steam Controllert is, és már tavaly szó volt róla, hogy érkezik egy virtuális valóság headset a Steam-től, ez pedig nem más, mint a Steam Frame, és teljesítették az ígéretüket. Idén már mindegyik bejelentett eszköz kapható, azzal a különbséggel, hogy hát az árcédula az nem úgy sikerült, ahogy tavaly beígérték, ez így annak köszönhető, hogy különböző olyan komponensek drágultak meg egészen döbbenetes módon, amire tavaly még nem lehetett számítani. Így azért az 1049 eurós legkisebb változat a 256 GB tárhelyjel azért semmiképpen sem az olcsó VR headsetek kategóriájába fogja dobni a StreamFrame-et, ami ugyanúgy abba a kategóriába tartozik, melyeket önállóan is lehet használni, tehát nem kell hozzá számítógép, hogy tudjunk rajta játszani. Az 1 terabájtos változat pedig 1279 euróba fog kerülni, tehát nem annyi és nem olyan a StreamFrame, mint ahogy ígérték, ennek ellenére a teljesítményben olyan nagyon-nagyon nem tudunk belekötni. Csúcsprocesszor, 16 giga RAM, és ugye az előbb említett akár 1 terabájtos tárhely, mindehhez 2 darab 2160x2160 pixeles négyzet alakú kijelző társul, vezeték nélküli kontrollerekkel, amiket ugye természetesen tölteni kell, és hát meglátjuk, hogy az idei év végi hajrában majd karácsonykor mennyire fog szárnyalni a Steam Frame. Minden esetre olyan nagyon nagy újdonságok a VR piacon nem voltak az utóbbi időben, ráadásul ugye mi mindig elmondjuk a Steam esetében, hogy amikor a Steam hardware gyárt, azért az abban a szegmensben egyáltalán nem a végén szokott a sornak kullogni, hanem, ahogy a Steam Deck esetében már évekkel ezelőtt is mondtuk, még mindig az egyik legjobb, hanem a legjobb kézikonzol a Steam Deck, úgyhogy nagy reménységekkel vár a cég arra, hogy hogyan fog fogyni eme borsos áru termék, minden esetre biztosan találkozunk vele, és ha igen, akkor mi is be fogunk erről számolni. De ha már gaming és Steam is említettük a nagy játék szolgáltatókat, akkor egy picit nézzük meg, hogy a PlayStation Store, a PlayStation Bolt hogyan játszik az árakkal immár hónapok óta.
2: Egyre több probléma és egyre több, mondjuk azt, hogy elég negatív hír repült fel mostanság a PlayStation kapcsán, ugye a digitális hordozókra való teljes átállást preferálta a gyártó, tehát ki akarták szorítani a fizikai adathordozókat egy ideje már a piac, és mindezek mellé úgy tűnik, hogy egyébként az árazásaikat is egy ilyen nagyon dinamikus módon változtatnak meg. Ennek megfelelően pedig nem csak arról van szó, hogy mondjuk eltérő kontinensen vagy eltérő régióban más árakat láthatnak a felhasználók, és más árakon vásárolhatják meg a játékokat, hanem adott adott esetben az árakat ténylegesen mozgatják nagyon-nagyon sok egyéb kis apró nüanszű különbségnek megfelelően, azonos régióban is devizanemben lévő felhasználói fiókoknak egyazon időpontban eltérő összegeket jeleníthet meg a rendszer, és hát ez úgy tűnik, hogy nem valami akciós ajánlatra épül, hanem sokkal inkább valószínűsíthető, hogy a vásárlási szokásait követi a felhasználóknak a PlayStation áruház, és annak megfelelően próbál vásárlásra ösztönözni, hogy ki hogyan, milyen értékben költött az áruházon belül az elmúlt időszakban, és ezzel gyakorlatilag két tényleg egymás mellett ülő játékos és eltérő árakon vásárolhatja meg ugyanazt a játékot, ugyanazt a digitális terméket, úgyhogy nyilvánvalóan ez egy nagyon-nagyon erős felháborodást keltett most a közösségben, a mármint a PlayStation játékos közösségben, és nem tudjuk, hogy ez törvényileg hogyan indokolt és mit fog mondani a PlayStation, ha esetleg ez egy Európai Uniós szintű kivizsgálásba fut majd bele.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: iFater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: A digitális nomád lét ma már sokaknál több annál, hogy egyszerűen csak egy kávézóban leülnek egy laptoppal, és egyre többen akarják mozgatni a teljes technikai bázisukat, mondhatni, hogy egy csigaházat vinni magukkal, és ezekhez nagyon gyakran a megoldás, a lakókocsik, lakóautók, kemper kisbuszok, és ennek kapcsán beszélgetünk most Osváth Zoltánnal, a Venkubik regionális igazgatójával. Szia Zoli, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Peti, köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
1: Kezdésként egy picit gyorsan azért tisztázzuk le, hogy is kategorizáljuk, vagy mi is a történet, úgymond a lakóautózásnak, csak úgy pár szóban, hogy nagyjából képbe kerüljön, hogy mit értünk lakóautó, lakókocsi és campervan.
2: 1950-es években Amerikában alakult ki, amikor vennekben elkezdtek ide-oda járkálni az emberek, ugye a klasszikus metál lakókocsik mindenkinek megvannak a filmekből, a lakókocsizás ott kezdődött valójában, aztán 68. augusztus 15-én a hivatalos Woodstocki campervan a Volkswagennek az ikonikus hippi autója volt. Ezt fejlesztette tovább egy Európában már a Westfália. Őket mondhatjuk azért a lakóbuszozás atyának, és hát ez ugye kezdődött ettől a mérettől, aztán a Mercedes is rákapott, még az Unimognál csináltak integrált lakóautókat, ezt majd el fogom mondani, hogy mi az az integrált lakóautó, és akkor utána elkezdődött a hobbizás, amikor ilyen 207-es buszoknak a platójára felrakták a lakókocsit, és ez igazándiból a európai lakóautózásnak a elődje.
1: Mi a lakókocsi, lakóautó, és különösen az integrált, nem integrált közötti különbség, meg hogy mit jelent úgy egyáltalán mondjuk a camper van, mint ami mostanság szerintem, de javíts ki a tévedek.
2: A lakókocsi az az, amikor a személyautó után vontatunk valamit. Ez a legegyszerűbb, ebből különböző méretek vannak, általában ők a kempingekben mennek, és ott táboroznak, és a személyautóval meg ide-oda tudnak mozogni. Vannak ezek az irdatlan nagyok, ami nem hasonlít egyik autóra sem. Egy lakóautót képzelj el beborítva úgy, hogy a fülkébe át tudsz menni. Nagyon kényelmesek, szélesek, nagyok.
1: Ezek hát, ugye az integrált.
2: Ezek az integrált lakóautók. Akkor van a alkóvosok, amikor egy ilyen buborék van a tetején, hogy ott is lehet még aludni az ilyen nagy családosoknak, hogy fent a gyerekek, hátul az apuka, anyuka, és akkor így négyen elautókáznak. Vannak a félintegrált lakóautók, amit úgy képzelhetsz el, hogy egy teherautónak az elejét látod, és utána egy ilyen lakó felépítményt. Ezek a félintegráltak, és akkor van ez a mi kategóriánk, ez úgynevezett camperven. Ez arról híres, hogy egy szabványos teherautóba építenek egy lakóautó belsőt. Erre ment rá 2020-ban a Venkubik, hogy Spanyolországban ugye a Covid alatt kiderült az, hogy nem lehet sehova menni, bezártak a szállodák, de ők akartak menni a tengerre, mindenki bedobálta a matracát a teherautóba, és hát ezt fejlesztettük tovább, hogy ez egy moduláris belső legyen.
1: Legutóbbi kávézásunknál említetted egyébként, hogy aki ma nekiáll egy saját ilyen épített lakóautó megtervezésének, kidolgozásának és utána a vizsgáztatásának, mert ugye azért ezekhez kell egy hivatalos vizsgáztatás, az általában egy legalábbis mostanság már főleg egy ilyen adminisztratív rémálomban találja magát. Mennyire vagy mitől lettek szigorúak ezek a szabályozások, és igazából hogyan lehet ezeket valamilyen módon áthidalni?
2: Ez mindig is szigorú volt ez a szabályozás, és ugye ahogy fejlődött a világ, egyre inkább innovatív dolgok kerültek bele a lakóautókba, de van egy rendszer, ami alapján átmennek a vizsgán, minősítik őket teherautóból lakóautóvá. Na most ezeket teljesíteni, és főleg azért, mert ugye amikor készítik a lakóautókat, általában otthon csinálják, akkor ugye a fa a legmegmunkálhatóbb. Na most a fa az nehéz. És akkor elkezdik méregetni a lakóautókat, ez a nagy heppen, hogy nagyon nehezek a lakóautók, és ilyen túlsúlya röbdös mindenki köztudottan Európa útjain, amiben nem is gondolunk bele, hogy ugye a 3,5 tonnás teherautón a gumi az 3,5 tonnára van kitalálva.
1: Hogyan lehet ezeket áthidalni, milyen megoldásokat lehet manapság így a modern környezetben, a modern lakóautós vagy campervenes pontosabban környezetben alkalmazni, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy mondjuk valahol megmérik az autó súlyát, és azt mondják, hogy akkor itt neked vége a játéknak, haver, mert hogy megpakoltad a technikával, megpakoltad a bútorokkal, és onnantól kezdve ez bukó, és a digitális nomád életmódod nagyon gyorsan véget is ér.
2: Ami ugye az alap, hogy amikor vizsgázni megy egy autó, egy lakóautó, akkor a villanyrendszert, tehát a villamossági rendszert, ha nézzük, akkor inverter kell bele, ez kell, az kell, amaz kell bele, holott ma már powerboxok vannak, nagy teljesítményű powerboxok, lipo 4-es akkumulátorra, ugye nem is ólomsavas akkumulátorra, meg hasonló dolgokkal, de ott még a védelem erre az elavult rendszerre szólt, tehát hogy nem fejlődött a vizsgáztatás a mostani technikára.
1: Hogyan lehet manapság biztosítani azt, hogy a technikai háttér, az elektronikai rendszer, úgy egyáltalán egyben a maga az elektromos rendszer ezeknek a lakóautóknak, vagy ezeknek a kempervaneknek, illetve most a konkrét kontextusban a mini irodánknak, amivel ugye valaki elindulna a nagyvilágba, hogy ezek biztonságosak maradjanak, tartósak legyenek, tehát hogy milyen megoldásokat tudtok most alkalmazni, vagy tud bárki, aki mondjuk nekiáll ennek az irányvonalnak, akár saját maga, akár mondjuk egy kész komplett szettet akar vásárolni. Mi az elektronikai háttere ezeknek a lakóautóknak?
2: Tehát manapság már ahelyett, hogy mindenféle relék és egyebek biztosítékok legyenek, ez ma már egy darab boxba benne van, 13 kiló, telefonról tudod monitorozni, meg tudod nézni, hogy hány fokos az akkumulátor hőmérséklete, különböző szenzorok letiltanak, kikapcsolnak, ma már itt tartunk. Ehhez képest a régi rendszerbe egy csomó mást kérnek, ugyanezek benne vannak nyilván, csak darabonként vannak, és itt megint csak a súlyra megyek vissza, még ez 13 kiló, ott az akkumulátor, meg mindenféle cucc, 30-35 kiló, és akkor még jön a napelem hozzá, ami még a önfenntartásra szükséges.
1: Tehát akkor erre a rendszer, ami most így alkalmaztok, meg alkalmaznak így ezekben a kempervenekben, lehet ugyanúgy napelemes rendszert is rákötni. Áramról, töltöm hálózatról, vagy napelemről, ez mind működik
2: ez
1: ugyanúgy.
2: Ez működik, sőt, még akár generátorról is tudja tölteni menet közben az autóról.
1: Ha én egy komolyabb munkaállomást akarok üzemeltetni, tehát hogy most még mindig ott tartunk, hogy a digitális nomád nekiindul, videót akar vágni, a természet lágya lény az erdő közepén, tehát ezt is ki tudja szolgálni egy ilyen rendszer, vagy azért itt azért egy ilyen 13 kilós eszköznél inkább abban kell gondolkodnunk, hogy laptopot feltöltjük, tabletet feltöltjük, és boldogok vagyunk egy kis belső ledes világítással.
2: Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy a technika odáig fejlődött, hogy már 500 wattos napelemek is vannak, és ha egy 1 kW-os rendszert összeállítunk egy 500 wattos napelemmel, akkor azt könnyű kiszámolni, hogy 2 óra alatt fel tudja tölteni, ha süt a nap, és minden jó. De ugye nem mindig optimális a környezet, nem mindig süt úgy a nap, de azt mondom, hogy azt az energiát, amit átlagosan felhasználunk, azt egy nap alatt vissza tudod tölteni egy ekkora napelemről. De ha nem, akkor elindulsz a fagyizóba, meg még kitalálsz különböző programokat, hogy ebédelni, elmész ide, oda elmész, és akkor pedig feltöltöd a generátorról, de sorolható akár 4 kW-ig a mi rendszerünk.
1: És ha már beszélgettünk mobil eszközökről is, beszélgettünk arról is, hogy mobilon is tudod monitorozni az elektronikai rendszert, itt azért az iFutterben rengeteget beszélgetünk okos otthonokról, okos otthon vezérlésről, és nyilván aki most átülne egy ilyen kis mobil irodába, az valahol joggal várja el azt, hogy ha már az otthoni kamerarendszert, az otthoni bármilyen világításrendszert és egyéb technikát tudja irányítani a mobilról, akkor ezt lehet, hogy egy ilyen mozgó irodánál is szeretné. Erre mennyire van lehetőség, hogy állunk most ezen a területen a technikai fejlődésben?
2: Én szeretem nézni az innovatív dolgokat, és ezért szoktam ajánlani a vevőinknek például egy kamerát, ami ha kinyitják az oldalajtót, azonnal jelez a telefonodon. Egy fontos dolog van, hogy legyen mindig internet az autóba. Tehát egyszer csináltam egy videót arról, hogy nyugodt vagy-e, amikor ott hagyod a teherautót, hát ha beteszel mindenhol a kamerákat, azok azért a mozgásra, nyitásra jeleznek a zsebedbe, és akkor már futhatsz, hogy gond van.
1: Tehát az otthon felügyelet úgymond egy ilyen campervanben is működik. Vezérlés téren hogy állunk? Tehát, hogy be tudsz távolról kapcsolni dolgokat, el tudod indítani mondjuk a légkondit távolról, vagy bármi ilyesmit, tudod-e monitorozáson túl bármit vezérelni, vagy ez még inkább csak monitorozás és manuálisabb közbeavatkozást igényel?
2: Nem, van a boxunkhoz. Hát ehhez van olyan klíma, ami optimalizálva van erre a rendszerre. A múltkor teszteltem 340 wattot vett fel teljes működésénél, maximumon nyomtam a hideget, de például a fűtést is be tudjuk kapcsolni egy okos kis kiegészítővel, gázolajos fűtés, egy gomnyomás, és bekapcsol a kívánt hőfokra.
1: Jelen pillanatban is már egészen fejlett ez a technológia, amit így be tudsz zsúfolni, úgymond egy ilyen kis autóba. Viszont nekem az is egy érdekes kérdés, hogy te, mint szakember, aki így aktuálisan így a piacon mozog, mit lát a jövő szempontjából? Mire számíthatunk, vagy mire számíthatnak a digitális nomádok, akik tényleg négy kerékre pattannak?
2: Igazándiból elértük azt a szintet, ami már az otthoni szinttel vetekszik, ugyanazokat az eszközöket tudjuk üzemeltetni. Talán egy hiányosság van, ugye a folyóvíz, az áram, ezen egyébként most dolgozunk egy nagyobb projektbe, hogy ezt országszerte elérhető legyen, mind a folyóvíz, mind pedig az áramfelvétel, akinek esetleg nincs napelem, vagy bármi. szerintem 2026-ban már 1 kilowatt áramot szerezni nem egy nagy dolog.
1: Tehát a jelen pillanat az, hogy most már ténylegesen elérhető az, hogy egy mobil irodát üzemeltessünk tényleg 4 kerékre pakolva, ehhez a jövőben most már az infrastruktúra az, ami a következőkben alkalmazkodik szépen lassan, ha jól értem. Viszont, hogyha összegezzük, akkor én azt tudom mondani, hogy bárki, aki most a digitális nomád életmódra adja a fejét, az ténylegesen biztonsággal gondolkodhat azon, hogy egy ilyen lakóautóba vagy egy ilyen campervenbe helyezi át a székhelyét.
2: Igen, és hát ez ugye az is jó benne, hogy ez egy mobil iroda. Uh-huh. Innentől kezdve példának tudom mondani, hogy ha kiállításra megy az ember Düsseldorfba, ott van a legtöbb kiállítás, olyan árakon van már a szállás, és nem is biztos, hogy közel kapsz, de elmész egy ilyennel, ott alszol, letusolsz, és bemész a kiállításra.
1: Ez mind pont úgy hangzik, mint amit egyébként nagyon sokan keresnek egy ilyen digitális nomád életmódban. Osváth Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Reméljük, a jövőben is azért még egészen sokat fogunk hallani, mind a Vancubicról, mind pedig a digitális nomád lehetőségeiről, mármint így 2026 után, hogy mi következik majd a technológiai fejlődésben ezen a téren is.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Újabb év, újabb Google Pixel telefon. Tavaly volt az első olyan, amikor azt mondtuk, mert hogy itt a Google Pixel 11.
2: Igen.
1: Ezt azért szögezzük le, itt van a kezünkben. És hogy tavaly mondtuk először azt, hogy ez az első olyan telefon, a Google Pixel 10 volt az első olyan telefon, ami gyakorlatilag egy újra dobozolt Google Pixel 9 volt, pár apró szoftveres feature-rel, nagyon minimális hardware változtatással. Ez most mi? Újra csomagolás? Vagy azért itt most egy picit azért faragott a Google?
2: Is, mind a kettő egyszerre. Tehát, hogy az a baj, hogy nagyon nehéz jól belülni azt, hogy milyen erőforrásokat kapott meg egy pixeles telefon. Ugye a Google-nek a saját chipjére épül az egész, ez a Tensor, és most már a G6-nál járunk, gyakorlatilag ez egy saját fejlesztés és inkább középkategóriás hardware. Tehát míg mindenki más azt nézi, hogy akkor a benchmarkokon milyen teljesítményt hoz, milyen extra erőforrásokat tud még kisajtolni az adott Androidos készülék, addig a Google azt nézi, hogy milyen AI funkciókat, milyen kamerás extrákat, és milyen olyan apróságokat tud belerakni a Pixel családba, ami meggyőzi a jövőbeli felhasználót, hogy mondjuk adott esetben akár az iPhone-járól is váltson át.
1: Ha már iPhone, régóta mondogatjuk, hogy a Google az egy kicsit másolja az Apple-t, de nem olyan nagyon könnyű, messziről felismerhető dizájnt csinálni a mobiltelefon piacon, hiszen az előlapon mindenki azzal foglalkozik, hogy minél nagyobb legyen a kijelzés, minél kevesebb legyen minden más. Tehát itt ugye van ez a screen to body ratio, hogy mekkora a kijelzés, ezzel mindenki szeret flexelni, hogy úristen 90%-valahány fölött aligban perem a telefonnak bármelyik irányba. Tehát az előlapon nagyon nem tudom mit csinálni. A burkolattal lehet valamit csinálni, hátlap, ez most egy ilyen kicsit csúszós üveg, ez gorilla, ez vagy valami olyan?
2: Igen, ez is egy ilyen strapabíró üvegborítás. Egy dolgot megjegyeznék, hogy minden évben vagy azt, egyébként ha megnézzük a gyártók nagy része így csinálja, minden évben vagy azt hozzák elő, hogy fú, ez most nagyon ütésálló, vagy ez most nagyon karcáló. Mert hogy ugye az egyik rédegebb, a másik pedig puhább anyagot kíván. Ezek most már nagyon strapabíró eszközök, és hát önmagában nézve egyébként a design elég kevés lehetőséget ad. Szerintem ezt a Google elég jól kihasználhat, azt a keveset is.
1: Ezt akartam mondani, hogy nehéz olyat csinálni, amit messziről is felismersz, és szerintem a Pixel telefonok most már jó régó óta olyanok, hogy fölismered messziről őket. Beszélni milyen a kameráról, tudjuk, hogy mi van belül, a Tensort letudtuk, nyilván most az a legújabb, legerősebb, de igazából most akkor ez az új chip, de mi van még, háttértel, stb. És aztán nyilván beszéljünk a kamerákról, mert ha valamiben jók a Pixel telefonok, és ebben még a 10-es is jó volt, hiába csak egy, mutatom az idézőjelet, újra csomagolt 9-es.
2: Mindenképp. Ami viszont nagyon fontos, hogy ugye ez az alapmodell, tehát ez a sima 11-es, ez aláméri, majd érkezik az A-széria, ami egy ilyen light verzió, viszont ugye az alapváltozat és ugyanolyan kijelzőártóval, képátlóval jön, mint a Pro, és csak a Pro XL lesz majd egy nagyobb telefon. Tehát 6,3-szoros kijelzőt kaptunk, OLED természetesen a technológia, 120 Hz-es maximum képfrissítéssel.
1: Ez már ezen a szinten alap.
2: HDR10 támogatással. Azt azért megjegyezném, hogy nem tudja azt a nagyon-nagyon alacsony kifrissítési rátát beállítani, tehát egy 1 Hz-re nem tudja levinni, ez 60 és 120 között ugrált, ez fogyasztás szempontjából lehet érdekes. Egyébként a Tensor G-t a tapasztalataink szerint elég takarékos, tehát egy napos normál használható üzemidőt azt ki tudja magából préselni ez a telefon, még úgyis egyébként nem egy nagy 4980 mAh-s akkumulátort kapott. Továbbra is egy nagy szívfájdalom, hogy a töltési sebességet alig akarják a gyártók emelni. Ennyire az alapmodellnél egyébként 30 wattos a vezetékes töltés, amik nagyon kevés megszámít manapság. Viszont nagyon furcsa, hogy beérte kb. 25 wattos sebességgel a vezeték nélkül. Amihez azért van az úgynevezett Pixel Snap, mert ugye a Google is
1: megszív.
2: A Google is szereti átnevezni.
1: Igen.
2: Azt, amit mástól ikletként átvesznek, alapvetően szoftveres téren, majd hogy nem teljesen ugyanazt a készüléket kapjuk, mint a Pro modelleknél, és ugye nyilván ez egy nagyon-nagyon vegytiszta, a Google-féle elképzelés arról, hogy milyen egy Android operációs rendszer, mert jelenleg az Android 17.
1: És ha már Android, akkor AI, és ha már AI, akkor Gemini vagy Gemini, ahogy mondják, tele van. Csordultig van Gemini-jal, az európai uniós szabályozásoknak hála, nálunk nem minden működik, én ennek egyelőre még örülök. Nyilván tegyék meg azokat a lépéseket a gyártók, nem csak a Google, az összes, hogy úgy védjék meg az adatainkat, és úgy használják az adatainkat, ahogy azt mi elvárjuk, és ahogy azt az uniós szabályozások elvárják. Szóval tele van AI-jal, de szerintem aki pixelt vesz, annak még mindig a kamera a legfontosabb.
2: A főkamera 48 megapixeles, és emellé most már a Google is két kiegészítőt ad. Nyilván van egy telefotónk és egy nagy látószögű, egy ultra látószögű kameránk. A telefotó az 10,8000 megapixeles felbontással dolgozik, nem annyira nagy fényérzékenység, viszont optikai képstabilizátort és egyszeres optikai zoomot ígér ez a periszkópos lencse. Van egy 13 megapixeles széles látószögű kameránk, és magához az egész kamerarendszerhez egy és szoftveres támogatás jár. Ennek köszönhetően egyébként az ötszörös optikai zoomot, azt rögtön a 30-szoros hibrid zoomra tudja feltolni.
1: De a vége AI.
2: A vége AI.
1: Ugyanúgy, ahogy az összes többi gyártónál eddig, a végén az AI próbálja meg kitalálni, hogy mit akarunk lefotózni.
2: Igen, és nyilván ez a szoftverben, mármint a kamera szoftverben is látszik, hogy rengeteg AI szoftveres trükköt adnak. Tavalyról volt ez a lefotózlak, aztán beállok ugyanoda, ahova te is, és te fotózol le engem ugyanezzel az egy darab telefonnal, ugyanabból a szögből, távolságból, és összedolgoz egy olyan képet, mintha mi ketten állnánk egymás mellett. Ezek a trükkök mindig megvannak, most is megvannak. Rengeteg segítő, kiegészítő súgú van, hogy hogyan lőd be a képet. Nagyon szeretem, hogy a főképernyő már a Pro Mode bekapcsolása nélkül, tehát hogy annélkül, hogy egy külön lapozást kellene tennem, egy beállítás után, de rögtön tudja azt nekem, hogy a fehér egyensúlyt, az ISO-t, a fényértékeket, mindent be tudjak állítani két kattintással. Ez tök jó, tök menő. Nagyon az ember kez alá dolgozik a kamera egyébként, és a kedvenc új trükköm, az idei új trükk, ez a mágikus pillanatok, Magic Moments, ami igazából annyit csinál, hogy felvesz egy videót, egy ilyen 8 percnél rövidebb videót ajánlott ezzel felvenni, és mesterséges intelligencia kiválasztja maximum 5 legjobb pillanatot, amit aztán képkockánként kivág és kidolgoz, hogy ne legyen elmosott, ténylegesen belenézzen a fotóval anyunk a képbe, vagy érjük a kamerát.
1: De ez AI ugyanúgy.
2: AI, természetesen, de sokkal jobban vág ki videóval, mintha te most nekiállsz és megpróbálsz egy képkockát kimetszeni, és ténylegesen, anélkül, hogy komponálnod kéne.
1: Jók-e a képek és a videó?
2: Természetesen jók a képek és jók a videók. 8K videó felbontást itt nem kapunk, csak a Pro Modelnél. Ott is igazából inkább AI-s feljavítással kapjuk meg a 8K-t, tehát hogy azért ezt pontos tudja, hogy natív 8K ott sincsen, itt végképp nincsen. Itt meghagyjuk a 4K 60 fps-t, és minden mellé persze azért 240 fps-ig lassított felvételt is tudunk kérni, tehát azért ez is benne van. Képek gyönyörűek, színhelyesek, élénkek, mehet mindenféle trükkökkel tovább, élesíteni tovább, a szaturációt felhúzni. Annyira én azt már nem preferálom, de alapvetően az egyik legjobb fotós teljesítmény mindig a pixelek hozzák, és a sima Pixel 11 is tud egy olyat hozni, ami másnál a csúcsmodelleknél van csak. És lehet ezzel vitatkozni, meg lehet az adatkozni, hogy kinek milyen egyéb preferenciái vannak, és hány százszoros meg a pixeles felbontás kell. Nem. A Google még mindig tudja azt szoftveresen tolni, amit más izomból tol. Ez látszik a hardware-es teljesítményen is egyébként. Egy dolgot azért idén hardware-en csiszoltak, úgy igazán értelmezhetően, az az alaptárhely 250 GB-ról
1: rólunk.
2: Cserébe viszont, mint minden készüléknek, és mint minden gyártónál emelkedett az ár.
1: Nem is kicsit.
2: Úgy is nézhetnék, hogy a 128 GB-ost kivezették, és ár variációban is megszűnt. A valóság tényleg az, hogy egyszerre ugrottak az árak, és egyszerre próbálta Google ezt kompenzálni tárhellyel. Úgyhogy igazából ez van, ezt kell megemészteni, hogy mindenkinél drágábbak a készülékek. Cserébe a legjobb fotósok egyikét a Pixel szériában találjuk.
1: Rengeteget tudnánk még mesélni a Google Pixel 11-ről, friss ropogós pisztácia zöld címben, de ez az egy óra általában kevés szokott lenni. Így van ez most is, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett a Pulmonológiai Intézet. A Dunántúlra felhők érkeznek. Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, a döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, ez mintegy 900 ezer vállalkozást érint. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett az Országos Pulmonológiai Intézet az 50 feletti aktív dohányosoknak. A jelentkezők komplex tüdőegészségügyi felmérésen vehetnek részt. A szűrés keretében lesz CT, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás. Azok jelentkezését várják, akik 50 és 74 év közöttiek és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálat ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki éppen előlük menekült. A Tolnai Nagydorogon akartak megállítani egy sofőrt, mert nem használta a biztonsági övet. Az autós nagy sebességgel a szabályokat áthágva menekült, majd balesetet szenvedett. Utasával együtt megsérültek, ezért mentőt hívtak a rendőrök. A sofőr összeesett és a légzése is leállt. A rendőrök sikeresen újraélesztették, mentőhelikopterrel vitték kórházba. Kiderült, hogy ittasolt és soha nem is volt jogosítványa. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. A nagy tüzek nem csak közvetlen károkat okoznak, hanem hosszabb távon a helyi gazdaságot, különösen a turizmust is érintik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Néhány év a Ladány Bene 27 csapatában, majd néhány év Izraelben alapozta meg Barca Gergő szaxofonos fejében a gondolatot, hogy egy világzenét játszó zenekart alapít társaival, alapmotívumként használva tradicionális magyar és balkáni dallamokat. Így 1999-ben jött létre a Besodrom zenekar. Nevének lovári cigány nyelven van egyértelmű jelentése. Üld meg az utat, mint ahogy a lovat szokás megülni. Azaz indulj el! A csapat a balkáni és a romániai cigány, illetve a közel-keleti tradicionális zenét ötvözi a magyar zenével, egyedi stílusban. A kezdetektől fogva koncerteznek külföldön, főleg Nyugat-Európában. Fennállásuk alatt már eljutottak olyan egzotikusnak tűnő helyekre, mint Mexikó vagy Ausztrália.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Vasszulu egy nyugat-afrikai térség, amely Mali, Elefántcsontpart és Guinea egymással határos vidékét foglalja magában. Az itt élő mintegy 160 ezer emberre és az itt játszott zenére is használják ezt az elnevezést. A műfaj egyik legjelentősebb képviselője a mali énekesnő Umu Sangaré, aki a 90-es évek eleje óta a pályán van, és Vasszulu dalos pacsirtájának is nevezik. Művészetében fontos szerephez jutnak az emberi jogi témák. Hazájában kényesnek számító kérdéskörökről énekel, például a többnejűség és a gyerekházasság ellen is felemeli a hangját. Korán sem véletlen, hogy 22-es dalát a Vasszulu Dont pont március 8-án nőnapon jelentette meg.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Jóvidin soulban és R&B-ben utazó énekesnő. Life Like, a New Disco, a New Wave és a Funk közti határvonalakon mozgó DJ. 2019-ben azonban mindketten italoztak, amikor a magát legolaszabb franciának nevező énekessel Alex Rossival dolgoztak együtt. Ezt ne úgy értsük, hogy Rossi olyan nehéz természetű művész lenne, hogy józanul képtelenség volt elviselni vele a közös munkát. Mindössze a 80-as éveket idéző italo-diszkó területére tévedtek, a Tuttova Bene Quando Facciamo l'Amore, az az Minden rendben van, amikor szeretkezünk című kislemezzel. Rossi és Vidin eredeti felvételén 3 perc 25 másodpercig volt Minden rendben, Lifelike pedig remixe 6 perc 19 másodperces teljesítményével szinte megduplázta az élvezeteket.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: R.E.M. Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Bennett Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szupergroup tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Egy legenda szerint egyszer még az elnöksége előtti években Richard Nixon együtt repült a szintén Európából hazatartó Louis Armstronggal. Rajongója volt, ezért nagyon örült a találkozásnak. A gép New York-i landolása előtt Louis a képviselőre bízta a trombitáját, aki szívesen ajánlotta fel segítségét, így Armstrong könnyedén csempészett az államokba egy kis marihuánát, amiért viszont ő rajongott egész életében.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A felső 10 000 zenekar első lemeze a Normális Élet címet viseli. Az album szövegei generációs témákat feszegetnek, és a 20 évesek útkereső kérdéseit helyezik fókuszba. Egy olyan zenei szupergrup, amely már is helyet követel magának a magyar indie rock szintér élvonalában. Zenéjük egyszerre csilingelős, markáns, kellően gitárpopos, sőt, fülbemászó is egyben. Ahogy egy kritikusuk írta, egy jó, laza hideg fröccs az ebéd előtt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Brit és amerikai zenészek alapították 2016-ban a Gabriels elnevezésű triót Los Angelesben. Ryan Hope és Ari Baluzian egy filmen dolgoztak együtt, amikor az egyik zenei betéthez énekest kerestek. Így találták meg Jacob Lustot, aki korábban már szerepelt egy amerikai tehetségkutató műsorban, illetve Diana Ross mellett háttérénekesként is dolgozott. A két filmzenei szakember arra kérte Jacobot, hogy ugorjon el Palm Springsbe néhány felvétel idejére, de az énekes visszautasította a felkérést. Akkoriban ugyanis egy templomi amatőr kórust vezényelt. Ezért Ryan és Ari egy mobil stúdiót vittek Jacob temploma elé, és így vették fel az első közös zenei anyagaikat. A zenekar nevét az angliai Sunderland városának egyik utcájáról, a St. Gabriel's Avenue-ról kapta, mivel Jacob ott nőtt fel. A csapat zenei munkásságában megjelennek és egyesülnek a gospel, a doo-wop és a jazz elemei. A 2021-ben Love and Hate in a Different Time címmel kiadott első EP-jüket Elton John az elmúlt 10 év legmeghatározóbb lemezének nevezte.

0: You're delicious.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Gyere.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
2: Színházról.
3: Művészetről.
2: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
3: Jó, kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
6: A mai DJ-d Disco Boy.

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.
2: Tedd a kezed a képernyőre. Küldjük az energiát.
0: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni. Ki a

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, én Csicsi vagyok a Dexshellből.
1: Én meg Árpi a gitáros.
0: És hallgassátok a Rádiókafét.

Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Szóval, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.